0: miért ne játszhatnánk egy órával többet, vagy akár közösen felfedezhetnénk közös játékélményeket. Szerintem is ez belefér a nyárba, csak ami komoly küzdelmet okoz ezután, hogy visszatérni a hétköznapokba, amikor újra becsengetnek és jönnek a külön órák, az edzések, újra tanulni kell. Ha korábban beleszoktam már abba, hogy végül is most akkor az eredeti egy óra helyett már akár kettőt vagy hármat is játszhatok, akkor gyerekként, felnőttként is nagyon nehéz visszaszokni ebbe a mindennapokba. Úgyhogy én mindenkinek azt javasolnám, ne várja meg a becsengetést, hanem már előtte kezdje el magát figyelmeztetni, és nyilván szülő-gyerek viszonylatban a szülő a gyereket, hogy figyelj, hamarosan kezdődik az iskola, ez más feladatokat és kötelezettségeket is hoz magával.
1: Tehát esetleg segítségre is szükség lehet.
0: Mindenképpen, hogyha korábban nem voltak szabályok arra, hogy ki hogyan játszik, akkor ragadjuk meg ezt a pillanatot, és alakítsunk ki szabályokat. Hiszen biztos, hogy arra is van egy családban szabály, hogy ki mosogat, mikor bevásárolunk, kinek kell rendbe rakni a szobát, ki viszi a kutyát sétáltatni, akkor igenis ebbe a szabály listába, ebbe a családi megállapodásba vegyük be azt is, hogy mikor és mennyi ideig lehet játszani, milyen játékokkal, mert hiszen a játék kiválasztásánál az is fontos, hogy egy gyerekben ez ne keltsen félelmet, ne legyen ijesztő, az életkorának megfelelő legyen, és például, amitől az utóbbi időben igencsak hangos volt a média is, a Roblox nevű játék, ahol csetelni is tudtak a gyerekek.
1: Ez rekordhasználat volt a nyári szünet bizony alatt, illetve ez a Fortnite-tal együtt.
0: Így van, a két sztárszó, aki még soha nem hallotta, biztos, hogy a nyári szünetben rengeteget hallotta a Robloxot és a Fortnite-ot, és emellett még több száz másik játék is létezik.
1: Nem csak önálló játékok, hanem hatalmas közösségi terek is.
0: Így van, és hogy ezt érdemes egyébként átgondolni azoknak a felnőtteknek, akik egy kicsit idegenkednek attól, hogy az online térben játszik valaki. Szóval, hogy ez nem feltétlenül egy magányos tevékenység, hanem nagyon gyakran csapatban küldetések vannak, és hogy ugyanolyan közösségi élményt nyújt, mintha egyébként együtt lennénk, és mondjuk egy asztali társas játékot próbálunk ki. Tudom, hogy ez sokak számára nagyon furcsa lehet, de hogy a gyerekek és a fiatalok számára ez is egy fontos és meghatározó tér. Csak hogy nekünk felnőtteknek kell észnél lenni, hogy ehhez megfelelő kereteket és szabályokat is adjunk. Hiszen egy gyerek és fiatal, hogyha megtalálja álmai játékát, a Robloxban már nem csak arról van szó, hogy egyfajta játék közül választhatok, hanem több ezer játék közül, akkor könnyen megtörténhet, hogy akár ijesztő vagy félelemkeltő játékokba botlik, vagy belecsöppen egy olyan csetbeszélgetésbe a játék közben, ami erőszakos lehet, vagy éppen adathalász tevékenységre irányul. És valljuk be őszintén, nem biztos, hogy minden gyerek és fiatal fel van arra készülve, hogy egy ilyen helyzetet kezeljen. Mert hogy a környezetében korábban azt tapasztalta, hogy mindenki kedves, aranyos, odafigyelünk, ha együtt is játszunk, nem az a cél, hogy egyébként szétromboljam a másiknak a játékát, és egyszer csak van egy ilyen játékélménye, ez azért komoly zavart okozhat, és hogyha valaki furcsa kérdéseket tesz fel, például azt, hogy hol lakik, küldene el magáról képet, ez még a képernyőn keresztül is alkalmas arra, hogy félelmet keltsen egy gyerekben és fiatalban.
1: Ugyanakkor miért értek el rekordhasználatot?
0: Mert hogy a játék maga úgy van kialakítva, hogy nagyon izgalmas a témája. Jó grafikája van, kihívás van a feladatok megoldásába. Gondoljunk bele, amikor keresztrejtvényt fejtünk, vagy valamilyen talányos feladatot oldunk meg. Ez szerintem még a felnőtteket is magával ragadja, nem hiába olyan népszerűek a szabaduló szobák. Szóval, hogy ezt a fajta élményt nyújtja egy számítógépes játék is, hogyha ez jól van megtervezve. De továbbra is hangsúlyozom.
1: De honnét tudja a szülő, hogy jól van megtervezve, vagy nem jól.
0: Bizony, és ez a másik dolog, hogy hát most akkor szülőként napra késznek kell lennem, és a több ezer játék közül mindegyikről tudnom kéne, hogy milyen karakterek vannak benne, lehet-e vásárolni abban a játékban, lehet-e beszélgetni, nekem be kell állítani valamit. A jó hírem az, hogy vannak olyan nagyszerű segítők, akik a PEGI rendszer csapatában vannak, létezik egy ilyen weboldal, hogy pegi.info, P-E-G-I.info, úgyhogy semmi bonyolultság a leírásában. Ez egy nemzetközi csapat, akik számos nyelvre, így magyar nyelvre
1: is. Új besorolást vezettek be júniustól a PEGI.
0: Így van. Bizony, mert hogy korábban is lehetett már tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy az adott játékok hogy működnek, hány éveseknek valók, mit lehet abban a játékban csinálni, és a júniusi újdonság az, hogy most egy átfogó ellenőrzés volt a játékokkal kapcsolatban, és ahol esetleg mondjuk több ijesztő fény és hanghatás jelent meg, vagy alapjaiban változott meg a játék, például a Roblox, hogy tágultak a játék lehetőségek, így bizonyám előfordult az, hogy egyes játékok, mondjuk a korábbi 12-esből hirtelen 14-es vagy 16-os életkori besorolást kaptak. Mert hogy ennek a PEGI rendszernek az a lényege, hogy úgy, ahogy a televíziós műsoroknál karikák vannak, a számítógépes játékoknál is vannak karikák. És attól függően, hogy milyen elemeket tartalmaz ez a játék, lehet kapni 6-os, 8-as, 10-es, 16-os, de akár 18-ast. És mivel a játékokban különböző szintek vannak, ezért elképzelhető, hogy egy játékon belül van olyan játék, ami alkalmas a 6 éveseknek is, mert hogy semmilyen ijesztő fényhatás nincs, mondjuk gyümölcsöket kell gyűjtögetni valamilyen kisállat segítségével, de hogy ugyanebben a játékban mondjuk van olyan is, ahol lövöldözni kell, és ez nyilván már nem a 6 éves korosztálynak megfelelő. A másik újítás pedig az, hogy hát nyilvánvalóan nem csak szövegesen olvasgatom el azt, hogy mire való egy játék, ebben a PEGI oldalon így is lehet keresni a játékra, hanem megjelentek új piktogramok, ezek olyan képes jelzések, amik még célirányosabban felhívják arra a figyelmünket, hogyha ebben a játékban valamilyen szokatlan dolog van, leginkább az erőszak és az ijesztő hanghatásokra hívják fel a figyelmet, mert hogy ez játékon belül is okozhat olyan traumatikus tünet, ami miatt egy kisgyerek mondjuk nem tud elaludni, rossz álmai vannak, és lehet, hogy nincsenek rá szavai és kifejezései, hogy ezt el tudja mondani a szüleinek. Szóval, amikor valaki azzal kapcsolatban tájékozódik, hogy akkor most ezt lehet, nem lehet, akkor látogasson el a PEGI.info oldalra, akár a gyerekével együtt, és közösen olvassák el, nézzék meg ezeket a piktogramokat, hiszen itt komoly észérvek vannak azzal kapcsolatban, hogy mit és hogyan lehet csinálni.
1: Ausztrália egy határozott döntéssel ezt megoldotta, mégpedig világ elsőként vezette be a 16 éven aluliak közösségi média tiltását.
0: És azt hiszem, hogy a beszélgetésünk eddigi iránya is abba a világméretű törekvésre irányul, hogy akkor most kell-e használni, nem kell használni, és hogy mondjuk a tagállamoknak, illetve az egyes országoknak aktívabban kell-e fellépnie azzal kapcsolatban, hogy ki milyen digitális tartalmakhoz fér hozzá. Ausztráliát figyelte a karácsonyi bevásárlás közben mindenki. És hát azóta az ausztrál példát számos európai ország követte, akár csak úgy, hogy szóban tettek arra ígéretet, hogy még az idei év végéig ők maguk is előállnak hasonló szabályozással, és olyan életkorokat lehet hallani, hogy 14, 15 vagy 16 éves kor alatt bizonyos közösségi oldalakat elérhetetlenné tesznek. Azonban lássuk az éremnek a másik oldalát is, mert hogy az ausztrál gyakorlatra mindenki nagyon kíváncsi volt, és a szabályok életbe lépése után fél évvel végeztek egy felmérést, ahol megkérdezték a felhasználókat, hogy érzékelnek-e valamilyen változást. És az a helyzet, hogy ez a fél év arra világított rá, hogy a felhasználók 60%-ának a digitális szokása semmilyen mértékben nem változott. Ez azért azt gondolom, hogy egy intő és egy figyelemjel azzal kapcsolatban, hogy a 16 évesek nem egyformák, és a 10 éves korosztály sem egyforma, és hogy a technológia már jelenleg is biztosít olyan hozzáférési lehetőségeket, amivel mondjuk egy ilyen egyszerű életkori szabályozás könnyen kikerülhető. Mi az üzenet? Hát például az, hogy egy olyan átlátható rendszert kell létrehozni, ami valóban egyébként az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartása mellett egy tényleges életkor ellenőrzést biztosít. És hát azt hiszem...
1: Ez olyan megvalósítható-e?
0: Egyre több törekvés van rá, és európai szinten is már dolgoznak egy olyan alkalmazásod, ami tényleg a GDPR, azaz az európai adatvédelmi szabályoknak megfelelően tényleg csak a szükséges adatokat, információkat kéri be, és korlátozza a hozzáférést. És szeretném hangsúlyozni, itt nem arról van szó, hogy mondjuk a korábban kamu életkorral felépített közösségi tartalmakat innentől akkor elveszti az illető, Nem, ezt képzeljük el úgy, mint amikor mondjuk egy ételt nem tudunk megenni, és berakjuk a fagyasztóba. Itt is ez történik, hogy egy ideig hibernálják ezeket a tartalmakat, szóval nem vesznek el, csak ameddig el nem éri a felhasználó a 16. életévét, hogy visszakanyarodjunk az ausztrál példához, addig ezekhez nem lehet hozzáférni, és nem lehet új tartalmakat hozzárakni.
1: Baracsi Katalin, internetjogásszal beszélgettünk.

0: Elindult a szélenergia pályázat. Ennek kapcsán a megújuló energiákról Toldi Otto energetikai és klímapolitikai elemzővel beszélgetünk.
1: Magyarországnak van egy nagyon fontos vállalása, ugye 2050-re klímasemlegesnek kell lennünk, és minél több a megújuló energia az energiamixünkben, annál hamarabb tudjuk magát az energiaszektort, a villamosenergia előállítást, a hőpiacot, közlekedést is kizöldíteni. Nagyon fontos az, hogy a megújuló energia ne csak egyfajta legyen, tehát ne csak naperőművekből álljon a megújuló villamosenergia termelésünk, hanem szélesíteni kell a portfóliót. Nagyon fontos ebben a geotermális energia, hiszen tudjuk, hogy jó adottságaink vannak, nagyon fontosak az energianövények, nagyon fontosak a naperőművek, itt kifejezetten európai vagy globális szinten is egy kiemelkedő emelkedést értünk el az elmúlt időszakban. Ugye 25-26 szorosára emelkedett 2018-hoz képest a naperőművi kapacitásunk, ugye 8600 megawattnál járunk, úgyhogy ez egy nagyon komoly dolog, de mindenképpen szélesíteni kell ezt a megújuló energia portfóliót, hiszen a naperőművek nagyon, és a háztartási napelemrendszerek nagyon erősen időjárás függően működnek, és mindenképpen kell ezt valahogy nagyon egysíkú termelési profilt szélesíteni. Erre a naperőművek egyébként jó megoldást jelenthetnek, de csak részlegeset. Tehát nyilvánvaló, hogy itt még sokáig szükség lesz a földgáztüzelési erőművekre, amivel az időjárás függő naperőműveknek a termelését majd ki lehet egyensúlyozni, de részben ki tudják szélerőművek is. Tehát elemzések szerint ugye sokszor előfordul az, hogy most már olyan nagy a naperőművi kapacitásunk, hogy képesek túltermeléses időszakokat kialakítani, amikor a túltermelés miatt szinte fizetni kell az áram átvevőknek, hogy elvigyék az áramot, ha éppen nekik se túl nagy szükségük van rá. Tehát ilyen időszakok is ki tudtak már alakulni, és olyanok, amelyekben a paksi atommerünket is vissza kellett terhelni, mert ugye az áram átvételnél elsődlegessége van a megújulónak. Ez egy Európai Uniós szabályzás, amit természetesen Magyarország is átvett. Na most ezek most már több száz órában mérhetők egy évben, ezek a negatív áras meg közel nulláros periódusok, és bizony ezeknek a tompításában nagy szerepe lehet a szélerőműveknek, tehát pozitív oldala is mindenképpen van, hiszen a szélerőművek azok nem feltétlen ugyanakkor működnek, mint a naperőművek, sokszor működnek éjszaka is, amikor a naperőművek nem egész télen át, amikor szürke idő miatt a naperőművek alig-alig tudnak betenni valamit, tehát van egyfajta kiegyenlítő hatásuk, és ennek pozitív oldala van. A negatív oldala Magyarországon szélerőműveknek az, hogy igazából csak pár olyan földrajzi terület van, ahol igazán optimálisan és ezeket az előnyöket ki tudja hozni magából a működése. Ugye ez elsősorban Észak-Nyugat-Magyarország, ahol már most is van valamennyi szélerőmű, egy 330 megawattnyi kapacitás, de igazából még pár ilyen pont van a Bakonynak, az észak-nyugati lába, a Bükkalja, tehát pár ilyen terület van, ahol optimálisak a körülmények, de ez nagyon limitált.
2: Nyilvánosságra hozták, hogy melyik az a 25 járás, ahol könnyített eljárással épülhetnek a szélerőművek.
1: Ez most csak az első 700 megawatt. A terv az 4000 megawatt. Most, hogy ez a 700 megawattnál már tudjuk, hogy hol vannak ezek a területek, országban azok a területek föl lesznek használva, ahol egyáltalán lehetséges szélerőműveket építeni. Ezt azért ismétlem ennyiszer, mert azokon a területeken, ahol a szélerőművek nem emelkednek kiemelkedő potenciállal, ott bizony drágább lesz a termelésük, mint a naperőműveké. 25%-kal drágábban fognak áramot termelni az ország nagy részében ezek az erőművek, mint a naperőművek. Ez nem feltétlen baj, ez inkább a beruházásoknak jelent problémát, mert alig tudnak majd a támogatott ár alá a saját termelési költségeikkel beférni. Tehát ez azt jelenti, hogy bizony nagyon-nagyon meg kell gondolni, nagyon-nagyon ki kell számolni, hogy hova tudnak majd valójában építeni. Tehát ez egy dolog, hogy hova kaphatnak engedélyt. Az egy dolog, hogy hova engedélyezi a pályázat és a kormány a szélerőműépítést, de mindent azt fog eldönteni, hogy ott a szélenergia potenciál, a környezeti feltételek, a csatlakozási pontoknak a távolsága lehetővé teszi ezt a beruházást.
2: De tulajdonképpen a természetvédelmi szempontoknak is számítaniuk kell.
1: Nyilvánvalóan kell, hát itt a helyi közösségeken van a hangsúly, természetvédelmi területeken nyilvánvalóan ez tilos, ilyen területek nem lesznek kiemelve, hiszen már most látjuk a pályázatból, hogy csak barna mezős beruházás lehet az új szélerőmű. Ez egy nagyon fontos garancia arra, hogy a természetvédelmi területek ki lesznek hagyva. A barna mezős beruházás azt jelenti, hogy volt ipari területek, tehát ahol már volt egy bánya, ahol volt egy már nem, esetleg már nem működő ipari telephely, ami nem került rekultiválásra. Tehát olyan területek, amelyeknek természetvédelmi értéke az jelképes, mondjuk így, és még mindig jobb, hogy van rajta egy gazdasági aktivitás, egy jövedelmet termelő gazdasági aktivitás, és valamennyire a erőműépítés miatt rendbe teszik a területet, oda vezető infrastruktúra lesz, transformátorállomások, eloszlálomság, tehát visszanyer egy kicsit az ipari jellegéből a terület, de ott már nemzeti park nem igen lesz, ahol ilyen valaha ipari területek.
2: Tulajdonképpen mit jelent a könnyített eljárás?
1: Azokat a szigorú szabályokat, amiket az előző kormány hozott, az feloldásra kerül. Közelebb lehetnek a szélerőművek egymáshoz, lakott területhez is közelebb lehetnek, tehát gyakorlatilag az előző szabályzás az szinte lehetetlenítette új szélerőmű parkok építését, mert olyan távolságokat írt elő a településektől és a szélerőművek egymás közti távolságában is akkora területeket szabott meg, ami gyakorlatilag Magyarországra nem teljesült, mert a magyar települések sűrűsége, a magyar népsűrűség attól nagyobb volt, hogy ekkora távolságokat megengedhessen magának. Ebben is volt ráció egyébként. A világban alternatívák léteznek. Önmagában a szélerőművek telepítése nem ördögtől való, meg lehet oldani Magyarországon is, az akkor, az előző kormánynak volt egy elképzelése, hogy nem favorizálja, elsősorban amiatt, mert nem jó igazán egész Magyarországra néz az átlagos szélpotenciál, nem jó a naperőművekre tettek inkább, és azt is tudomásul kell itt venni, hogy a V4 plusz országoknak a villamosenergia piaca az egységesítve van. Tehát ez azt jelenti, hogy egységes, szinte a teljes közép-európai árampiac kapcsoltan működik. Ez azt jelenti, hogy Lengyelországban vagy Romániában az ottani szélerőművek ki tudták egyensúlyozni ezen a piacon a magyar naperőműveket. Itt most a sok kicsi országnak a határai ebből a szempontból nem jelentenek gátat. A piac ezen átnyúlva működött, és kiegyenlítették egymást így is az eltérő termelési módok. De hogyha Tisza kormánynak ez a célja, hogy a szélerőmű kapacitás növelje, ez is megoldható, megfelelően meg kell tervezni, és működhet.
2: A magyar villamosenergia rendszernek tudnia kell kezelni az időjárástól függően változó termelést.
1: Tehát ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy azért ez a 4000 megawattnyi szélerőmű beruházás, és még ugye további naperőművek is épülnek majd. Ez ugye a rendszer egy nagyon komplex villamosenergia rendszernek az egyetlen eleme. De hogyha én ilyen mértékben egy elemet megváltoztatok, akkor magát a rendszert is hozzá kell igazítani ehhez az egy nagyon jelentősen megváltoztatott rész dologhoz, hogy szélerőmű kapacitás növelés mégpedig jelentős. Tehát itt infrastruktúrális beruházásokra is szükség van, tehát nem csak azt kell nézni, hogy mennyibe kerül egy szélerőműnek a beruházása, hanem ahhoz a vezetékrendszert is föl kell készíteni, a hálózatot föl kell készíteni, hogy oda-vissza áram, villamosenergia áramlások lehetnek, nyilván függ a csatlakozási pontoknak a kiépítettsége. Ezt a többlet időjárás függő áramtermelést ki kell tudni egyensúlyozni, tehát többlet kiegyensúlyozó kapacitásokra van szükség. A most épülő három modern földgáztüzelésű erőmű blokk mellé még kell építeni legalább ennyit, hogy ezt a megnövelt időjárás függő termelést ki tudják egyensúlyozni, és bizony valószínű az ipari akkumulátoros tárolási lehetőségeket is meg kell duplázni, vagy háromszorozni ahhoz, hogy érdemben, mikor túltermelés van, azt el tudjuk raktározni olyan időszakokra, amikor kevesebb, de ez is csak napon belüli vagy másnapi jelent, tehát a lényeges itt így kell fölfogni, a lényeges tárolási kapacitás növelést. Tehát mindezeknek a végén ott vagyunk, hogyha egy ellátásbiztonsági szempontból működőképes rendszert akarunk fenntartani a beruházások után is, akkor a magyar GDP-ben már mérhető számú beruházást kell eszközölni az egész rendszerben. Ez körülbelül nagyságrendileg úgy kell elképzelni, hogy kicsivel kevesebbet, mint amennyit az oktatásra költünk, vagy az egészségügyre. Tehát 3-4% a költségvetésnek erre kell költeni ezekre a

0: A vízgazdálkodásról, a vízmegtartásról Szarka László Csaba geofizikus professzor mondja el véleményét.
1: 2024-25-ben a professzorok Batthyány köre energia munkacsoportjának havi rendezvényein többször szóba került a vízgazdálkodás és a vízenergiának a kérdése. Az egyik meghatározó ember a munkacsoporton belül Csernai László fizikus, a Norvég Tudományos Akadémiának tagja. Bőséges tapasztalatot szerzett a norvégiai helyzetről. Ott olyan vízbőség van, hogy gyakorlatilag minden vízenergiával működik, vagy működhetne az ország. A gázt azt exportra használják föl, tehát ezt a luxust is megengedhetik maguknak. Úgyhogy Csernai László kezdeményezte, hogy foglaljuk össze ezeknek a víz témájú előadásoknak a lényegét, a tartalmát. Ekkor még nem gondoltunk arra, hogy Pakson energiakrízis lesz. Július 6-án jelent meg online a tanulmányunk, aztán készült Csernai Lászlóval egy külön interjú is ebben a témában, de még akkor sem tört ki ez a paksi energiahelyzet. Ennek az a mondani valója, hogy a vízmegtartás az teljesen elfogadott már elviekben Magyarországon, és mi arra mutattunk rá, hogy ha érdemben akarunk vizet megtartani Magyarországon, akkor ez leginkább a Dunán tehető meg.
2: Tehát a Duna jelentősége továbbra is fontos.
1: A Duna, persze, természetesen. Tehát azt a három gátat, amiről szó volt korábban, közöttük a Fajszi, Nagymarost is elő lehet és kell venni.
2: A bősi hát vannak ellenzőinek az ellenzői még a mai napig is.
1: Igen, és érdemes visszamenni a gyökerekig, hogy mi a környezetvédőnek a felelőssége, hogy szembe mehet-e egy olyan természetes emberi igénnyel, mint ami megfogalmazódott ennek a magyar-csehszlovák projektnek a megvalósításakor. Ugyanis az történik, hogy teljesen teli van gátakkal a Duna Magyarország fölött és Magyarország alatt is. Tehát ezek a gátak a folyóvízben tárolt... És délebre is, de azok nem számítanak, a felvíziek számítanak, azoknak vagyunk kiszolgáltatva. Tehát az a hordalék mennyiség, amit egy folyóvíz természetesen magával visz, az a gátnál lejjebb nem tud menni. Ezért ők attól a fölöslegtől megszabadulnak és kotorják. Viszont Magyarországon, ha nincsenek ilyen gátak, akkor a hordalékot innen veszi magához a folyó, és elviszi. És ezért a meder mindig mélyül. A jelenség lényege az, hogy mivel nem szállítódik a folyóvízben hordalék, a hordalékot a víz innen veszi magához, mélyül a meder, és a ugyanazon vízhozam esetén a vízszint is alacsonyabb lesz. Hát nyilván a felvízi meteorológiai hatások, a vízgyűjtőn csapadék csökkenés és más utánpótlási okok, és a medernek az elmélyülése vezet ahhoz, hogy már nehéz üzemeltetni az atomerőműnek a hűtését. Úgyhogy nagyon sokféle szempont miatt szükséges ezeket a gátakat megépíteni.
2: Tehát a duzzasztógátakat. És azoknak nincsenek ökológiai problémáik?
1: Az 1000 évvel ezelőtti viszonyok közé nem tudunk visszamenni, bármit is szeretnének az ökológusok, hiszen akkor mások voltak a hidrológiai körülmények, más éghajlat volt, ugye volt meleg időszak, utána egy kis jégkorszak, és a folyó visszabályozás, mondjuk a Tisza szabályozás, az a 19. században történt, amikor egész más éghajlat volt, és nem igen lehet elítélni azokat a dolgokat. Tehát az ember máskor is beavatkozott a természetbe. Vagy például, amikor a Lánchidat építették, ugyanolyan tiltakozás volt az 1840-es években a Lánchíd ellen, mint amilyen a bős nagymarosi építkezés idején volt. De szerencsére sikerült megépíteni a Lánchidat. Tehát a környezetvédőknek a lelki világa az mindig ugyanaz, hogy ne nyúljunk be a környezetbe, de az nem igaz, elméletileg nem lehet kimondani, hogy ahol az ember beavatkozik, az eleve rosszabb lesz.
2: A hazai vízenergia

0: Energiakészlet. A magyarországi villamosenergia fogyasztásnak körülbelül 10-12%-át lenne képes fedezni áll a tanulmányban.
1: A vízenergia szempontot ez a tanulmány utolsóként említi, mert nem akartunk mi rossz emlékeket felidézni, mert az erőmű ellen tiltakoztunk, de azért mégis valahol nagyon furcsa, hogy a szomszéd országgal fölépítettünk közösen egy vízerőművet. Ez olyan, mint amikor két család fölépít egy ikerházat, és mi utána, amikor elkészültek, akkor átadjuk a másik családnak, a szomszédunknak is a mi lakásunkat. Tehát ilyet még nem látott a világ, és csehszlovákok, egy évvel később Szlovákia lett, élvezik ennek az előnyeit, mi pedig egyedül a hátrányait tapasztaljuk ennek a helyzetnek. Ez a lehető legrosszabb, ami elő tudott volna állni.
0: Van ennek a helyzetnek, vagy lenne ennek a helyzetnek megoldása?
1: Az érzelmeket ki kellene kapcsolni, el kellene olvasni azokat a eseményeket sorban, amelyek a bős nagymaros elleni tiltakozáskor történtek, hogy hogyan alakult ki ez az egész lehetetlen helyzet, akkor mi egy politikai rendszer ellen tiltakoztunk, tehát valahogy nagyon ügyesen átfordították ezt az egészet, közben pedig egy racionális kérdésről volt szó. Talán eltelt annyi év azóta, hogy elő lehet venni és belátni azt, hogy Magyarország számára nagyon sok szempont miatt vízgazdálkodási, akár közlekedési, mert gát van ott, egy hidat is jelent az valójában. Nagyon sok szempont miatt szükségünk lenne ezekre a dolgokra.
0: A tanulmányban szerepel, hogy szakítani kell a vizek szabad elfolyatása szemlélettel.
1: Szabad folyást a vizeknek, tehát ezt nagyon sokszor hallottuk. Ez már emlékeztet az egyik politikai rendszerváltás körüli politikai pártnak a jelmondatára, de hát amikor látjuk a budapesti kiskörúton vagy nagykörúton a Mercedeseknek a zuhanását, akkor ugye azt is tudjuk, hogy az nem a miénk, ami átfolyik. Tehát meg kell tartani. Tehát a vizet Magyarországon meg kell tartani, és mi rámutattunk a legracionálisabb megoldására, a legnagyobb folyónk vízmegtartó képességének a kihasználására.
0: Szarka László Csaba, geofizikus professzorral beszélgettünk.

0: Megmente minket a mesterséges intelligencia. A párizsi szeminárium spirituálisával Pozsgai Nóra beszélget.
1: Antoine Videlin francia katolikus pap, filozófus és teológus, a párizsi szeminárium spirituálisa és a párizsi Collège des Bernardins teológiai fakultásának professzora már 2021-ben könyvet írt a digitális világ materializmusa és a dezinkarnálódott, testi valóságától elszakadó ember veszélyéről. Szerinte a kérdés még élesebbé vált a mesterséges intelligencia térhódításával. Miközben egyre többen keresünk benne társat, bizalmas barátot, vagy akár lelki segítséget, lassan elveszíthetjük azt, ami alapvetően emberivé tesz bennünket. 2021-ben jelent meg Párizsban franciául, magyarul úgy lehetne fordítani, hogy senki, a digitális létezés, avagy a test tagadása című könyve. Ebben a körülöttünk eluralkodó digitális materializmus veszélyeiről ír, és ezzel az újfajta elanyagtalanodó testetlen kultúrával szembeállítja a kereszténység a katolicizmus megtestesülésre építő kultúráját. A mesterséges intelligencia berobbanásával még aktuálisabbá vált a diagnózisa?
2: Moi, je pense que c'est toujours pertinent. Pour moi, la question centrale, c'est l'incarnation. C'est effectivement...
3: Igen, azt hiszem, ez még mindig érvényes. Számomra a központi kérdés a megtestesülés. Mert a testi valóság végső soron az emberi személy székhelye, test és lélek együtt. Az ember testisége, testi valósága éppen ennek az egységnek a kifejezése. A testi valóság nem a húst jelenti, hanem az egész embert a maga egységében, testestül, lelkestül, ahogyan a II. Vatikáni zsinat is fogalmaz. Ma ezzel szemben egyfajta dualizmusban élünk. Egyik oldalon van a test, mint egyfajta egyszerű eszköz, a másik oldalon pedig van a lélek, egyfajta agy, ami használhatja az informatikai eszközöket, az intelligenciát, és így tovább. De a lényeg, hogy teljesen megosztottak, szétválasztottak vagyunk, és ez pszichiátriai problémákhoz, antropológiai egyensúlyvesztéshez vezet. Szerintem nem kell nagy filozófusnak lenni, hogy erre ráérezzünk. Csak hogy ez az egész annyira lenyűgöző, hogy rohanunk utána, követjük, vonz bennünket. De meggyőződésem, hogy ez illúzió, aminek nagy ereje, hatalma van. A könyvem végén egyenesen az Antikrisztusról beszélek. Nem olyan értelemben, hogy valami, ami Krisztus ellen van, hanem mint ami Krisztus helyett van. Ez azt jelenti, hogy a digitális világ, a mesterséges intelligencia megváltóként mutatkozik be, mint ami majd megmenti az emberiséget. És azt hisszük, hogy ebben megváltást lelünk, mert nincs elég időnk, hogy mindent megcsináljunk, és majd a gépek elvégzik helyettünk. Az eredmény, hogy egyre kevésbé vagyunk szabadok, egyre kevésbé vagyunk személyesek. Személyünktől megfosztottá, testetlenné, dezinkarnáltá válunk. Nagyon sokat merítek Romano Guardiniből is. Ő azt mondja, amikor minden személytelenné válik, az az ördöginek a birodalma. Ez azt jelenti, hogy az ördögi az, ami személytelen, mechanikus. És itt az ördögnek már nem is kell tennie semmit. Az egész magától működik. Ezzel szemben a mi méltóságunk abban áll, hogy személyek vagyunk. Minden, amit a testünkben teszünk, magán viseli a szabadság lenyomatát. Legyen szó akár főzésről, vagy hasonlókról. Ehhez pedig hozzátartozik, hogy megadjuk a tiszteletet az időnek, a hosszantartó dolgoknak. Egy korábbi könyvemben kidolgoztam egy átfogó etikát ezekről a kérdésekről. Vegyük például a csendet. A csend az alapja, sőt, a feltétele annak, hogy meghalljuk Istent. Ma viszont már nincs többé csend. Így nem tudjuk meghallani Istent. Isten már el sem tud érni bennünket. A csend pedig azt jelenti, hogy nem vagyunk állandóan az információk, a beszámolók, a dolgok és ízék áradatában. És mindez azt feltételezi, tudnunk kell unatkozni. Ezt mondja Blaise Pascal. Unatkozni kell. Órákat tölteni imádsággal, semmit tevéssel. A mai ember viszont ezt nem akarja. Már Pascal megmondta, az ember nem akar szembesülni saját létezése misztériumával, mert az elvezetni ahhoz a felismeréshez, hogy Istentől való és Isten számára van megteremtve. Igazából ez az egész egy menekülés. És ez az egész nem véletlenül történt. Mi akartuk?
2: L'IA, elle est pas venue par hasard. Le numérique est pas venu par hasard. On l'a voulu.
3: A mesterséges intelligencia nem véletlenül jött létre. A digitális világ sem véletlenül jött létre. Mi akartuk ezt a menekülést? Szórakozni akartunk. Elterelni a figyelmünket, hogy ne kelljen azon gondolkodnunk, kik vagyunk, mi végre vagyunk, mi a hivatásunk. Szerintem ez rettenetesen veszélyes. Ezzel a gondolattal kicsit egyedül vagyok, de úgy gondolom, ehhez az egyházban nagyon erős aszkézisre lesz szükség. Mégsem vagyok azért teljesen egyedül, hiszen 14. Leó pápa is sokat beszélt erről. Tehát kell egy belső szabadság, hogy ne lépjünk be ezekbe a folyamatokba. Még az egyház és a plébániák működés módjában se. Nem lehetünk állandóan a WhatsAppon és mindenféle alkalmazásokon. És nem lehet a homíliáinkat csak a mesterséges intelligenciával megírni. Bizony, ilyen is van.
2: On peut pas uniquement faire des homélies par l'IA. Ça se fait.
1: L'IA peut générer même des voix. A mesterséges intelligencia már hangot is képes generálni, és akár egy valódi kapcsolat illúzióját is kelteni. Ma sok fiatal annyira magányos, hogy szinte az egyetlen barátja a ChatGPT, egy mesterséges intelligencia által létrehozott barát. Valóságosnak élik meg, megosztják ezzel a nem személlyel, nem valakivel a legmélyebb titkaikat, a lelki problémáikat. Ez elég félelmetes. Mit kínálhat erre az egyház? Hogyan tudja kivezetni az embereket ebből a mesterséges világból? Vagy ne is csak az egyházról beszéljünk. Hogyan tudja Isten kivezetni az embert ebből a magányból, amit a mesterséges intelligencia csak felerősít?
2: Je ne suis pas à la place de Dieu. Ce que je crains, c'est que, en fait, on va continuer.
3: Nem vagyok Isten helyében, de én attól félek, hogy egyszerűen ezen az úton haladunk tovább. Úgy értem, ez a folyamat, ez az irány annyira erős, hogy a helyzet csak egyre rosszabb lesz. Igen, én ezt gondolom.
4: Puzsgai Nóra interjúját hallották.

0: Szeptember 12-én rendezik meg a Mindenki Születésnapja elnevezésű sétát. Mucár Gáborral, a Mindenki Születésnapja Alapítvány egyik alapítójával beszélgetünk.
1: 3 évvel ezelőtt jött létre a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége, amely megpróbálja egy közös szakmai egységbe szervezni mindazokat, akik az emberi méltóság oltalma mellett törnek pálcát. Tehát itt a mesterséges terhesség megszakítással és abortusszal foglalkozó, a nők jogaiért kiálló, a felvilágosítással foglalkozó fiatalokat tájékoztató szervezetek épp úgy benne vannak, mint például Wagner Viktóriát emlegettük, ugye a Magyar Védőnök Szövetsége is ott van ebben, és azok is, akik az életvégi méltóságos elkísérést és az eutanázia megakadályozását tűzték ki céljául. Itt van ebben például a 40 nap az életért ima közösség, amely Amerikából indult, és az abortuszt végző egészségügyi intézmények előtt Nagyböjtben, illetve szeptemberben évente 2 alkalommal élő helyi imaláncot szerveznek annak érdekében, hogy az ima erejével próbálják meggyőzni az édesanyákat és az orvosokat is, hogy ne végezzék el, ne gyilkolják meg az anyamében a magzatokat. Tehát, hogy az ember életét a magzati fogantatástól kezdve egészen a természetes halálig egy isteni elrendelésből származó alapvető emberi jogként mutassuk be, és ennek a tiszteletéért harcoljunk. Nagyon sokan vannak ebben szervezetek, magánszemélyek, és a Mindenki Születésnapja életvédő séta is tulajdonképpen akkor indult el, amikor ez az Életvédők Szövetsége, a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége is.
2: Milyen azzal lesz a program?
1: Hát azzal a céllal jött létre maga a séta, és most már idén 3. szeptember közepén szervezzük ezt meg, hogy vigyük ki az utcára, és mutassuk meg Magyarországnak az életpárti arcát. Tehát itt nem transzparensekkel, a kidagadt erekkel a nyakukon dühösen üvöltöző emberekről van szó, hanem mosolygós, az életükért hálát adó családokról, akik nem is feltétlenül mind keresztények, mert hogy az élethez való jog az nem egy vallásfüggő kérdés, az egy alapvető jog. Mi tudjuk ezt keresztényként, hogy ez egy Istentől kapott ajándék. De akik nem keresztény álláspontból közelítenek ehhez, azok számára is teljesen egyértelmű kell, hogy legyen, hogy az életet a fogantatástól a természetes halálig védeni kell. És ez tulajdonképpen egy nagyon békés demonstráció, amely azt próbálja megmutatni a társadalom, ezt az eseményt figyelő, sajton keresztül vagy személyesen figyelő jelenlévő részének, hogy életpártinak lenni jó. Tehát ezen család idősek, fiatalok, sokszor egyházi vezetők is ott vannak, de nincsenek egyházi jelképek, nincsenek egyházi jelszavak. Itt egyszerűen csak egy olyan közösségnek az egyre bővülő építkezéséről, most már 3. éve több ezer ember jelenik ott meg, a Tudományos Akadémiától indulunk szeptember 12-én délelőtt 10 órakor, és aztán utána hagyományosan a Tabánba érkezünk meg, és ott családi programok várják több tanúságtétellel, beszéddel, beszélgetéssel, jelentős közéleti személyiségeknek a megjelenésével és beszédével tarkítva próbálunk egy nagyon jó hangulatú együttlétet szervezni, és ami fontos, legyen mindenkinek születésnapja, ez a szlogen, tehát hogy mindenki születhessen meg, akinek meg kell születnie, és mit szoktunk születésnapra adni? Tortát, amikor egymást ünnepeljük, úgyhogy ott mindig van egy hatalmas nagy torta, aminek ezernyi kis darabját tulajdonképpen mindenki megeheti, aki odajön. Úgyhogy várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, megtalálható a mindenkiszületésnapja.hu oldalon, a közösségi média felületeken is a séta minden információt lehet róla tudni, és hát bízunk benne, hogy a sétáig azért a sajtó is sokat fog vele foglalkozni.
2: Az eddigi tapasztalatokból ön mit szűrt le, hiszen ez most már akkor a 3. séta lesz?
1: Azt, hogy szenzációs emberekkel találkozunk ott minden egyes alkalommal. Nagy küzdelem azért megmozdítani a társadalmat, hogy az arcukkal is fölvállalva, nem is feltétlenül azért, mert félnek vagy nem félnek, hanem egyszerűen az emberek egy kicsit lusták, hogy egy ilyen sétához csatlakozzanak, de ki egyszer volt ott, az utána újra is eljött, mert érezte azt a töbletet, amit ebből kapott. És nagyon érdekes, hogy akik ott az utca szélén állnak, ahogy átmegyünk a Lánchídon, és utána végigmegyünk a Várkert bazár előtt, sokan kérdezgetnek. Most már angol nyelvű anyagokat is viszünk, ugye Budapest egyik legfontosabb turisztikai területéről vagy övezetéről van szó, és sokszor a külföldiek is kérdezgetnek, és sok-sok mosolygós arcot és pozitív választ kapunk, tehát közel áll az emberekhez. Hát mi egy életpárti embernek lettünk teremtve az Isten saját képmására, és nem halálpártira, tehát ez tulajdonképpen egy pozitív, életigenlő, demonstratív kiállás, és bízunk benne, hogy ez évről évre felfejlődik. Ugye Amerikában a March for Life nevezetű hatalmas rendezvény több százezer embert mozgat meg, nyilvánvalóan egy sokkal nagyobb társadalom és sokkal régebbi tradícióról van szó.
2: A részleteket Mócár Gábor, a Mindenki Születésnapi Alapítvány egyik alapítója mondta el.

0: megjelent a Mohács 500 párbeszéd című kiadvány, amely egy 12 hónapon át tartó török-magyar együttműködés eredménye. Fodor Rihárd történész a projekt szakmai felelőse, illetve két történész munkatársa, Alpár Benedek és Fekete Áron nyilatkozik.
1: Korábbi kutatásainkban összehasonlító vizsgálatokat végeztünk különböző oktatási rendszerekben, és találkoztunk nagyon sok olyan cross-national, ugye, vagyis különböző nemzeteken átívelő projektekkel, amelyek a történelemtanításon keresztül próbálták megformálni a diákok gondolkodását, és Áronnal, illetve egy török kollégánkkal, akinek a nevét itt mindenképpen meg kell említeni, Ahmet Cem Durakkal, arra gondoltunk, hogy a készülő, a mindenki által várt évforduló kapcsán izgalmas lehetne egy török-magyar együttműködés, ezért az volt a célunk, hogy megmutassuk a különböző nézőpontokat, amelyek felmerülhetnek a török és a magyar ismert történeti jelenségek két oldalán.
2: Fekete Áron.
3: Fontos elmondanunk azt is, hogy a kötet az nem pusztán a mohácsi csatának az értelmezésére vonatkozik. A különféle diákok által elkészített esszék, illetve a történészek által készített tanulmányok többféle török-magyar meccéspontot mutatnak be, például az 1849 utáni magyar emigráció Törökországban, vagy az ős történetnek a közös vonásait és aspektusait, illetve a történészek, illetve a történelem didaktikusok, tehát általunk elkészített tanulmány, pedig a mohácsi csatának a jelenkori tankönyves interpretációit mutatja be.
2: Beszéljünk az együttműködésekről, hiszen itt történelmi és történelem didaktikai együttműködésekről van szó. Alpár Benedek.
4: Az együttműködés az nagyon érdekes volt, mivel ez egy nemzetközi projekt volt, tehát folyamatosan online kellett kommunikálni. Hála az ének remekül ment, a lingua franca az az angol volt, és a török iskolának a diákjai mind folyékonyan beszélték az angol nyelvet, ami jelentősen megkönnyítette az együttműködést. Voltak pár nyelvi kihívások természetesen, de több felkészítő workshopnak a segítségével ezeket a problémákat ki tudtuk küszöbölni, illetve próbáltunk arra is odafigyelni, hogy ezeknél a workshopoknál a törökök is be tudjanak csatlakozni digitális módon.
1: Még azt mindenképpen érdemes hozzátenni, hogy az együttműködés nem csak a két nemzeten belül, hanem abból a szempontból is érdekes volt, hogy ahogy említette, különböző szakmák együttműködéséről is beszélhetünk. Nagyon fontosnak tartjuk az ilyen oktatási projekteknél, hogy legyen olyan szakmai támogatás, amelyet egy történeti témánál kifejezetten kutató történészek tudnak nyújtani, illetve természetesen vannak olyan feladatok is, amelyekre nem szükséges történészeket alkalmazni, és emiatt döntöttünk úgy, hogy egyetemista kollégákat is bevonunk. Itt az MCC egyetemi programjának két kiváló hallgatója, Hegyi Lili Gerda és Kelemen Nimród közreműködésével dolgoztunk, és természetesen Áron koordinálta ezt a feladatot. Alapvetően meghívással kerültek be a diákok, illetve az egyetemista hallgatók, a diákokat pedig egy felhívás alapján felvételiztettük. Egyébként egy nagyon népszerű projektnek bizonyult már a kiinduló pont során is, hiszen 2025 augusztus végén, szeptemberében hirdettük meg ezt a lehetőséget. Összesen 16 diák vett részt, ezek közül 80 voltak magyarok, és legalább 30 jelentkezőnk volt, úgyhogy nagyon nehéz volt a szűrési felvételi folyamat, ugyanakkor végül 8 magyar diák kapcsolódott be ebbe a folyamatba.
2: Ez csoportmunka volt, vagy egyéni?
1: Nagyon fontosnak tartjuk, és talán az egyik legjelentősebb eredmény az, hogy diákcsoportok alakultak ki, amelyeknél ügyeltünk arra, hogy két török és két magyar diák dolgozzon együtt, amikor is alapvetően különböző képességeiket tudták kamatoztatni. Voltak, akik a kutatásban voltak jobbak, mások pedig esetleg a megfogalmazásban vagy a kapcsolattartásban jeleskedtek.
2: Minden csapat egy-egy történelmi témát vizsgált. Melyek voltak ezek a témák?
3: Több történelmi téma is volt, ahogy előzőekben említettem. Többek között például a 19. századi emigrációról, a mohácsi csatának a kommunikációjáról, illetve magáról a csatában a hadviselő felek kommunikációjáról szólt. Például az őstörténet is bizonyos aspektusai kaptak helyet. A történészek által, illetve a történelemdidaktikusok által készített tanulmányok pedig a mohácsi csatának a jelenkori értelmezéseire, illetve a tankönyves bemutatására fókuszáltak elsődlegesen.
2: Tehát ezek az értelmezések politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági környezetben születtek meg, vagy azt értelmezték?
1: Igen, sőt, ha akarjuk, akkor még nyelvészeti szempont is beemelhető, hiszen az őstörténet kutatásában ez elengedhetetlen.
2: Milyen szerepe lehet a történelem tanításnak a nemzetközi együttműködésben? Ezt gondolom most hangsúlyosan megjelent.
4: Amit a leginkább ki kéne emelni ebben, az a multiperspektívikus látásmód. A törökökkel azért volt nagyon érdekes együttműködni, mert amíg számunkra magyaroknak ez egy hatalmas tragédia volt a mohácsi vész, addig a törököknek ez egy nagyon fontos fordulópont volt, ugyanis ez volt az a csata, ahol az országnak a legerősebb hadát úgy tudta szétverni a török hadsereg, hogy onnantól kezdve a hódoltság területére benyomulni sokkal könnyebb volt nekik. Tehát ez nekik egy nagy diadalnak számított. És pont ezért gondoltuk azt, hogy a Mohács 500-as projektet hát természetesen törökökkel együttműködve kéne véghez vinni, hiszen az ő látásmódjuk az jelentősen hozzáadott a projekt folyamán ahhoz, hogy egyéb látásmódokkal meg tudjuk közelíteni azokat a kérdéseket, amik relatíve egyoldalúan vannak vizsgálva Magyarországon, mind akár a tankönyvekben, mind akár, hát inkább a közhiedelemben.
2: Fodor Richárd, Alpár Benedek és Fekete Áron történészekkel beszélgettünk.
0: A héten történt véget ért.
2: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: Petrúska András felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra van. Az iránytű következik.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Éppen 5 esztendeje 2021. szeptember 5-én vette kezdetét a második budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszus. Eredetileg egy évvel korábban 2000-ben lett volna, de akkor a világjárvány miatt, mint mindent, ezt is el kellett halasztani. Hogy végül miként sikerült átprogramozni a rendezést, mi történt azon a héten, és mindenre hogy emlékszik vissza, arról Ernyei Áront, a rendezvényiroda akkori vezetőjét, a Szent István Bazilika intézményi vezetőjét kérdezem. Jó napot kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Dicsértessék mindörökké, amen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Hát ugye Ferenc pápa 2016-ban a Fülöp-szigeteken jelentette be a 2020-as budapesti helyszínt. Miért pont mi lettünk a kiválasztott akkor?
1: Ez mindig egy rejtély, és de azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy része volt Erdő Péter bíboros úrnak, aki nyilvánvalóan közvetlen kapcsolatban állt akkor már a vatikáni döntnökökkel. Minden esetre nagy örömmel vettük tudomásul. Nyilván azon a napon, amikor bejelentették, már nem volt akkora meglepetés, hiszen magyar delegáció is volt ott kifejezetten azért, hogy átvegye ezt a stafétát. És utána nagyon gyors léptekkel elindult a szervezés.
0: Mi kell ahhoz, hogy egy helyszínt kiválasszanak? Vannak ilyen feltételek, mint mondjuk az olimpiai rendezésnél, hogy ilyen olyan infrastruktúra, vagy hagyomány, vagy valami?
1: Bizonyára van technikai minimum, tehát város méretben, vagy egyáltalán olyan infrastruktúra, amire szükség van, de azt gondolom, hogy a világnak számos-számos országa megfelelne ennek. Úgyhogy én egy kicsit azt gondolom, hogy láttak itt valami többet, és nagyon remélem, hogy sikerült ennek a többnek megfelelni, így 5 év távlatából nézve is.
0: Van hasonlóan mondjuk az olimpiai szervezéshez, rendezéshez olyan elv, hogy akkor a Föld, a világ különböző távoli pontjai legyenek egymás után ezek az események?
1: Igen. Ha megnézzük a mintázatokat, ugye a Fülöp-szigetek volt az előző, alkalmanként szoktak kontinenst váltani, és Európa, illetve másik kontinens között adódik általában oda a szervezés. Úgyhogy
0: az Ázsiából jött át hozzánk, Fülöp-szigetekről, és a következő az végül is akkor 4 évvel később, vagy pedig az eredeti 2020-hoz később 4 évvel következett, és hol volt a 24-es vagy 25-ös, most én ezt nem is tudom már.
1: Igen, látja, ennyire távoli pontban vagyunk, be is fog nekem ugrani, mindjárt mondom, de egy pár évvel később volt, ment is Kornél atya a következő nemzetközi eukarisztikus kongresszus, az 53-ra is, ugye mi voltunk itt az 52-dik a sorban, magyar szempontból volt a második, ami ugye 1938-as volt az előző.
0: Igen, hogyha már említi, akkor ez például számított, hogy 1938-ban már volt nálunk egyszer ez bármikor, vagy bármilyen módon a szervezéskor, vagy akár magán az eseményen ez szóba került, hogy Budapest már egyszer volt házigazda?
1: Nagyon sokszor szóba került.
0: Tényleg?
1: Mi egy picit mintaként is tekintettünk rá. Ugye a teljességhez el kell mondanom, hogy megalakult a titkárság, ami elindította a szervezést már 2016 végén. Én 2018-ban csatlakoztam a csapathoz, először még csak a forráspontestek szervezéséhez, és utána csak 2019-től vittem a rendezvényirodát. De mindvégig az egész szervező csapattal volt egy ilyen párhuzamosság. Kicsit kutattuk is azt, hogy mi történt 1938-ban, milyen minták voltak. Talán volt olyan is, amire szerettünk volna egy kicsit reflektálni. Tehát hasonló helyszínek, akár a Szent István Bazilika is helyszíne volt 38-ban is, de a Hősök tere egy nagyon fontos központi helyszíne volt a 38-as kongresszusnak, és ugye a 2021-ben megrendezett, mi általunk megrendezett esemény sorozatnak is az egy nagyon fontos helyszíne lett. De nem csak ezt tekintettük, hanem sok minden mást is mintaként. És hát nem utolsó sorban, ez is egy érdekes kapocs, hogy a himnusza a kongresszusnak, az végül is ugyanaz lett, mint ami az 1938-asnak. Ez a Kudela Géza atya által írt győzelemről énekelje napkelet és napnyugat, amit én addig nem is tudtam, hogy ez kongresszusi himnusz volt, amíg meg nem kezdtük a szervezést, de azt gondolom, hogy azóta is egy nagyon népszerű népének lett.
0: És ezt most hogy nevezzük, a második budapesti eseménynek 2020 vagy 21? Kicsit kezdünk ebben elveszni, majdnem olyan, mint a nagy októberi szocialista forradalom, amelyik november 7-én volt, elnézést. Szóval hogy emlékszik így most már néhány év után, vagy hogy emlegetjük az eseményt?
1: Szerintem megmaradt nemzetközi eukarisztikus kongresszusnak, budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszusnak. Ugye 38-ban még eukarisztikus világkongresszusnak hívták ráadásul, de a maga a logó, a honlap és minden más maradt IEC 2020, tehát a 2020-as, de ez akkoriban nyilván sokan emlékeznek, az olimpiát is tolni kellett. Ott is megmaradt a 2020-as logó, a felirat, minden.
0: Annak ellenére, hogy 21-ben volt.
1: Annak ellenére, hogy egy évvel később rendezték. Nyilván ennek volt technikai oka is, mert egy csomó minden már kész van, le van gyártva. Költségoldali részek is jelentkezhetnek. Ugyanakkor meg azt szoktuk mondani viccesen, hogy ezek nagyon jó kvízkérdések lesznek, hogy mikor is rendezték a IEC 2020-at, vagyis ezt a eukarisztikus világkongresszust.
0: Igen, és meddig tartott a 100 éves háború.
1: Igen, pontosan.
0: És ugye, ahogy most készültem erre a beszélgetésre, hát beírtam, hogy 2021, aztán rögtön 2020 jött ki. Tehát ezért is kérdeztem, hogy ez most technikailag, vagy praktikusan ez, hogy adminisztrálódik.
1: 2021-re, mert végül is akkor tartottuk.
0: De a neve 2020.
1: Az 2020, igen, a nemzetközi vonatkozásban, de utána ezt egyre kevesebbet használtuk. Tehát lehetséges, hogy a más esetben ez nagyobb hangsúlyt kapott volna, de valószínűleg emiatt a logót, illetve a honlapot leszámítva kevesebb szerepe volt, vagy úgy hirdetve. Végül valóban 2021. szeptember 5-én a már említett Hősök terén a nyitó szentmisével, első áldozással, tanévnyitóval kezdődött meg ez a nagyon izgalmas hét, ami az egy hét hiány egy évvel korábbi esemény helyébe lépett.
0: Na hát akkor érjünk még egy kicsit vissza 2016-ra, akkor ugye Ferenc pápa bejelentette, elkezdődött a szervezés, említette, hogy 2018-ban csatlakozott a szervezéshez, 19-től vezette az irodát, és egyszer csak kiderült, hogy nem lesz. Hol tartottak akkor a szervezésben? Már másnap kezdődhetett volna, vagy sok munka volt még? Hogy fogadták egyáltalán ezt a hírt? Amit azért már lehetett sejteni, mert sorra maradt el minden.
1: Valóban lehetett sejteni. Egy nagyon bizonytalan állapot lett. Nem csak azért lett bizonytalan, mert a mi saját helyi környezetünkben a betegségek, a járvány, a korlátozások miatt, amit addig megszoktunk, az nem működhetett, hanem azért, mert egyszerűen akkor még nem tudtuk elképzelni, hogy milyen lesz a pandémia utáni világ. Meddig tart, mikor lesz az, amikor ezt feloldják. Akkor a javában voltunk a szervezésnek. Nagyon sok minden már összeállt, nyilvánvalóan a programváz az már jóval előbb, de már részletekben menően egyeztettünk sok mindent, és ezért egy pillanatra meg kellett akasztanunk önmagunkat, de amikor kiderült az, hogy ténylegesen eltolják, akkor igazság szerint az volt a válaszunk, hogy most kaptunk egy lehetőséget, hogy ez legyen még jobb. És és minden kolléga, aki ott volt, aki dolgozott, teljes bedobással home office-ban gyártotta a programterveket, a stratégiákat, a különböző folyamatábrákat, és ilyen, mi úgy hívtuk, hogy briefek, tehát minden eseményhez egy ilyen leírást adni azért, hogy mindent előre gondoljunk át, és legyünk tényleg startra készen. És ha szabad még egyet mondanom, a szervezés szempontjából így utólag visszanézve azt kell, hogy mondjam, hogy ajándék volt ez az év, és a pandémiával karöltve ez az egy év tolás, ha lehet ilyet mondani, még jobban megerősítette az ima hátterét is a kongresszusnak. Egyébként is sokan imádkoztak érte, ugye Bíboros úr egy kis imádságot is írt, amit már itt az Egyházmegyében szinte minden templomban, de országszerte sokan imádkoztak, és akkor ez a bizonytalan állapot még inkább generált egy olyan ima hátteret, amit azt kell, hogy mondjam, hogy érzékeltünk. És a 21-es eseményekről visszatekintve már erre a 20-20-as bizonytalan 3-4 hónapra tényleg összességében is egy olyan ajándék lett, amivel azt gondolom, hogy még több emberhez eljutottunk, és még szebb programot tudtunk biztosítani.
0: Az nem vetődött fel, hogy esetleg elmarad az egész, és a munka az hiába való volt, amit addig belefektettek? Mert ugye nagyon sok program, világprogramok is elmaradtak, tehát nem eltolódtak. Volt szerencsére például az olimpia, amit elhalasztottak, de sok mindent töröltek.
1: Én azt gondolom, hogy nyilván felmerült, mert akkoriban minden felmerült, de azért az volt a mintázat, hogy a ciklikusan visszatérő programok, azok inkább tolódtak, amik egy-egy egyedi esemény lett volna, kifejezetten arra az időszakra, azok voltak azok, amiket inkább elmaradtak. Ez inkább egy ilyen, hogy is mondjam, szubjektív statisztika, tehát erre nem tudok, nem egy valós kutatásokon alapul, de nagyjából ezt a képet láttam. Mi nem tudtuk egy darabig, hogy mi fog történni. Ugye az kellett, hogy a nagy kongresszusok, ugye a Vatikán által szervezett az ifjúsági világtalálkozó, a családkongresszus és az eukarisztikus kongresszusnál minden egymást követi, és a másik kettőt is el kellett tolni. És ugye mi voltunk legközelebb, de amikor az ifjúsági világtalálkozót és a családkongresszust is odébb tolták egy évvel, akkor tudtuk már mi is, hogy a következők mi leszünk, és akkor mi is kapunk egy év haladékot, és megrendezhetjük a kongresszust. Én azt gondolom, hogy jó döntés volt, addigra már azért 2020-ra, 2016 végétől azért rengeteg munka, egyeztetés volt benne, nagyon sok kreativitás a nagy csapat részéről, azért ezen egy hatalmas csapat dolgozott.
0: Hányan voltak? Egyre többen?
1: Egyre-egyre többen. Igen, egyre-egyre többen. Először elindult a titkárság Kornél atyával és két kollégával.
0: Fábri Kornél atya.
1: Igen.
0: Aki akkor még nem volt püspök.
1: Akkor még nem volt püspök valóban. Ő lett a kongresszusnak a főtitkára. Aztán utána egyre több emberre volt szükség ahhoz, hogy a szervezés mehessen tovább. Először 20-30-an csatlakoztak. Aztán kinevezték Mohos Gábor püspök atyát a kongresszus vezetőjévé, és akkor már formálisan megalakult egy olyan fajta vezetőség, ahol különböző területeknek a vezetője egyeztettek. Ennek egyike volt a rendezvényiroda, amit én vezettem. Volt 6 további másik vezető, akik különböző más területekkel foglalkoztak, és aztán a végén a kongresszus titkárságánál is több százan, ugye több ezer önkéntes, a különböző szolgáltatókon keresztül ezrek, de tényleg technikai személyzettől, biztonsági személyzeten át rengetegen, és ne felejtsük el a hatóságok munkáját se. Tehát azért ez a rendőrség, tűzoltóság, katasztrófavédelem is mindenki számára egy nagyon nagy kihívás is volt, és rendkívül sok élő erőre volt szükség ahhoz, hogy azon a héten minden a helyén lehessen, pláne, hogy ugye rendhagyó módon a Stáció Orbisra, vagyis a záró szent misére érkezett Ferenc pápa.
0: Összesen hány helyszínen zajlottak az események?
1: Hát, ha szűk értelemben vesszük, akkor 27. Ha tágabb értelemben vesszük, és még az Arszakra Fesztivál is az eukarisztikus kongresszushoz kapcsolódva valósult meg ebben az évben, akkor meg több száz. Voltak ugye a nagy tömegrendezvények, a Hősök terén, ugye a nyitó és a záró szentmise, a Kossuth téren, a, mi általában a magyar misének hívtuk, de utána pedig az eukarisztikus fáklyás körmenet, ami sokak számára egy nagyon-nagyon nagy élmény volt, ami szintén a Hősök terén záródott. A Hungexpon volt maga a kongresszus, vagy mondjuk így a szakmai része, ott 5 napon keresztül különböző előadások, tanúságtételek, szentmisék, közös imádságokkal egy rendkívül színes program, de sok-sok plébánia is bevonódott, és voltak missziós színpadjaink az Őrsvezér terén és a Szél Kálmán téren is, ahol egész héten programokat biztosítottunk azok
0: akkor számára. Akkor egy Buda is, meg Pest is benne volt.
1: Való, igaz.
0: Ha csak ezt a kettőt.
1: Próbáltuk lefedni. Ugye, ha már nemzetközi, akkor legalább budapesti szinten is minél nagyobb területet fedjünk le.
0: Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Ernyei Áron, a 2020-ban lett volna, de 2021-ben megtartott Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus programirodájának akkori vezetője, és az 5 évvel ezelőtti eseményekről beszélgetünk. Az elmúlt percekben a halasztásról és az újratervezésről volt szó, és egy kis zene után majd arról kérdezem, hogy hogy zajlott maga az esemény, és mi minden történt azóta, milyen emlékei, milyen eredményei voltak az eseménynek.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Ernyei Áron, a 2021-ben megrendezett Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus programirodájának akkori vezetője, a Szent István Bazilika intézmény vezetője. És hát akkor ott tartottunk, hogy elkezdődött maga pontosan 5 évvel ezelőtt az esemény, mindeközben ő meg egy adatot megtalált.
1: Igen. Csak nem ugrott be, de a következő kongresszus 24-ben, Ecuadorban, Quitóban.
0: Hát akkor a nagy ugrások, tehát Fülöp-szigetek, Budapest, Quito, tehát így az egész világ.
1: Igen, így ez a fajta a pingpongozás is megtörtént a kontinensek között.
0: Tehát és akkor azt is tudjuk, hogy akkor a 4 éven te azt a ciklust, akkor azt folytatták természetesen.
1: Igen, de azért a korábbi mintázatokból látszik, hogy ez nem szigorú szabály. Tehát a korábbiakban is volt, amikor volt egy-egy szünet, hogyha olyasmi volt, volt olyan év, amikor végül kimaradt egy-egy, úgyhogy 3-4 évente azért esély van rá.
0: Hát akkor szerencsére 24-es, akkor az megtörtént minden probléma nélkül, de most térjünk vissza akkor a 20 helyett 21-re halasztottra. Ugye éppen 5 esztendeje szeptember 5-én. Ilyenkor mi történt? Most van lassan 10:30.
1: Nagyon-nagyon készülődtünk már. Délután volt a nyitó Szent Mise. Hatalmas kórus, egyesített énekkar katolikus iskolákból. Ezer fölötti létszámban első áldozók, és egy nagyon színes programmal, felvezető műsorral együtt vártuk a híveket ott a Hősök terén. Hozzáteszem, hogy egy hónappal korábban el kellett kezdeni építeni mindent. Tehát, hogy addigra ott a szervezők részéről ez már egy ilyen, ez már a mire odaértünk a startvonalhoz, addigra már egy jelentős futáson voltunk túl.
0: Egy hónappal korábban már gyakorlatilag elkezdték birtokba venni a várost ezek szerint.
1: Igen, gyakorlatilag a Hősök terén, ugye még a forgalmat nem zavarva, ennek a hatalmas 40 méter széles, 12 méter magas fedésnek, színpadnak az építése megkezdődött, egy csomó technikai feladatnak az ellátása. Úgyhogy akkor mi már nagyon nagy munkában voltunk, de nagyon nagy siker volt ez a nyitó szentmise, és ennek a meghittsége és a hangulata, sokan azt mondták, hogy hozzáadott ahhoz, hogy keressék utána a hétnek az eseményeit. Úgyhogy a Hung Expo-n aztán utána 10 000 fölötti ember fordult meg, nagyon sokan ott voltak a előadásokon, tematikus szentmiséken, a délutáni programokon. Azóta is sokan-sokan emlegetik a Szent István Bazilikában megtartott közösségek szentségimádását, ahova sok-sok lelkiségi mozgalomból, közösségből delegáltak énekarba, zenekarba tagokat, és ők együtt alkottak valami újat. Aztán ebből egyébként ő belülük alakult például egy kis kórus, ami a mai napig együtt énekel. Ez is egy eredmény. Ugye a forráspont, ami 2018-ban volt az első, és egyfajta felvezető rendezvényként a kongresszusra, aztán 19-ben a következő, már még nagyobb, akkor már ilyen 4 000 fős részvétellel, és a 20-as kimaradt, és 21-ben pedig a Budapest arénában tudtunk forráspontot, ifjúsági estet rendezni. Ez is egy olyan eleme az eukarisztikus kongresszusnak, ami ugye felvezetőként is kezdődött, és tovább él, mert a kongresszus keretében három forráspontot ünnepelhettünk, és most idén, november 21-ére már a 8-nál.

0: ez a sok tízezer vagy sok százezer ember inkább, aki kapcsolódott. Mert élőben is százezeres nagyságrendről beszélünk, de nemzetközi szinten közvetített, hat nyelvre tolmácsolt világeseményről beszélünk. A mai napig, tehát 5 év táblatából is kapjuk azokat a kis megjegyzéseket, azokat a kis félmosolyokat és üzeneteket adott esetben, hogyha olyan helyzetben vagyunk, amik arra reflektálnak, hogy micsoda élmény volt ott lenni, és hogy sokakat megérintett ott Jézus. Ugye ez lett a motto, találkozz Jézussal Budapesten. Minden forráson belőled fakad, ez volt a motto, azért ezt mondjuk el, de akkor inkább azt mondom, hogy a szlogen, és azt gondolom, hogy tényleg azon úgy köttünk, hogy Jézussal az oltári szentségben sokak találkozhassanak.
1: Igen, a Zsoltár a könyvéből való ez az idézet, és ha már a hat nyelvet említi, hoztam egy emléket, otthon megtaláltam pont a napokban egy tolmácsgépet, ismerős?
0: Olyannyira ismerős, hogy
1: ja, ön is mivel elhoztam.
0: Rádióba jöttem, én is hoztam egyet, ha már rádióba.
1: Most nyit veszi elő a dobozból, én nem láttam, és ezen ugye rajta van az a bizonyos említett logó, IEC 2020, és ugye ezen lehetett beállítani akkor, hogy melyik nyelven szeretné az ember hallani. Ezt most én nem tudom megmondani, vagy nagymamámé, vagy édesanyámé volt, sajnos már egyikük sincs közöttünk, de ez is emlékeztet akár rájuk is, meg magára az eseményre is, és ön is hozott még emlékeket.
0: Igen, a rádiót stílszerűen, mivel rádióba jöttünk, és hogy a nemzetköziségét érzékeljük, tehát ez a hat nyelvre élőben tolmácsolás végig, ezért ez egy nagy kihívás volt. A másik emlék, amit hoztam, az eukarisztikus körmenetnek a kis körmeneti gyertyája. Ezen is rajta van a logó, és ez is egy nagy szimbóluma lett. Nagyon-nagyon sokan emelik ki annak a programnak a meghittségét, és azt, hogy ez mennyire békésen és lélekemelően zajlott. Hozzáteszem, hogy rendezvényszervezési szempontból tegyük külön kategóriába a Stáció Orbiszt, mert a pápa látogatás miatt az összességében is rendkívül kombinált, de összességében a legbonyolultabb esemény is volt, és én hálát adok a Jóistennek, hogy ilyen jól sikerült, és ennyire sokat adott az embereknek. Az utolsó emlék, amit hoztam, az abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Ferenc pápa szertartóival már előzetesen is sokat egyeztettünk a Szent Miséről, és emiatt kialakult egy személyes kapcsolat is, és Ferenc pápa akkor csak 6 órát töltött Budapesten, és ugye ment tovább a szlovákiai útjára. És mikor vége lett a Szent Misének, mielőtt ment az egyik szertartó az autójához, oda jött hozzám, és azt mondta, hogy szeretne megköszönni mindent, és a kezembe nyomott egy könyvet. És akkor még nem tudtam, hogy mi ez a könyv, csak belenéztem, eltettem, utána megnéztem, és utána a felvételeken is böngésztem. A szertartáson 3 misekönyvet használnak, amiből Ferenc pápa olvassa a saját szövegét, vagy felolvasandóját, és ennek az egyik, a fehér példányát kaptam meg tőlük, úgyhogy ezt azóta is féltve őrzöm.
1: Tehát ezt látta a Szent Atya kezében?
0: Hát ugye a Szent Atya nem fogja meg, hanem elé tartják,
1: előtte,
0: de
1: igen.
0: Hogy ő ott volt előtte, uh-huh. Igen, és ez az a könyv, amiből a Szent Mise elejét meg a végén olvasott, úgyhogy ezt azóta is nagy becsben tartom. Egyébként nagyon gálásak voltak, mert a másik 2 könyvet is itt egy-egy kollégának oda ajándékozták. Úgyhogy van még egy piros és egy zöld példány, én a fehér példányt kaptam, és azóta is sokat jelent ez.
1: Hát ez egy nagyon emlékezetes ajándék, az egészen biztos, ezt tovább is örökítheti a családjában. És ha már a záró szentmisét emlegeti, vagy említi, akkor azért is különleges volt, ugye, mert Ferenc pápa mellett első Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárka is itt volt, és ugye hát ez egy különleges esemény, hogy a keleti és a nyugati egyház fő találkozott.
0: Igen, sokan kiemelték azt nemzetközi szinten is, hogy

0: Magyarország mennyire jó, kapcsolódási pont, híd. Ugye később, amikor Ferenc pápa visszatért 2023-ban már országlátogatásra, akkor is mondta, hogy Budapest a hidak városa, és itt magán az eukarisztikus kongresszuson sikerült az ökumenikus kapcsolatokat, a kelet-nyugat összekötését jól kiemelni. Én azt gondolom, hogy Erdő Péter bíboros úrnak ebben komoly nyilvánvalóan komoly szerepe volt, de neki köszönhetjük azt, hogy ezeket a találkozók létrejöhettek. Ugye a Ferenc pápa itt létekor volt találkozó állami szinten, illetve egyházi szinten is kettő ott a Szépművészeti Múzeumban. Ez is ennek a részét képezte, és nagyon fontos mondani valója van, amit sokat mondunk, de nem mondunk elégszer, hogy arra figyeljünk, ami összeköt, és ne arra, ami elválaszt. És ennek szerintem nagyon szép szimbóluma volt ez is.
1: Kedves hallgatóink, vendégem volt a stúdióban Ernyei Áron, a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus budapesti szervező irodájának vezetője. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Programja van, úgyhogy elengedem. Műsorunkat majd még folytatjuk, és természetesen tovább emlékezünk az éppen 5 esztendővel ezelőtt elkezdődött budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra. Köszönöm szépen önnek, hogy velünk volt.
0: Én is köszönöm, hogy itt láttam.

0: kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Ernyei Áronnal még egy kis időnk maradt, kiderült. Úgyhogy én azt kérdezem öntől, hogy ugye 5 évvel ezelőtt volt maga a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, és említette már, hogy érkeznek kis üzenetek, jelek. Milyen utóhatása van egy ilyen eseménynek? Mert azt tudom, hogy az 1938-asnak még évtizedekig érezhető hatása volt, annak ellenére, hogy gyökeres változás volt akkor Magyarországon. Ugye hát nálunk is volt, meg zajlik az élet, de hát össze nem lehet hasonlítani a két változást. Szóval mit hagyott ránk ez az esemény, ez az 5 évvel ezelőtti?
1: Én azt gondolom, és úgy látom, hogy amit már említettem, hogy mindazoknak a szívében, akik ott voltak, egy kitörölhetetlen nyom, egy olyan emlék, amiről beszélnek az unikáiknak majd. Erről beszéltünk már korábban is a 38-as kapcsán is, de amit még adott az, hogy egy picit talán fejlődött, talán egyre erősebbé vált a szentségimádások kultúrája. Egyre több helyen, már a felkészülés során is rendeztek rendszeres szentségimádást, állandó szentségimádást. Volt egy olyan kezdeményezés szintén Kornél atyáék részéről, a Corpus Domini a sorozat, a világméretű szentségimádás, amikor egy napon, egy estén a világ minél több helyén egyszerre végezzenek szentségimádást az emberek, és ennek az elmélyítése plébániákon, hívek felé egy nagyon-nagyon komoly lépés, és egy olyan valami, ami megmaradt, velünk marad, és azt gondolom, hogy azokon keresztül, akik ebbe belekerültek, azokon keresztül hosszú távon is itt lehet.
0: És közben telefonon csatlakozott hozzánk a már többször is emlegetett Fábri Kornél atya, Esztergom budapesti segédpüspök, a NEK akkori főtitkára. Dicsértessék, püspök atya!
2: Mindörökké, amen!
0: Ernyei Áronnal ülünk itt a stúdióban, és beszélgetünk az 5 évvel ezelőtti eseményekről. Hát püspök atya volt az egyike azoknak, akik kézben tartották már az elejétől, vagy korábtól fogva az eseményt. Ön hogy emlékszik vissza, mondjuk pont 5 évvel ezelőtt éppen mit csinált?
2: Igen, 5 évvel ezelőtt kezdődött. Én reggel egy szendvicsével kezdtem, ahol több tízezer ostyát változtattunk át azért, hogy a nyitó szendvicsére már az eukarisztikus sátrakba tudjuk kitenni, mert ugye ez egy logisztikai feladat volt, hogy lehet ennyi embert időben megáldoztatni, hogyha mire minden pap megáldozik és úgy indul el a leghátsó sorba is áldoztatni, hát nagyon hosszú lett volna a szentmise, úgyhogy ezt így oldottuk meg. Ugye én ezen a reggelen szentmisével kezdtem, aztán természetesen ott voltam a nyitómisén, előtte pedig ugye kivittük a eukarisztikus sátrakba az oltári szentséget. És egy nagyon szép élmény volt ez a nyitómise, több mint 1000 gyerek első áldozásával. Nagyon sok országból itt voltak, 83 országból jöttek a vendégeink. Ugye nagyon szép nyitómisénk volt, és egy gyönyörű időnk volt egész héten. Erre emlékszem így elsőre.
0: Ernyei Áronnal mikor találkozott utoljára, és akkor, amikor találkoztak, szóba került-e ez a nagy közös kalandjuk?
2: Utoljára szeptember 1-én a Veni Sanctén találkoztunk, és nem erről volt szó.
0: Ernyei Áron még itt van a stúdióban, de mennie kell, és nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: És el is engedem, és folytatjuk a beszélgetést tovább Kornél atyával, és elhangzott már az eukarisztikus nemzetközi eukarisztikus kongresszus jelmondata, minden forrásod belőlem fakad, ugye a Zsoltárok
2: könyv.
0: Forrásom? Hát ön tudja a legjobban, elnézést. Mert hogy ugye ön a püspöki jelmondatává is ezt választotta.
2: Ez így van.
0: Hogy alakult ez így? Izgalm.
2: Hát úgyhogy amikor én megtudtam, hogy kineveztek, akkor azt gondoltam, hogy elmegyek majd a 5 napos lelki gyakorlatra a püspök szentelés előtt, azon átimádkozom, és akkor megtalálom azt a püspöki jelmondatot, amit talán a lélek ízlet. Aztán kiderült, hogy nem, mert mire engem kineveztek, de miről kiderül, tehát volt 8 napom rá, azzal kellett megtalálni ezt a mondatot, és hát akkor jutott eszembe, hogy ez a 87. Zsoltár 7. verse, annak ellenére, hogy a kongresszus véget ért, nem veszített semmit az erejéből. Tehát az, hogy az eukarisztiából fakad mindenünk, az örömünk, a békénk, az üdvösségünk. Innentől kezdve azt mondom, hogy ez egy életpálya modell is, tehát egy egész életre szóló forrás számomra az eukarisztia, és ezért gondoltam, hogy megválasztom, megkérdeztem bíboros atyát, hogy illik-e ezt, azt mondja, természetesen semmi akadálya nincsen, úgyhogy azt hiszem elég sokat voltam ezzel a mondattal a kongresszus megelőző 5 évben, és hát azóta is mennétek rá a címenre, ott van rajta, hogy omnes fontes mei inte, vagy minden forráson belőled fakad.
0: Ugye hát ez azt jelenti, hogy akkor önnek is egy ilyen állandó jelzőjévé vált ez örök életére, most már ugye a nevéhez kötődik maga a jelmondat, és ezáltal maga a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is.
2: Hát ez bízom benne, inkább Jézushoz kötődik az egész, mert hogy az volt a szlogenünk, hogy találkozz Jézussal Budapesten, mert hogy akkoriban a fő hát kommunikációs feladatunk volt, hogy hogyan fordítsuk egyáltalán le azt, hogy mi az, hogy eukarisztikus kongresszus. Tehát én az országoznak határon túli területeket is járva, ezt kell elmondani az embereknek, hogy mi az, hogy eukarisztikus, mi az, hogy kongresszus, és hát eukarisztia az Jézus. A kongresszus az pedig egy találkozót jelent, hogy ezért volt az, hogy találkoz Jézussal Budapesten. Persze máshol is lehet, de vannak ilyen nagy találkozók Jézussal.
0: Hát, hogyha már a kommunikációt említi, akkor volt ugye az eseménynek 12 hírnöke. Fel is sorolom őket, csak így, ahogy fölírtam, dr. Csókai András, idegsebész, Lackfi János író, Kubik Anna, színész, Ürge Forcász Diana, tudós, Szikora Róbert, énekes, Szalóki Ági énekes, Szena Dagadu énekes, Pindrok Csaba színész, Csaba testvér, ugye Ferences szerzetes, Petrás Mária keramikus énekes, Dolhai Attila színész énekes, Baric Gergő énekes. És őket egyébként itt a Magyar Katolikus Rádióban is a eukarisztikus kongresszus felvezetéseként a korábbi hetekben, itt éppen ebben a műsorban hallhattuk, hogy ők hogy várják magát az eseményt, és mit tesznek mindezért. Őket hogy választották ki, és egyáltalán hogy jutott eszükbe az, hogy 12 hírnök is legyen az esemény mellé, vagy...
2: Ez az, hogy egy esemény elindul, annál jobb, minél több lábon áll. És hogy talán most azóta már a szinodális úton megyünk, hogy a világi híveknek mennyire nagy feladata van. És ugye Ferenc pápa maga mondta, hogy a világi hívek többet tudnak tenni az evangélium terjedésért, mert ők ott élnek, ahol a többi ember. Mi papok, ugye erre szenteljük az életünket, ez természetes, de hogy ők az életükkel ott tesznek tanúságot, ahol éppen vannak. És hogy ahogy szokták mondani, hogy melyik evangéliumot olvassák a nem hívők, hát a keresztények életét. Tehát amit látnak rajtuk. És hát nem is könnyű ugye olyan embereket találni, akik élik a hitüket, meg is vallják a hitüket, hitelesen közvetítik Jézust, és hát lássuk be, már az evangéliumban is azt látjuk, hogy a legnagyobb hirdetője az evangéliumoknak egy Szent Péter, aki letagadja Jézust, a Tamás, aki hitetlenkedik, vagy a Bolnergis fivérek, akik törnek az első helyekre, tehát hogy nem a legszentebbeket választotta ki Jézus annak idején, hanem akik hitelesen tudnak tanúságot adni Isten irgalmáról, szeretetéről. És hát itt arra törekedtünk, hogy az élet minden területéről találjunk olyan hírnököt, aki azt mondja, hogy ő kiáll a hite mellett, és szívesen viszi a kongresszusnak a hírét. Tehát valahogy így, ezért van színész, énekes, fizikus, író, tehát orvos, tehát hogy tényleg mindenféle ember legyen, aki ebből is látszik, hogy az evangélium mindenkinek szól, nincs senki elzárva. És hát valahogy így alakult ez a nem azt mondom, hogy casting, de hogy ő rájuk esett a választás, hogy mégiscsak letettek már valamit az asztalra, és emellett vállalták azt, hogy lesznek a hírnökei az eukarisztikus kongresszusnak.
0: Ugye egy másik ilyen választás is volt a logó kiválasztása, és ott is ön zsűritag volt, erről a logóról is az imént már beszélgettünk Ernyei Áronnal is. Emlékszik arra, hogy ezt hogy választották ki? Ott is néhányan voltak a zsűriben, most nem tudom pontosan hányan, 5-en, 6-an.
2: Ugye meghirdettük, és nagyon sok logó érkezett, nyilván kellett egy konkrét leírást tenni, hogy mégis utaljon a helyre, ahol vagyunk, magára az eukarisztiára, stimmeljen a főcímhez, mondjuk így, és már nem emlékszem pontosan a számokra, hogy mennyien érkeztek, de ilyen százas nagyságrendben. és hát benne volt még a zsűriben a Piero Marini érsek, ugye az Eukarisztikus Kongresszus pápai tanácsának akkori elnöke. Aztán benne volt az ő titkára is, nyilván Bíboros atya is ott volt, művészeket is hívtunk, akár az árszakrások közül, vagy Keresztény Múzeum igazgatóját, tehát akik értenek, és volt egy grafikus is, akinek kifejezetten ez a területe, tehát igyekeztünk szakmai zsűrit összeállítani, és aztán ez a logó nyert, mert tényleg annyira szépen kifejezte mindazt, amit szerettünk volna, tehát a folyó is ott van benne, a forrás is benne van, ugye a folyó, mint Duna, az Eukarisztia maga, úgyhogy ez egy nagyon eltalált logó lett, úgy gondolom, és aztán nyilván ennek születtek különböző variánsai, monokrom verziói, amit aztán mindenféle területen tudtunk használni. Úgyhogy nekem azóta is itt a polcomon olyan gyertya, amit gyerekek készítettek rajta a kongresszusnak a logója. Úgyhogy sok helyütt iskolában is fel tudták dolgozni, úgyhogy azt gondolom, hogy sokakhoz közel került ez a logó. Nem beszélve arra, hogy a bazilika előtt hatalmas méretben ki volt téve egy visszaszámláló, és ott a kongresszusnak a logója nagyon 3 méter magas 3D-s verzióban, ami előtt lehetett fotózkodni. Úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg egy eltalált logó volt.
0: Ha már ezt a visszaszámlálót említi, ugye ez 2019-től nagyjából az utolsó évben számlálta vissza az időt, 2020-ig az eredeti kezdési időpontig.
2: Igen.
0: Hogy
2: akkor újra lehetett indítani.
0: Ennek mi volt a sorsa? Akkor utána újraindult? Vagy hogy
2: hasznosították ezt? Amikor, ugye ott volt egy nagyon izgalmas szakasz, ugye a 20 márciusa. Amikor emlékszem, én úgy jöttem haza, még Fatimában volt egy nemzetközi vallásturisztikai konferencia, és ott egy 40 perces előadást tartottam a budapesti kongresszusról, meghívva a világ minden tájáról ott levő vallásturizmussal foglalkozó szakembert és a csapatát. Én megérkeztem, és ott jött a lezárás. És ott álltunk már minden készen, hogy na most akkor mi lesz. És akkor vártunk, és aztán valamikor április közepe felé jött a hír a Vatikánban, hogy úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztják az egészet. Na és akkor turbóra kellett kapcsolni, és újra kezdeni az egész szervezést, helyszíneket, résztvevőket. Volt is, akit nem tudtunk, mert már le volt foglalva arra az időpontra, tehát hogy egy izgalmas időszak volt a számláló, mert nyilván újraindult az új dátummal.
0: És hogy telt ön számára az az egy év? Ugye, hát ki se lehetett mozdulni, többé-kevésbé azért a kapcsolatot lehetett tartani, de hát mégis teljesen más bármit megszervezni, kizárólag otthonról, igen, mint azért jönni-menni a világban.
2: Igen, ugye aztán picit enyhült a dolog. Én csak azt tapasztaltam, hogy sorra ürül le a naptáram, tehát nekem akkor is a július közepéig nem volt egy szabad szombatom se, tehát nem, hogy szabad napom. Úgyhogy az szépen úgy ürült le. Tehát egy picit ilyen, hát hogy mondjam, nekem egy kegyelmi idő volt ilyen szempontból. Az egy, hogy egy nagybátyámat a Covid-ban veszítettük el, tehát nyilván mindenkinek meg volt a maga vesztesége is, és tényleg egy ilyen szempontból szomorú idő volt, ugye akkor egy csomó mindenre rávilágított ez az időszak, hogy mi mindent lehet online is megcsinálni, hogy mennyire tudunk odafigyelni egymásra, hogy kicsit megállni. Érdekes időszak volt. És nekünk persze ott volt, hogy most akkor mire készüljünk, mi lesz itt 21-ben. Online fogjuk tudni megtartani az egész kongresszust, vagy meg lehet tartani rendesen. Úgyhogy mi azt mondtuk egy nagy hittel, hogy hát készüljünk úgy, hogy rendesen meg tudjuk tartani, mert abból még mindig át lehet térni egy online verzióra, mint hogy az is, hogy az interneten valamilyen virtuális módon megcsinálni, mert hogyha csak arra készülünk, abból már nem tudunk egy offline-t, egy valós kongresszust szervezni. Úgyhogy az, hogy ennyien el tudtak jönni, azután tényleg világ 83 országából, nyilván kisebb létszámmal, mint mondjuk 38-ban, de sokkal több országban, mert ott aztán 40 országból érkeztek, most már 83-ból, hát Ausztráliából nem tudott eljönni a ottani delegátus, most meg ők fogják szervezni a következőt egyébként, már szervezik is nagyban. Tehát azt gondolom, hogy ezért volt számunkra izgalmas, meg hát az első az volt, hogy mindenütt nézzük a helyszíneket, amik már le voltak foglalva, hogy vajon egy évvel később is szabadok-e. És hát volt, ami nem volt, tehát ilyen volt a Puskás stadion például, ami akkora már le volt foglalva egy nagy mérkőzésre, úgyhogy ezért kellett átalakítani úgy, hogy akkor a nyitó mise meg a záró mise is mind a kettő a Hősök terén volt, és tehát ez így gondviselésszerű volt. Olcsóbb volt, csak egy színpadot kellett felállítani, és nem kicsi színpadot, hiszen 2100 fős kórus énekelt rajta. Úgyhogy hát ezért volt izgalmas az egész, és utána aztán kezdtük újra. Aztán kaptunk, ugye még egy évet kaptunk, mert ugye meg volt a tematikus 3 év. Ugye először a személyes megtérésre hívtuk az embereket, A második körben volt a közösségek megerősítése a tematikus füzetben. A harmadik év volt az, hogy oké, akkor ezt tovább is kell adni, tehát az evangelizáció, ha már egyszer személyesen és közösségileg is találkoztunk Jézusra, akkor adjuk ezt tovább. És akkor jött egy negyedik év, és azon gondolkodtam, hogy mi hiányzik még felkészüléshez, és hát nyilván ott van, hogy a hitből fakadó tettek. De hát akkor ahhoz ismernünk kell a hitünket, és ekkor indítottuk el a katekézis 365 nap alatti elolvasását, és nagyon sokan csatlakoztak egyébként ehhez. Egy év alatt elolvastuk, az utolsó két hétben elmaradtam, mert akkor már nagyon sűrű volt a szervezet, de januárban bepótoltam utána. Úgyhogy így indultunk neki ennek az utolsó izgalmas évnek.
0: Hát, hogyha már említi ezeket az időket, akkor ugye ez tényleg különleges volt, minden átköltözött a digitális térbe, és szentmiséket is ugye lehetett a világhálón hallgatni, és hát részt venni rajta, és ugye a 12 hírnök, ahogy említettem, mindannyian eljöttek így az esemény felvezetéseként ide a Magyar Katolikus Rádióba, és mindegyikükkel tudtam beszélgetést készíteni, és pont erről beszélgettem például Szikora Róberttel is, aki azt mondta, hogy erre az időszakra visszaemlékezve, hogy hát sokan otthon követték a szentmiséket, hogy ő például ugyanúgy, mintha elment volna a templomba, ugyanúgy felöltözött, ugyanúgy gyertyát gyújtott, és ugyanolyan lélekkel követte a képernyőről is a szentmiséket. Önök, a papok ezt hogy érzékelték akkor, a híveknek a jelenlétét, vagy nem jelenlétét, vagy milyen érzés volt ez így találkozni velük?
2: Amikor Jézus meghívott, hogy azt mondta, hogy aki elhagyja értem apját, anyját, földjét, stb. A száz annyit kap itt a földön. Hát az, hogy nekem nem kellett megfosztanom magam az eukarisztiától, ezt adtam a száz annyinak a része. Ugyanakkor a legizgalmasabb húsvétunk volt, mert egy olyan zoomot nyitottunk, amire 1000 fős előfizetést tettünk, és hát a húsvéti szent 3 napot úgy tudtuk megtartani, hogy 3-an voltunk összesen a kápolnában, ahol voltunk, viszont több mint 200 család csatlakozott be a szent 3 napba, és úgy, hogy a passiót is úgy énekeltük, hogy minden szereplő otthonról énekelte be a maga a szerepét. Tehát döbbenetes élmény volt így, hát nagyjából 800-an voltunk ezen a liturgián, mondjuk a nagyszombat estén, úgyhogy 3-an voltunk helyszínen, a többit volt egy Zoomról. De ismerek olyan családot, ahol szépen vasárnap kivetítették a falra, és kvázi élő méretben nézték a szentmisét, ugyanúgy szépen felöltöztek, magukat letérdeltek, tehát a lelki áldozásban részesültek, tehát nagyon kreatívnak kellett lenni ebből a szempontból. Utána nyilván sokan tapasztalták, hogy amikor már lehetett, akkor nehezen szivárgott vissza a hívősereg, de most már azt gondolom, hogy bőven ugyanott tartunk, ahol a Covid előtt. Talán annyival kevesebben, akik azóta idősek voltak, éppen meghaltak, de azt gondolom, hogy most hát tényleg hál' Isten, már jó ideje helyreállt a világrendje. Úgyhogy nekem egy érdekes időszak volt, és hát sok kreativitást igényelt valóban.
0: Hogyha magára a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra emlékszünk vissza, akkor önnek mi az, ami rögtön eszébe jut, és mi az, ami megmaradt önben?
2: A csúcsélmény számomra az a körmenet volt. Tehát az, hogy ilyen 100 000-es boldog embersereg megy, Jézus dicsőíti végig az Andrássy úton, a Hősök teréig, és hogy a oktogonig ért a tömeg véget, nem fértünk fel vissza be a Hősök terére, és ott egy emberként térdre borult mindenki a szentségi áldás előtt, az egy hihetetlen élmény volt. És hogy tényleg ott mindenki vidám volt, akik néztek minket, egyre többen csatlakoztak, volt, akinek éppen elaludt a gyertyáját, de gyorsan letöltött egy gyertya applikációt, és akkor azon a telefonon tartottak így gyertyáját. És hát tényleg ez, hogy mindenki egymásra mosolygott, egyfajta ilyen földre szállt mennyország volt. Nekem ez volt az egyik csúcsélménye, nyilván a másik pedig a közösségek szentségi imádásával akkora tömeg volt, hogy 3000-en voltak a bazilikán kívül is, nem féltek egyszerűen be. És előtte emlékszem, direkt kértem Ferenc püspökatyát, ha Jóisten nyugosztalja, őt kértük meg, hogy legyen ennek a szentségi imádásnak a vezetője, és kértem, hogy menjen ki a templomon kívülre, és áldjam a kint levőket. És hát ki is ment, és megtapsolták. Tehát, hogy ez egy olyan szép gesztus volt, hogy igen, lehet, hogy nem férsz be Isten házába, de kimegy hozzá Jézus. És akkor is, hogy itt vagy, és hűségesen. Az is egy döbbenetes, egy gyönyörű esemény volt. És nyilván a záró mise Ferenc pápával pedig a csúcsa volt az egésznek. Úgyhogy bennem ezek élnek nagyon.
0: Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, műsorunkban az 5 évvel ezelőtt szeptember 5-én elkezdődött Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról beszélgettünk. Vendégem volt Ernyei Áron, a szervezőbizottság akkori vezetője, és telefonon csatlakozott hozzánk Fábri Kornél püspök atya, NEK főtitkára. Köszönöm szépen, püspök atya, hogy velünk volt.
2: Nagy örömmel, további szép napot kívánok mindenkinek.
0: Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, most Werner Eszter és Bójás János nevében is köszönöm a figyelmet. Szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik. Viszonthallásra!

Elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon. Új műsorral legközelebb szombaton délelőtt jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban először az Évezredek asztalánál című műsorunkat hallgathatják meg Farkas Erzsébet szerkesztésében, ezután a Remény Hírnökei című műsorunkkal jelentkezünk. Jó vételt és hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Berecz Renáta.
0: Évezredek asztalánál gasztronómiai magazin műsor.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Röcei Patrikot, Aktelek település polgármesterét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Eltelt egy újabb év, és találkozunk Akteleken, a Koltai házaspár portáján. Ültünk le egymással beszélgetni, hiszen idén már 4. alkalommal kerül megrendezésre az a bizonyos somünnep, amelyen szinte kivétel nélkül mindig találkozunk egymással. Örülök, kedves polgármester úr, hogy idén is találkoztunk.
5: Én is örülök, köszöntöm a kedves hallgatókat. Így van, 4. alkalommal kerül megrendezésre is. Ez a 4. alkalom szerintem az egyik, hogy is mondjam, időjárás szempontjából egyik legkirívóbb alkalom, hiszen, ahogy itt a koltai házaspár is elmondta, hogy azért az év az eléggé kihívásokkal teli, mint mezőgazdasági vállalkozó én is ezt alá tudom támasztani. Ők meg mind ugye, akik ezzel foglalkoznak, a szegény somok rendesen rá vannak sülve a fára, annyira nagy szárazság van, de hál' Istennek ez nekik nem jelentett akadályt abban, hogy megrendezzék ezt a rendezvényt, és szeretettel várjanak minden ide látogatót.
4: Mert hogy Akteleknek is sokat jelentenek az ilyen programok és rendezvények, ilyenkor felpesdül a település élete. Ezt nyugodtan kijelenthetjük.
5: Így van, így van. Egy színfolt Akteleken azért el lehet ezt mondani, és azért akik ide látogatnak így a nyár utolsó hetében, a gyönyörű idő következtében nagyon bízunk abban, hogy azért sokan eljönnek és megtisztelik őket, mert azért rengeteg munka van abban, hogy egy ilyen szép rendezvényt ilyen sikeresen meg tudjanak rendezni.
4: Akterek pedig örülhet, hogy ilyen aktív lakosai vannak, akik mindig kitalálnak valamit, hát a koltai házaspár egyértelműen ilyen.
5: Így van, így van. Én nem is tudom, hogy honnan veszik ezt a rengeteg energiát, mind a Gáborban, mind a Krisziben szerintem túl van töltve az energia, de lehet, hogy ez a somnak köszönhető.
4: És a jó Isten kegyelmének. Milyen programok várhatóak még Akteleken? Miért tudnád, kedves polgármester úr, más időszakban is ide invitálni a kedves hallgatókat? Miért jó Aktelekre jönni?
5: Hát a legelső, amiért érdemes ide látogatni, ami ugye a gyönyörű táj, tehát a kirándulási lehetőségekről nem is beszélve, a Baradla-barlangnak a meglátogatása, illetve mindig szeretünk az önkormányzat részéről olyan programokat csinálni minden egyes évben, amivel ide tudjuk vonzani az ide látogatókat. Az idén még sajnos nem volt ilyenre lehetőség, de igyekszünk szeptemberben, nagyon jó időt jósolnak, mert egy nagy pályázatban vagyunk, a közösségi térnek a fejlesztése van folyamatban, és hogyha megvalósul, szeretnénk egy ilyen átadó ünnepséget csinálni, amire mind a falu lakosságát, illetve mind az ide látogatókat már nagyon sok szeretettel várjuk.
4: Milyen lesz ez a közösségi tér, és hol található?
5: Lent a tóvégben, úgy nevezik, egy tószínpadról van szó, egy tószínpadnak lesz a felújítása, ami már több mint 20 éves, tehát nagyon ráfér egy ráncfelvarrás, illetve előtte a tél le lesz térkövezve, illetve szalonna sütőhelyek, ilyen pihenőhelyek lesznek elhelyezve. Ezzel is szeretnénk erősíteni a közösséget. Én nagyon bízom benne, hogy szeptemberben pikpakra meg lesz ez a felújítás, és egy ilyen szalonna sütéses családi nap falunapszerűséggel meg tudjuk rendezni ezt az átadó ünnepséget, mert tehát minden egyes ünnepségünk ebben a tószínpadon kerül megrendezésre, mert olyan akusztikája, illetve olyan kilátáson onnan lentről, tehát maga az egy rendezvény része, akteleknek, tehát ezért is hívjuk annak.
4: Apropó, ha már látogatók és turisták, ahogy ide autóztam, többször megfigyeltem már, hogy számtalan vendégház is épül, valamint nyitja meg kapuit a településen. Egyre jellemzőbb a vendégturizmus a településen?
5: Igen, rengeteg család foglalkozik turizmussal, illetve ilyen vendégházaknak az üzemeltetésével, ami még folyamatban van, a Cseppkőszállónak a felújítása. Ha minden igaz, a tulajdonos azt mondta, hogy az idén meg fog nyitni, az ugye egy másabb kategória, mint egy falusi vendégház, mert ők szálló minőséget tudnak majd garantálni azoknak, akik ide látogatnak, de tényleg eléggé rá van most már állva telek erre, hogy az ide látogatókat fogadja. És nagyon jó minőségű, illetve nagyon jó felszereltek ezek a vendégházak, tehát én mindenkinek tudom ajánlani, hogyha ide látogat.
4: A település az 4 évszakos település, tehát mind a 4 évszakban tartogat valami meglepetést az ide látogató vendégeknek?
5: Hát én azt mondanám azért, hogy a tél az csendesebb. Télen azoknak ajánlom, hogy ide jöjjenek, akik, ha olyan az időjárás, szeretik a telet, a havat és a hideget, viszont tavasztól őszig van azért inkább itt nagyobb nyüzsgés. És főleg a nyári időszak, tényleg, amikor a barlangban rengetegen eljönnek. Tavasztal ugye maga ez a kilátás, a természetben való kirándulás, meg az őszi rész is egy ilyen, amikor ezt a gyönyörű tájat érdemes ide látogatni és bejárni.
4: Van valamilyen jelmondata, mottója a településnek?
5: Én csak annyit szoktam mondani, hogy aktelek bár mindenkit szeretettel, főleg azokat, akik imádnak a természet közelében lenni.
4: Köszönöm szépen Rőcei Patriknak, aktelek település polgármesterének a beszélgetést. További életethez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
5: Köszönöm szépen.

0: Aradi Péterrel, a Húsos Som társaság elnökével ismételten találkoztunk Akteleken, a koltai házaspár udvarán ültünk egymással beszélgetni az idén immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Som ünnepen. Most is voltak azért, hála jó Istennek, Som termékek, Som termékverseny eredmény hirdetése is lezajlottam a megnyitóval együtt, szóval van érdeklődés a rendezvény iránt, én így látom, kedves uram. Önnek mi a véleménye erről?
1: Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Én is úgy érzem, hogy a termelők egyre különlegesebb termékeket állítanak elő. A mostani termékversenyen is inkább az volt a jellemző, hogy olyanokkal próbálkoztak, amik egyébként kuriózumok. Ugye az alap somtermékek, a somszörp, a somlekvár, amit szinte azért Magyarországon mindenhol azért fellelhető, de például készítettek sombefőttet, és sárga somból, ami egy nagyon ritka fajtája a somnak, abból is készített valaki lekvárt. Illetve egy rég elfeledett tartósítási eljárással ilyen sombőrszt is küldtek be nekünk bírálatra, ami gyakorlatilag abból áll, hogy kiszállítják a somvelőt napon vagy éppen tűzhelybe, és gyakorlatilag tartósítják magát a gyümölcsöt, megtartják az összes beltartalmi értékét, és évekig eláll gyakorlatilag ez a termék. Ezt régen eleink ezt nagyon sokszor alkalmazták, nem csak somnál, hanem egyéb más gyümölcsöknél is, hogy gyakorlatilag leaszalták. És ugye ezek cukrászati termékekbe sima felhasználva, a gyermekeimnek például, ők nagyon nagy gumicukor rajongók, és a gumicukor helyett is ilyen nagyon szeretik ezt megkóstolni, és ők elfogyasztották gyakorlatilag az egész. Úgyhogy nekem nem is marok bele szinte semmi.
0: Ön meg se tudta kóstolni.
1: Hát azért a bírálat célja, meg kellett kóstolnom, meg is kóstoltam egyébként, de utána velük is megkóstoltam, és hogy most elkapkodták, hogy hát akkor mi ez, és akkor hát mégse olyan, mint a gumicukor gyakorlatilag, de azért nagyon hasonló volt az állapot.
0: Apropó, ön miért lelkesedik ennyire a som iránt? Mi varázsolja el önt újból és újból ebben a gyümölcsben?
1: Hát ez egy nagyon hosszú történet, ahogy az átadón is említettem, hogy mindenkinek van egy somtörténete, nekem is van, egy kicsit később kezdődött, de nekem úgy kezdődött, hogy az Élelmiszeripari Egyetemre jelentkeztem, és ott, mint alapanyag ismereti órákon nekem a gyümölcsökkel kapcsolatban a som megragadt a fantáziámba, de abból is szempontból igazából, mert mondták azt a szót, hogy hát a somogy megye, az ebből a szóból ered, tehát hogy gyakorlatilag valamikor, nagyon régen itt egy somtermő vidék volt, mert erről kapta a nevét a nyelvészek szerint. Úgyhogy én akkor így egy kicsit elkezdtem nyomozni után, hogy mint. Eleinte bevallom őszintén, én azt hittem, hogy ez egy különleges gyümölcs, hát ilyet még soha nem látott a világon senki. Ez kiderült, egész Magyarországon őshonos, és sőt, előbb volt som Magyarországon, mint szőlő vagy kajszivarack, úgyhogy szépen lassan kiderült, hogy igazából ez egy hétköznapi növénye Magyarországnak, és őseink nagyon szerették gyűjteni, és nagyon sok minden terméket készítettek belőle. És akkor ez így gerjedt ez a folyamat, és hát ma már itt állunk, hogy én is gyakorlatilag a növényt is azért egész jól megtanultam és ismerem is. Igyekszem terjeszteni mindenkinek, hogy milyen finom a gyümölcs, használják bátran, különböző termékekhez, vagy fogyasztásra, nyersen, feldolgozva. Úgyhogy igazából ez lett a célom.
0: Minden alkalommal van egy emlékfaültetés, idén is lesz. Ön elmondja, hogy majd kinek is állítanak emléket ezzel az emlékfaültetéssel, én pedig szeretném hozzá tenni, hogy a koltai házaspárnak köszönettel tartozunk, hiszen ezúttal a Szent István Rádió nevében én és majd Zabari Judit együtt ültetjük el ezt a bizonyos emlékfát, úgyhogy a Szent István Rádiónak is lesz egy emlékfája. Itt akkor kapcsolódunk egymáshoz, kedves uram. Ez lesz a közös pont, de kire is emlékezünk még?
1: Dr. Gentiser Gáborra, ő az én mentorom volt az egyetem alatt. Tehát amikor én elkezdtem a sommal foglalkozni, Magyarországon azért nagyon kevesen tudtak róla bármit is, és ahogy én kutattam, kiderült, hogy Magyarországon őneki már egy 10-15 éves ültetvénye van, sőt, Magyarországon tudomásom szerint jelenleg is ő az első, aki nemesített saját magyar somot. És így egy barátság is kialakult közöttünk, én nagyon sokszor jártam az ültetvényen, de sajnálatos módon idén januárban ő elhunyt. Az ültetvényet is jelen pillanatban próbáljuk megmenteni, hogy maradjon fel az utókor számára, ha más nem is, akkor legalább a növények, amiket ő termesztett, mint kertészménök, vagy amit megalkotott gyakorlatilag.
0: Hol van az ő ültetvénye?
1: Szép lakon van, Siófok mellett, ott van a Balatoni Állami Gazdaságnak a régi ültetvényese mellett egy kis terület, és ott van egy 300-400 fős ültetvénye, amiben ezek az egyedi példányok vannak, amiket egyébként tovább szaporításra is már dr. Kovács Szilvia közreműködésével már próbálunk köztudatba hozni, és gyakorlatilag forgalmat vagy eladásra is.
0: Forgalomba is próbálják hozni.
1: Így van, pontosan. Úgyhogy az ő emlékére szeretnénk ezt a fát ide Akteleken is, ugye mind a som az egyik fellegvárákba felajánlotta a Szilvia, hoz belőle egy példát, és akkor ezt elültetne is az ő emlékére, úgyhogy mi így emlékezünk rá.
0: És végül olyan sokat beszélünk a somról, de ha kedves hallgatóinkban most keltjük fel az érdeklődést a növény és a gyümölcs iránt, akkor kiknek és miért tudjuk ajánlani ezen gyümölcsültetését?
1: Maga a gyümölcsnek a beltartalmi értékei azok egészségi célba is azért nagyon jók, illetve szerintem kiválóak, de hát én hazafele beszélek, ugye, de azért az ősi népi gyógyászatban is mind a levelét, mint magát a gyümölcsét is különböző panaszokra alkalmazták, sebtől elkezdve a cukros vagy a vércukorszint csökkentésig, a különböző gyulladásos betegségeknek a megelőzéséig nagyon sok ilyen antocianin tartalmaz, meg ilyen gyulladás csökkentő anyagot, gyakorlatilag vetekszik a legjobb külföldi ilyen egészségmegőrző gyümölcsekkel kapcsolatban. Csak ez szerintem sokkal finomabb, és ha teljesen beérik, tehát ez fontos, hogy teljesen beérjen, akkor kellemesen édes savanykás ízű, úgyhogy szörpnek is, lekvárnak is, bátran süteményekbe is, fagylaltnak például, tehát nagyon finom.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Aradi Péternek, a Húsos Somtársaság elnökének. Örülök, hogy ismételten találkoztunk, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: És köszönöm szépen, és viszont kívánom.

0: Lackó Anitával beszélgetek, aki nagy tartsáról nevezett be több termékkel is az idei koltai házaspár által megrendezett Som ünnep Som termék versenyére. A megnyitón számtalan oklevél gazdára talált, és ön a pályázott termékeivel kivétel nélkül nyert is. Szívből gratulálok az elért eredményekhez.
1: Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és megtiszteltetés, hogy részt vehetek egy ilyen neves versenyen. Egy nagy öröm volt számomra.
0: Azt említette, hogy beleszeretett, megszerette a Somot. Hát honnan is indul az ön története a Sommal?
1: Nagyon messziről, de azért mégsem annyira. A tanulmányaim után Nagytartsára költöztem Budapestről, ahol egy családi ház kertjében a kertet egy kertésszel terveztettük meg, és én azt kértem tőle, hogy korai virágzású növénytől késői virágzású növényig legyen szíves megtervezni, hogy mi is kerüljön a mi szeretett kertünkbe, és a legkorábbi virágzásnak ő a Somot választotta, ami pár éven belül szépen termőre is fordult. Akkor találkoztam először a termésével, már a virága is lenyűgöző egyébként, fantasztikus kis bokorról beszélünk, aki egészen korán van, amikor január végén, február elején már kibontja a virágszirmait, úgyhogy az ember nem tudja nem szeretni, de amikor a gyümölcseit is megmutatta, és megkóstoltam érve, akkor azt mondtam, hogy nekem ez lett a kedvencem.
0: És elkezdett azon gondolkodni, hogy milyen termékeket is készítsen belőlem. Hát egészen pontosan milyen termékek születtek mondjuk erre az idei Som termékversenyre.
1: Az első, amit megpróbáltam belőle, az rögtön a lekvár volt, úgyhogy azt egészen korán, körülbelül 10 éve már próbálgatom, kóstolgatom, hogy hogyan lehet tökéletesíteni és még finomabbá tenni. Először csak önmagában készítettem a Som termékből lekvárt, aztán ezt párosítottam almával, körtével, idén szilvával, úgyhogy próbálkozom mindenfélével. Nagyon-nagyon hálás növény a Som.
0: És miért?
1: Mert a karakteres íze az kívánja, hogy valamivel összebarátkoztassa az ember, és ezt én meg is próbálom neki adni.
0: És kikísérletezte, hogy valamivel jól összeegyeztethető, valahol pedig szó szerint a domináns íze legyőzi a másik gyümölcs ízét. Tudunk ezekre példát mondani?
1: Igen, igen. Ugye én azt nézem, hogy a felsorolt termékeken kívül, vagy gyümölcsökön kívül milyen fajtával próbál a legjobban összeilleni a Som, és azt látom, hogy inkább az édes kis magas pektin tartalmú gyümölcsöket szereti leginkább, amivel nem sikerült annyira megbarátkoztatnom, az a vilmoskörte volt. Önmagában a vilmoskörte is fantasztikus, a Som is fantasztikus, a kettő együtt nem volt annyira szerencsés, viszont a boszk kobak körtével nagyon-nagyon szépen kihozza mindkettőnek az ízét, és nagyon jól harmonizál egymással. Almából is inkább az édesebb szereti, szilvából pedig, ami lágyabb, rostosabb és kevésbé kemény húsú.
0: Lekvárok tekintetében akkor ilyen kombinációkat és társításokat készít, na de készít-e még mást is? Somból mondjuk szörpöket?
1: Igen, szörpöt is készítek, illetve befőttet, ami nagyon nagy kedvence lett a családnak, és nagyon szépen el is áll anélkül, hogy tennék hozzá tartósítószert, úgyhogy ez lett az újítás idénre, amit szintén beadtam a versenyre, és jól is szerepelt.
0: Mivel egy csonthéjas növényről beszélünk, ezért jogosan merül fel az emberben a kérdés, mennyire könnyen magozható? Mi van a sommaggal? Mi a helyzet a sommaggal? Megdolgoztatja a befőzni vágyó kedves háziasszonyt?
1: A lehető legnehezebben magozható gyümölcsök közé tartozik szerintem a Som. Kézzel magozom, és nagyon megdolgoztat. Hosszadalmas és nagyon-nagyon sok türelmet igénylő munkafolyamat. Egyelőre nincs szükségem gépre, mert túl nagy mennyiséggel nem rendelkezem, viszont azt hiszem, hogy előbb-utóbb szükség lesz rá.
0: Előbb-utóbb, mik a jövőbeli tervek? Jogosan merül fel az emberben a kérdés, hova tovább, mit szeretne még elérni a Sommal kapcsolatosan a kiskertjében?
1: A kiskertemet kezdi kinőni a Som, úgyhogy a jövőbeli terveim között az szerepel, hogy azok a fajták, amik a jövőben érdekelni fognak engem a Sommal kapcsolatban, azokat egy nagyobb területen próbálom termeszteni, és szeretném egy kicsit bővíteni, mind területileg, mind pedig fajta szempontjából a Som ültetvényemet.
0: És az elkészült somlekvárokat hogyan hasznosítja milyen finom sütemények alapjául szolgálnak.
1: Nem csak süteményeket, hanem mindenféle ételeket próbálok kombinálni a sommal, és ez egy nagyon jó kérdés, mert most azt tervezem, hogy amit a konyhában hasznosítok a receptek szintjén, azt én szeretném közzétenni. Létrehoztam egy honlapot, és ezeket a recepteket mindenkivel szeretném megosztani, hogy kedvet csináljak az embereknek ahhoz, hogy megismerkedjenek a sommal, és ők maguk is megkóstolják a finom gyümölcsét. Nem csak édességekbe, hanem zöldségekhez és húsokhoz is nagyon finom.
0: A válaszával pedig megelőlegezte az én következő kérdésemet, mert erre szerettem volna kérni, hogy legyen olyan kedves, mondja el, hogy akikben most riportunk kapcsán felkeltjük az érdeklődést, a som mint gyümölcs iránt miért tudná nekik javasolni és ajánlani, és nem utolsó sorban, hogyha mindenki számára szeretne segíteni a receptjeivel, nyugodtan mondjuk el a honlap címét is, hogyan juthatnak bővebb információhoz a kedves érdeklődők.
1: A somvilág.hu honlapon lehet keresni a recepteket, és én azt javaslom, hogy akinek van egy kis talpalatnyi földje, az megpróbálkozhat a somnak a termesztésével, ugyanis nem nagy kihívás, mert a som olyan szempontból nagyon hálás növény, hogy túl nagy gondozást nem igényel. Meccést azt egy idő után fontos csak megejteni, és nem is kell túlzásba vinni, de erről szakemberek biztos sokkal többet tudnak majd mondani, meg remélem, hogy én is fogok ezen a teljén okosodni, és azt is majd szeretném közzétenni a honlapomon, illetve nem igényel túl nagy gondozást, locsolást, hogyha nagyon nagy szárazság van, akkor mindenképpen meg kell tenni. Ezt ugye a legtöbb növény igényli, ő közepesen erős vízigényű. Ezt az idei aszályos évet ezt megérezte, mint ahogy minden más növény is, de ettől függetlenül ő nagyon szépen és önállóan tud létezni, és megörvendeztetni minket minden szépségével.
0: Lackó Anitának köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánok. Örülök, hogy találkoztunk.
1: Köszönöm szépen, megtiszteltetés volt önnel beszélni, és én is mindenkinek nagyon jó további életet kívánok.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást!

0: kemény hírnökei. Értékünk az ember.
1: Én szeretnék egy picit tágasabban az egész életútra reflektálni, és egy picit személyesen is. Mindszenti atyának volt nagyon-nagyon sok. Én az első ilyen idézőjelben tudományos élményem vele kapcsolatban az volt, hogy a rendszerváltozás és az újratemetése után meghirdettek egy fiataloknak szóló pályázatot. Három téma volt, a másik kettőt most hagyom, de én a ifjúságnak szóló üzeneteit választottam. Ezt kellett feldolgozni, még ilyen írógépen írtuk, és Antal József adta át a díjakat, hát és Mária Celbe volt jutalomutunk, és akkor ismertem meg először azt a sok-sok szépet, amit a fiatalokhoz intézve mondott, és csak egyet idézek ebből, neki nagyon-nagyon szép szövegei vannak, az emlékiratai, a szentbeszédei, én a szentbeszédein keresztül ismertem és szerettem meg őt tizenévesen, és akkor az egyik ilyen, amit a fiatalsághoz intézett, hogy bíztató tavaszunk az ősz borújában. Milyen szép! És az érseki szolgálatát, amit 80 éve kezdett, azt úgy kezdte, ezt senki az akkori főpapok közül ilyet nem tett, hogy a gyönyörű díszes nagymise előtt kiment Budapest legnagyobb szegénytelepére, és délután pedig a fiatalsággal találkozott. Nagyon jó érzéke volt a fiatalokhoz. Egyébként ez a szeméről is elmondták, hogy olyan gyermeki tekintete volt egész életében, olyan tiszta gyermeki tekintete. Szerintem ezek ilyen fontosak, és azért mondom ezt így felütésképpen, mert arra gondoltam, hogy én is egy picit felidézem azt, hogy most a munkámnak és a hivatásomnak azt a részét, ami a kiállításokhoz kapcsolódott. Én a Budapesten a Szent István Bazilikához tartozom, úgyhogy ott ilyen fényképkiállításokkal, tablókiállításokkal kezdtem, és ez azért volt nagyon izgalmas, mert az akkori legtermékenyebb Mindszenti kutatóval, Mészáros István professzorral ismerkedhettem meg, aki atyai barátom lett később, mentorom, nagyon szerettem, tiszteltem őt. És a másik, hogy kutathattam a Mindszenti Alapítvány levéltárában. Tehát megismerhettem nem csak a fényképhagyatékot, ami majdnem 3000 darabot számlál, hanem azt a rengeteg dokumentumot is, amit Mindszenti atya írt, mert szoktam mondani, hogy ő munkamániás volt és grafomániás ez a kettő, tehát rengeteget írt és rengeteget dolgozott, de ez pont a börtönidőszak szempontjából egy nagyon izgalmas, amikor se nem írhatott és se nem dolgozhatott, és ez az életútja szempontjából nagyon fontos lesz. És mivel megismerhettem ezt a forrásanyagot, később másokat is, és mivel én a Nemzeti Múzeumban dolgoztam kezdetben sokáig, ezért hozzám a kiállítások nagyon közel állnak, és sok érdekes kiállítást rendezhettem, szervezhettem, és ebből az egyik kiemelkedő pont ez, ezt Bécsben rendeztük, itt szöges drótok mögé tettük ezeket a legdíszesebb tárgyakat, amik megmaradtak az ő főpapi szolgálatával kapcsolatban, de azért volt ez még izgalmasabb, mert egy nemzetközi közönségnek tudtuk bemutatni az ő életútját, mert hogy ez nagyon izgalmas, hogy ő nem csak számunkra érdekes, hanem korábban nagyon-nagyon ismert volt Európában és világszerte is, de ma is mindig meglepődve tapasztaljuk azt, akár egyházi körben, most legutóbb valamelyik főpásztor említett, hogy az ő fiatal korában mennyire nagy élményt jelentett számára az, amit róla hallott. Tehát elképesztő, nagyon meglepetésként ér bennünket, hogy mennyire sokan ismerik, és inspirálja is őket mind a mai napig. Tehát nagyon jó volt egy ilyen nemzetközi közegbe bemutatni az ő magyar életútját. És hát a másik szívügyem, ugye a Mindszenti Irámnak ez a gyönyörű Mindszenti Életút kiállítás, aminek főrendezője lehettem. És azt hiszem, hogy itt ebben a mi rotondónak hívjuk, de hivatalosan Mindszenti tér, itt valósulhatott meg ez az a különleges hangulat, középen ezzel a nagyon-nagyon különleges és értékes szoborra, Rieger Tibor szobrának a gipszmintájával, amiből egyébként három van, több már nem lesz, azt megígérem, legalábbis ilyen egész alakos. Az egyik az Mária Remetén, a másik Fatimában, a harmadik pedig idén ennek a jubileumnak a tiszteletére Mária Celben avattunk fel. Azért, mert ez nagyon-nagyon kifejező, megidézi nagyon személyesen és átélhetően az ő belső énjét. És ezzel kapcsolatban hagyd mondjak egy érdekeset, és olyat, amit elgondolkodhatunk a saját lelkünk, a saját életünk szempontjából is. Ugye Mindszenti atyával rengeteg interjút készítettek, és a riporterek mindig megfogalmazták azt, hogy keresik az ő belső énjét. Ugye a riporter azt keresi, tehát hogy megszól, tehát a motivációit, a céljait, a személyes mozgatórugóit. De hogy ez nála nehéz volt, mert ő nagyon zárkózott ember volt. Tehát az érzelmeiről, a magánéletéről, az ilyen személyes emlékéről, de legtöbbet a szentbeszédeiben árul el, mert amikor így találkozik,

0: dolgozott valakikkel, közösségekkel, akkor ezt úgy fogalmazták, ez is egy ilyen réges kifejezés, de szerintem ezek szépek, megnyitotta a lelkének a kincses tárát. Na hát a riportereknek ez egy fokkal nehezebb volt, és hát ennek a szobornak is sikerült megnyitni az ő lelke kincses tárát, mert hogy ez tényleg nagyon izgalmas személyiség, és akkor ezt így elgondolkodhatjuk magunkra vonatkoztatva is, mert nyugodtan hasonlíthatjuk hozzá magunkat, hogy minden szenthez is, de az Úr Jézushoz is, hogy tényleg mi van a mi lelkünkben kincses tárként, és mi az, amit élünk, mi az, amit fejlesztünk magunkban, mi az, amit munkálunk, mert ez nagyon-nagyon fontos és meghatározó az életutunk alakulása szempontjából, úgyhogy nagyon örülök, hogy a Mindszenténeumban ez nagyon megszólal és megszólít minket. Két szobor van, ami azért elég sok szobor van már róla, meg mellszobor, egész alakos szobor, de kettő van, ami kiemelkedik ezek közül, az egyik, amit az előbb mutattam, és ez a másik. Ez Alberto Cseppinek a 20. század keresztjeire feszített Mindszenti. És ez azért nagyon érdekes, és itt már rá is térek az ő világi emlékezetére, mert hát az olaszok zseniálisak ebben, ugye ők öröklik a művészi vénát, a művészi érzékenységet, a szimbólumoknak a gazdag használatát, és azt, hogy hogyan keltsenek életre témákat, és hát itt Mindszenty Bíborosnak az ábrázolásai közül ezt azért szeretem, és gondolom ez nagyon ide kapcsolódik a mai témáinkhoz. Ugye nagyon érdekes ez, hogy teljesen elfedi őt a miseruha, ugye ez pont erre is való a miseruha, hogy a papot beöltöztesse Krisztusba. És még a püspök süvegén is a keresztre feszített üdvözítőt láthatjuk, és nagyon szimbólum gazdagon formálta meg a szobrász a 20. század keresztjét, amit hogyha szerintem már lassan mindenki észrevett, hogy ez a kereszt ez nem kereszt alakú, hanem egyrészt horog kereszt alakú, másrészt sarlókalapács alakú, ez a 20. századi kereszt. És Mindszenty Bíboros életútjában én ezt így a világi tisztelet elejére mindenképpen szeretném ide tenni hangsúlyosan, hogy nagyon-nagyon kevés olyan nemzeti hősünk van, aki mind a nyilas náci időszakban ellenálló volt, és hitettett annak erkölcstelensége és embertelenségével kapcsolatban, és mind a kommunizmus időszakában felmutatta azokat az emberi és hitértékeket, amik akkor üldöztetést szenvedtek. Ez nagyon-nagyon nagy dolog. Nagyon kevés ellenállónk volt a nyilas időszakban, kommunizmusban kicsit több, de azért őket nagyon meg kell becsülnünk. És amikor Mindszenty atyáról beszélünk, ez az ő esztergomi érseki protokoll képe, az egyik, majd lesz egy másik is, ami nekem a kedvencem. Nagyon szép a régi öltözékbe, de nem ez a fontos, mert ettől még nagyon távoli is lehetne. És Mindszenty József tud nagyon távoli lenni. Ugye őt nagyon sokat rágalmazták, nagyon sokat címkézték. És mi is címkézhetjük őt. De akkor biztos, hogy nem fogunk közel kerülni, nem csak a belső ényéhez, hanem a személyiségéhez sem. Mert lehetne ő a legitimizmusnak a zászlóvivője, a történelmi Magyarország revíziójának képviselője, lehetne a katolikus államvallás, mint régletűnt történelmi korszaknak a képviselője, vagy akár a keresztény ideológiájé, ami nem egyenlő a keresztény hittel. Ez nagyon fontos. A kereszténység nem egy ideológia, mert akkor rögtön egy harcos és ellenséges valami lesz belőle. Lehetne például csak a jobboldaliságnak, vagy a konzervativizmusnak a képviselője, de ezek mind-mind nagyon bezárnák őt egy olyan klisébe, ami teljesen megakadályozná azt, hogy felfedezzük az ő személyiségének a gazdagságát. És ezt azért tartom fontosnak, mert persze ezekhez találnánk idézeteket is tőle. Mert hogy ő nem megszületett és Mindszenty József lett, hiszen kezdetben nem is így hívták, hanem Pém Józsefnek, hanem nagyon érdekes, ahogy pont az emberekkel való találkozásokban és azokban a történelmi traumákban, amikben része volt, felfedezte a sokféleségben rejlő értéket és egységet. Tehát a megváltottságnak, a hitnek az egységét akár, vagy a nemzeti identitásban rejlő közösség élményt. És itt a közösséget nagyon fontosnak tartom, mert ennek a közösségnek mindenki a részese, teljesen mindegy, hogy mit gondol erről, arról, vagy honnan jött, hogyha ő magát magyarnak vallja. És az, hogy Mindszenty Bíboros elrutott erre a tágasságra, ezt tudjuk. Tehát ez nem csak egy ilyen szép legenda, tehát hogy most itt, ha leszednénk ezt a vetítőt, mögötte van egy oltárkép, oda milyen Mindszentyt fessünk, ha majd boldogálhatjuk. Mert hogy ezekre forrásaink vannak. Én az 1956-os nagybeszédét ezt az egyik legfontosabb megnyilatkozásának tartom, ami a világi emlékezete szempontjából a legfontosabb. Mert hogy az a főpap, aki még a 19. században született, és aki úgy volt szocializálva, hogy a katolikus az hát éppen volt államvallás, félig meddig államvallás, aki úgy volt szocializálva, hogy katolikus többség van, aki úgy volt szocializálódva, hát még sorolhatnám ezeket, hogy ezeket hogyan tudja meghaladni. És az 56-os beszédének van egy ilyen magja, amiben hitet tesz a demokrácia és a jogállam mellett, ez nagyon nagy dolog volt tőle, mert az egyház nagyon tartózkodó volt ezzel kapcsolatban a 19. század végén, 20. század elején. Hitet tesz az európai és a közép-európai sorsközösség mellett, tehát a nacionalizmus meghaladása mellett. Ez óriási dolog volt tőle, hogy csak a kultúrában van jogalapja a 20. század borzalmas nacionalista vérengzései után a nemzeti értékek őrzésének. Ez óriási jelentőségű, hogy meghaladta saját nézeteit is. Az államegyház szétválasztásának elfogadása nagyon-nagyon fontos. A földosztás teljes elfogadása, aminek korábban ő egyébként támogatója is lett volna, csak nem úgy, ahogy a kommunista párt ezt megcsinálta. És ez nagyon érdekes volt egy olyan korszakban, amikor a kommunista állam főkegyúri jogokat gyakorolt. Tehát nagyon fontosnak tartom ezt az 56-os beszédet, és hogy egy személyességet is behozzak ide. Ugye Mindszenty Józsefre úgy tekintünk, mint antikommunista hősre, így is szoktuk mondani, de ez is beszorítja őt, mert nem csak az volt. És ebből a szempontból itt 56 ünnepkörében azt nagyon fontosnak tartom, hogy ugye ma divat Nagy Imrét kommunistázni, egyébként kommunista volt, de ez nem baj, mert utána meg Magyarország mártír miniszterelnöke lett. Tehát akkor nyugodtan lehetett kommunista, nem probléma, meg lehettek bűnei, mulasztásai. És hogy Mindszenty atyának a Nagy Imréhez való hozzáállását én nagyon példaértékűnek tartom, mert nagyon hálás volt azért, hogy ugye ők oszlatták föl az ÁVÓ-t, ők oszlatták föl az AVH-t. Nagyon hálás volt azért, hogy a Nagy Imre kormány rehabilitálta őt először, és a 56 bukása után, a szabadságharc bukása után egész életében nagyon nagy tisztelettel őrizte Nagy Imre mártír miniszterelnök emlékét, és ez nagyon nagy dolog az antikommunista Mindszentytől, mert hogy ebben is meg tudta haladni a maga szűkösségét, mondhatjuk így. Nagyon érdekes, hogy Mindszenty atya életében rá nagyon sok ilyen jelzőt aggattak. Feudális, őskonzervatív, hát ezt a kommunizmus idejében ezt nagyon szajkózták. Na ott ezektől azért már megszabadultunk, de most van egy újabb ilyen jelző, hogy megosztó volt. Ezt már én is átvettem, már egészen használom is gyakran. És akkor most egy rendezvény kapcsán így elgondolkodtam rajta, hogy mit jelent ez konkrétan, hogy megosztó volt, mert jó, megosztó volt. És hogy ez abból a szempontból nagyon érdekes, hogy pont ez, amiről eddig beszéltem a világi emlékezete kapcsán, hogy igen, tehát hogy egy nagyon szűkös környezetből jött, nagyon fekete-fehér neveltetést kapott, és nagyon egyféleképpen gondolkodott a világról és az életről. De hogy ebben nagyon érdekes az ő személyiség fejlődése. És nagyon fontosnak tartom az 56-os beszédének a tágasságát, és azt, hogy ez a Mindszenty József eljutott oda az emigrációban, amikor megadatott neki az élete végén még egy bő 4 éves ilyen lelkipásztori időszak, főpásztori időszak, hogy azt tudja mondani, és ez most idézet, hogy vigyétek el a magyar prímás áldását, ne csak a katolikus, hanem minden magyarnak. És ez a minden magyar, ez az örökségében számomra nagyon fontossá vált, és ez mutatja, hogy volt neki megosztó időszaka, de hogy aztán eljött az ő integráló időszaka. És ezért szerintem nagyon nem mindegy, hogy a történelmi hőseinkre hogy tekintünk, mert hogyha azt emeljük ki benne, ami megosztó, akkor az a mai megosztottságunkat gyönyörűen táplálja, ha viszont azt emeljük ki, ami benne integráló, akkor az a mai magyar közösség tudatot szolgálja, és hogy Mindszenty bíborosban van ilyen, és én ezt nagyon-nagyon értékesnek tartom. Tehát valódi nemzeti hős lehet, mert a nemzeti hős az nem azt jelenti, hogy csak a jobb oldal, vagy csak a bal oldal nemzeti hőse, hanem az azt jelenti, hogy az egész magyar nemzet szabadság hőse. És ugye ez szépen alakul, formálódik, és én ennek nagyon örülök, hogy ez így van. Ide hoztam ezt a másik protokollképet, amikor szentavatási eljárásáról beszélek, mert ezt hát mi megbolondítottuk, eleve nagyon izgalmas volt ennek a megtalálása, most ezt nem mesélem el, mert hogy a protokollképek az esztergomi prímási levéltárban vannak, csak hogy egy hiányzik belőlük, pont ez. Amit arra választottak, hogy kisebb és nagyobb méretben használják az ő hercegprímássága idején, de egy kisebb méretben ez előkerült, és ez a színes változat azért érdekes, mert Még a nemzeti hős az lehet egy történelmi hős, egy kicsit távolabbi, de hogyha a katolikus szenttisztelet szempontjából tekintünk rá, akkor számunkra ebben a legfontosabb talán az, hogy élő legyen, eleven legyen, megszólítható legyen, kérhessük az égi közbenjárását, tehát színes legyen, valódi legyen, tehát egy archív kép, nézzük meg a szent képeinket, a szentjavatásokon használt képeket, a boldogjaink, Bódi Magdi, vagy Carlo Acutis képeit, Carlo Acutisnél ez még jobban átjön, ugye a farmeres, pulóveres szent. Tehát nagyon fontos, hogy mai legyen, és ebből a szempontból nagyon izgalmas, hogy mindszenti atya hogy tud mai lenni, illetve hát, hogy alakult az ő életszentségének a... Mert hát Zalaegerszegen ő még nem volt szent. Hát ez a kép, ez gyönyörűen megmutatja, egy horrorfilmbe is használhatnánk, ő lenne a főszereplő. Nem jó pillanatban sikerült elkapni, de voltak neki sok ilyen nem jó pillanatai Zalaegerszegen. És ezt azért tartom fontosnak, mert ezt nem tudom, hogy tanuljuk-e, vagy olvasunk-e róla, de hogy tehát ezek a szentek, ezek, tehát itt még itt vannak persze ezen a gyönyörű Malberts freskón, jó magasan, pálmákkal, attribútumokkal, tehát azok, akikhez semmi közünk, akikhez nem vagyunk hasonlók, és sose leszünk olyanok. De hogy hát a mai egyház azért már nem így gondolkodik a szentekről, hanem a mai egyház gyönyörűen felfedezte azt, hogy mindannyian szentek vagyunk, mert ez alapvetően azt jelenti, hogy Istenhez tartozó, mindannyian Istenhez tartozunk, mert ő teremtett minket, a mi hitünk szerint, de hogy az életszentség pedig mindannyiunkban alakulhat, és akiben alakult, az nagyon érdekes, hogy hogyan alakult ki. Tehát Mindszent József nem szentnek született, hanem azzá vált. És hát Zalaegerszegen még nem volt szent, ez a kép ez elég jól mutatja. Igazából nagyon érdekes, hogy az életszentsége kialakulása szempontjából az első ilyen meghatározó pont a nyilas fogsága volt veszprémi püspökként, amikor a papja és a kispapjai elkísérték a fogságba, és hogy az egy ilyen katakombai légkörben ez az első megpróbáltatás a hite szempontjából is, és abból a szempontból is nagyon fontos volt, hogy először látott bele a környezete, például az ő hitéletébe, magánéletébe. Ezt korábban senki nem láthatta. Tehát nagyon érdekes volt, hogy ezek a papok, akik ott még ilyen fiatalok voltak, ezek egész életükben a kommunizmus dacára őrizték ennek az emlékét, hogy mekkora élmény volt számukra a főpásztorral való együtt töltött rabság. Onnan ered ez az idézet, hogy megnyitotta nekünk a lelkének a kincses tárát. És a másik, amit ezt a képet már láthattuk, Mindszenty Bíboros az utolsó szó jogán, ez a Mindszentinaumban meg is szól alapban a bizonyos kerekteremben, mert hogy ez nagyon-nagyon fontos, ez az ő hamis elítéltetése és a 8 éves börtönidőszaka. Ilyen megpróbáltatást jelentett neki, én ezt most így konkretizálom, 82 kilóról 44 kilóra fogyott le, kicsit erős diéta, és olyan szív- és tüdőbetegségeket szerzett, amik egész életére elkísérték. Gyakorlatilag már nem tudott kikelni a pricsről, tehát majdnem meghalt. Amikor 54. május 13-án a Fatimai Szűzanya napján elhagyhatta azt a legszigorúbb ávós börtönt, és hogy ez az időszak azért érdekes, és ezt nem én mondom, az emlékirataiban, akár az újban is, az idén kiadott fiatalos új emlékirat kiadásban is egy külön fejezetben megtalálhatják, hogy nagyon érdekes volt az, hogy ő mire használta ezt az időszakot. Ugye az életünkben vannak nehéz időszakok, traumák, hogy ebből mi gyümölcsözik, mit tudunk belőle jóra fordítani. És ő ezt a szűk cellát, ami azt írja, hogy úgy körülfogta, hogy a kegyelem és az örökkévalóság úgy körülfogott, mint a cellának a szűk falai. Tehát neki ez a szűkösség, ez a bezártság, ez a munkanélküliség, ez arra volt alkalom, hogy az Isten kapcsolata nagyon elmélyült, és ahogy írja, olyan hibáinkra is ráeszmélünk, amit az élet forgatagában soha észre se vettünk volna. De ez nagyon-nagyon érdekes és izgalmas, hogy számára a személyiségfejlődésnek és az életszentség alakulásának egy kitüntetett, csodálatos időszaka volt a kommunista börtön. És nagyon érdekes így ránézni ezekre a életeseményekre, hogy ami első látásra olyan szörnyűnek és feldolgozhatatlannak és elfogadhatatlannak tűnik, abból milyen gazdagságok tudnak megszületni. Ezt 56-ban kifejezetten mondták, hogy Mindszenty a börtönben szenté lett. Tehát, hogy ezt észrevették rajta, tehát ezt nem csak ő tudta, hanem látszódott is rajta. És igazából a másik időszak, amit nagyon fontosnak tartok, mert az amerikai követségen töltött 15 éves félrabság, az olyan volt, mint a karantén. Azt tudjuk, hogy milyen most már, Tehát, hogy épp most voltunk ott koszorúzáson, és fölmehettünk a helységbe is, ahol a nagykövetnek az irodája van. Tehát, hogy az egy elképesztően depressziós élethelyzet, hogy bezárva 15 évig egy iroda harmadik emeletén. Ez nagyon nehéz volt neki, nagyon hullámzó is volt, de nagyon szépnek tartom, hogy ott is meghalhatott volna tüdőbetegségben. De helyett a Jóisten még megengedte neki ezzel a szentszéki útlevéllel, hogy az élete utolsó 4 évben körbejárhassa szerte a világon szétszórt magyarokat, és hát rengeteget utazott, mindig ki kell számolnom, hogy 160 ezer kilométert tett meg, ami olyan, mint a 4-szer megkerülte volna a Földet, szinte mindenhova eljutott, ahol magyarok éltek, és nagyon érdekes volt az, hogy mint egy nagypapa, mint egy Szent János evangelista, hogy tényleg a szeretetről, a közösségtudatról, a magyarságunkról és a hitünkről beszélt, és hogy óriási hatást gyakorolt ezekre a közösségekre, és azon belül a fiatalokra, a gyerekekre is. A Mindszenti Alapítványnál ennek az emlékét szeretjük őrizni, és a szentoltási eljárásában is ezt kutatni, és ez nagyon érdekes volt, hogy már az emigrációban megindult az ő szentoltási eljárása, de még csak félhivatalosan, aztán az esztergomi főegyházmegyében folytatták le ennek az egyházmegyei részét, és aztán nagyon-nagyon hosszú ideig tartott a római szakasza ennek a vizsgálatnak. Ebben már én is közreműködtem, erről sok érdekeset mesélhetnék, mert volt idő, amikor azért eléggé lelassult, hogy ilyen finoman és diplomatikusan fogalmazzak, de ami nagyon izgalmas volt, hogy miután messze sokkal több anyag összegyűlt, mint amire szükség lett volna, a 2010-es években ez felgyorsulhatott, és 2019-ben megtörtént az a csodálatos dolog, hogy Ferenc pápa elismerte az ő életszentségét. Ez az egyik legismertebb fénykép róla, amit egy oltár mögé bújva egy rejtekhelyről készített róla a fotós, egy magánimádságáról. Aztán ez a festmény készült róla. Nagyon szépnek tartom, mert az a bizonyos belső énnyét, a lelki világát ez a fénykép nagyon szépen tükrözi. Egyébként számomra ez a kép is, meg azt a bizonyos tekintetet, amire már utaltam. De az életszentség elismerése kapcsán ezt szerettem volna mutatni, mert ugye ezt kötetben is megjelentettük, ugye ez azt jelenti, hogy ő venerábilis, tehát tiszteletre méltó, ez már ugye majdnem szentet jelent, hiszen csak egy csoda hiányzik a boldoggá, és egy másik csoda a szentjavatásához, és ebből most ajándékképpen Leó pápának is volt alkalma átadni egyet. Hát reméljük, hogy már az ő idején most már boldoggávatásra is sor kerülhet. Ez a célunk, de az a jó, hogy most igazából a Mindszenti tisztelet közösségi alapja vizsgázhat, ha szabad így mondanom, ilyen egyetemi körben, nem idézőben mondom csak, hiszen most ahhoz, hogy ez a csoda megtörténjen, az arra van szükség, és ez persze nagyon izgalmas, hogy a különféle olyan élethelyzetünkben, amire nincs emberi megoldás, akár betegség, akár halálközeli állapot, de egyébként teljesen más, nagyon hétköznapi dolgok is. Tehát amire nincs emberi megoldás, gyerekvállalás, nagyon sok mindent mondhatnék, hogy abba bátran kérhetjük az égi szeretteinknek és a szentjeinknek a közbenjárását, mert hogy ők szeretnének onnan is szeretni, ez ilyen egyszerű, tehát szeret egy gyakorlást végezni a mennyből, ennek ilyen egyszerű az alapja, és hogy elképesztően izgalmas és érdekes csodák vannak, erről egy külön könyvet írtam, tenger alatt járóból kimenekülés, megfulladt lány életben maradása, csecsemő vízbeesése és fél óráig életben maradása, festmény megfestése 4 óra alatt 3 rétegben, nagyon sok izgalmas csoda van. Hogy Mindszenti atyánál mi lesz ez a csoda, hát ez még önökön múlik, tehát a tisztelő közösségem, hiszen erre van szükségünk ahhoz, hogy megtörténhessen az ő boldoggá avatása. És ezt a képet tettem ide, hiszen ez megidézi az idei Mindszenti 50 jubileumot, ami a mai együttlétünknek is az alapja, és nagyon tetszik nekem ez a kép, nézzük meg Székely János püspököt, hogy teljesen véletlenül pont ugyanolyan testtartásban és egy kicsit hasonló ruhában láthatjuk egy pici közösséggel, mert hogy igazából a Mindszenti tiszteletnek ez a lényege. Az a lényege, hogy ma itt együtt vagyunk, az a lényege, hogy egymást tudjuk inspirálni az ő életeseményeivel, az ő idézeteivel, az ő szentbeszédeivel, az ő emlékirataival, és hogy ebből olyan értelemben tanulhatunk, nem mint egy tantárgyat, hanem hogy ez egy ilyen az életünkhöz nagyon hasznos tanulságok ezek. Ma én picit szomorúan látom, hogy mintha az idős és a fiatal korosztály nem mindig találná meg egymáshoz az utat. Az én életemben, az én fiatal életemben óriási áldást jelentettek az én öregjeim. Akár a nagymamámra, akár erre a professzorra, ha gondolok, de most sorolhatnék papokat is. tizet biztos fel tudnék sorolni, nekem rengeteget hozzáadtak az életemhez, az életutam alakulásához, nagyon sok tapasztalatot tudtak átadni, és az a szép a mi egyházunkban, hogy itt Krisztus után nagyon-nagyon sok szenttől tudunk tanulni, ilyen és inspirációkat kapni az életutunkhoz, és kiválaszthatjuk azokat, akik közelebb állnak hozzánk, vagy azokat, akik kevésbé. És a végére ezt az idézetet tettem, mert sok kedvenc idézetem van, de ez talán kapcsolódik az ő világi emlékéhez is, és a szent tiszteletéhez is, és ezt nagyon szépen mondta, hogy mindenki egy magyar falevél, egy közös magyar fáról. Ezek a falevelek, a vihar akármennyire tépi őket egymástól, szeretetben mindig jobban kell közelíteni nekik egymáshoz. Én ezt a lelkületet kívánom ennek a gyönyörű egyetemnek is, de a magyar társadalomnak is, és a magyar egyháznak is.
1: Mindszenty bíboros emlékezete és szentélyavatási eljárása címmel Kovács Gergelyt, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány hivatalos képviselője előadását hallották. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu. A remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
3: Mai összeállításunk munkatársai Farkas Erzsébet, Kovács Krisztina és Sinkovics Andrea nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Kertek alatt együttes felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra van. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Az orosházi városüzemeltetési és szolgáltató ZRT telephelyén megkezdődött a gépek őszindító karbantartása. A folyamat kiemelt fontosságú, hiszen a gépeknek rövidesen hidegebb időben, esőben, sárban kell helytállniuk. A napokban több eszközt is felújítanak. Mák Szabolcs, a Vürt vezérigazgatója elmondta, a TMK programban vezetik, hogy a gépeknek az adott időszakban milyen karbantartásra van szükségük. A téli időszakot megelőzően leginkább a nyárvégi őszelei hetek során az összes gép bekerül a városüzemeltetési telephelyére, a műhelybe, ahol kisebb-nagyobb karbantartási munkákat végeznek el rajtuk. Ez mind a futóműveket, mind a felépítményeket érinti. A kopó, fogyó, kapcsolódó alkatrészeket átnézik, átvizsgálják, szükségszerűen pótolják, javítják, vagy akár teljesen fel is újítják. A vezérigazgató elmondta, a közterületi padok felújítását is elvégezték, a padlábakat homokfúvóval rögzítették, a festés megtörtént, az őszi időszakban pedig a polgármesteri hivatal által megrendelt további közterületi padok felújítását vagy akár cseréjét is elvégzik majd. Szeptember 1-én ülésezett a város képviselő testülete. Az egyik kiemelt téma Gyopáros fürdő további üzemeltetése volt. Urzó Mária országgyűlési képviselő részt vett az ülésen és jó hírekkel szolgált. Azon dolgoznak, hogy a fürdő két medencéje is ponyvatetős fedést kapjon. Raffai János polgármester elmondta, Gyopáros fürdő fényes hívő előtt áll, és ebben a kormány támogatására is számíthatnak. Urzó Mária országgyűlési képviselő hangsúlyozta, számára kiemelt fontos Orosháza és a fürdő fejlesztése. Gyopáros fürdő ismét a térség égköve lehet. Új beruházások révén egy gazdaságilag is prosperáló turisztikai központ megvalósítása a cél. Kezdeményezte, hogy Gyopáros fürdő ismét bekerüljön a kiemelt turisztikai térségek közé. Amennyiben Gyopáros fürdő ismét elnyeri ezt a szerepkört, úgy sokkal nagyobb projektek allokálására is lehetőség nyílna. Az országgyűlési képviselő úgy látja, fontos, hogy a korábban elnyert pályázatok, köztük Gyopáros fürdő energetikai beruházása minél hamarabb megvalósuljon. Ennek érdekében a Beruházási és Közlekedési Minisztérium belépne, mint konzorciumi partner. Urzó Mária képviselő asszony az államtól a Gyopáros fürdői versenymedence és a Tammedence fémvázas, ponyvás befedéséhez kért támogatást. Ezzel a téli működés adott lenne, továbbá az úszásoktatást is több gyermeknek lehetne biztosítani. A tervezett beruházás része lenne a medencék fűtési lehetősége is, így a fejlesztés a fürdő egész éves működését is erősítené. Urzó Mária szerint szeptember közepén már a helyszíni bejárás is megtörténhet. Raffai János polgármester megköszönte a közbenjárást. Hangsúlyozta, hogy a beruházások megvalósulásának feltétele a fürdő folyamatos működtetésének biztosítása, ezt pedig nyílt pályáztatáson keresztül tennék lehetővé. Az ülésen Raffai János megerősítette, hogy a korábban bejelentett török cég beruházása megvalósul. A befektető továbbra is elkötelezett, mintegy 400 munkahely jön létre. A Guardian volt terephelyén a dagaszgély, burgonyapehely, kukoricapehely és jegestéja előállítását készíti elő. A tervek szerint a közeljövőben a helyi gazdáknak tartanak majd előadást a Petőfi Művelődési Központban. A vállalat az ipari burgonya termesztéshez mintegy 3500 hektárnyi együttműködést keres. Beszállítóinak 90%-a várhatóan magyar lesz, és az itt előállított termékek 85%-át külföldi piacokon értékesíti. Megkezdődött Békés Csabán a teherbíró kavics ágyazat terítése a Mokri utcai kerékpárút nyomvonalán, írta a kivitelező cég Facebook oldalán. Kiemelték, hogy lépésről lépésre biztonságosabbá és kényelmesebbé válik a békéscsabai kerékpáros közlekedés. A fő cél az, hogy segítsék a mindennapi munkába járást, és hogy gyorsabban és biztonságosabban lehessen megközelíteni az állami iparterületet a város északnyugati részén. A teljesen hazai forrásból megvalósuló beruházás keretében nem csak a kerékpárút épül, hanem csapadékvízelvezető rendszert is kialakítanak, korszerűsítik a közvilágítást, rendezik a zöld területeket, és új forgalomtechnikai berendezéseket állítanak üzembe.
Szeptember 5-én szombaton 15 órakor közös szemétszedésre invitál a Tisza Természetért Alapítvány. Gyere el, ha szeretnél egy órát a városért tenni. Mindenki számít, a jelenléted erőt ad, a munkát pedig valódi változást hoz. Legyünk együtt példa arra, hogy a közösség ereje működik. Szombaton 15 órakor újra együtt tisztítjuk a környezetünket. Találkozó a posta mellett, áll a felhívásban. Újabb meglepetéssel készül az iskolai és óvodai csoportok számára a pusztult lakai Safari Park. Szeptembertől a 20-nél nagyobb csoportokat kísérő pedagógusok, óvodapedagógusok és túravezetők ingyenesen kapják meg a korlátlan VIP belépőjegyet, miközben a velük érkező csoport tagjai féláron válthatják meg belépőjüket a pusztult lakai Safari Parkba. A pusztult lakai Safari Park az idejében minden korábbinál több iskolai és óvodai csoportot fogadott. 2026-ban eddig 380 iskolai és 250 óvodai csoport látogatott el a parkba, miközben szeptember elejére a park látogatóinak száma elérte a 200 ezret. A csoportos kirándulások megszervezése és lebonyolítása komoly felelősség a pedagógusok számára. A safari vonattal az egész csoport egyszerre indulhat útnak, és testközelből találkozhatnak többek között tevékkel, zebrákkal, antilopokkal, struccokkal és lámákkal. A helyszíneken az állatok megsimogathatók és kézből is etethetők. Az ilyen élményekben gazdag állat-ember találkozások pedig elősegítik a felelős állattartásra való nevelést és a természetvédelem fontosságának tudatosítását. A park egyik különlegességei az egzotikus állatsimogatók, ahol többek között őzikékkel, alpakákkal, kengurukkal, mókusokkal és kapibarákkal is találkozhatnak a látogatók. A hidegebb hónapokra pedig fedett és téliesített helyszínek állnak rendelkezésre, így ezek az egyedülálló programok nem kizárólag jó időben élvezhetők, hanem egész évben, ami stabilizálja az egész térség turizmusát. A Békés-megye Vadonjának is nevezett családi park a Dél-Alföld szívében található. Így Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyéből is kevesebb, mint egy óra alatt elérhető. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Egyszeri rezsitámogatást kaphatnak az egyházi iskolák, értesült a debreceni nap. Társadalmi egyeztetés indult hétfőn arról a kormányrendelet tervezetről, amely alapján októberben egyszeri diákonként 26 000 forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsiárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium által készített tervezet azt tartalmazza, hogy a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképzőintézményeket érintő energiaárnövekedésből, továbbá a víz és a csatorna díjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből adódó 2026-os többletkiadások ellentételezéséhez. A támogatást az államkincstár októberben folyósítja. A tervezett preambuluma azt is tartalmazza, hogy az azonos finanszírozás elvének megfelelően a rendelet az állami fenntartásban lévő köznevelési és szakképző intézményeknek is biztosított energiakompenzációs támogatás szabályait állapítja meg az egyházi fenntartású iskolákra. A társadalmi egyeztetés szeptember 8-áig tart, a rendelet érinti a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyei intézményeket is. Kiadta a használatba vételi engedélyt a CATL Debrecen első cellagyártó épületére kedden a Hajdúbihar megyei kormányhivatal, tájékoztatta az MT-t a kínai akkumulátorgyár. A vállalat a termelés tényleges megkezdés előtt folytatja az előkészítési és engedélyezési folyamatokat, írták. A CATL 2022. augusztusában jelentette be második európai akkumulátorgyárának megépítését Debrecenben, azzal a céllal, hogy szervesen bekapcsolódjon az európai autóipari és elektromobilitási ellátási láncba. Ekkor a vállalat németországi gyára már működött, tavaly pedig egy új spanyolországi létesítmény megépítését is bejelentette a cég. Ha elkészül, a Magyarország üzem lesz a CATL Kínán kívüli legnagyobb gyártóbázisa, ami stratégiai gyártóközpontként magas színvonalon szolgálja majd ki az európai autóipar ismert szereplőit. A közlemény szerint a most megszerzett használatba vételi engedélye a cella épület két gyártó sorára vonatkozik, és egyelőre nem jelenti a termelés azonnali megkezdését. A 350 ezer négyzetméteres cella gyár a jövőben elérheti a 40 gigawatt óra éves gyártókapacitást. Az újonnan megszerzett használatba vételi engedély fontos mérföldkő a CATL debreceni beruházása, valamint a magyar gazdaság számára is. Retro véradása várják a hétköznapi hősöket, Debrecenben is adta hírül a Dehír. Szeptember 5-én szombaton tartja a 18. országos retro véradását az Országos Vérellátó Szolgálat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A véradást retro zene, sörvirsli menü és ajándékok teszik különlegessé a 18. évforduló, valamint a nagykorúvá és véradóvá válás apropóján az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta az idei rendezvény. Az Országos Vérellátó Szolgálat közlése szerint a véradók ezúttal dupla kalóriapótlási utalványt és egy választható ajándékot kapnak. Továbbá 1000 forint értékű digitális étkezési jegyben részesülnek azok a véradók, akik e-mail címüket már korábban megerősítették, valamint azok, akik az e-mail címüket a retro véradáson adják meg, és azt az OVS által két napon belül küldött e-mail szerint visszaigazolják. Véradása minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú embert várnak, aki megfelel a véradás egyéb feltételeinek. A véradáshoz személyi igazolvány, taj és lakcímkártya szükséges. Debrecenben 8 és 16 óra között adhatunk vért az eseményen a Debreceni Regionális Vérellátó Központban. Az autonóm vezetés kihívásain keresztül a mesterséges intelligencia új paradigmájáig az EMI, a digitális ikrek, valamint az integrált modellezés klíma és levegő minőségvédelmi alkalmazásáig számos informatikai újdonsággal ismerkedhettek meg a Debreceni Egyetem informatikai karán rendezett kétnapos CITDS információtechnológiai és adattudományi konferencia résztvevői. A rendezvény központi eleme ezúttal is a mesterséges intelligencia és a technológiák kölcsönhatása volt, tudatta az egyetem. Hajdú András, a Debreceni Egyetem informatikai kar dékánya köszöntőjében kiemelte,
közölte, a szakmai tanácskozás iránt egyre nagyobb az érdeklődés, egyre több kutató tárja fel tudományos eredményeit, mindez azt mutatja, hogy a CITDS egyre inkább elismert nemzetközi találkozóhelyé válik az informatika és az adattudomány területén dolgozó kutatók számára. Az eseményen több nemzetközileg is elismert szaktekintélyt tartotta tudományos előadását. A CITDS idén szorosan kapcsolódott az AIDA nyári egyetemhez és szimpóziumhoz, így a konferencia programja az utóbbi szakmai esemény résztvevői számára is nyitott volt. Tanulni bárhol, bárkitől, bármikor lehet. 5. alkalommal rendezik meg a Street Traininget Debrecenben. Az idei rendezvényen olyan témák kerülnek fókuszba, mint a kommunikáció, a célkitűzés, a párkapcsolati dinamikák, az önismeret, a tudatosság. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött olvasható a Dehíren. Ahogy a Street Training Debrecen közleményében olvasható, ezért szeptember 5-én kimegyünk a nagy erdőre, és együtt fejlesztünk, fejlődünk. A rendezvény korábban már Budapesten és Balatonfüreden is nagy sikert aratott a közönség körében. Az elmúlt években a Street Training Debrecenen profi trénerek másfél órás mini tréning blokkok segítségével mutatták be tevékenységüket és a csoportos fejlesztés egyedülálló hatékonyságát a résztvevő érdeklődőknek. A Street Training kiváló lehetőség arra is, hogy minden regisztrált résztvevő ránézhessen saját magára, arra, hogy voltaképp mi is motiválja őt, hogy milyen erősségekkel rendelkezik, és hogy milyen kompetenciákban, készségekben kellene a legtöbbet fejlődnie. A program szeptember 5-én szombaton a Nagyerdei Parkban zajlik majd 10 és 12 óra között. Korszerűbb lesz az ítélőtábla mély garázsa, értesült a Civishír. A Dévi Parking Kft. Augusztus 31-től előreláthatóan 2 hétig parkolási rendszer korszerűsítést végez az ítélőtábla mély garázsában. A munkálatok szükségessé teszik, hogy felváltva lezárják a 2 be- és kijárati oldalt úgy, hogy azok közül egy-egy mindig használható marad, így a mély garázsba történő be- és kihajtás folyamatosan biztosított lesz. A munkálatok idejére türelmet kérnek. Nyílt napot tartanak a debreceni vívóknál, olvasható a Civishíren. Debrecen legnagyobb vívótermében a Faraktár utca 65 szám alatt a karda tör, a párbaj tör, valamint a fénykard vívás világába nyerhetnek bepillantást az érdeklődők szeptember 5-én szombaton. Délelőtt 10 és 13 óra között a karda tör, a párbaj tör fegyvernemek mutatkoznak be, majd 13 és 14 óra között a fénykard vívást lehet kipróbálni, amely még mindig gyerekcipőben jár a köztudatban, mint fegyvernem. A nyílt napra bárki ellátogathat, akit érdekel ez a sport, legyen gyerek, felnőtt, idősebb vagy akár mozgásában korlátozott személy, hiszen számukra is tartanak vívóedzéseket. Az érdeklődők érkezhetnek akár egyénileg vagy társaságban, osztálytársakkal, szülőkkel. A nap folyamán edzők felügyelik és segítik a résztvevőket a fegyverek szakszerű használatában. A hétvégi nyílt nap remek lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődők kicsit jobban megismerjék ezt a sportágat, ami egy elegáns, nem szokványos mozgásforma, fejleszti a reakciókészséget, általános erőnlétet, koncentrációt. A kitartó felkészülés megtanít tűrni, küzdeni. Ez a sport számos olyan készséget, tulajdonságot fejleszt, amelynek hasznát vehetik a sportolók az élet más területein is, írják a szervezők. Több kategóriában is dobogóra állhatott a Deac lovasa, tudta meg a Dehír. A közelmúltban zajlott a Nemzeti Lovardában a felnőtt díjugrató országos bajnokság. Az első napon rendezték 145 cm-en a felnőtt elődöntőt, amit ifjabb Szabó Gábor nyert meg Genius Conference nyergében, majd a páros egy verőhiba miatt a középdöntőben a 13. helyre csúszott vissza. A vasárnapi finálétól a lovas visszalépett, írta Deac.hu. A 6 éves lovak elő- és középdöntőjében a legjobb teljesítményt Everlasting Star nyújtotta a Deac lovasával, a páros a szombati döntőben a 3. helyen zárt. Vasárnap délelőtt rendezték a 2,4 millió forint összdíjazásért az utánpótlás lovak tenyészversenyének döntőjét. 5 ló tudta hibátlanul teljesíteni Karádi László nemzetközi pályaépítő 3 pályáját, ezért az összevetés döntött az első helyről. 2 villámgyors pályát láthatott a közönség, amely után a konferenc által tenyésztett Five Star Conference Z lett a lovak bajnoka, ifjabb Szabó Gáborral a nyergében. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Arcodat keresem címmel ma zárul egy kiállítás a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhették meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tálat olyan fényképeket mutat be, amelyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. Tóth Matolcsi Lászlót, a Debreceni Református Egyetemi Templom kulturális igazgatóját kérdeztük a kiállításról.
1: Arcodat keresem címmel jelentkezett ez a kiállítás. A miértre szívesen rákérdeznék, hogy vajon miért kaphatta az Arcodat keresem nevet ez a kiállítás?
2: Alapvetően az az oka ennek, hogy a kiállításon szereplő képek tematikája adja ezt a címet. Ugyanis ugye főleg Krisztus arcokat ábrázoló fotográfiákat válogattunk össze. Ehhez a kiállításhoz ugye Olasz Ferenc fotográfus életművéből lett kiválogatva ez az anyag, ami egyébként szerepel tavaly egy műcsarnokbeli kiállításon is, tavaly ősszel, télen valamikor, ami egy ennél jóval bővebb anyag volt, de mi itt a helyünk korlátozottsága miatt ezt leszűkítettük, de főleg olyan képeket igyekeztünk válogatni, amelyeken Krisztus arcok szerepelnek, egészen különböző kontextusokban, környezetben, egészen különböző helyekről, földrajzilag is, meg úgy egyébként is, és ez adta alapvetően ezt a címet, hogy Arcodat keresem. Illetve van egy másik vonatkozás, mert Canterbury Szent Anselmnek van egy Proszlogion című munkája, ami tulajdonképpen Isten kereséséről szól, és ebben van egy olyan kis bevezető, egyébként ez szerepel a kiállítás anyagában is, ahol kifejezetten ő arra törekszik, és az írást is annak szenteli, hogy ő Isten arcát szeretné meglátni. És tulajdonképpen ezt a kiállítást is azzal a céllal rendeztük be, hogy aki betér és végignézi és végigjárja, az találkozhasson Isten arcával, Krisztus arcával.
1: És mégsem csak egy kiállításról beszéltünk, vagy a szó azon értelmében, hogy többet kínál ez a kiállítás, csak egy megtekintést, mert ima sétákra is volt lehetőség. Hogyan kell elképzelni egy ima sétát egy kiállításban?
2: Így van, ugye eleve a kiállítás elrendezése is azt a célt szolgálja, tehát nem a klasszikus elrendezésben láthatóak a képek, hogy a fal mellett mondjuk végig tesszük őket, és akkor ezt így végigjárható, mint mondjuk egy klasszikus kiállítótérben, hanem igyekeztünk egy olyan teret létrehozni, ami egy picit intimebb tér, ami lehetőséget ad arra, hogy ne csak esztétikai élményként éljük meg, úgyis végigjárható, és természetesen az is abszolút rendben van, ha valaki úgy nézi végig, de hogy nyújthasson egy plusz spirituális élményt is a betérőnek. Ugye azért lett ez imasétaként is végrendezve, mert egyrészt a tematika szerintem adja magát. Ugye Krisztus arcát keresni az valahogy indítja is a hívő embert arra, hogy akkor imában is megszólítsa az Urat, és akkor ennek megfelelően imádságokat helyeztünk el azokon a paravánokon, ahol egyébként a Krisztus arcok nagyja is elhelyezésre került. És ennek volt egy olyan apropója is egyébként, hogy a Magyarországi Református Egyházban az idei esztendő az imádság éve, és mi ezzel is szerettünk volna kapcsolódni ehhez a programhoz. Úgyhogy kétféleképpen is végigjárható a kiállítás, vagy pusztán fotókiállításként, vagy aki szeretne, az el is tud csendesedni bizonyos pontokon, és egy-egy imádságot is el tud mondani.
1: Egész évben nem ez az egyetlen kiállítás, bőven vannak kiállítások itt az egyetemi templomban. Mennyire működik egyébként egy templomtérben egy kiállítás? Máshogy működik egy kiállítás egy templomtérben?
2: A kérdés abszolút jogos, mert egy templomba kiállítást betenni az mindig nagyon érzékeny dolog. Ugye egyrészt a hely szentsége miatt nem mindegy, hogy mit tesz be az ember, akármit nem hozhatunk be nyilvánvalóan. Másrészt az egyetemi templomot, aki egy kicsit ismeri, azt tudja, hogy elég speciális a tér, mert a falakra nem is nagyon tudunk tenni semmit. Ez viszont szabadságot is ad arra egyébként, hogy szabadon rendezzük a teret. Azt tudom mondani, hogy van nagyon pozitív és van negatív tapasztalatunk is. Tehát volt olyan kiállításunk mondjuk 2024-ben, ami több mint 1200 embert vonzott 3 hét alatt, tehát borzasztóan sokan jöttek rá, és volt olyan is, meg kell valljam, amire elég kevesen érkeztek, pedig egyébként jó volt az anyag, amiben került. Szerintem alapvetően itt nem is annyira a tér határozza ezt meg, hanem az, hogy mi kerül be. És van ami meg tudja ragadni az emberek figyelmét, és amit tudunk kommunikálni kellőképpen a külvilág felé, az arra jönnek, és van ami pedig annyira nem hozza a nézőket. Igen, ez például szerintem tipikusan az a fajta kiállítás, ami egy templomtérben tud igazán jól működni. És itt a működni szó talán picit csúnyán hangzik, de tényleg arról van szó, hogyha az elmélyülést és a spirituális elmélyülést is szeretnénk hozzáadni az esztétikai élményhez, akkor az valóban egy templomtérben szerintem sokkal, sokkal jobban működik, mint egy klasszikus kiállítótérben.
0: Debrecen is környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket, viszont hallásra!

0: Durkó Heléna énekelt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. A Fidesz frakció vezetője szerint év végéig 3-4 képviselő cserélődhet a kormánypárti frakcióban. Bóka János az Ultrahangnak szombaton az uniós források kapcsán elmondta, Magyar Péter hiába találkozott Manfred Weberrel és Antonio Costával, az uniós pénzekről a politikai alkú szerinte már megszületett, a konkrét források folyósítása pedig az Európai Bizottság feladata. Állítása szerint az Európai Parlament pert indított az Európai Bizottsággal szemben a korábban Magyarországnak megnyitott uniós források miatt. Bóka János úgy véli, egy esetleges kedvezőtlen ítélet esetén akár a már kifizetett összegek visszafizetésének kötelezettsége is felmerülhet. Elmondta, a 2027-es ukrán uniós csatlakozás nem reális, és az ukrán csatlakozás ügye összefügg a következő 7 éves uniós költségvetéssel is. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. Lannert Judit hozzátette, a többi képzőhelyen egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik. Mindeközben a Semmelweis Egyetem 6 karán és doktori iskolájában 4400 hallgató kezdi meg tanulmányait. Manipulációnak nevezte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap reggel a Facebook oldalán azt az interjú részletet, amelyet Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője csütörtökön közölt a közösségi oldalán. A KDNP pénteken petíciót indított Lannert Judit távozását követelve. Az ellenzéki párt egy nappal később azt közölte, hogy addigra több mint 10 000 aláírás gyűlt össze. Rétvári

A Ribence szombaton nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. Több mint három órás éjszakába nyúló zárt ajtós tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyinnal a Donald Trump által megbízott amerikai béke delegáció Moszkvában szombaton. A Jared Kushner és Steve Witkoff által irányított diplomáciai misszió a tűzszünet és a béke részleteiről egyeztetett az orosz elnökkel, vasárnap pedig már Kijevben tárgyaltak Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Közben 72 órára elhallgattak a fegyverek Moszkva és Kijev felett. A delegációk kétoldalú gazdasági kérdéseket és orosz-amerikai projekteket is érintettek. Vasárnap Kijevben az amerikai delegáció a Moszkvában finomított és Putyin által vázolt feltételeket, illetve a Trump-féle békeformulát igyekezett elfogadtatni. Kijevben a tárgyalások fókuszában az ukrán szuverenitás, a területi integritás határai és az esetleges biztonsági garanciák álltak. Sűrű füst borította el vasárnap Dalmácia jelentős részét a Bosznia-Hercegovina déli részén pusztító erdőtűz miatt. Split térségétől egészen a Pejeszák félszigetig a levegőben lévő szállópor koncentrációja a szokásos többszörösére emelkedett. A Tomislavgrad és Rama között pusztító erdőtűz füstjét a szombat este megerősödött szél sodorta az Adriai tenger partvidéke felé. Végül az időjárásról. Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium.

Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből a 28-tól a 33. versig tartó szakaszt Varka László atya olvasta fel.

0: Johann Sebastian Bach Fis-moll prelúdiumát Dobozi Borbála játszotta. 5 óra 40 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Pintér Gábor apostoli nunciussal. Óceánia büszkén őrzi óriási térsége békéjét. Szeptember első hetében Rómában tartózkodott Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa. A Szentatya szeptember 3-án csütörtökön délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kihallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, amely találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évenkénti Szent Szék kilátogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a mikronéziai szövetségi államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a csendes óceániai térség apostoli küldötte. Most hallgassák meg a Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érsekatyát, Óceán és Új-Zéland apostoli nunciusát, aki a napokban kötelező évi rendes vatikáni látogatását teszi. Érsekatya, mit is jelent ez?
2: Ez annyit jelent, hogy a mi szabályzatunk szerint minden nunciusnak évente legalább egyszer, vagy ha olyan helyzet van, akkor akár kétszer is el kell jönni Rómába, és személyes találkozókat tart az itteni elöljárókkal. Elsősorban magával a pápával, a Szentatyával van egy 4 szem közti megbeszélés ilyenkor, korlátlan ideig tulajdonképpen, és hát azon kívül az államtitkárság vezetőivel, különböző elöljáróival, azután a dikasztériumok vezetőivel, prefektusok, titkárokkal. Ezeket a folyó ügyeket beszéljük át, ami aktuális, de nem feltétlenül írásban elintézhető. Tehát ilyenkor szükség van arra, hogy beszéljek a háttérről, bizonyos ügyeknek a megítéléséről. Ez akár politikai kérdések, akár egyházi kérdések, személyi ügyek. Tehát nagyon sok minden belefér ebbe. Ez azért kell, hogy az egész ügyintézés sokkal jobban működjön, és ne csak írásban.
1: Mert előtte be kell számolni írásban is a legfontosabb kérdésekről?
2: Gondolom. Természetesen ez folyamat, ez egész éven keresztül folyamatban van, tehát itt nem csak időnként kell jelentéseket küldeni, minden folyamatban lévő ügy folyamatosan zajlik, és akkor kialakulnak a dossziék, és ennek megfelelően folytatjuk a tárgyalásokat. És hát a jelenlegi munkámban ez nagyon szerte ágazó, hiszen 12 ország tartozik hozzám, ez azt jelenti, hogy 12 kormány, 12 politikai valóság, és ezen kívül 23 egyházmegye, nagyon különböző háttérrel. Tehát van miről beszélnünk bőségesen.
1: Idefelé jövet a stúdióba, éppen arról beszélgettünk, hogy a legnagyobb komplexitású apostoli nunciatúra éppen a tiédé.
2: Igen, ez így van, valóban. A legnagyobb kiterjedésű is, tehát földrajzilag a legnagyobb kiterjedésű, én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy folyékony kontinens tulajdonképpen, Óceánia a maga szigeteivel. Tehát ilyen szempontból is komplex, hiszen hatalmas utakat kell megtennem. Van olyan sziget, ahova 32 órát kell utaznom repülőgéppel, hogy odaérjek. És aztán a valóság is nagyon különböző. Tehát Új-Zéland, mint egy nyugati jellegű ország, és a szigetek, amik sokkal inkább a benszülött lakosságnak a történelmét viszik magukkal, meg az egyház történelmét is. Tehát nagyon-nagyon sokféle valóság van, és hát ezeket igyekszem folyamatosan átadni, és megismertetni a római hivatalokat ezzel, hiszen kevesen vannak tisztában itt Rómában azzal, hogy mi az ottani valóság.
1: Nem hallani hírekben nehézségekről, különösebb nehézségekről Új-Zéland és Óceánia világában, de azért ott is vannak változások. Új-Zéland tekintetében hogy lehetne összefoglalni, mi az, ami alakul és változik?
2: Hát hál' Istennek olyan hírek nincsenek valóban, ami krízisről szól, ami politikai konfliktusokról, esetleg háborúkról szólna, mert ilyen nincsen szerencsére nagyon régóta Óceániában. És hát ezért ugye ma a média főleg erről szól, ezekről a nehézségekről, feszültségekről, ezt szerencsére kizárhatjuk.
1: De azért ezt a helyi lakosság megbecsüli, hogy viszonylag hosszabb ideje nincsenek helyi háborúk. Azért,
2: nagyon.
1: Amíg Európa meg a világ nagy része vérzik.
2: Nagyon megbecsüli, sőt azt mondhatom, hogy nagyon büszkék rá. Tehát Új-Zélandon is, különösen a nép nagyon-nagyon büszke arra, hogy itt gyakorlatilag Új-Zéland területén még soha nem volt háború. Ők voltak már háborúban, ugye az első világháborúban a katonáik részt vettek, és sajnos sokan meghaltak, de Új-Zélandon még háború soha nem zajlott, és erre büszkék, és mindent megtesznek érte, hogy békében legyenek. Az egyik legbékésebb nemzet, mondhatom így. Ez ugyanígy igaz az óceáni szigetekre is. Tehát ők elsősorban békés úton oldanak meg minden nehézséget, ami persze van, és hogy visszatérjek a kérdésedre, persze vannak változások, világpolitikai változások is. Mondjuk ennek az egyik legeklatánsabb példája, ami az utóbbi 10-15 évben zajlik. Ugye korábban a csendes óceáni szigetvilág elsősorban az Amerikai Egyesült Államok befolyása alatt volt. Politikailag, gazdaságilag, sőt, hát katonailag is. Ma ez másként van, Kína óriási befolyást szerzett az utóbbi másfél évtizedben, Óceániában is, és ezt ők békésen, konfliktusok nélkül, főleg gazdasági módon igyekeznek elérni ezt a befolyást, de kétségtelen az, hogy van egyfajta rivalizálás az Egyesült Államok és Kína között, hogy kinek van nagyobb befolyása Óceániában. Új-Zéland ebből egy kicsit kimarad, mert Új-Zélandnak azért megvan régóta, tehát egy bő másfél évszázada megvan a maga külpolitikája, ami sokszor hasonlít az Ausztrálhoz, azért ők nagyon sokban követik Ausztráliát, sokféle értelemben, és hát van egy hatalmas európai kultúra mögöttük, főleg a brit mentalitás és hagyományok nagyon erősen szerepelnek. Tehát ott a változások nem ennyire élesek és hirtelenek, mint ami az óceániai szigeteken történik.
1: A hagyomány kérdése. Ugye nagyon távol vannak a nagy világ gócpontjaitól, Ausztrália van még közelebb, de Ausztrália is maga távol van a többi kontinenstől. Tehát tényleg az egész szigetvilág egy nagy szigetnek tekinthető. Mi tartja őket össze? Mi az, amitől ők identitást nyernek?
2: Ketté kell vennem megint Új-Zélandot és Óceániát. Tehát Új-Zéland ugye alapvetően egy nagyon kevert társadalom, hiszen eredetileg Új-Zéland területén éltek, bár nem túl régen, ezt hozzá kell tennem, tehát én nem is hívom őket úgymond benszülötteknek, hogy magyarul szoktak mondani, hanem őslakosok, akik gyakorlatilag a 15. században kezdtek el bevándorolni oda a környező szigetekről, a Óceániából. Tehát a 15. századig Új-Zélandon ember nem járt és nem élt soha. Ezért is maradt meg a természet ilyen gyönyörűen, ahogy megvan, mert a 15. századig ott nem volt. Tehát Új-Zéland az utolsó földterület a világon, amit felfedezett a nyugati civilizáció, de előttük már az úgynevezett maori lakosság, ami szintén egy kevert lakosság, nem egy egységes, nem homogén társadalom, hanem ők is a különböző szigetekről érkeztek oda. Jelenleg több mint 72 különböző törzset tartanak számon, akik oda jöttek a környező szigetekről. Tehát ők voltak az őslakosok, és akkor ehhez jött a 19. században, 1820-as években kezdődött el a nyugati megjelenés ott. Először a hollandok kerültek oda, akik felfedezték tulajdonképpen ezt a területet Ausztrália után.
1: A neve is innen van.
2: Innen van maga a név, igen, hiszen maga a Zéland, az egy holland szó, tehát földet jelent gyakorlatilag, új föld az hivatalosan az a fordítása. És a hollandok után jöttek aztán franciák is, és a britek, akik közül nagyon sokan skótok voltak, akik oda érkeztek. Aztán a francia jelenlét az lecsökkent erősen, nem tudták fönntartani a jelenlétüket erősen, viszont a britek igen. Tehát most a mostani társadalmat a brit jelenlét jellegzi meg erősen. Ebből következően tehát van egy nyugati jelenlét az országban, és van egy őslakos jelenlét. Na most ez a kettő egy olyan kulturális egyveleget hozott létre az országban, ami másfél évszázadon keresztül sem tisztult le. Tehát ennek a népnek, akit ma új-zélandi népnek hívunk, nem volt egy saját identitása. Ezt most szeretnék egy kicsit megalapozni és létrehozni olyan módon, hogy a nagyon-nagyon kevert nyugati társadalom, akiket most kiegészít egyébként a mostani szigetekről való beáramlás is, hiszen egy nagyon kontrollált, de folyamatos bevándorlás van az országba, és ezt az egyveleget a maori őslakosoknak a kultúráján és hagyományain keresztül igyekeznek kialakítani egy saját identitást, hogy legyen egy önálló identitása a népnek és az országnak.
1: Azt kérdezem, hogy azért, mert a nyugatról odavándorló főként a brit szigetekről érkező lakosság nem tud identitást adni a sziget egészének, miért jobb inkább az őslakosoknak az identitásához nyúlni?
2: Így van, mert igaz, hogy létszámban ők voltak a legtöbben a 19. században, mert ma már abszolút nem mondhatjuk azt, hogy ők lennének.
1: Hát
2: igen, így van, akik oda mentek tulajdonképpen, de ez messze nem jelenti azt, hogy ők a saját kultúrájukat rá tudták volna illeszteni a teljes országra és a lakosságra. És ma már semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy ők többségben lennének. Tehát ma, ha megnézzük a mai társadalmat, sokkal többen vannak az utóbbi 20-30 évben bevándorolt ázsiai szigetekről oda került népek, akik jönnek a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, Maláziából, Kelet-Timorból, Kínából, Indiából, és így tovább. 27 különböző nemzetet tart számon csak a katolikus egyház, akik az utóbbi két, esetleg három évtizedben érkeztek oda. Tehát rettentően színes a társadalom, és ezért gondolják azt, hogy a maorik, akik a legősibb lakói ennek a szigetnek, hogy rajtuk keresztül próbálnak egy közös identitást.
1: És a maorik milyenek a hit szempontjából?
2: A maorik ma teljes egészében keresztények, tehát a maori őslakosság az egészen hamar a 19. században odaérkezett misszionáriusok által keresztényé vált. Ezt ők azzal magyarázzák, és nagyon érdekes jelenség, hogy igaz, hogy ők távol álltak a hivatalosan kifejezett monoteizmustól, de az egész hitrendszerük az abszolút egy Istenre összpontosult. Tehát a különbség a keresztény gondolkodással szemben az, hogy ők az egyisten hitet alapnak tekintették, de ennek az egyistennek nagyon sokféle megjelenését tartották számon, és nagy tisztelettel voltak, vannak mind a mai napig, főleg a természetben fölfedezett Isten iránt. Tehát a víz, a hegyek, van egy szent hegyük például, ami egy nagyon magas állandóan hóval borított hegy, vagy akár a síkság, akár az óceán, ezeket mind ők az Isten megjelenésének tartották, és nagy tisztelettel voltak, de soha nem külön istenekként tekintettek rájuk, hanem volt egy olyan koncepciójuk, ami egy Isten hitet adott. És ezért volt viszonylag könnyű a misszionálásuk, amikor megérkeztek először a skót presbiteriánus misszionáriusok, utána a katolikus misszionáriusok. Az ő számukra nem volt nehéz elmondani azt, hogy mi egy Istent hirdetünk, és ennek az egy Istennek az eljött fiát, stb. Tehát viszonylag gyorsan megtörtént a misszionálásuk, és ma mindenki kereszténynek vallja magát.
1: És a keresztények között a megosztás katolikusok és nem katolikus keresztények között?
2: Ha az össztársadalmat nézzük, akkor nagyjából 1/5 a társadalomnak katolikus, és 4/5 protestáns. Ebben benne vannak anglikánok, presbiteriánusok és más kisebb egyházak. A maorik között sokkal nagyobb az aránya a katolikusoknak, nagyjából duplája, tehát a maorik között közel 40% a katolikusok aránya, és 60% a protestáns.
1: A bevándorlásében hogyan alakul a vallási összetétel változása?
2: Manapság nagyon érdekesen alakul, és egy hatalmas fejlődésben van a katolikus egyház, mert azok, akik jelenleg, ahogy mondtam, a nagyon erősen kontrollált bevándorlás által oda kerülnek, ezeknek nagy része katolikus. Elsősorban persze munkavállalás miatt kerülnek oda, hiszen jó fizetéseket kapnak, aztán vannak, akik persze tanulás miatt kerülnek oda, de nagyon sokan közülük katolikusok, ezért a katolikus egyház egy nagy fejlődésen megy át, és nagyon megfiatalodott az utóbbi 2-3 évtizedben, mert ugye a helyi katolikusok ott is előregettek, mint ahogy ez a nyugati társadalmakban jellemző, viszont náluk nagyon-nagyon sok a fiatal, és akármelyik plébániára megyek, és hát persze ismerem a statisztikákat, túlnyomó többségben vannak a fiatal korúak, családokkal, és hát ahogy mondtam, nagyon sok országból érkeznek oda.
1: Az egyház kellőképpen tud figyelni az új érkezőkre, a vendégmunkásokra?
2: Hát nézd, hogy kellőképpen, ez soha nem mondhatjuk, hogy ez elég lenne, de nagyon ezen vannak és igyekeznek, tehát külön pasztorációs csoportokat és centrumokat hoznak létre a számukra. Ugye egyrésztől az ő integrálásuk nem annyira nehéz, hiszen mindenki beszél angolul. Ez egyfajta összekötő kapocs, és ők részt vesznek ugye az egyház életében ezáltal. Ugyanakkor a legtöbben igyekeznek megtartani a hagyományaikat, dolgokat a saját nyelvükön is, ezért igénylik azt, hogy legyen valami olyan pasztorációs lehetőség, ahol az ő nyelvüket beszélő pap vagy nővér esetleg részt vesz, és ezért jönnek, hívnak a püspökök ezekből az országokból papokat szintén.
1: Legfontosabb nyelvű csoportok?
2: Hát a legfontosabb nyilván a Fülöp-szigetekiek, tehát ők vannak a legtöbben a katolikusok között, és ők már sokkal régebben is elkezdtek jönni. Nagyon érdekes az indonéziaiak, tehát rengeteg indonéz katolikus van, azt mondhatnám, hogy talán ők a másodikak, és hát ezen kívül, tehát nehéz arányokat mondani, de nagyon sokan jönnek Kínából, ahogy mondtam, Szingapúriak, Maláziából, tehát, és hát Vietnám, igen, jó, hogy említett, tehát Vietnámból nagyon sokan érkeznek. Ugye Vietnám nagyon érdekes jelenség, mert egyike azoknak a kevés országoknak, ahol a hivatások száma is rettentően emelkedik. A papi hivatások, szerzetesi hivatások rengetegen vannak, maga a katolikus egyház is, tehát a létszámban nagyon emelkedő, és nagyon sok hivatást adnak olyannyira, hogy így mondjam, exportálni is tudnak. Úgyhogy például Új-Zélandon is van egy jó pár szeminarista, kispap, akik Vietnámból jönnek, és utána ott fognak maradni Új-Zélandon.
1: Ez Új-Zéland, és akkor most forduljunk a szigetvilág felé. Milyen ott a vallási helyzet? Ha rövid... identitás kérdése.
2: Igen. Hát náluk először is az identitás nagyon erős. Tehát ellentétben Új-Zélanddal minden egyes szigetnek, amik manapság mind önálló ország is gyakorlatilag, ugye kicsi országok, de önállóak, nekik nagyon erős az identitásuk. Tehát nekik nincsen identitás problémájuk egyáltalán. Ebben benne van a helyi kultúra, a helyi hagyományok, és a helyi egyház borzasztóan fontos szerepet játszik. Ha most röviden kéne válaszolni, amit mondasz, hát a vallási helyzet az, hogy nagyon-nagyon-nagyon pozitív és erős. Tehát a szigeteken az emberek számára a hit és a vallásosság, ez nem kérdés. Ez nem egy tárgyalandó téma, mert ez alapvetően ott van a társadalomban. Tehát minden szinten, kezdve az államelnöktől, az óvodás gyerekig, az abszolút jelen van, hogy mindenki hívő. Persze különböző egyházak vannak ott is, tehát a déli szigeteken ott is erős a protestáns jelenlét, és a katolikusok létszámban kevesebben vannak. Az északi része az óceánnak a sokkal inkább katolikus, mert oda már a spanyol misszionáriusok megérkeztek a 16. században, a spanyol katolikus misszionárisok, míg a déli szigeteket ugye később fedezték föl, és oda előbb érkeztek a protestáns misszionáriusok. Minden esetre a hit, ahogy mondom, és a vallásosság, ez része a mindennapoknak. Tehát ezt én számtalanszor megtapasztaltam különböző események kapcsán, meg megnyilatkozások kapcsán. Tehát az ő számukra ez nem kérdés. Ami számukra a probléma inkább ott az elvándorlás. Tehát nagyon sokan ugye ezekről a szigetekről, hiszen ezek nagy részben szegények, jóval szegényebbek, mint mondjuk Új-Zéland, Ausztrália, stb. Meg bizonyos szigetek erősen kötődnek az Egyesült Államokhoz, az északi szigetek, és több szigetről szabadon települhetnek át az Egyesült Államokba. Tehát rengetegen elvándorolnak, ezért a létszám, az ország lakosságának a létszám és a katolikus egyháznak a létszáma ezáltal csökken, de annyira nem tragikus, hogy itt most alul lenne szó, hogy kiürülnek a szigetek, de minden esetre van egy ilyen tendencia. Hát ellentétben Új-Zélanddal, ahova bevándorolnak, innen meg kivándorolnak az emberek.
1: A nagy kérdések után egészen személyes. Milyen a klíma ott és milyen a koszt? Hogyan bírja ki egy magyar gyomor, meg egy magyar lélek azt a távoli világot?
2: Hát az az igazság, hogy én már olyan régen dolgozom szerte a világban és a diplomáciában, hogy én hozzászoktam ahhoz, hogy mindenféle klímát elviselek, a nagyon hideget is, ugye voltam Skandináviában, Belarusban, ahol nagyon hidegek vannak, és voltam trópusi országokban, mint Haiti, vagy Fülöp-szigetek, vagy Honduras, tehát mindenféle klímában voltam. Hát itt gyakorlatilag hetente váltom a klímát, hiszen a szigetek nagy része az trópusi éghajlatú, szubtrópusi, trópusi, maga Új-Zéland az hát egyfajta kontinentálisnak mondott éghajlat, de ennél sokkal bonyolultabb, hiszen az óceán óriási befolyással van, meg az Antarktisznak a befolyása nagyon nagy Új-Zéland klímájára, tehát mindenféle időjárásunk van, és sokszor egy napon belül 4-5-ször megváltozik, de minden esetre hála Istennek nincsen vele gondom, hozzászoktam már. Az ételekre ugyanezt mondhatom, tehát nyilván mikor otthon vagyok, akkor szívesen eszem a hagyományos magyar ételeket, de hát kénytelen voltam megszokni, hogy enélkül is azért meg lehet lenni.
1: És a Katya, hálásan köszönöm ezt a roppant érdekes beszámolót, és a hívekkel együtt ígérem, hogy imádkozunk, hogy Isten tartson meg téged ebben a szolgálatodban, ugyanilyen derűvel, lelkülettel és jó gyomorral is. Isten áldjon!
2: Nagyon köszönöm!
1: A Pintér Gábor apostoli nuncióssal készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. A Fidesz frakció vezetője szerint év végéig 3-4 képviselő cserélődhet a kormánypárti frakcióban. Bóka János az Ultrahangnak szombaton az uniós források kapcsán elmondta, Magyar Péter hiába találkozott Manfred Weberrel és Antonio Costával, az uniós pénzekről a politikai alkú szerinte már megszületett, a konkrét források folyósítása pedig az Európai Bizottság feladata. Állítása szerint az Európai Parlament pert indított az Európai Bizottsággal szemben a korábban Magyarországnak megnyitott uniós források miatt. Bóka János úgy véli, egy esetleges kedvezőtlen ítélet esetén akár a már kifizetett összegek visszafizetésének kötelezettsége is felmerülhet. Elmondta, a 2027-es ukrán uniós csatlakozás nem reális, és az ukrán csatlakozás ügye összefügg a következő 7 éves uniós költségvetéssel is. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. Lannert Judit hozzátette, a többi képzőhelyen egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik. Mindeközben a Semmelweis Egyetem 6 karán és doktori iskolájában 4400 hallgató kezdi meg tanulmányait. Manipulációnak nevezte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap reggel a Facebook oldalán azt az interjú részletet, amelyet Rétvári Bence, a Keresztény Demokrata Néppárt frakció vezetője csütörtökön közölt a közösségi oldalán. A KDNP pénteken petíciót indított Lannert Judit távozását követelve. Az ellenzéki párt egy nappal később azt közölte, hogy addigra több mint 10 000 aláírás gyűlt össze. Rétvári Bence szombaton nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. Több mint 3 órás éjszakába nyúló zárt ajtós tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyinnal a Donald Trump által megbízott amerikai béke delegáció Moszkvában szombaton. A Jared Kushner és Steve Witkoff által irányított diplomáciai misszió a tűzszünet és a béke részleteiről egyeztetett az orosz elnökkel, vasárnap pedig már Kijevben tárgyaltak Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Közben 72 órára elhallgattak a fegyverek Moszkva és Kijev felett. A delegációk kétoldalú gazdasági kérdéseket és orosz-amerikai projekteket is érintettek. Vasárnap Kijevben az amerikai delegáció a Moszkvában finomított és Putyin által vázolt feltételeket, illetve a Trump-féle békeformulát igyekezett elfogadtatni. Kijevben a tárgyalások fókuszában az ukrán szuverenitás, a területi integritás határai és az esetleges biztonsági garanciák álltak. Sűrű füst borította el vasárnap Dalmácia jelentős részét a Bosznia-Hercegovina déli részén pusztító erdőtűz miatt. Split térségétől egészen a Pejeszák félszigetig a levegőben lévő szálló por koncentrációja a szokásos többszörösére emelkedett. A Tomislavgrad és Rama között pusztító erdőtűz füstjét a szombat este megerősödött szél sodorta az Adriai tenger partvidéke felé. Végül az időjárásról. Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Weiner Leo Opus 29-es románcát a Weiner Leo Kamarazenekar adja elő Weninger Richard vezényletével.

Weiner Leo Opus 29-es románcát a Weiner Leo kamarazenekar adta elő Weninger Richard vezényletével. 6 óra 15 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Mária és Márta, a háziasszony és a művész. A nők gyakran fantasztikus vendéglátók, akik szívesen fogadnak vendégeket otthonukba, hogy ott ők is otthon érezhessék magukat. A háziasszony sok szeretettel ékesíti fel a házát, egyben művész is tehát. A háziasszony és a művész szorosan összetartozik, de egymásnak is feszül. Még a vendéget fogadó háziasszony néha teljesen átadja magát a feladatainak, addig a művésznek szüksége van kizárólag önmagára fordított időre, olyan csendes időszakokra, amikor visszavonulhat, hogy intuícióját követve megvalósítsa kreatív ötleteit. Mindkét archetípus olyan képességekkel kapcsolja össze a nőket, amelyek mindegyikükben ott szunnyadnak. Lukács evangélista, aki görög műveltségével különösen érzékeny volt a női méltóságra, egy csodaszép találkozás történetben mutatja be, hogyan verseng egymással és tartozik össze mégis szorosan a háziasszony és a művész. Jézus tanítványaival egy faluba érkezik, ahol egy Márta nevű asszony befogadja őt házába. Volt neki egy Mária nevű húga, aki az Úr lábához ülve hallgatta szavait, Márta pedig sürgött forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt, és így szólt. Uram, nem törődsz vele, hogy a húgom egyedül hagy engem szolgálni? Szólj már neki, hogy segítsen. Az Úr ezt válaszolta neki. Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha. Lukács nagyszerű elbeszélő. Kevés szóval is érzékelteti a két nővér személyiségét. Sok nő mégis nehezen közelít ehhez az evangéliumi részhez, mert úgy vélik, hogy leértékeli az ő otthoni munkájukat. Pedig nem erről van szó. Márta és Mária a nő egy-egy oldala, mindkettő hozzá tartozik. Márta háziasszony. Az ókorban a vendégek fogadása szent cselekedet volt. A vendég egyben az idegen is. És gyakran Isten az, aki egy idegen alakjában belép egy házba, hogy lássa, hogyan bánnak ott az idegennel, aki Isten különleges oltalma alatt áll. Mártának az a célja, hogy Jézus jól érezze magát, tudja, hogy mire van szüksége a vendégnek. Gyorsan ételt készít Jézusnak és a tanítványoknak, de ténykedésében úgy tűnik nem teljesen önzetlen. Szeretné, ha Jézus jó háziasszonynak látná. Talán a többi háziasszonnyal versengve különbnek akar mutatkozni. Hogy nem adja át magát teljesen a feladatának, jól mutatja az, hogy milyen dühösen reagál Máriára, aki odaül Jézus lábaihoz és hallgatja őt. Ha Mártában és Máriában a nő két különböző oldalának megszemélyesítését látjuk, akkor a történet a következőképpen értelmezhető. A nőben lévő Márta gyakran annyira belevész a teendőibe, hogy nem veszi észre, mire van szüksége a vendégnek. Megvendégeli, de nem kérdezi meg, hogy mit szeretne. Sürög, forog, anélkül, hogy tudná, az jó-e a vendégnek, és hogy valójában mit szeretne. Mária ellenben meghallgatja a vendéget. Szeretné hallani, amit mondani akar. Hiszen a vendég hozott magával valamit. Elhozta önmagát. Valami idegent, amivel figyelmesnek kell lenni. Lukács úgy fogalmaz, hogy Mária Jézus lábaihoz kuporodik és issza a szavait. Ez a tanítványok klasszikus leírása. Ugyanígy fogalmaz Lukács akkor is, amikor Saul tanítványságáról ír. Saul Gamáliel lábainál ül, hiszen a tanítványa. Mária e jelenetben tehát Jézusnak a többiekkel egyenrangú tanítványa. Mivel minden emberben a cselekvő oldala hangosabb és erősebb érvei vannak maga mellett, Jézusnak ezért bennünk is a meghallgató oldalt kell támogatnia. Tevékenységeink közepette újra és újra meg kell állnunk, hogy érezzük, mi a következő lépés. Sok nő teljesen belevész a munkájába, anélkül, hogy megkérdezné, hogy a környezetének szüksége van-e arra, szeretnék-e egyáltalán. És ha nem veszik észre, hogy milyen sokat dolgozott, akkor csalódott, mint Márta. Fontos tehát, hogy leálljunk egy kicsit, és befelé figyeljünk, hogy mire van igazán szükség, mi az a jó, amit most meg kell tennünk. Mária nélkül Márta vak, de Máriának is szüksége van Mártára, mert Márta nélkül Mária mindig csak meghallgat és nem cselekszik. A nagy misztikus Eckhart mester Márta pártját fogja.
Úgy véli, hogy Márta nélkül Mária csak önmaga körül forogna, összetévesztve a spiritualitást az érezzük jól magunkkal hozzáállással. Ez azonban narcisztikus spiritualitás lenne. Márta mutatja meg, hogy a lelki útnak a másokról gondoskodó szeretethez kell vezetnie. Lukács Márta és Mária történetével megrajzolja a háziasszony és a művész archetípusát. Sok nő csodás háziasszony. Náluk az ember szívesen látott vendégnek érzi magát. Az otthonosság és a védettség, a kedvesség és a szeretet légkörét tudják megteremteni. A háziasszony gyakran művész is egyben. Felékesíti otthonát, az asztalt ötletesen, szeretettel teríti meg. Ahogy fogadja vendégét, abban az iránta való tiszteletét fejezi ki. A vendég is szívesen lép be oda, ahol szeretet és kreativitás lakozik. Abban, ahogyan a háziasszony az ételeket készíti, életszeretete látszik meg. A háziasszony életet ajándékoz. Mária alakjában azt mutatja meg Lukács, hogy a művész nem feltétlenül válik egyé a háziasszonnyal, néha pont az ellentéte. A művésznek szüksége van időre a maga számára. Nem tud folyton dolgozni. Teremtő szünetekre van szüksége. Először önmagára kell figyelnie, és meg kell hallgatnia az idegent, aki új ötleteket ébreszt benne. A művész figyel önmagára, a belső hangjára, az intuíciójára. Az odafigyelés során új gondolatok fogalmazódnak meg benne. A művész az intuitív nő, aki az élet és végső soron Isten titkából képes kifejezni valamit. A testvéreimmel együtt örülünk annak, hogy vendégszerető családban nőttünk fel. A szüleim mindig fontosnak tartották, hogy vendégeket fogadjanak. Karácsonykor hosszú éveken keresztül mindig voltak nálunk külföldi egyetemisták is, hogy együtt ünnepeljenek velünk. Amikor a szomszéd gyerekek nálunk játszottak, mindig velünk is ettek, hiszen oda tartoztak. És mivel édesanyám minden nap kilencünknek főzött, nem okozott gondot, ha egy-két éhes szájjal több ült az asztalnál. Olyan légkör teremtett, hogy mások is otthon érezhették magukat nálunk.

Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.

0: Mendelssohn D-dur kvartettjének részletét a Henschel kvartett szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. A kormány december végéig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Északai maraton a Kremlben, vasárnap Kijevben tárgyaltak a Fehérház békemissziókért felelős külön megbízottjai. 72 órára elhallgattak a fegyverek Moszkva és Kijev felett. Tartományi választás, 100 Anhaltra figyel Európa. Folytatottak az orosz-ukrán háború harci és diplomáciai eseményei. Újabb orosz dróntámadás érte Ukrajnát, miközben Kijevben megkezdődtek a tárgyalások Donald Trump amerikai elnök megbízottjaival. Nyíri Kata jelenti.
3: Az ukrán vezérkar szerint az éjszaka folyamán az ukrán erők csapást mértek a Rjazanyi olajfinomítóra, a Rostovi repülőtérre és három orosz légvédelmi létesítményre. A Rjazanyi finomító területén a támadás után tűz keletkezett. Mikolaiv megyében egy ember meghalt az orosz dróntámadásokban. Az ukrán megyei katonai vezetés szerint szeptember 5-én és 6-án több alkalommal is csapások érték a térség közlekedési és civil infrastruktúráját. Teherautók és trolibuszok is megrongálódtak. A román határnál fekvő Orlivka-Komp kikötő határátkelőjét is érte orosz támadás. A határátkelő működését ideiglenesen felfüggesztették, később azonban vasárnap délelőtt újraindították a forgalmat. Ez már a második ilyen támadás volt egy héten belül. Közben Kijevben megkezdődtek az amerikai közvetítési erőfeszítések újabb tárgyalásai. Donald Trump amerikai elnök megbízottjai Steve Witkoff és Jared Kushner vasárnap Ukrajnába érkeztek, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyaltak a háború rendezéséről. Zelenszkij szerint a megbeszélések több fordulóban zajlanak. Először az amerikai küldöttekkel, majd francia, brit és német

0: nemzetbiztonsági tanácsadók részvételével. Az amerikai küldöttség előző nap Moszkvában Vlagyimir Putyinnal is tárgyalt. A megbeszélés több mint 3 órán át tartott. A Kreml és a Fehérház egyaránt konstruktívnak, illetve tartalmasnak minősítette az egyeztetést, és további lépéseket helyezett kilátásba. Emellett Kárpátalján közben egy határátlépéssel kapcsolatos bűnügyben is nyomoznak. A hatóságok szerint 2 katonát lepleztek le, akik 14 ezer euróért vállalták volna egy 6 köteles férfi illegális átjuttatását a határon. A gyanú szerint ehhez szolgálati járművet is használtak. Az elmúlt időszakban, a háború kitörés óta nem ez az első ilyen eset.
1: Több mint 3 órás éjszakába nyúló zárt ajtós tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyinnal a Donald Trump által megbízott amerikai béke delegáció Moszkvában. A Jared Kushner és Steve Witkoff által irányított diplomáciai misszió a tűzszünet és a béke részleteiről egyeztetett az orosz elnökkel, vasárnap pedig már Kijevben tárgyaltak Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. A 72 órás ideiglenes tűzszünet alatt zajló inga diplomácia a háború kitörése óta a legkomolyabb esélyt jelentheti a fegyverszünetre. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
2: Szombaton késő este a nemzetközi sajtó lélegzett visszafojtva figyelte, mi történik a moszkvai Kremlben, ahol a Donald Trump amerikai elnök által delegált béke megbízottak Jared Kushner és Steve Witkoff rendkívüli tárgyalást folytattak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A hivatalos washingtoni és moszkvai források szerint a zárt ajtók mögött folytatott megbeszélés szombat este helyi idő szerint 11 óra körül ért véget, és több mint 3 órán át tartott. A megbeszélés súlyát jól jelzi a résztvevők névsora is. Orosz részről Putyin mellett jelen volt Jurij Uszakov, külpolitikai tanácsadó, és Kirill Dmitrijev, az orosz közvetlen befektetési alapvezetője. Az amerikai delegációt Kushner és Witkoff mellett a Nemzetbiztonsági Tanács, a Külügyminisztérium és a pénzügyminisztérium magas rangú tisztségviselői alkották. Jurij Uszakov találkozót követően tartalmasnak, konstruktívnak és kivételesen őszintének nevezte a tárgyalást, bár a Trump adminisztráció új ukrajnai békejavaslatának pontos, szövegszerű részleteit egyelőre szigorú titoktartás övezi. A Fehérház közleményében egyértelművé tette, hogy érdemi terveket és a következő konkrét lépéseket vitatták meg a felek. A háború lezárása mellett a delegációk érintettek kétoldalú gazdasági kérdéseket és potenciális a jövőben megvalósítható orosz-amerikai projekteket is. Gesztusértékű diplomáciai mozzanatként az amerikai küldöttség köszönetet mondott Putyinnak a múlt hónapban szabadon engedett Robert Gilman volt amerikai tengerész gyalogos ügyében. A látogatást rendkívüli katonai és biztonsági intézkedések kísérték, amelyek önmagukban is jelzik a felek elkötelezettségét a tárgyalások iránt. Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök előzetesen megállapodott abban, hogy ideiglenesen 72 órára teljesen felfüggesztik a két főváros, Moszkva és Kijev elleni légicsapásokat. Steve Witkoff Kremlbe való megérkezése után megköszönte az orosz elnöknek a Kijevet érintő moratóriumot, hangsúlyozva, hogy ez a humanitárius és biztonsági folyosó tette egyáltalán lehetővé a kockázatos utazásokat. Vlagyimir Putyin megerősítette készségét, hogy folytatódjon az amerikaiakkal az együttműködés a politikai és diplomáciai megoldások keresésében. A külön megbízottak megígérték, hogy a kijevi tárgyalásaik során fel fogják használni az orosz elnöktől kapott értékeléseket. A moszkvai tárgyalások végeztével az amerikai delegáció azonnal elhagyta Oroszországot, és vasárnap Kijevbe utazott, bár Kushner és Witkoff az elmúlt időszakban többször is egyeztettek már az orosz vezetéssel Moszkvában. A háború kitörése óta ez az első alkalom, hogy az ukrán fővárosba is ellátogatnak, hogy közvetlenül az ukrán államfővel tárgyaljanak. A kijevi találkozó kritikus pontja a béke folyamatnak. Kushnerék feladata most az, hogy a Moszkvában finomított és Putyin által vázolt feltételeket, illetve a Trump-féle békeformulát elfogadtassák az ukrán vezetéssel is. Kijevben a tárgyalások fókuszában az ukrán szuverenitás, a területi integritás határai és az esetleges biztonsági garanciák állnak.
1: További kereskedelmi hajókat fordított vissza az Egyesült Államok az Irán elleni haditengerészeti blokkád részeként, közölte az amerikai középső parancsnokság vasárnap. Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye szerint az iráni kikötőkbe tartó, illetve onnan elindult hajókra vonatkozó tengeri zárlat július 14-i helyreállítása óta 92 járművet akadályoztak meg abban, hogy folytassa útját és átkeljen a Hormozi szoroson. Az amerikai haderő az Iránhoz tartozó Hark szigetnél, valamint Jask kikötőváros közelében és az ománi öbölben hajtotta végre a műveleteket. A németországi Sachsen-Anhalt tartományban az utóbbi évtizedek egyik legfeszültebb és legnagyobb horderejű tartományi választását tartották szombaton. Bár a voksolás tétje formálisan egy keleti tartomány vezetése, a valódi politikai dráma Berlinben a kancellári hivatalban zajlik. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
2: A keleti tartományokban a helyzet annyira elmérgesedett, hogy a helyi konzervatív politikusok kifejezetten arra kérték Merzet, hogy maradjon távol a kampányrendezvényektől, mert a jelenléte csak rontja az esélyeiket. A vasárnapi választás igazi esélyese az Alternatíva Németországért jobboldali párt. Az AfD Sachsen-Anhalti térnyerése nem a semmiből jött, hanem egy olyan tudatos, éveken át tartó politikai építkezés eredménye, amely sikeresen csatornázta be a keleti lakosságot, a gazdasági bizonytalanságát és a berlini kormány migrációs, valamint energiapolitikájával szembeni ellenérzéseit. A választás utáni matematikai és politikai lehetőségek hálójában Friedrich Merz mozgástere teljesen beszűkül. Az első és a kancellár számára legsúlyosabb forgatókönyv az, hogy az AfD megszerzi az abszolút többséget a magdeburgi parlamentben, és egyedül alakít kormányt Sachsen-Anhaltban. Ez történelmi csapás lenne a fősodorbeli német politikai, és Merz neve úgy vonulna be a történelemkönyvekbe, mint a vezető, akinek az irányítása alatt a mesterségesen elzárt jobboldali párt először került valódi kormányzati pozícióba. A második forgatókönyv szerint, ha az AfD nem ér el abszolút többséget, a CDU kényszerpályára kerül, mivel Merz mereven elzárkózik az AfD-vel való koalíciótól, pártja kénytelen lesz a baloldali formációkkal egyeztetni. Ahhoz, hogy többséget szerezzenek a tartományban, a kereszténydemokratáknak szövetségre kellene lépniük a szociáldemokratákkal, a zöldekkel, sőt a baloldali Die Linke párttal is. Egy ilyen elveket feladó kényszerkoalíció azonban belső pártháború vezetne a CDU-n belül.
1: A kormány meghosszabbítja a migrációs válsághelyzetet. A szeptember 7-én lejáró intézkedést 2026. december 31-éig tartja érvényben a kabinet. Magyar Péter miniszterelnök a ceutai válsággal és a Brüsszellel való tárgyalások időigényével indokolta a döntést. A kormányfő közösségi oldalán pénteken bejelentette, a kormány nem enyhít az illegális migráció elleni jogi és fizikai védvonalakon. Az Európai Unió bírósága még az Orbán kormány idején szabott ki napi 1 millió eurós büntetést Magyarországra. Az Európai Unió új migrációs és menekült ügyi paktuma 2026 nyarán lépett hatályba. A Fidesz frakció vezetője szerint év végéig 3-4 képviselő cserélődhet a kormánypárti frakcióban. Bóka János az Ultrahangnak szombaton az uniós források kapcsán elmondta, Magyar Péter hiába találkozott Manfred Weberrel és Antonio Costával, az uniós pénzekről a politikai alkú szerinte már megszületett, a konkrét források folyósítása pedig az Európai Bizottság feladata. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
2: Bóka János állítása szerint az Európai Parlament pert indított az Európai Bizottsággal szemben a korábban Magyarországnak megnyitott uniós források miatt. Bóka János úgy véli, egy esetleges kedvezőtlen ítélet esetén akár a már kifizetett összeg visszafizetésének kötelezettsége is felmerülhet. Póka János szerint legalább ennyire fontos kérdés Ukrajna Európai Uniós csatlakozása. A Fidesz frakció vezetője úgy látja, hogy a kormány kommunikációja és a tényleges folyamat között ellentmondás van. Miközben a kabinet azt állítja, hogy nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, a csatlakozási fejezetek egymást követő megnyitása éppen egy gyorsított folyamat képét mutatja. Bóka János szerint a magyar kormány korábban hibát követett el, amikor hozzájárult bizonyos klaszterek megnyitásához, miközben Ukrajna a kárpátaljai magyarok jogaival kapcsolatban nem teljesítette az elvárt vállalásokat. A politikus arra számít, hogy a következő hónapokban újra hasonló forgatókönyv játszódhat le. Létrejön egy látványos politikai megállapodás. Magyar Péter történelmi áttörésről számol be, majd később kiderülhet, hogy az ukrán vállalások teljesítése ismét elmarad. Úgy fogalmazott Magyar Péter néhány hónappal korábban, még történelmi áttörésként beszélt a magyar-ukrán viszony rendezéséről. Mostanra azonban, mintha maga is azt ismerné el, hogy az áttörés nem történt meg. Bóka János szerint a jelenlegi szabályok mellett a 2027-es ukrán csatlakozás nem reális. Brüsszelben azonban olyan elképzelések is megjelentek, amelyek alapjaiban írhatják át a korábbi csatlakozási modellt. Ilyen lehet a fordított csatlakozás, amelynek lényege, hogy Ukrajna akár úgy is taggá válhatna, hogy a tagság feltételeit később már tagállamként teljesíti. Bóka János szerint ezzel az Európai Unió maga is megváltozna, hiszen a tagság eddigi feltételrendszerét váltaná fel egy teljesen más konstrukció. A politikus szerint az ukrán csatlakozás ügye összefügg a következő 7 éves uniós költségvetéssel is. Állítása szerint a Magyarország számára fontos uniós politikák, így a mezőgazdasági és a fejlesztési támogatások súlya csökkenhet, miközben az így felszabaduló forrásokat részben Ukrajna támogatására fordítanák.
1: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. Lannert Judit hozzátette, a többi képzőhelyen egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik. Közben Facebook posztban tette szóvá Papp László debreceni polgármester, hogy az oktatási miniszter kérése miatt nem vehetett részt a Városi Egyetem vasárnapi tanévnyitó ünnepségén. Erdélyi magyar iskolák tanévnyitóját tartották szombaton Gyulafehérváron a Szent Mihály Székesegyházban, Gáspár Sándor tudósít.
3: A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével a Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó ünnepségét 2014 óta a történelmi magyar egyházakkal karöltve szervezik meg, idén a gyulafehérvári római katolikus érsekség társszervezésével tartották. A tanévnyitó ünnepség szombaton 11 órakor kezdődött a gyulafehérvári Szent Mihály Székesegyházban. A római katolikus liturgia rendje szerint bemutatott ünnepi szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálta, aki egyben a rendezvény fővédnöke is volt. A misét követte a tanévnyitó világi része. Jelen voltak a külhoni magyar oktatást támogató Rákóczi Szövetség képviselői is. A Romániai Pedagógus Szövetségben Márton Áron erdélyi püspök születésének 130. éve előtt tisztelegve az ő gondolatát választották az esemény mottójának, miszerint saját sorsunkat magunk kovácsoljuk. Egy új tanév kezdetén nem csak ajtót nyitunk a tudásra, hanem közösen formáljuk azt a jövőt is, amelyben hinni szeretnénk, hangzottak el az elnök Burus Siklódi Botond szavai. Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke köszöntő beszédében arról szólt, hogy a változás mélysége és gyorsassága egészen más, mint amire az oktatási rendszerünk felépült. Viszont az iskola megtanít felismerni a világ és saját tudásunk határait. Megtudtuk, hogy hétfőtől kezdődően a Rákóczi Szövetség 39 erdélyi iskolabusza is szolgálatba áll a 22 felvidéki mellett. Komáromban pénteken köszöntötték az iskolásokat. Így 52 szorvány iskoláiba 223 településről közel 1000 gyermek minden nap eljuthat magyar iskolájába. Kelemen Hunor kitért arra is, hogy az iskola közösségi tér, és annak is kell maradnia egy olyan világban, ahol a valóságos közösségek helyét egyre inkább virtuálisak veszik át. Ezt bizonyították aztán a gróf Majláth Gusztáv római katolikus teológiai liceum diákjai is bemutatott műsorukkal.
1: A magyar díjugrató csapat 9. helyen végzett a Nemzetek díja európai döntőjében, melyet Belgium 4-esen nyert meg. A svájci Avesresben 155 cm-es akadályokon rendezett két fordulós versenyen az ezüstöt a svédek, a bronzot az osztrákok gyűjtötték be. A magyarok 2022 után másodszor kvalifikálták magukat az európai döntőre. Közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után a középső sávban. Élénkül a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt és a Szél-Kálmán tér környékén. Ma 8 órától lezárják a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz, valamint a 910-es és a 960-as éjszakai járat Laborc utca megállóját előrébb helyezik a Laborc utca után. A 7. kerületben az Izabella utca és a Józsika utca kereszteződésében mától útszűkületre készüljenek, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Mától napközben lezárják a 11. kerületben az Albert utcát a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták mától a 13. kerületben a Rozsnyai utcát a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Németh Luca, BKK Info.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek. Jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonatforgalom. A Győri fővonalon Almásvízitőnél tart még a karbantartás. Az S10-es vonatok megállás nélkül áthaladnak. Almásvízitő felső és Almásvízitő között pótlóbusz szállítja az utasokat. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak kelenföldig közlekedik, és onnan is indul. Jó hír, hogy a G43-as vonatok ismét a teljes útvonalukon, Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár között közlekednek. A ceglédi fővonalon továbbra is tart a karbantartás. A Budapest-Debrecen közötti Intercity-k terelt útvonalon közlekednek, Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. Szegeden átépítik a Kálvária-Sugárút vasúti átjáróját, emiatt változott a menetrend. A Szeged-Békéscsaba közötti személyvonatok Rókuson fordulnak vissza Békéscsaba irányába. A nagyállomás és Rókus között a vasútvillamosokat vehetik igénybe. A Szerencs-Miskolc vasútvonalon Tiszalusz térségében egy használaton kívüli felüljáró bontását végzik a szakemberek. Az Intercity helyett Miskolc és Szerencs, a személyvonatok helyett Hernád-Németi Bőcs és Szerencs között pótlóbuszra kell átszállni. Új ütemhez érkezett a Gyékényes Pécs vasútvonal karbantartása. Vízvár és Gyékényes között pótlóbusz szállítja az utasokat. Október elejéig közlekedik a Budapest és Split közötti Adria Intercity. Az Európa 10 legizgalmasabb vasúti utazása közé sorolt éjszakai vonat kedd és péntek esténként indul a keleti pályaudvarról, másnap reggel érkezik a horvát tengerpartra. A vonaton hálókocsik is közlekednek, így az útközbeni pihenésre is van lehetőség. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
1: Végül az időjárásról. Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. Főbb híreink még egyszer röviden. A kormány december végéig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válság helyzetet. Éjszakai maraton a Kremlben, vasárnap Kijevben tárgyaltak a Fehér Ház béke missziókért felelős külön megbízottjai. 72 órára elhallgattak a fegyverek Moszkva és Kijev felett. Tartományi választás 100 Anhaltra figyel Európa. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
6: Múlt idéző. Zsoldos Szilviát hallják.
7: Ma 2026. szeptember 7-e kedd van. Szent Körösi Márk, Szent Pongrácz István és Szent Grodec menyhért áldozó papok kassai vértanúk ünnepe. A horvát származású Kőrösi Márk, esztergomi kanonok, az erdélyi Pongrácz István jezsuita és a lengyel származású jezsuita Grodec Menyhért a kassai várkapitányházában keresett menedéket, amikor 1619-ben Bethlen Gábor vezére Rákóczi György elfoglalta a várost. A kálvinista hajduk mindhárom papot katolikus hitük megtagadására akarták kényszeríteni. Mivel erre nem voltak hajlandóak, kegyetlen kínzások közepette szeptember 7-én kivégezték őket. Szentté II. János Pál pápa avatta őket Kassán 1995-ben. Az esztergomi bazilikában külön oltár van tiszteletükre, és erekéket is őriznek ott, de csontjaik egy része a nagyszombati jezsuita templomban van elhelyezve. Ma a Reginák ünneplik névnapjukat. Latin eredetű nevük jelentése királynő, ami a keresztény névadásban eredetileg Máriára, mint a mennyek királynéjára utalt. 460 éve, 1566. szeptember 7-én halt meg Szigetváron a vár hős védője, gróf Zrínyi Miklós. Zrínyi a Mohácsi csata után első Habsburg Ferdinánd oldalára állt, és részt vett Bécs védelmében. 1542 és 1556 között Horvátország bánjaként állandó harcban állt a törökökkel, és több fényes győzelmet aratott. 1561-ben lett Szigetvár kapitánya. Amikor a Bécs elleni hadjáratra készülő törökök 5 évvel később első Szulejmán szultán vezetésével 80 ezres haddal vonultak a vár ellen, Zrínyiék csak 2500-an védekeztek, mert a császári seregtől hiába vártak erősítést. Ezért Zrínyi döntő lépésre szánta el magát. 300 életben maradt társával kitört a várból és hősi halált halt. Emlékét dédunokája Zrínyi Miklós örökítette meg Szigeti Veszedelem című eposzában. Szigetvár a törökök kezére került, és csak több mint 120 év múlva szabadult fel. 210 éve, 1816. szeptember 7-én született Ferdinand Ritter von Hebra, osztrák bőrgyógyász, a korszerű bőrgyógyászat egyik megalapítója. Megalkotta a bőrbetegségek nagyrészt ma is használt nevezéktanát, és elhatárolta egymástól a külső és belső eredetű bőrbetegségeket, valamint kidolgozta a bőrbajok korbonztani szemléletét. Híres volt a bőrbetegségekről kiadott atlasza is. Ferdinand Ritter von Hebra 1880-ban hunyt el. 65 éve halt meg Balázs Gyula orvos, toxikológus, a korszerű méregtan európai hírű úttörője. Aradon született, majd 1923-ban a Budapesti Egyetemen szerzett orvosdoktori oklevelet. 1949-től haláláig a Korányi Frigyes és Sándor kórház főorvosa volt. Nagy jelentőségű kutató munkája a hevenymérgezésekre és az ezzel kapcsolatos vizsgálati módszerekre terjedt ki. Több mint 100 tudományos dolgozata jelent meg magyar és külföldi szaklapokban. 85 éve, 1941. szeptember 7-én hunyt el Vajda Lajos festő, a szentendrei festészet a magyar szürrealizmus egyik legnagyobb hatású mestere. A képzőművészeti főiskolán Csók István növendéke volt. Rövid művészi pályája során absztrakt kompozícióival, szürrealista montázsaival, ikonszerű önarcképeivel hírnevet szerzett. Képeit, rajzait, kollázsait a paraszti élet használati tárgyaiból és a vallási kultusz eszközeiből építette fel. A jelenségek gyökerét, az ősképet a népművészetben találta meg. Élete vége felé apokaliptikus látomásokat festett. A sokat nélkülöző festő fiatalkori betegsége, tüdőbaja kiújult, 1940. szeptemberében behívták munkaszolgálatra, de egészségi állapotára való tekintettel 3 hét múlva elengedték. Egy évre rá a budakeszi tüdőszanatóriumban halt meg. Vajda Lajos művészete a magyar avantgárd festészet legegyénibb terméke. 90 éve, 1936-ban ezen a napon született Buddy Holly, amerikai rock'n'roll énekes zeneszerző. 5 évesen lépett először színpadra testvéreivel, 12 évesen pedig már duóban játszott, a Boogie Woogie volt a mindene. Megtanult banjozni, mandolinon játszani. Első hivatalos felvételét 20 éves korában rögzítették. Még abban az évben Crickets néven megalapította együttesét, s megkezdődött a slágergyártás. A pergőritmusú rock'n'roll számokat kellemesen ötvözte lassú, már-már érzelgős dalokkal. A legkülönbözőbb stílusú előadók és együttesek adták elő számait, így például a Rolling Stones is. 23 évesen repülőgép szerencsétlenségben halt meg, de így is maradandót alkotott. Mintegy 50 dalának többségét eredetiben és feldolgozva ma is játsszák a rádióállomások.
6: A mai multidézőt Zsoldos Szilvia készítette.
8: Felébredve újra kezdem, Jézusom, ez szép napot, őrangyalom, szépen kérlek, segíts, hogy jó lehessek. Jézusomnak, szüleimnek mindig örömet szerezzek. Amen.

Kedves hallgatóink! A zenés napköszöntőt Szent Mise közvetítéssel kezdjük. Hamarosan kapcsoljuk a budapesti városmajori plébánia templomot. A Szent Misét bemutatja Forgácsa Lajos plébános. Orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bónum Katolikus Televízió nézőit, és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is. Szent Márk, Szent István és Szent Menyhér, áldozó papok, kassai vértanok ünnepén. Ősi hagyomány, hogy az egyház, a mártírok, a vértanok sírja fölött mutatja be a szentmisét. És ez a hagyomány az első századhoz vezet vissza, amikor az egyház a katakombákban, az üldözött egyház katakombákban jött össze, és ott a mártírjaik fölött mutatta be az eukarisztiát. És ez azt fejezi ki, hogy a mártíroknak a Krisztusért hozott áldozata kapcsolódik, szorosan kapcsolódik Krisztus egyetlen és tökéletes áldozatához. Mi azzal büszkélkedhetünk, hogy ez az oltár, amin a mai napon is bemutatjuk a szent áldozatot, ez az oltár a kassai vértanúk erekéjét foglalja magába. Szent Márk, Szent István és Szent Menyhért erekéje van. Hát őket ünnepeljük a mai napon, szent misénket pedig Andrásért, Katáért és családjáért ajánljuk föl. Jó Isten adjon nekik jó egészséget, sok-sok kegyelmet. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk,
1: mert vétkeztünk ellene.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
1: és add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen. Amen.
2: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Krisztus

0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedén. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket, Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, segíts meg minket Szent Márk István is menyhért kassai vértanú közben járó imájára, hogy akiknek győzelmét örvendezve ünnepeljük, azoknak álhatatos hitét is kövessük, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
1: Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Így szól az örök bölcsesség. Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kínja nem érheti őket. Az Eszternek szemében úgy látszott, hogy meghaltak. A világból való távozásukat balsorsnak vélték, elmenetelüket megsemmislésnek. Ők azonban békességben vannak, mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük telve volt halhatatlansággal. Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette és magához méltónak találta őket. Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta és elfogadta őket egészen elég áldozatul. Az utolsó ítélet idején majd felragyognak az igazak, s olyanok lesznek, mint a szikra, mely a tarlón tovább harapódzik. Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uralkodnak, és az Úr lesz a királyuk mindörökre. Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűségesek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztályrésze. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatok számon tartja. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti, mint a verebek. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim! Ma azt ünnepeljük, hogy 407 esztendővel ezelőtt Kassán három pap vértanú lett. Sem megvesztegetni nem lehetett őket, sem kínzással, hittagadásra bírni nem lehetett őken. Kik ők? Körösi Márk, horvát származású esztergomi kanonok, 31 éves volt. Krodzecki Menyhért, jezsuita, sziléziai lengyel, 35 éves volt. Pongrácz István, az ősi Pongrácz család sarja, erdélyi származású magyar jezsuita volt, 37 éves volt. Rákóczi György hajdúi 1619. szeptember 7-én, miután a három papot szigorú házi őrizetben tartották, két napi éheztetés után próbálták őket hittagadásra bírni. Sikertelenül. Éjféltájban válogatott kínzások után Márkot is Menyhértet lefejezték, István pedig halottnak vélve egy pöcegödörbe dobták, és mellé dobták a másik két vértanú testét is. Mit üzennek 400 esztendő múltán is? Talán az egyik, hogy bármely nemzethez, nemzetiséghez tartozzunk is, egy közös ügy, az evangélium, Jézus Krisztus összeköt bennünket. Ha Jézus fontos, akkor tudunk egymással munkálkodni, akkor tudjuk egymást tisztelni, tudunk együtt ünnepelni. Európa népei fokozatosan eltávolodnak Krisztustól, és minél távolabb kerülnek Krisztustól, annál inkább eltávolodnak egymástól is. Ők hárman, horvát, lengyel és magyar, Krisztusban egyek lettek a vértanú halálig. És a másik üzenetük, hogy ők vértanúk lettek Krisztusért és az evangéliumért. Hitünk mindenfelől, de talán itt nálunk Magyarországon leginkább posztmodern korunk, élménytársadalmunk az élvezeteket ünnepli, az élvező embert ünnepli. Az ideológiai hatások, a különböző életstílus, a hedonizmus, szóval mindezek támadják a mi hitünket. Bátorságra és kitartásra van szükség, hogy szilárdak maradjunk Jézus Krisztus mellett. Ma ők ezt üzenik, hogy igen, Krisztus mellett mind halálig ki kell tudnunk tartani. Imádkoznunk kell ezért, hogy minden pillanatban megkapjuk a hűség és a kitartásnak a kegyelmét Krisztustól. Éppen ezért nagyon fontos az imádságos élet, még akkor is, ha ezt sokan úgy lesajnálják, idejét múltnak tartják. Nagyon fontos a Szentírás olvasása, az isteni szó átelmélkedése újra és újra. És nagyon fontos, hogy tájékozottak legyünk a hitünkben. Így tudunk igazában véve szilárdak maradni. Krisztus kegyelme és szeretete olyan erő, amely bátorságot ad a hűség és a szeretet megéléséhez. Amen. Imádkozzunk testvéreim, a mi Úrunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mintahalálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be halottainkat örök országodba. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Kérünk, Urunk, add bőséges áldásodat András, Kata és családja részére. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk!
0: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.

téged, mint a szülőtő termését, és a gyermek gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a léleki talán. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, és legyen kedves színed.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek. Kedves legyen a mindenható Atyaisten erőt. Mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, szálljon bőséges áldásod ezekre az adományokra, és újítson meg minket szeretetedben, szent vértanúid példájára, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelked.
0: Emeljük föl szívünken.
1: Felemeljük az Urunk.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyán, mindenható örökisten. Mert téged magasztalunk, amikor szentjeidet dicsérjük, és amire csak képesek voltak szenvedésükben, az mind a te hatalma csodálatos műve. Kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitük lángját, megszilárdítottad kitartásukon, és győzelemre segítetted őket a harcban, Krisztus, a mi Urunk által. És ezért minden égi és földi teremtmény új éneket zengve imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével, hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül valljuk.
2: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mind.

Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatén.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyágyan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontati a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: És hittel valljuk föltámadás, amit elmondasz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyágyunkat, aki Krisztus testében és a vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyágyunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a kassai vértanokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek. Dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általam, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az Úr Jézus Krisztus dicsőséges eljöttén. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
1: mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökkém.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkednek.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk.
0: Béke vele.
1: És a te lelkednek.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus testvének és vérének egyesítése.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Ne várjuk ítéletem és kártyát, a bűnösség fogszó rendőrség.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére, őrizze meg engem az örök életre. Amen.

0: Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és a vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a mennyei szentség megújított minket, és örömmel töltötte el lelkünket. Add, hogy részesedjünk szent vértanúi dicsőségében, amelynek zálogát e szent titkokban elnyertük. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen áldása.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent Misét bemutatta Forgács Alajos plébános, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 31 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A Fidesz frakció vezetője szerint évvégéig 3-4 képviselő cserélődhet a kormánypárti frakcióban. Bóka János az Ultrahangnak szombaton az uniós források kapcsán elmondta, Magyar Péter hiába találkozott Manfred Weberrel és Antonio Costával, az uniós pénzekről a politikai alkú szerinte már megszületett, a konkrét források folyósítása pedig az Európai Bizottság feladata. Állítása szerint az Európai Parlament pert indított az Európai Bizottsággal szemben a korábban Magyarországnak megnyitott uniós források miatt. Bóka János úgy véli, egy esetleges kedvezőtlen ítélet esetén akár a már kifizetett összegek visszafizetésének kötelezettsége is felmerülhet. Elmondta, a 2027-es ukrán uniós csatlakozás nem reális, és az ukrán csatlakozás ügye összefügg a következő 7 éves uniós költségvetéssel is. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be Lannert Judit, oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. Lannert Judit hozzátette, a többi képzőhelyen egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik, mindeközben a Semmelweis Egyetem 6 karán és doktori iskolájában 4400 hallgató kezdi meg tanulmányait. Manipulációnak nevezte Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap reggel közösségi oldalán azt az interjú részletet, amelyet Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció

0: vezetője csütörtökön közölt közösségi oldalán. A KDNP pénteken petíciót indított Lanner Judit távozását követelve. Az ellenzéki párt egy nappal később azt közölte, hogy addigra több mint 10 000 aláírás gyűlt össze. Rétvári Bence szombaton nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lanner Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. Több mint 3 órás éjszakában nyúló zárt ajtós tárgyalást folytatott Vladimir Putyinnal a Donald Trump által megbízott amerikai békedelegáció Moszkvában szombaton. A Jared Kushner és Steve Witkoff által vezetett diplomáciai misszió a tűzszünet és a béke részleteiről egyeztetett az orosz elnökkel, vasárnap pedig már Kijevben tárgyaltak Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Közben 72 órára elhallgattak a fegyverek Moszkva és Kijev felett, a delegáció kétoldalú gazdasági kérdéseket és orosz-amerikai projekteket is érintettek. Vasárnap Kijevben az amerikai delegáció a Moszkvában finomított és Putyin által vázolt feltételeket, illetve a Trump-féle békeformulát igyekezett elfogadtatni. Kijevben a tárgyalások fókuszában az ukrán szuverenitás, a területi integritás határai és az esetleges biztonsági garanciák álltak. Sűrű füst borította el vasárnap Dalmácia jelentős részét a Bosznia-Hercegovina déli részén pusztító erdőtűz miatt. Split térségétől egészen a Peljesec félszigetig a levegőben lévő szállópor koncentrációja a szokásos többszörösére emelkedett. Végül a várható időjárásról. Többnyire derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak Udvarhelyi Erzsébet szerkesztésében. Híradással legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: A fővárosban baleset okoz fennakadást az Üllői úton befelé a Könyves-Kálmán körút után a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után a középső sávban. Torlódik a forgalom a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárótól és a Kacsó-Pongrácz úti felüljárón. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasornál, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Torlódik a kocsisor a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha Lujza térig, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Németh Luca, BKK Info.
0: Lapszemle. A Magyar Nemzet arról ír, hogy brutális pofont kapott a német politikai elit vasárnap este, miután bezárták a szavazóköröket Sachsen-Anhalt tartományban. Az első becsült adatok szerint a bevándorlás ellenes alternatíva Németországért nem csak nyert Sachsen-Anhalt tartományban, hanem szó szerint letarolta a pályát. Az alternatíva Németországért a szavazatok 44-44,5%-át szerezhette meg Ulrich Siegmund vezetésével. Ez a párt történetének eddigi legnagyobb győzelme. Friedrich Merz német kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió történelmi mélypontra zuhant. Az eddigi támogatottságát szinte hajszálpontosan lefelezve 18,5%-ra esett vissza, a liberális FDP pedig a 2%-os eredményével be sem jutott a magdeburgi parlamentbe. A legnagyobb kérdés most az, hogy az AfD-nek meg lesz-e az abszolút többsége a parlamentben, bár a 44% önmagában még nem a mandátumok fele, a bejutási küszöbök miatt a kieső kispártok szavazatai újraosztódnak. A Magyar Hírlap arról ír, hogy az iráni konfliktus a magyar kutakon is megjelenhet, újabb üzemanyagár emelkedés jöhet. A holtankoljak.hu pénteki adatai szerint a 95-ös benzin országos átlagára 609 forint, a gázolajé 688 forint volt literenként. A fuvarozás, a mezőgazdaság, az építőipar és számos más gazdasági ágazat költségeiben is jelentős tétel az üzemanyag. Ha a dízel ára tartósan magas marad, vagy tovább emelkedik, annak közvetett inflációs hatása is lehet. Nem csak a nyersolaj drágulása jelent problémát, hanem a benzin és a dízel finomítói árrése is magas szinten van. A dízelpiacot a közel-keleti konfliktus mellett az orosz finomítók elleni ukrán támadások és az orosz üzemanyag export körüli bizonytalanság is terheli. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
2: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: szeptember 7-e, hétfő van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Csák Éva, valamint a zenei szerkesztő Szabó Ágnes nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 8 óra 8 perckor a reggeli riportban Sodelné Klein Rozáliáról, az első magyar operadíváról, Rák Kati színművésszel Balázs Zsanett beszélget, ebből következik most egy rövid részlet.
4: Néhány évvel ezelőtt volt a Zeneházában egy Bíbár című kiállítás, ahol rögtön az első terem a magyar Sodelné Klein Rozália terme volt, ahol egy hatalmas, gyönyörű festmény Barabás Miklós örökítette meg, és alatta egy ezüst sarló volt üveg alatt elhelyezve. És akkor én elolvastam az élet történetét, és úgy felkeltette a figyelmemet, például ez az ezüst sarló is, hogy ez micsoda.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. 8 óra 22 perckor a messzelátó hazai turisztikai magazinunk ajánlója következik, ezt követően 8 óra 30 perckor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk, 8 óra 37 perckor pedig a ma délutáni akvarell témáit ismertetjük. Végül 8 óra 45 perckor nemzetközi lapszemlével várja Önöket a szerkesztő Kövér Tamás. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, kezdjék velünk a ma reggelt!

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Élő rózsafüzér 16. alkalommal zarándokolnak Székelyudvarhelyen. A Székely anyaváros és környéke Mária tisztelőit zarándoklatra hívják szeptember 8-án Szűz Mária születésnapjának liturgikus ünnepén. A népi nevén Kisboldogasszony napján a város és környéke lakóiért, a családok megmaradásáért és megszilárdulásáért, az egymás közötti kiengesztelődésért, az élet védelméért, a békéért, az egyházért, a hit megerősödéséért, egyházi és világi vezetőkért, erkölcsi és hitbeli megújulásért, papi és szerzetesi hivatásokért és a megszületett hivatások védelméért, gondozásáért imádkoznak. 400 tanév élő örökség a Győri Bencés gimnáziumban címmel nyílt kiállítás május közepén a győri bencések falai között, egészen pontosan a Loyolai Szent Ignác templom boltozata fölött újonnan kialakított kiállítótérben, valamint a rendház feletti tetőtérben. A kiállítótérben az óramutató járásával ellentétesen haladva ismerkedhetünk meg a Bencés gimnázium történetével, a 19. század első felétől, a dualizmuson, a két világháború közti időszakon és a szocializmuson át a mai időkig. Szeptembertől a gimnáziumban bejelentkezés alapján szakvezetéssel látogatható lesz a felújított Jedlik Ányos emlékszoba is. Lezárult a 2026-os évi nyári pótfelvételi eljárás, amelynek eredményeként további 634 jelentkező nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. A pótfelvételi eredményekkel együtt összesen 3814 fő nyert felvételt az intézmény képzéseire a 2026-27-es tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben tovább növekedhet. A napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésekre és a részismereti képzésekre, szeptemberben pedig külföldi hallgatókat is várnak az egyetemre. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap hálaadó szentmisét mutatnak be. A jubileumi ünnepre készülve Kővári Magdolna, a Szociális Testvérek Társasága központi előjárója, lelki gyakorlatos cikk sorozatot állított össze. A bevezető részt a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom kertjében 11. alkalommal rendezték meg a Szeretett Láng Fesztivált augusztus 29-én szombaton, mintegy 3000 hívő részvételével. Kora délután Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános tartott előadást a szentségimádásról. Szilágyi Szabolcs a Pilis Csaba Klotild Ligeti Jézus Szíve templom oldalában létrehozta a Szomjazom szentségimádási kápolnát, amely folyamatosan nyitva van. A hét minden napján 0-tól 24 órában és mindig vannak az oltári szentség előtt imádkozó hívek. Végül a várható időjárásról. Többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor felvétele szólt. 8 óra 8 perc. Kedves hallgatóink, a reggeli riport következik. Ki volt az a 19. századi magyar énekesnő, akinek hangjától állítólag még egy budai kirándulóhely neve is megváltozott? Sódelné Klein Rozália, az első magyar operadíva életében ott van a világ hír, a színpadi siker, a szenvedélyes szerelem és a történelem vihara is. Baranyi Ferenc zenés regényes műve ezt a különleges asszonyt idézi meg, operaáriákkal és egy izgalmas élettörténettel. A Casta Diva az Ars Sacra Fesztivál programjában látható. Rákati színművésszel Balázs Zsanett beszélget.
1: Van egy történetünk egy nőről, aki a 19. században valódi sztárnak számított. Több európai nagy opera színpadán is megfordult, és akinek a nevét őrzi ma is Budapest egyik legismertebb kirándulóhelye. Mikor találkozott először ennek a hölgynek az életével, és mi az, ami elsőként megragadta ennek az asszonynak az életéből?
2: Igazából én egy kiállítás kapcsán találkoztam az ő nevével, ami azért furcsa, mert én zenekonzervatóriumban tanultam, és talán mintha felsejlene a neve, de magát az élettörténetét nem ismertem. És néhány évvel ezelőtt volt a Zeneházában egy Bívár című kiállítás, ahol rögtön az első terem a magyar Sódelné Klein Rozália terme volt, ahol egy hatalmas, gyönyörű festmény Barabás Miklós örökítette meg, és alatta egy ezüst sarló volt üveg alatt elhelyezve. És akkor én elolvastam az élet történetét, és úgy felkeltette a figyelmemet, például ez az ezüst sarló is, hogy ez micsoda, és aztán utána tovább mentem, végignéztem az egész 18-19-20. Századi díváknak az életét, és hazafelé a férjemmel beszélgettünk, és kérdeztem, hogy neked mit tetszett a legjobban, és mondta, hogy neki ez a Sódelné. Hát mondtam, érdekes, mert nekem is, és vajon mi lehet ez a sarló égkövekkel kirakva? Mi lehet ennek a története? És akkor Laci ennek utána nézett, az én férjem író ember, Csető Bernát Lászlónak hívják, és utána nézett, és kiderült, hogy ezt a sarlót az a bizonyos Nyári Pál, aki egy az 1848-as szabadságharcunknak az egyik hőse volt, ő ajándékozta, mint a közönség díját a Sódelnének ezt az ezüst sarlót, tulajdonképpen a Casta Divának a dalához ajándékba, mint díjat. És akkor ennek kapcsán elkezdtem érdeklődni a dolgokról, hogy is van ez, és akkor a Baranyi Ferenc, akinek a nevét én azt gondolom, hogy nagyon nem is kell elmondanunk, hiszen ő az opera szakavatott értője, éveken keresztül volt opera műsor kalauz vezető a Magyar Televízióba. Tehát ő nem messze a Sódelné Nyáregyházi otthonától és egyben végső munkahelyétől nőtt fel. Úgyhogy természetes, hogy a Ferihez fordultam, a mi drága költőnkhöz és zeneértőnkhöz, hogy mit tud erről, és azt mondta, hogy azt tudja, hogy ő még egy színdarabot is írt erről. Na most abban a pillanatban én lecsaptam erre. Hát ezt a darabot egyébként bemutatták már 20 éve, akkor volt belőle egy nem is tudom 6-8 előadás, de én azt gondolom, hogy lesz ennek az előadásnak még külön, pont ebből fakadva még érdekessége.
1: Ahogy mondani szokták, a szálak összeértek. Azért is érdekes Sódelné élete, története, mert egy olyan korban élt, ahol magyar énekesnőként bizonyítania is kellett külföldön. Több európai színpadon is fellépett. Mitől lehetett ő vajon ennyire különleges a maga korában?
2: A darabunknak az egy külön érdekessége, hogy itt vegyesen van próza és dal. Ennek következtében én, aki ugye hát konzervatóriumban, meg operettmusical szakon végeztem, én nyilván megszólaltatom a dalokat, de a korabeli kritikákat és visszaemlékezéseket a Mesterházy Gyula kollégám hangja szólaltatja meg, és ezekből egyértelműen kiderül, hogy a Soldányi Klein Rozáliának hát az első számú megvívandó nehézsége a magyar, az itthoni színházban volt, hiszen addig csak német nyelven beszéltek és énekeltek, ő már magyarul énekelt és beszélt. És hát a magyar színészek rendkívül nagy ellenállást tanúsítottak, a legnagyobb nevű színészek, mert hogy valójában a zene az elvitte a sikert. És sokkal nagyobb sikere volt egy opera előadásnak, mint egy prózainak. És ennek következtében különböző hagymakoszorúkat dobtak neki oda, nem akarták elfogadni. Volt is olyan pillanat, amikor fogta magát, megsértődött, és azt mondta, hogy nem kell nekem, nem kötelező nekem ilyen körülmények között itt Magyarországon lenni, nyitva van a pálya, akkor elmegyek, és elment. Németországba egészen a Covent Gardenig jutott, mindenütt nagyon-nagyon nagy sikerrel énekelt, és aztán eljött a pillanat, amikor visszajött. És hát onnantól lett Nemzeti Színház, a Pesti Magyar Színház, addig Pesti Magyar Színháznak hívták, és onnantól Nemzeti Színház lett. És ott már, ott volt az Erkel Ferenc, aki nagy támogatója volt, és azt mondta, hogy olyan tiszta személyiség, és minden olyan, mint a tiszta patak, hogy minden tökéletes, amit ő csinál. Na most ugye azért egy Erkel Ferenc támogató, valamint, hát valljuk meg, a legnagyobb nevek meg is végül megnyerte a támogatását, és innentől kezdve a Vörös Marti Mihályon át a Bajza Józsefen keresztül, természetesen a Nyári Pálon át, akibe hát beleszeretett, és viszont kicsit nehézséget adott, hogy az akkori Nemzeti Színház főrendezője volt a férje, aki nagyon fiatalon, még nem volt 15 éves, amikor összeházasodtak, és hát igazság szerint, ha én jól értelmezem, ez a főrendező úr, ez főként egy pénzes zsákot látott a fiatal Klein Rozáliába, hiszen 6-szor annyit keresett, mint a prózisták a színházba, és hát nem szeretett volna elválni ennek következtében, de végül is egy ilyen nagyon-nagyon romantikus szerelmi történeten keresztül végül is elvált tőle. De hát nem könnyítette meg ennek a csodálatos énekesünknek az életét, hogy az 1848-as szabadságharc után ugye a Nyári Párt bebörtönözték, és hát feladta az operai karrierjét, és várta vissza a Nyári Párt.
1: Hogyan közelít egy olyan nőhöz, akit több mint másfél évszázaddal később hát próbálják megfejteni vajon, hogy milyen az ő szakmai pályája, milyen az ő emberi mi volta? Ez megjelenik-e a most készülő előadásban?
2: Hát mindenképpen, és eredetileg azt gondoltam, hogy ugye ez egy mono, nem is tudom, dráma, vagy mono opera, de pont ezért is különítettem el a kritikákat és a visszaemlékezéseket, hogy megmutassa, plastikusabbá tegye, hogy mit gondoltak az elején róla, és hogyan puhította meg a csodálatos énekhangjával, a személyiségével, az alázatával, ugyanezeket az embereket, és hát 10-15 évvel később ugyanezek az emberek hogyan nyilatkoztak róla.
1: Mit mondana annak a hallgatónak, aki egy picit gondolkodik még azon, és talán idegenkedik is az operától, hogy elmenjen erre az előadásra, miért érdemes meghallgatni?
2: Egyrészt, hogy a magyar kultúrtörténet nevezetes korszakát, a romantika reformkor alatti kezdeteit és hőseit idézzük meg. És kedvet kapunk utána másfelől is az irodalomhoz, a zenéhez. Én magam nem vagyok operaének, és ezt azért tegyük ki. Tehát amikor én a drága Baranyi Ferenccel beszéltem, és azt mondta, hogy persze, Katikám, neked adom a darabot. Akkor utána gondoltam bele, hogy normális vagyok én. Hát én nem is vagyok operaénekes, de mondjuk 3-4 ízelítőt adunk az én operett primadonnai hangomon, bár állítólag helytállok, de mégis azt gondolom, hogy nem kell megijedni, mert itt nem egy elejétől végéig operáról van szó. Viszont ezek a kultúrtörténeti csillagok, amiket mi megcsillogtatunk, ezek olyan izgalmasak, mintha ma bárki egy plecskanapot elővenne, csak minőségi módon.
0: Rákosi színművésszel Balázs Zsanett beszélgetett. A Casta Diva, az első magyar operadíva zenés regényes élete című előadás szeptember 15-én 18 órakor látható az Ars Sacra Fesztivál keretében az S4 közösségi és kulturális központban.

0: A Four Fathers felvétele után folytatjuk a zenés napköszöntőt itt a Magyar Katolikus Rádióban. 8 óra 22 perc van. Kedves hallgatóink, hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szent Irmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Archív képeslapok és fotók az eltűnt vagy átalakult városrészekről. Helytörténeti tablósorozat a Marcali Múzeumban.
2: Ezzel ez volt a cél, hogy egy röviden összefoglaljuk a város történetét, de kedvet csináljunk ahhoz, hogy akik nem mennek a Balatonra, vagy szeretnének egy kicsit sétálni, milyen épületeket nézzenek meg, és azok milyen szerepet játszottak, ezek az épületek milyen szerepet játszottak a város életében, és jelenleg milyen funkcióval működnek.
1: Mi az, amit nem láthatunk már? Ez volt a zsinagóga, ez már nincs.
2: Nincsen, meg a helyén egy gimnáziumot építettek, sajnos ez a csodaszép épület már nem látható, és a régi kastély sem, helyette viszont látható az új.
1: Mesterek és műhelyek. Milyen évszakokban dolgoztak a kékfestők?
2: Ez nagyon munkaigényes, egyrészt a tarkázás nagyon hosszú idő, nagy pontosságot kíván. Ha rosszul nyomta rá, akkor gyakorlatilag dobhatta el a vásznat. A vászon színezésénél pedig úgy működött, hogy a csillagráfra feszített anyagot belemerítette az indigócsávába, benne hagyta egy ideig, aztán kihúzta oxigéllel, hagyta 10-15 percet. Aztán megint belemerítette, és ezt mondjuk 20-szor meg kellett, hogy ismételje, hogy megfelelően bevonódjon az anyag, és csak tavasztól késő őszig dolgozott a mester, mert a szabadban tudott szárítani. Téltől tavaszig viszont helyrehozta a Nyomod utcait, vagy vásározott, egy kicsit pihent esetleg. Ez volt a munkamegosztás része.
1: Hickman Béla, Marcali, sokoldalú kovács és lakatos mestere.
3: Hickman Béla készíti a templom szentség tartójának az ajtaját, és hát ez az iparművészeti remek, ez nem véletlenül tőle rendelték meg, hiszen a lakóházán is egy iparművészeti remek lógott, az úgynevezett lakatos cégér. A sárkány a tűznek a szimbóluma, a kulcs az meg a lakatos iparnak a cégére.
1: Bábtáncoltató betlehemek és somogyi szokások, a látvány raktár kincsei.
2: A Marcali Múzeum néprajzi történeti gyűjteménnyel rendelkezik, illetve egy zárt régészeti gyűjteménnyel. A néprajzi kutatásoknak a fő központja az a karácsonyi adventi lépszokás, amit a Balaton délnyugati csücskében különleges jelentőséggel bírt, és az országban nem túl sok helyen van ez. Ez a bábtáncoltató betlehemezés. Ezek a kis betlehem épületecskék, amik templomhoz hasonlítanak, azért különlegesek, mert mindegyikben elől egy kis vájat van kialakítva, amelyeken keresztül mozgathatóak a bábok. Ez egy helyi, speciális, sajátságos népszokás. Vidák Tünde néprajzkutatónak ez a fő kutatási területe. Marcali Múzeum egy bábtáncoltató betlehemes központként működik.
1: Marcali témákkal várom Önöket a hamarosan kezdődő messzelátóban.
0: Szent Irmai Ágnes számít figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Miniszterelnöki felszólalással kezdődik hétfőn az országgyűlés őszi rendesülés szakának első ülése. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. Várhatóan döntés lesz a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. A tíztagú testületbe a kormánypárt 3, az ellenzék 2 képviselőt delegálhat, 5 szavazati joggal nem rendelkező tagját pedig a szakmai szervezetek küldhetik. Budapesten a Mária Remetei kegytemplom kertjében 11. alkalommal rendezték meg a Szeretett Láng Fesztivált augusztus 29-én szombaton, mintegy 3000 hívő részvételével. Kora délután Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános tartott előadást a szentségimádásról. Szilágyi Szabolcs a Pilis Csaba Klotildigeti Jézus Szíve templom oldalában létrehozta a Szomjazom szentségimádási kápolnát, amely folyamatosan nyitva van a hét minden napján 0-24 órában. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap hálaadó szentmisét mutatnak be. A jubileumi ünnepre készülve Kővári Magdolna a Szociális Testvérek Társasága központi előjárója lelki gyakorlatos cikk sorozatot állított össze. A bevezető részt a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Végül a várható időjárásról. Többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: A fővárosban baleset okoz fennakadást a Hunyadi János úton befelé a Vegyész utcánál. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utcánál, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasornál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Torlódik a kocsisor a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalújza térig, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. A 8 órától lezárják a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében mától útszűkületre készüljenek, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Németh Luca, BKK Info.
0: Lapszemle. A Magyar Nemzet arról ír, hogy brutális pofont kapott a német politikai elit vasárnap este, miután bezárták a szavazóköröket Sachsen-Anhalt tartományban. Az első becsült adatok szerint a bevándorlás ellenes alternatíva Németországért nem csak nyert Sachsen-Anhalt tartományban, hanem szó szerint letarolta a pályát. Az alternatíva Németországért a szavazatok 44-44,5%-át szerezhette meg Ulrich Siegmund vezetésével. Ez a párt történetének eddigi legnagyobb győzelme. Friedrich Merz német kancellárpártja a Kereszténydemokrata Unió történelmi mélypontra zuhant. Az eddigi támogatott

0: adottságát szinte hajszál pontosan lefelezve 18,5%-ra esett vissza, a liberális FDP pedig a 2%-os eredményével be sem jutott a magdeburgi parlamentbe. A legnagyobb kérdés most az, hogy az AfD-nek meg lesz-e az abszolút többsége a parlamentben, bár a 44% önmagában még nem a mandátumok fele, a bejutási küszöbök miatt a kieső kispártok szavazatai újraosztódnak. A Magyar Hírlap arról ír, hogy az iráni konfliktus a magyar kutakon is megjelenhet, újabb üzemanyagár emelkedés jöhet. A holtankoljak.hu pénteki adatai szerint a 95-ös benzin országos átlagára 609 forint, a gázolajé 688 forint volt literenként. A fuvarozás, a mezőgazdaság, az építőipar és számos más gazdasági ágazat költségeiben is jelentős tétel az üzemanyag. Ha a dízel ára tartósan magas marad, vagy tovább emelkedik, annak közvetett inflációs hatása is lehet. Nem csak a nyersolaj drágulása jelent problémát, hanem a benzin és a dízel finomítói árrése is magas szinten van. A dízelpiacot a közel-keleti konfliktus mellett az orosz finomítók elleni ukrán támadások és az orosz üzemanyag export körüli bizonytalanság is terheli. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
1: Zenésnap köszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Homer és Jethro felvétele szólt. 8 óra 37 perc. Kedves hallgatóink, most a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarell kulturális palettát ajánljuk figyelmükbe. Műsorunkban elhangzik szokásos programajánló rovatunk, a Kultúrmorzsa, valamint bővebben hallhatnak arról a felolvasó színházi előadásról, amely a 100 éve született festőművésznőre, Ország Lilire emlékezik. Mindemellett kiemelten foglalkozunk majd az 1000 éves évfordulóját ünneplő Váci Egyházmegye jubileumi napjával, amit szeptember 19-én tartanak Vácon, az egyházmegye székhelyén. A kicsiket és nagyokat egyaránt ingyenes programokkal váró színes eseményről Gáborné Ház Andreát, a Váci Egyházmegye kommunikációs vezetőjét, Kovács Éva Rebeka kérdezte. Ebből a beszélgetésből következik egy rövid részlet.
1: Magára a jubileumi napra, amit egy családi napként, családi fesztiválként rendezünk meg, tulajdonképpen a teljes egyházmegyéből Varosa-Gyarmatot Szolnokig várjuk a résztvevőket. Tavaly már rendeztünk egy családok és közösségek fesztiválját a Katolikus Társadalmi Napok keretében, amelynek egy nagyon fontos eredménye volt, és ez látszott, hogy nem csak a hívek jöttek el a programra, hanem kívülállók, érdeklődők, akiket elsősorban a programok maguk vonzottak, a tény, hogy a palotakertet ki tudtuk nyitni, és hogy olyan minőségi programokat tudtunk nekik kínálni, amely a találkozásra, a közösségi élményre épülhetett. Nagyon bízunk benne, hogy ez idén is így lesz, hiszen ugyanígy hívjuk, várjuk az érdeklődőket, a látogatókat, de természetesen elsősorban most az egyházmegye híveivel szeretnénk ünnepelni. A velük közös ünnepnek két kiemelkedő pontja lesz, az egyik a délutáni szentmise, püspöki szentmise, amikor hálát adunk a közösségekért, a papokért, püspökeinkért, mindazokért, akik építették ezt az egyházmegyét, hívekért, akik ma is fenntartják, illetve este egy történelmi színdarabbal, egy misztériumjátékkal készülünk, amelybe viszont több mint 30 település, 30 plébániai közösség, 500 szereplője fog részt venni.
2: Milyen kapcsolódó programok lesznek még előtte lévő és utána való napokon?
1: Két nappal korábban, szeptember 17-én az Egyházmegyei Könyvtárunk 1000 év Isten tenyerén címmel rendez egy millenniumi emlékkonferenciát, ahol három nagyon meghatározó időszakát elevenítik fel az egyházmegye történetének, a tatárdulás utáni újjáépítést, törökkor utáni helyreállítást, illetve a 20. század 50-es éveinek egyházüldözését. Mind a három olyan időszak, amikor nagyon nehéz körülmények között éltek az emberek, az egyház, de mégis egy-egy hitvalló, tanúságtevő, vértanúnak köszönhetően ki tudtak tartani, újjá tudták építeni, talpra tudták állítani az egyházat.
0: A Váci Egyházmegye jubileumi napjáról készült beszélgetésünket teljes egészében a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarellben hallgathatják meg. Várja majd önöket a zenéket válogató Szabó Ágnes, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf, valamint a műsorvezető Ungvári Judit.

0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Következik a nemzetközi lapszemle. A mikrofonnál a szerkesztő Kövér Tamás.
5: A béke és az igazságosság közös előmozdítására buzdította a keresztényeket 14. Leó pápa, amikor norvég luteránus püspököket fogadott, akik Rómába zarándokoltak, írja mindenről a Vatikán News. A Szentatya hangsúlyozta, a keresztényeknek az ellenségeskedés helyett a megbékélés és a testvériség útját kell keresniük. Mint mondta, Jézus arra tanít, hogy a jóságnak és a szeretetnek lefegyverző ereje van. A pápa rámutatott, a keresztény közösségek közötti apró gesztusok is közelebb vihetnek az egységhez. A magyar kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Erről tájékoztatta a miniszterelnök az Európai Tanács elnökét a múlt szerdán Budapesten. Magyar Péter a találkozót követő Facebook bejegyzésében arról is beszámolt, hogy elmondta António Costa elnöknek, hogy mielőbbi megoldást várnak el az előző magyar kormány alatt kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Tájékoztatása szerint a megbeszélésen hangsúlyozta, hogy különösen az afrikai Ceuta spanyol enklávéban a nyáron történtek fényében Magyarország továbbra is fenntartja az illegális migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályi környezetet és fizikai határzárat. Magyarország továbbra is megvédi az Európai Unió közös határait. És elvárjuk, hogy ezt az erőt európai szinten is elismerjék, fogalmazott mindenről szólva Magyar Péter. A miniszterelnök kitért arra, hogy a találkozón megismételte, hogy Magyarország egyik tagjelölt ország esetében sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási eljárást. Ukrán diplomáciai források szerint indokolatlan, hogy Magyarország immár harmadszor akadályozta meg az Ukrajna Európai Uniós csatlakozásához szükséges úgynevezett tárgyalási klaszterek megnyitását, írja mindenről az Index. Kijev úgy látja, hogy az elmúlt 100 napban jelentősen javult a két ország kapcsolata, és Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök, kiemelt célja a korábban mélypontra került viszony helyreállítása. Az ukrán vezetés ugyanakkor nem csak az uniós csatlakozás és az ukrán mezőgazdasági export miatt tartja fontosnak a kapcsolatot, hanem stratégiai együttműködést is szeretne kialakítani valamennyi szomszédos országgal. Kijevben arra számítanak, hogy Magyar Péter és Zelenszkij szeptemberben személyesen is találkozik Budapesten vagy Kijevben, ezt követően pedig Beregszászba is ellátogathatnak. Lövöldözés alakult ki Ukrajna két legfontosabb hírszerzési szolgálata között Kijev Dnipropszki nevű negyedében, mostanra pedig egy videó is megjelent a történtekről, amit az ukrán Pravda is lehozott. A múlt szerda reggeli lövöldözés miatt az ukrán főváros egyik utcáját is le kellett zárni, az összecsapásban a titkos szolgálat 3 embere is megsérülhetett. Volodymyr Zelenszkij szégyenletesnek nevezte a történteket. Szokásos esti videó üzenetében leszögezte, Ukrajnában kizárólag az orosz megszállókra lehet lőni, minden más tűzharc megengedhetetlen. Az Egyesült Államok magántárgyalásokat folytatott Kínával az iráni helyzetről. Az Egyesült Államok több dologban van egyetértésben Kínával az Irán tövező kérdések közül, mint ahányban eltér tőle a véleménye, ezt jelentette ki Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter a múlt kedden a G20-as csoport pénzügyminiszteri tanácskozásának egy kísérő rendezvényén Észak-Karolinában. A világ 19 kiemelkedően jelentős gazdasága, valamint az Európai Uniót és az Afrikai Uniót tömörítő találkozón egy pódium beszélgetés keretében a miniszter úgy fogalmazott, hogy a kínaiak szintén azon az állásponton vannak, hogy Irán nem kerülhet atomfegyver birtokába, továbbá ragaszkodnak a hormúzi szoros szabad hajózhatóságának helyreállításához. A két célkitűzés megvalósításáról az amerikai adminisztráció képviselői magánjellegű, nem nyilvános megbeszéléseket folytattak a kínai illetékesekkel, tette hozzá a pénzügyminiszter. Az Iránnal szemben életbe léptetett új szankciókkal kapcsolatban azt hangoztatta, hogy ilyen mértékű gazdasági nyomás gyakorlásra korábban nem volt példa. Ezen és a jövő héten is újabb bankok elleni büntető intézkedések következnek, jelentette ki. Scott Bessent azt a meggyőződését fejezte ki, hogy az amerikai szankciók, kiegészítve az Irán elleni kikötői blokkáddal és katonai csapásokkal, eredményre fognak vezetni. Donald Trump, amerikai elnök, a Fehérházba hívta megbeszélésre nagy amerikai olajipari vállalatoknak, köztük olajfinomítóknak és a kereskedő cégeknek a képviselőit, hogy az olajárak csökkentésének lehetőségéről egyeztessenek. A közelgő félidős kongresszusi választásokat megelőzően a Trump adminisztráció számára politikai prioritás a tartósan magas üzemanyagárak mérséklése, mert ez az egyik meghatározó tényezője a megélhetési költségeknek. Lövöldözés volt egy holland településen. Halálos áldozat is van, és rendőrök is megsebesültek. Egy ember meghalt, két rendőr pedig megsebesült egy lövöldözésben a múlt kedre virradó éjjel a kelet-hollandiai Overrasselt településen, a támadás hátterében kábítószer kereskedelemmel kapcsolatos leszámolás állhat, írta mindenről a Dutch News hírportál. A rendőrség több embert őrizetbe vett. A falu egy részét lezárták. A meglőtt rendőrök túl vannak az életveszélyen, a rendőrség szerint a halálos áldozat egy 41 éves cvollei férfi. A hírportál szerint a hatóságokat hajnali 4 órakor riasztották, miután bejelentettek egy automata fegyverből leadott lövéseket. A helyszínre különleges egységeket vezényeltek, köztük a golyóálló mellénnyel ellátott mentő alakulatokat is. A The Telegraph című holland napilap által közölt, egyelőre nem hitelesített felvételeken legalább 30 felfegyverzett ember látható. A lap szerint a csoport egy korábban droglaboratóriumként működő parasztházat támadott meg. A halálos áldozat az egyik ingatlan biztonsági őre volt. A parasztház tulajdonosa korábban Jos Leidekkerszel, a holland alvilágban Bolle Josként ismert bűnözővel állt üzleti kapcsolatban, és a keddi támadás egy elhúzódó, nagy mennyiségű kokain miatti vita része lehetett. Az ingatlant tavaly is támadás érte, ekkor a rendőrség szerint egy amszterdami férfi karabéllyal lőtt az épületre. Őrizetbe vétele után azt állította, hogy 2500 eurót fizettek neki a támadásért, megbízóját azonban nem nevezte meg, írta mindenről a The Telegraph.
4: A nemzetközi lapszemlét és Kövér Tamást hallották.

Kedves hallgatóink, mai zenés napköszöntünk végén a Gandharvák felvételével búcsúzunk. Köszöni figyelmüket a zenéket válogató Szabó Ágnes, valamint a hangtechnikus Csák Éva nevében is, a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Miniszterelnöki felszólalással kezdődik hétfőn az országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. Várhatóan döntés lesz a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. A 10 tagú testületbe a kormánypárt 3, az ellenzék 2 képviselőt delegálhat, 5 szavazati joggal nem rendelkező tagját pedig a szakmai szervezetek küldhetik. 400 tanév élő örökség a Győri Bencés gimnáziumban címmel nyit kiállítás május közepén a Győri Bencések falai között. Egészen pontosan a Loyolai Szent Ignác templom boltozata fölött újonnan kialakított kiállító térben, valamint a rendház feletti tetőtérben. A kiállító térben az óramutató járásával ellentétesen haladva ismerkedhetünk meg a Bencés gimnázium történetével a 19. század első felétől, a dualizmuson, a két világháború közti időszakon és a szocializmuson át a mai időkig. A tárlat 2-től szombatig szakvezetéssel látogatható. Jelentkezni a turisztika@bencesgyor.hu e-mail címen, a Győri Bencések közösségi oldalán vagy honlapján lehet. Szeptembertől a gimnáziumban bejelentkezés alapján szakvezetéssel látogatható lesz a felújított jedlikányos emlékszoba is. Az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódó eseményen, amelyet Mohács 500 címmel rendeztek meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál termében augusztus 28-án, a történettudomány és a régészet legújabb kutatási eredményei, valamint a csata emlékezetének kérdései kerültek középpontba. Az elmúlt évek kutatásai több ponton is új megvilágításba helyezték a Mohácsi csatáról kialakult képet. A történeti vizsgálatok árnyalták többek között a Jagellókor megítélését, a Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom közötti erőviszonyokról alkotott képet, valamint a vereség okaira vonatkozó korábbi értelmezéseket. Lezárult a 2026-os évi nyári pótfelvételi eljárás, amelynek eredményeként további 634 jelentkező nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. A pótfelvételi eredményekkel együtt összesen 3814 fő nyert felvételt az intézmény képzéseire a 2026-27-es tanévre. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap hálaadó szentmisét mutatnak be. A jubileumi ünnepre készülve Kővári Magdolna a Szociális Testvérek Társasága központi előjárója lelki gyakorlatos cikksorozatot állított össze. A bevezető részt a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Végül a várható időjárásról. Többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kilenc óra 4 perc. Messzelátó. Hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok! Szent Irmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm Önöket. Messzelátunk mai adásában folytatjuk múlt hét pénteken elkezdett marcali értékeit, látnivalóit bemutató adásunkat. A Somogy vármegyei városközpontjában találjuk a kulturális korzót. A több feladattal ellátott épület magába foglalja a múzeumot, galériát, színház, közösségi és foglalkoztató tereket. Aulájában kávézó, turisztikai információs pont van, és itt kapnak helyet a rendszeres időszaki tárlatok is. Az intézmény egységeit, kiállítótereit Samuné Bogyóhajnalka, a Marcali Múzeum igazgatóhelyettese, és dr. Huszár Mihály történész mutatja be.
1: Ha tovább megyünk, és egy kicsit az aulában körülnézünk, akkor Bernát Auriel munkájával itt is találkozhatunk, ugyanis itt a bal oldalon, ezen a nagy fal felületen a Szent Iványi álom pasztel vázlatának látszik két-hatod része, mert hogy ez maga olyan nagy méretű, 6/6 rész, amelyből mi csak 2/6 tudunk kiállítani, összesen 3/6 a Marcali Múzeumnál van, de ebből 2 látható, nagyon szépen mutat ebben a térben, és örömmel veszik a látogatóink is. A kiállításaink megkezdődnek már így, mert a jobb oldalon vitrinekben helytörténeti anyagok láthatóak. A Marcali Múzeum legrégebbi értékes műtárgya Forgács Gergely vörösmárvány sírköve. A Forgács grófi család volt az, aki Marcaliban, a gombai városrészben támogatta a templomépítést, a kastélyaival és egyáltalán a jelenlétével komoly súlyt adott. Az ő családtörténetük olvasható magyar-szlovák nyelven a falon, illetve római kori leletegyüttes látható egy vitrínben, amelyet itt Boronkán a közvetlenül mellettünk lévő kis városrészben találtak, és egy anyag van, ami a legújabb, ez pedig szintén Boronka környékéről, régészeti korú leletek. Vékony Péter az, aki ezt felajánlotta, most a Kaposvári Múzeum gyűjteményében tartoznak, de ebből egy kis mini kiállítás látható már itt az aulában. Ha bemegyünk, ha tovább lépünk, akkor tudunk betérni a Marcali Múzeum kiállító tereibe, elsőként az időszaki kiállítótérben, ahol váltakozó témájú kiállításokat láthatnak a látogatók. Jelen pillanatban most egy olyan kis teret rendeztünk be, ami a nyári táborozók és külföldi látogatók szükségleteit tudja kielégíteni, ugyanis balról egy várostörténeti tablósorozat látható, amelyben a leghíresebb, legnevesebb épületeink rövid története és egy kis rövid várostörténet olvasható magyar és német nyelven.
0: És képeslapok illusztrációjával, ugye amik különösen tetszenek, hogy itt a képeslapok korát is nyomon követhetjük, fel vannak nagyítva itt a molinókon a város egy-egy részeiről készült fotók, főutcáról, kastélyról, templomról, tehát ezek a jellegzetes épületek, amelyeket megörökítenek, és mind a mai napig megjelennek a postai levelező lapokon. Látjuk a Bernát Auriel galériát, köztéri szobrokat, a templomokról is van egy együttes, a fürdőről, ugye, mint a Marcali fürdő. Tehát tulajdonképp itt meg minden szeglete látszik, ahová érdemes elmenni, vagy így meglátogatni, felkeresni.
1: Ez volt a cél, hogy egy röviden összefoglaljuk a város történetét, de kedvet csináljunk ahhoz, hogy akik nem mennek a Balatonra, vagy szeretnének egy kicsit sétálni, milyen épületeket nézzenek meg, és azok milyen szerepet játszottak, ezek az épületek milyen szerepet játszottak a város életében, és jelenleg milyen funkcióval működ.
0: Most, ha megnézem a legutolsót, ezen már rajta van a kulturális korzó, ahol most is vagyunk, és a legelső pedig a templom volt, a katolikus templom, amit ábrázoltak. Talán ez az egyik legrégibb 1898-as képeslap Marcaliból.
1: Igen, az egyik legrégebbi, és itt még érdekességként látható, ez egy színezett képeslap, ugye fekete-fehérként készült, és még látszik a templomot körbevevő fakerítés, ami ugye a piac miatt volt fontos, és a vásárok miatt, hogy lehetőség szerint ott ne rohangáljanak elszabadult állatok, vagy a kocsik ne jussanak be, tehát egy védettséget adott a templomnak.
0: Marcali Somogy megye északnyugati részén, ugye a Balatontól 13 kilométerre található régóta lakott a vidék, ahogy ezt a régészeti leletek is mutatják.
1: Így van, és itt a kiállítás végén ezek már a legmodernebb képeslapok. Ezeket is a Marcelli Múzeum grafikusa készítette, és mi adtuk őket ki, és ezek jelenleg elérhetőek a városról.
0: Mi az, amit nem láthatunk már? Vannak-e itt olyan épületek, ami már nincs meg, amit igen. Már ne keressünk?
1: Igen.
0: Ez volt a zsinagóga, igen. Ez már nincs.
1: Nincsen meg, a helyén egy gimnáziumot építettek, sajnos ez a csodaszép épület már nem látható, és a régi kastély sem, helyette viszont látható az új, az úgynevezett új kastély, Széchenyi kastély.
0: Tehát két kastély volt?
2: 1910 környékéig, és 1912-ben készült, 12-13-ban készül, a ma is látható. A Széchenyi család nem nagyon van itt a 19. század utolsó harmadáig, tehát ő nekik Marcelli uradalmi központ, de a mindennapi életük, a reprezentációs életük az nem ide kötődik. Aztán a 1800-as évek utolsó harmadában kezdenek el itt állandóan itt lakni, és annak fényében kezdik el az épületet is átépíteni, újat építenek, tehát a dualizmus utolsó évtizedében azért egy nagy kastélyépítési láz itt a környéken. Erejükön felül jellemzően komoly adósságokat termelve ezzel olyan épületeket építenek, amelyek igazából nem fenntartatók már később. Tehát ugye Marcelli a Széchenyi családnak az uradalmi központja. Széchenyi Ferenc még életében a három fia között felosztja az uradalmait. Vannak lányai, őket kiházasítja. Széchenyi István kapja nagy cenket, Széchenyi Lajos Kelet-Somogyban kap területeket, és Széchenyi Pál kapja Marcellit. És akkor Széchenyi Pál ága van itt, 1944. október 45, nagyjából 46-ba költözik el az utolsó családtag, és ők elkezdik fejleszteni a kastély környékét. 19. század elején a kastély környéke egy gazdasági központ, magtárakkal, mindenfajta uradalmi épületekkel, a hozzá köthető uradalmi úri lakasz pedig nem egy annyira díszes valami, nem is nagyon lakik itt a család, inkább tisztartók rövid-hosszabb ideig jelennek meg, a családtagok, tehát arra elegendő. Aztán a 19. század végén, amikor már itt laknak az unokák meg az ő családtagjai, akkor kezdik el átépíteni a kastélyt. Akkor van egy ilyen nagy hullám itt a környéken, és egy bécsi építész tervei alapján 1913-ban készül ez a kastély. És aki ezt a kastélyt átépíti, Széchenyi Andor Pál, ő a leghosszabb ideig Marcelliban élő családtag, gyerekei is itt születnek, 1943-as haláláig itt tevékenykedik. Nagyjából ő él itt a második feleségével, mert az első felesége még a kastélyé készülőtte közben meghal. 43-ban, amikor ő meghal, akkor a fia örökli. Aztán 44 őszén, amikor a második világháborús front közelít Marcelli felé, akkor a család átadja hadikórház céljára az épületet. A berendezés nagy részét elviszik, és onnantól kezdve mai napig kórházi funkciókat lát el ez az épület. Ez részben az átalakítása, tehát át lett alakítva belülről, ezzel vesztett az épület, viszont azzal, hogy még mindig intézmény működik benne, így azért nem pusztul tovább.

0: Mesterek és műhelyek, ez a következő rész, ahová belépünk. Mintha egy régi épület részbe léptünk volna át. Boltíves kis ajtókon léphetünk az adott mester portájára vagy műhelyébe. Jobbra a cipész, balra pedig talán a kék festő, most így első betekintéssel.
1: Így van, ez az eredeti épület rész, ez régen a 19. század végén börtön céljára épült, mellettünk van a járásbíróság, és amikor a településen igény merült fel arra, hogy létrehozzanak egy múzeumot, ez a 60-as években történt, 60-as évek végén, akkor úgy tűnt, hogy ez lesz erre alkalmas, ez lesz a legjobb épület erre, és átépítették, és 1972-ben ebben az épületben nyílt meg a Marcali Múzeum. Tehát több mint 50 éve működünk múzeumként, és a járási szerep az nem csak abban mutatkozik meg, hogy most mi területi múzeumként működünk 2013 óta, hanem már a kezdetektől is a szomszéd települések is téglajegyeket vásároltak, támogatták a múzeum létrejöttét tárgyakkal, dokumentumokkal, így ha lehet ezt mondani, tulajdonképpen a kezdetektől járási szerepe is van az intézménynek, és a börtön cellákból a Boltívek megnyitásával alakították ki a Mesterek és Műhelyek című állandó kiállításnak a kiállítási tereit. Olyan mesterségeket mutatunk be a kiállításban, amelyek körülbelül 100 évvel ezelőtt, tehát az 1900-as évek elején itt Marcaliban működtek. Tehát kékfestő, cipész, kovács, mézes, bábos, kötélgyártó műhely látható, és egy vásári jelenetben azt is megidézzük, hogy ezek az iparosok hogyan árusították a termékeiket.
0: Lépjünk be ide a kékfestő terembe, itt látjuk a bemerítő medencét, felfüggesztve ugye a textileket, bal oldalon már a nyomtatott mintákat, itt pedig ezt a rengeteg nyomódúcot, vagy nem tudom minek nevezik a kékfestőknél, ha közelebb jövünk, hogyan készítik. Itt van hosszant fölvezetve a textil, több méter hosszú, és itt vannak a dúcok, előkerülnek, vannak itt virágok, pici pöttyök, fából, fémből készített, apró szögecskék jelennek meg rajta. Külön volt itt dúckészítő?
1: A mesterség úgy működött, ahol jártunk a templomnál, a templommal szemben volt egy terület a kátyú mellett, a kátyúpatak mellett, ugyanis a kékfestésnek nagy a vízigénye, ott állt a kékfestő műhely. És az alapján, hogy mit igényeltek a vásárlók, milyen mintákat, maga a kékfestő mester is készíthetett nyomódúcot, de voltak olyan szakemberek, akiknek ez volt a feladatuk, hogy nyomódúcokat készítsenek, és valóban vannak teljesen fából készült nyomódúcok, vannak olyanok, amik rézdróttal és kis rézlemecskékkel, rézlemezecskékkel vannak díszítve, és az az általános elképzelés, hogy valószínűleg úgy dolgozott a kékfestő, hogy kékre rányomta a fehér mintát, az nem valós. Tehát fehér vászonra tarkázott, nagy mennyiségű vásznat megtarkázott a mester, és azután festették meg kékre az indigó csávában a vásznat, és egy kémiai anyaggal átmosták, az kioldotta ezt a viaszos anyagot, mint a tojásírásnál, ahol a viasz befogta, ott fehér maradt a vászon. Tehát egy negatív mintázással készültek ezek a kis minták, és mindig a divatot követték, hogy ki, melyik terület, melyik asszonyok, milyen mintát szerettek, olyan mintát készített a mester.
0: Tehát tulajdonképpen a dúcokat a viaszba mártotta bele, és utána került fel a textilre, ami most itt előttünk látható, még fehér és kék pici mintákkal, vagy ilyen szürkésebb mintával, és még ez került majd utána az áztató medencébe.
1: Így van, így van. Minden kékfestő mesternek megvolt a maga receptje erre a viaszos anyagra. Érdekességképpen mondom, hogy ezt papnak nevezték, ezt a viaszos bevonót, ami ugye a vásznon a minta nyomatát adta, és akkor ezzel tarkázták meg. Itt láthatók mögöttem, hát több mint 100 darab nyomó minta, vagy nyomó dúc, ezek a Marcali műhelyből származtak, de a Kaposvári Múzeumban vannak lertározva, mivel az elején még Marcelinak nem volt ilyen gyűjteménye, tehát helyi mintákat láthatunk.
0: Itt aztán mindenféle méretben és díszítésben levelek, virágok, halacskák, szegélyek, nagyon változatos. És akkor jött a megrendelő, ő ilyet szeretne, Mennyi idő alatt készült el vajon?
1: Ez nagyon munkaigényes, ugyanis amikor nem elég egyszer belemárt, egyrészt a tarkázás nagyon hosszú idő, nagy pontosságot kíván. Ha rosszul nyomta rá, akkor gyakorlatilag dobhatta el a vásznat. A vászon színezésénél pedig úgy működött, hogy a csillagráfra feszített anyagot belemerítette az indigó csávába, benne hagyta egy ideig, aztán kihúzta oxigéllel, hagyta 10-15 percet. Aztán megint belemerítette, és ezt mondjuk 20-szor meg kellett, hogy ismételje, hogy megfelelően bevonódjon az anyag. Így van. Tehát nagyon időigényes volt a munka, és csak tavasztól, késő őszig dolgozott a mester, mert a szabadban tudott szárítani, és a szabadban tudta a kipákban, a medencékben megfesteni az anyagot. Téltől tavaszig viszont helyrehozta a Nyomod utcait, vagy vásározott, egy kicsit pihent esetleg, ez volt a munkamegosztás része. A kiállítási térben keramikus művészek által készített emberbábok láthatók. Az agyag tulajdonsága, hogy annyira hasonlít a bőrhöz, hogy nagyon gyakran azt tapasztalom, hogy a belépő kisgyerek megijed, hogy ez itt egy igazi bácsi, de valóságosan nagyon hasonlítanak, de természetesen csak bábok.
0: Magasságra is, arca is, mintha tényleg itt dolgozna az asztal mellett. Na, tehát akkor ez volt a kékfestő műhely. Szemben a cipész dolgozik, nagyon sok kaptafa van mögötte, varrógépek, eszközök. Itt vannak korabeli cipők is, csizmák a polcon. Tevékenykedett cipész is, gondolom, Marcaliban volt. Ez pedig a kovácsmester terme.
1: Így van, és ahogyan említettük a templomban már, kollégám említette, Marcali neves kovácsmestere Hikman Béla volt, az ő műhelyéből származóak ezek a tárgyak. Láthatók a vitrínben az elkészült szép díszmű kovács termékek is, amelyek kerítéselemek lehettek, de belső tárgyakat is készített a mester, órát, állólámpát, polcokat, gyönyörű munkái voltak, és a cégére olyan híres, erről majd a kollégám mesél, és meg is mutatjuk, amelyre nagyon-nagyon büszkék vagyunk.
0: Ezek már alkotások, kapudíszek, ajtódíszek, kilincsek, virágminták, levelek megformázva, egy masni például fémből, de úgy, hogy olyan, mintha most kötötték volna meg. Hikman Béla kovács és műlakatos mesterről lesz még szó műsorunkban. Eredeti lakatos cégérét az emeleti folyosón csodálhatják meg a látogatók. De ahhoz, hogy ide feljussunk, egy korabeli vásárt idéző enteriőrön kell áthaladni. A zene után itt folytatjuk.

0: ez pedig a Mézes Kalácsos.
1: A Mézes Kalácsos műhelye, Gömbös István Mézes Kalácsos műhelye. Itt a kiállításokban láthatóak a szép kis címek is. Tehát a Schusternél, a cipésznél és a Mézes Kalácsosnál is látható. Az egész műhelynek a berendezése is. Láthatóak az eszközök, és az elkészült szép mézes bábok is láthatóak. A falon néhány ütőfa is látható. Ezekbe beleütögették, belenyomták a mézes mintákat, és ugye itt az, ahogy kifordították, úgy mintázták meg a mézeseket.
0: És egy nagy kemence van mögöttünk, egy rakott kemence, amiben készülhettek, vagy sülhettek a szebbnél szebb mézes kalács alkotások. És most nézem, ez pedig egy vásáros láda, benne a sok mézes kalács, baba, szív, tükrös szív, tükör nélküli szív, akkor huszár, hát ezek a jellegzetes vásári mézes kalács termékek.
1: Igen, és az italokhoz tartozó kis eszközök, mert hogy a mézes kalácsos a vásárokban márcot és mézsört is árusított. A mézsört a férfiaknak, a márcot asszonyok és gyerekek ihatták, méz alapú karamellizált cukorból készült finomítóka volt.
0: A kemencét még lehet használni? Ez olyan, annyira életűen van fölrakva, hogy ha kinyitnád, akkor én most el tudnám képzelni, hogy beletesszük a sütnivaló mézes kalácsot.
1: Igen, igyekeztek, arra törekedtek a kiállítás építők, hogy autentikusan bemutassák azokat az eszközöket, azokat a munkafolyamatokat, amikkel a mesterek dolgozhattak.
0: Akkor Marcaliban volt mézes bábos, mézes kalács készítő is. A kötélgyártó.
1: Igen, a kötélgyártó mestert ugye nem a műhelyében ábrázolja a kiállítási tér, hanem ahogyan látható az udvarán, hiszen a hosszú köteleket az udvaron és az utcán gyártották. Látható a mester és látható az inasa, ahogyan a köteleket sodorják. Szépen itt vannak a kötélgyártó műhelynek a nagyobb eszközei is, és az elkészült termékek, a borjúkötél, az istráng látható a falakon. Mindegyik mesterséghez tartoznak a Néprajzi Múzeumból rövid filmek, amelyek a mesterséget bemutatják. Ezeket a vezetésekor vagy a foglalkozások során én meg szoktam mutatni a látogatóknak, a gyerekeknek, illetve tartozik múzeumpedagógiai foglalkozás is magához, a kiállításhoz is, de külön egy-egy mesterséghez is. Így például a mézes kalácsozás karácsony előtt itt a múzeumban mézes kalács illat van folyamatosan, a kékfestő mesterséghez is és a kötélgyártáshoz is tartozik egy-egy foglalkozás, amelyet előszeretettel vesznek igénybe az általános iskolások.
0: Ez is nagyon látványos. Én például addig, amíg ezt nem láttam, én nem tudtam, hogy ekkora helyi igénye van a kötélgyártónak.
1: Igen, igen.
0: Mert ugye egyik tekeri, a másik húzza, és ott van a derekán a zsák, amelyben benne van a kendernek, vagy hát a kötélnek az alapanyaga, a kenderkóc, és ez hosszant húzza, akár három szálon is.
1: Így van.
0: Attól függ, hogy mennyiben, mekkorát sodor.
1: Így van. Így van. Vízes bőrdarabbal tudta a szálakat, először megsodorta külön a szálakat, aztán ahogy megvoltak a szálak, rátette őket a fonógépre, és itt már kellett ugye az inas, aki tekerte, vagy a felesége tekerte a fonógép, ő pedig szépen egyenletesen összeeresztette a szálakat. Ehhez nekünk a foglalkozásunkhoz van egy mini kis modellünk, amivel gyönyörűen kipróbálható és megmutatható, hogy mennyire egyszerűnek tűnik, de milyen fontos tudni ennek a mesterségnek is a fogásait, hogy lesz szép egyenletes a kötélkék.
0: És nem ugrik szét utána.
1: Nem ugrik szét,
0: és együtt kell, úgy kell maradni ott, ahol most fölakaszgatva látjuk, hogy ez úgy egyben van. És nem ugrik szét.
1: Így van.
0: Ez a titka.
1: Na, és akkor a kiállítás összegző tere az a vásári jelenet, amelyen bemutatjuk a két kis térrészben, hogy Marcaliban, amikor az éves négy vásárt tartották, mert hogy Mária Teréziától évi négy vásárra kapott jogot, a vásártartásra kapott jogot a település. A négy évszak szerint volt, ez egy novemberi imrenapi vásárt mutat ez a jelenet. Háttérben látható a templomunk, ugye a Gyümölcsotó plébánia templomunk.
0: Előtte volt a vásártér.
1: És előtte a vásártér, ahogy a ponyvasátrakból árusítanak, Ez egy nagyon szép kis életkép, látszik a szomszédos utcáknak a képe, és az árusítási módokból bemutatjuk a ponyvasátras árusítást, azt, hogy a fazekasok szekéroldalból vagy szekér elé terített ponyváról árusítottak, illetve a vándorárus látható itt mögöttem, aki a nyakába akasztott ládából árusította apró holmikat. Ugye nem volt lova, nem szekérrel haladt, ment egyik településről a másikra. Az is érdekes, hogy a ruházata ezeknek az embereknek, a fiatalasszony a kislányával Somogy-Szentpáli viseletben van, a vásárlók Somogy-Sámsoni és Bizei viseletbe vannak öltöztetve. És akkor ennek kapcsán megmutatható az, hogy régen az iparosok a termékeiket nem boltban árusították, hanem a vásárokban, amelyik jól működő iparos volt, az ugye saját sátrat kapott, sátorhelye volt, ponyva sátorból tudott árusítani, vagy éppen a nagyobb termékeket szekérről árusíthatta.
2: Az emeleti folyosó a helyi értéktár bemutató tere. Épített környezet, kulturális örökség elemek, köztük Neves Marcalihoz kötődő személyek, tablókon és fotókon.

0: Hickman Béla, sokoldalú díszműkovács és műlakatosról, Marcaliban töltött éveiről, dr. Huszár Mihály történészt kérdezem.
1: Ez egy nagy fém sárkány, és egy kulcsot tart a szájában, és a kulcsra rózsa tekeredik föl, vagy éppen lefelé. Mit érdemes erről tudni? Mi miatt van ez itt?
2: Szó volt a templomban a Hickman Béláról. Hickman Béla készíti a templom szentség tartójának az ajtaját, és hát ez az iparművészeti remek, ez nem véletlenül tőle rendelték meg, hiszen a lakóházán is egy iparművészeti remek lógott, az úgynevezett Lakatos cégér. A Lakatos cégér, mert a sárkány a tűznek a szimbóluma, a kulcs az meg a Lakatos iparnak a cégére. Ezt az 1930-ban készítette, kb. Akkora készül el a lakása, tehát nagyjából 10 évig, 1920 és 30 között építi a két üzlettel, két lakrésszel, nagy műhelyjel, idansoknak lakással ellátott házát. Ennek díszes kapuja is elkészült, az is az a házon még most is látható. Ez a Lakatos cégér, ez pedig a háznak az orom központi elemeként hirdeti a mesternek a nagyszerűségét. Hickman Béla amellett, hogy lakatosként dolgozik, ő biciklit árul, villanyszereléssel foglalkozik, tehát nagyon sokfajta szakákból egy nagyon innovatív vállalkozó. 4-5-6 inas, a segédje van, a vasútnak dolgozik, 1920-as évek közepén bevezettet, felépül az utcába egy áramellátó trafóház, vagy hogy mondják, azt nem tudom, és azt például ő építi. Tehát már nagyon korán bekapcsolódik az infrastruktúrás modernizációba. Ebben lehet közéleti tevékenysége is eléggé széles körű volt, a település bírója, ipartestületi elnök, tehát ilyen nagyon innovatív közösségi ember. És az unokája, unokái, Szabó Béla festőművész, illetve a Szabó Miklós székesfehérvári mérnök, és a Szabó Nándor agrármérnök, ugye három unokája van Hickman Bélának, ők adományozzák ezt a múzeumnak. Amikor eladják a házat, 1970-es években, akkor a nagypapa műhelyét, ugye az állandó kiállításban van, illetve a Lakatos cégét eladják a múzeumnak, így kerül be, így is marad meg, mert műtárgyá válik. Többször van restaurálva, illetve konzerválva, és hát különlegessége az is még, hogy azért ilyen Lakatos cégér nem sok van az országban. Két darabból van összehegezve a testnek a... Ez egy üreges Lakatos cégér, amelyre a különböző dolgokat felhegeztette. Pár évvel ezelőtt volt egy nagy akció, amikor a Magyarország múzeumai összeadták a legfontosabb műtárgyaikat, és egy ilyen több állomásos vándorkiállításra ez a sárkány is tőlünk ment. Érdemes még tudni róla, hogy jelenlegi mostani műlakatosok nem vállalnák ezt a munkát, mert olyan szakmai tudást és anyagismeretet kíván, amelyet ők jó, tehát nem igazán tudnának vele most mit kezdeni. Lehet, hogy van az az összeg, amilyen legyártanák, de hát az már mégse ez lenne, ez a Lakatos cégér. Egy dolog merült föl, amiben esetleg úgy másolatot lehetne készíteni, mert időközönként másolat felmerül, hogy a másolatot el kellene készíteni. Ez pedig a háromdimenziós nyomtatásnak a technológiája, az egy másik anyagból, számítógéppel. Ennek egy digitális fénykép lenne az alapja, ezt viszont elkészült pár évvel ezelőtt egy fotóművész befotózta milliméterről milliméterre a sárkányt, úgyhogy digitálisan rekonstruálva van.
1: Mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez egy test, egy sárkánytest, rögzül rajta két szárny. A sárkány nyaka pöttyös, tehát a pikkelyeket látjuk, nagyon sok díszítő elem van a hasán, a fején.
2: A szecessziós világnak a utóhatása érezhető rajta. Hickman 1890-es évektől 1920-ig, nagyjából 20 évig Budapesten tanul, és ott idaskodik, saját üzletet nyit, és az ottani világból inspirálódik, tehát az akkori dualizmus utolsó évtizedeinek a formavilága a műlakatos mestereinőt, a Jungfer Gyula nevét kell kiemelni, aki például a parlament és a nagyon sok középületnek a lakatos nagyvállalkozója, tehát ő a Jungfer név

0: Ez egy fogalom, Zikman Béla nála tanul, munkakönyv alapján tudjuk, hogy pontosan Mettől Mendig van nála. Tehát a legjobbaktól tanul, önálló vállalkozást próbál indítani 1910-18 környékén, de hát nem igazán jön össze neki ez a dolog, és inkább visszaköltözik Somogyba és Marcaliba, mint családot alapít és műhelyt itt indítja el. Ez sikeres lesz, mert itt ilyen típusú szaktudáson konkurensi nincsenek. És ezért megteheti azt, hogy egy ilyen díszes lakatos cégért is készítsen. Nagyjából ez a típusú szaktudás, ez vele itt meg is szűnt, sajnos.
1: De az élete a végéig itt alkotott, vagy itt volt, itt dolgozott?
0: Igen, itt dolgozik. Az államosítás idején akkor a műhelyet államosítják, nem dolgozhat, lakását államosítják, Balaton-Mária villáját. Tehát pont az a típusú vállalkozó, akit a kommunista rendszerben elég rendesen megkurcolnak. Ennek a dolognak a rehabilitációja az, hogy egyáltalán a szaktudását reprezentáló tárgyak múzeumban vannak. Emlékéről időszaki kiállítások, könyvek készültek az elmúlt évtizedben, és a helyi szakiskola őt választotta névadónak, ami egy nagyon fontos lépés volt 2022-ben.
1: A sárkány hasán látjuk a monogramot, és azt, hogy 1930 az évszám, gondolom, az elkészítés. Arra kíváncsi lennék, hogy mennyi idő alatt készítette el ezt.
0: Szabó Béla ebből a sárkányból is, a nagyapai formavilágból, műlakatos szaktudásból, stílusból inspirálódva lesz festőművész. Tehát az első rajzait a ilyen fémlapokon gyerekként ott rajzolgat, és ugye a nagypapa ezt a rajzolási tehetséget így elkezdi támogatni.
2: Az iménti percekben dr. Huszár Mihályt, a Marcali Múzeum történészét hallották.

0: Lehet még egy kicsit korai, a karácsony előtti időszakról beszélni, de a múzeum látványraktárában olyan különleges darabokat mutattak, hogy ünneptől függetlenül úgy gondolom érdemes szót, sőt perceket áldozni rá. Itt őrzik ugyanis a környékre jellemző báb táncoltató betlehemeket. Samuné bogyóhajnalka kalauzol.
1: Akárhova nézek, nekem itt a betlehemezés jut az eszembe, bármelyik. Olyan, mintha egy betlehem kiállítás különböző elemeit látnám, nincs két egyforma. Alapanyagban sem, méretben sem, kialakításban, de a téma ez úgy látom, hogy mindegyiknél általános.
2: A Marcelli Múzeum néprajzi történeti gyűjteménnyel rendelkezik, illetve egy zárt régészeti gyűjteménnyel. A néprajzi kutatásoknak a fő központja az a karácsonyi adventi lépszokás, amit a Balaton délnyugati csücskében különleges jelentőséggel bírt, és az országban nem túl sok helyen van ez. Ez a bábtáncoltató betlehemezés. Ezek a kis betlehem épületecskék, amik templomhoz hasonlítanak, azért különlegesek, mert mindegyikben elől egy kis vájat van kialakítva, amelyeken keresztül mozgathatóak a bábok. Ez egy helyi, speciális, sajátságos népszokás. Vidák Tünde néprajzkutatónak ez a fő kutatási területe. Marcelli Múzeum egy bábtáncoltató betlehemes központként működik. És mondom úgy ezt a működést, hogy nem csak kutatási központ, hanem a hagyomány helyi élését, éltetését is támogatja, és egymáshoz gyűjti azokat a csoportokat, akik a környékbeli településeken ezt ma is éltetik és működtetik. Volt egy nemzetközi betlehemes találkozó ezelőtt, 2 éve, 3 éve itt nálunk, és ahova a környékbeli betlehemezőket meghívtuk, de országon túli magyar betlehemezőket is. Amit érdemes tudni, hogy Marcelli is betlehemes, bábtáncoltató betlehemes terület volt. Nem maradt fönn az a kis bábtáncoltató betlehem, ami Marcelliban volt jelen, viszont van róla fotó. Az 1926-ban készült fotóról elkészült egy másolat. Ez a marcelli betlehemnek a másolata. Aztán a környékünkben, a szomszéd településen 2 helyen működött betlehemezés bábtáncoltató, Mesztegnyőn, Balaton-Szentgyörgyön, Balatonberénybe, Balatonújlakon, Holládon, Vörsön. Ezek a környékbeli kis települések, és közülük legalább 5 település van, ahol máig éltetik ezt a hagyományt. Ezekről a betlehemekről készítettünk műtárgymásolatokat, az eredeti betlehemek a raktárban vannak, tehát nálunk van például a vörsi eredeti betlehem, mert nekünk ajándékozták, készítettünk helyette egy másolatot, és ma azzal járják az utcákat adventkor a vörsi betlehemezők. Nálunk van az 1905-ös 2 helyi betlehem is, eredeti betlehem, de a másolata itt látható, és a különlegessége ennek a szokásnak az is,
1: Marcelli szomszéd települése.
2: Így van, ez a 2 helyi betlehemről készült másolat, és mögötte látható egy olyan, ami még nincs lefestve. Ugyanis a másolatokat elhelyezhetjük kiállításban, akár egy művelődési házban is. Eredeti műtárgyat nem vihetünk oda, csak minisztériumi engedéllyel. Akkora az igény adventkor az ilyen jellegű kiállításokra, hogy volt olyan időszak, amikor egyszerre 4 településen volt ilyen jellegű kiállításuk.
1: És ilyenkor kikölcsönzik?
2: És akkor így van, akkor mi megépítjük a kiállítást, másolatokkal meg tudjuk mutatni, és a kutatási anyagokat, tablókkal, fotókkal tudjuk reprezentálni. És az előttünk lévő 2 kis különleges papírbetlehem, a szívemnek különösen kedves, ezt ugyanis egy gyerekcsoport, 2 gyerekcsoporttal készítettük, mert 2022 és 2023-ban volt egy Veszprém-Balaton kulturális fővárosa projektünk, ami 2 évet ölelt át, és mind a kettőnek a karácsonyi lépszokás volt a központi témája, és 2 helyen megalakult egy gyermekbetlehemező csoport, velük készítettük azt a kis betlehemet, de a környékbeli településen, összesen 5 településen számos múzeumpedagógiai foglalkozáson közvetítettem ezt a hagyományt, és próbáltam a gyerekeknek ezt bemutatni, és Vörsön az egyik ilyen alkalommal készült el a vörsi betlehemnek a gyerekbetlehem változata is.
1: És ez amiatt mozgatható, mert a benne lévő pici bábokat, alakokat, állatokat, ugye nem Mária, József, igen, kis Jézus, ezeket mozgatni lehet, mint igen, egy báb, attól függ, hogy hogyan, van, ahol alulról egy csatornán keresztül, van, ahol forgatják.
2: Ezt azért tudom így mutatni, ezek mai bábok, ugyanis itt láthatók a polcon, a téli ünnepkörhöz kapcsolódó műalkotások is, mert abban az időszakban, amikor ez a projektünk volt, akkor rendeztünk egy kiállítást is ma élő és működő népi iparművészek munkáiból, gyűjtöttünk össze Somogyból és Zalából különböző technikával készült tárgyakat. Tehát nagyon szép kerámiák láthatóak, teljes kis betlehemi csoportok, illetve itt a másik falnál látható csipke betlehem, faragott betlehem, hokedli betlehem, amelynek nemezből készült bábjai vannak, és ha ezen meg tudom mutatni, hogy hogy működött a bábtáncoltató betlehemezés.
1: Belép a fogom közben, nehogy lehogy leessen, megfogom. Tehát belép a betlehem mögé.
2: A betlehemezőknél általában két angyal viszi, angyalnak öltözött figura, férfi emberek vagy fiúk viszik a betlehemet magát. Előttük egy beköszöntő, egy katona halad, aki bekopog a házhoz, és megkérdezi, hogy be lehet-e vinni a betlehemet. Ha a családban azt mondják, hogy igen, leteszik az asztalra a betlehemet, a katona, a beköszöntő hátra megy, és ő fogja mozgatni a bábokat, mi alatt az angyalok a kezére adják a bábokat. Éneklelnek közötte közben karácsonyi dalokat, én most ezt tudom mutatni. Tehát itt alul van ez a kis vája, amiben a bábok mozgathatóak. Ének közben a bábok párosával táncolnak. A helyi népszokás szerint általában pásztor pásztorral táncol, a menyecske mondjuk a huszárral, nagyon gyakran a pap táncol esetleg az ördöggel, vagy a kéményseprő az ördöggel, és ugye megvívják a jó-rossz küzdelmét. És végül angyalok is táncolnak, és a legvégén itt a körlékben egy kis adománykérő figura, Lackó, vagy Marinka, attól függ, hogy melyik település lép elő, és oda a háziak egy picike kis pénzes zacskocskába dobhattak adományokat. Mindezt énekkel, dramatikus játékkal kísérték, elmesélték az álmaikat, és ez egy ilyen 9-10 percnyi kis történetben felelevelítették Jézus születését is.

0: És ez Marcaliban mind a mai napig megvan valamilyen szinten decemberben?
1: Marcali betlehemező csoportunk még nincs, de nem jelenti azt, hogy nem is lesz. Ugyanis a marcali betlehemes hagyományokat lejegyezték. Tehát a szöveg megvan, elkészült ugye a Betlehem, és 2019-ben készült egy rekonstrukciós film, amiben a Kalipszó kórus énekesei, férfi énekesek megtanulták a dalokat, és előadták itt az aulában, a közönség előtt az eredeti marcali betlehemezésnek a menetét, és ezt filmre rögzítette a Ilácsa József kollégánk, ez megnézhető a Marcali Múzeum honlapján, de a környékbeli településeken két helyen, Vörsön, Holládon, Balatonberényben, Mesztegnyőn máig működik. Így van.
0: Itt mögöttünk is látunk egyet, ez talán ez volt a régi verzió, ez pedig az új színben ugyanaz a zöld, kicsit látszik, hogy ez volt valamikor egy öreg darab, és így megújult, de követve a régi formát, mintát.
1: Nagyon jó együttműködésünk volt Ősz Sándor bútorasztalossal, aki elkészítette a másolatokat, szintén egy pályázat kapcsán, illetve a marcali másolatot Boros Gábor ügyeskező kórustag készítette. Itt látható, az egy eredeti Balatonkeresztúri Betlehem, ez a tavalyi év során, vagy tavaly előtt került be hozzánk. De már tehát ez egy zárt raktár, itt tudjuk tárolni. Többségében másolatok a betlehemek, de láthatóak ott nagyon, nagyon szép kis csuhébe, betlehemek is, ezek a kerámiák is, és amikor téli időszak, adventi időszak van, akkor az igények szerint kiállításokat építünk belőle. A különlegesség, hogy testvérvárosunkban, Németországban Künzelszóban is készült egy a magyar népszokást bemutató tárlat, aminek nagyon nagy sikere volt, illetve előzményként Künzelszóból viszont érkezett hozzánk a Vürgyűjteménynek egy nagyon különleges betlehemes kiállítása, amiben a világ minden részéről származó betlehemeket mutattunk be.
0: Bővülhet még, tehát kerülhet igen. még ide be hozzá?
1: Igen, igen. Van esély rá, mert a Tünde kutatja ennek a szokásnak a régi dolgait is, és mindig vannak új információk, hogy ki emlékszik, például most legutóbb Buzsákról emlegették, hogy ott is volt, és volt, emlékeztek arra, hogy mozgatós Betlehem volt. A gadányi eredet is megvan, de arról készült egy másolat is. Ugye, valóban mindegyik más. A formájában, a kiképezésében, a díszítésében, ugye az jellemző, hogy szent képekkel díszítették, és különböző virágokkal, zöldágakkal, valós, tehát élő tujával, fenyővel is, de művirágokkal is, ahogyan az itt látható. És itt a például a Vörsinek látszik egy olyan változata, amikor alufóliában van csomagolva, mert volt egy ilyen időszaka is. Ugye, ahogy a használattól kopik, akkor megpróbálják megújítani, akkor kitalálnak, átfestik, vagy földíszítik, újabb díszeket csinálnak rá. Tehát ez egy valóban egy élő hagyomány.
0: Igen, mert a Vörsi, ugye a templomi stabil Betlehem mellett van egy olyan szokás is, hogy kiviszik házakhoz a kis Betlehemet.
1: Igen, és azt meg is mutatják mindig ott a templomban is, tehát ott atyával van egy ilyen megállapodás, hogy úgy indul tulajdonképpen a karácsonyi szezon, hogy a Vörsi betlehemezők ott előadják a Vörsi betlehemezés hagyományos formáját.
2: A báb táncoltató betlehemek látványraktárban őrzött darabjairól Samuné Bogyóhajnalkát, a Marcali Múzeum igazgató helyettesét kérdeztem. Ezek az alkotások annyira lenyűgöztek engem, hogy valamikor decemberben részletesebben is kérdezem majd a téma kutatóját, Vidák Tünde etnográfust. Messze látunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszönöm a figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Az elmúlt percekben a Munich Philharmonic Orchestra és az Urban Nights felvételei szóltak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulás támogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Miniszterelnöki felszólalással kezdődik hétfőn az országgyűlés őszi rendesülés szakának első ülése. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. Várhatóan döntés lesz a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. A tíztagú testületbe a kormánypárt 3, az ellenzék 2 képviselő delegálhat, 5 szavazati joggal nem rendelkező tagját pedig a szakmai szervezetek küldhetik. A főváros által indított zöld panelprogram zöldítéssel és passzív hűtésű épületfelújításokkal adhat választ a klímavédelmi kihívásokra, a főpolgármester tájékoztatása szerint. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy a június végi hőhullám alatt Magyarországon a napi villamosenergia igény 23%-kal nőtt a hőhullám előtti napokhoz képest, a szűk keresztmetszet pedig városi szinten van. A hősziget miatt a városi éjszaka nem hűl le, a hűtési igény tovább él, a napelem viszont már nem termel, és ekkor lép be a drága gázos termelés. A főpolgármester közölte, hasznos és fontos felhasználása lehet az uniós forrásoknak egy átfogó épületfelújítási program, és Budapest ezt elkezdte a zöld panel programmal. 30 évvel ezelőtt, 1996. szeptember 6-án látogatott Pannonhalmára Szent II. János Pál pápa. A látogatás történelmi esemény volt, de azok számára, akik személyesen részesei lehettek, legalább ennyire emlékezetes maradt a pápa közvetlensége, derűje és néhány egészen apró emberi gesztusa, olvasható a Magyar Kurír cikkében. Várszegi Asztrik emeritus főapát és Hortobágyi T. Cyril főapát 30 év táblatából idézték fel a látogatás pillanatait, és arról is beszéltek, mit jelent ma Pannonhalma számára az akkor kijelölt út, a párbeszéd, a kiengesztelődés és a keresztény egység szolgálata. Az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódó eseményen, amelyet Mohács 500 címmel rendeztek meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál termében augusztus 28-án, a történettudomány és a régészet legújabb kutatási eredményei, valamint a csata emlékezetének kérdései kerültek középpontba. Az elmúlt évek kutatásai több ponton is új megvilágításba helyezték a Mohácsi csatáról kialakult képet. A történeti vizsgálatok árnyalták többek között a Jagellókor megítélését, a Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom közötti erőviszonyokról alkotott képet, valamint a veresség okaira vonatkozó korábbi értelmezéseket. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve, 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap hálaadó szentmisét mutatnak be. A jubileumi ünnepre készülve Kővári Magdolna, a Szociális Testvérek Társasága központi előjárója lelki gyakorlatos cikksorozatot állított össze. A bevezető részt a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Végül a várható időjárásról. Többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: 10 óra 8 perc. Következik a heti zene, Magyar Kornél rovata.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A régi magyar muzsika ritka hírességeinek egyike a legősibb hazai főnemesi családok közül a több mint 800 éves múltra tekintő Esterházy dinasztiából származik. A héten 396 esztendeje 1635. szeptember 8-án Kismartonban született Esterházy Pálra, a jeles politikusra, katonára és költőre emlékezem ez alkalommal, de legfőképpen a Harmonia Celestis című terjedelmes kantáta gyűjteményére, amely révén zenei életünk egyik legkorábbi hírességét ünnepeljük személyében. Az édesapjával, Miklós gróffal együtt Magyarország nádora címet viselő Esterházy Pált 1687-ben Lipót császár kegyelméből hercegi méltóságra emelték, miután a török elnyomás elől a Szent Koronát Passauban biztonságban helyezve részt vett Bécs felszabadításában és Budavár visszafoglalásában. A 17. századra kiteljesedő családi nagyság megteremtője, az 1582 és 1645 között élt Esterházy Miklós foglalkoztatott muzsikusokat, főleg trombitásokat és dobosokat, de alkalmanként templomi zenészeket is. Idézem Sas Ágnes zenetörténészt az Esterházy hercegi udvar zenéje című dolgozatából. Az első állandó hazai főúri templomi együttest fia Esterházy Pál vette fel, és az 1700-as évek elejétől nagyobb világi repertoárt is játszó zenekarrá bővítette. Igényességére jellemző, hogy kíséretében jól képzett német trombitásokat alkalmazott, sajátjait pedig Bécsben, illetve a Neuburgi Wittelsbach rezidencián tanítatta. Ő maga hűségesen látogatta a bécsi udvari opera előadásait, valószínű, hogy nem csak fontos társadalmi eseményt jelentettek számára, hanem a műfaj is érdekelte. Esterházy Pál szokatlanul gazdag zenei ismeretekkel rendelkezett, folytatja értekezését Sas Ágnes zenetörténész. A jezsuita iskolában szakrális énekeket tanult, és talán hangszerjátékot is. Egyszerűbb darabokat, táncokat játszott virginálon. A fénykorát élő bécsi udvar számos operaelőadása mellett zenés templomi szertartásokon vett részt, és az ott megismert művek egy részét saját zenekara tolmácsolásában is rendszeresen hallgatta. Az általa összegyűjtött és kiadott Harmonia Celestis alapján a zenetörténet írás komponistaként is számon tartotta. Az újkori kutatások azonban rávilágítottak arra, hogy a kötetben közölt dallamok többsége közhasználatú népének volt, és a feldolgozások sem tőle származnak. A komponálást jól képzett udvari muzsikusaira bízta, egyes darabokat pedig teljes egészében más forrásokból vett át. A gyűjtemény utóbbi időben előkerült metsző példányként használt kéziratának külalakja is heterogén eredetét tükrözi. Vagyis a herceg csak a korabeli szóhasználat értelmében az ének szövegek összeállítójaként és a kötet szerkesztőjeként tekinthető szerzőnek. Írta az Esterházy hercegi udvar zenéjét bemutató tanulmányában Sas Ágnes zenetörténész. Mindazonáltal Esterházy Pál érdemei a régi magyar muzsika területén elévülhetetlenek. Kismartoni, ma Eisenstadti palotája orgonás kápolnája, emeleti nagy zeneterme önálló udvari zenei élet megszületésére adott módot, amely később nem csak országos, de európai rangra emelkedett, és amely Joseph Haydn megjelenésével és több évtizedes szolgálatával érte el fénykorát. Hagyományai jelentős fesztiálok és koncertsorozatok formájában napjainkig élnek. Esterházy Pál kantáta gyűjteménye a Harmonia Celestis részleteit a Dallamív mai adásában 16 óra 30 perctől hallhatják.

Eszterházy Pál Harmonia Celestis 5. kantáta sorozatának részletével véget ért a heti zene, Magyar Kornél rovata.

0: Liszt Ferenc második A-dur zongora versenyének 5. tételét Cifra György és a Filharmónia zenekar játszotta. 10 óra 22 perc. Az idei Mária Remetén megrendezett Szeretett Láng Fesztivál egyik előadója Szabó József atya volt, aki a lelki és szellemi küzdelmekről beszélt, arról, hogyan maradhatunk meg Krisztusban a félelmek és nehézségek között.
1: Hát a szellemi harcnak a lényege, hogy az Isten mellett kitartani, az ő szeretetéből, kegyelméből élni. Tehát az Isten a lényeg. Rá figyelek, tőle kérek segítséget, őt nézem, ő az én Uram, Istenem, őt szeretem, tehát mindenem ő, az Isten. A gonoszt úgy nézem, mint aki ettől el akar vinni, akit hiszek az ő valóságos létezésében, de nem ő a lényeg, nem azt akarom, hogy körülötte forogjon minden, hanem én az Istenhez ragaszkodom, és tulajdonképpen kicsit hasonlít ahhoz, amikor Péter a vízen jár, amikor Jézus nézte, akkor megállt a vízen, és tudott felé lépni, amikor elkezdte nézni a sötétséget, és most szimbolikusan a sötétséget, nem csak magát a vizet, akkor pedig elkezdett süllyedni. És ha valaki csak a rosszat, a gonosz nézi, a gonosz a hazugság atya, ő próbál minden formában a hazugságot mondani, becsapni és lehúzni, de ha Jézusra nézek, akkor pedig belőle mellétek erőt, és hogy felé fogok menni.
0: Az idei Mária Remetén megrendezett Szeretett Láng Fesztiválról készített összeállításunkban Martos Levente Balázs püspök atyával, egy tanúságtevővel, valamint Szabó József atyával készített riportot Tóth Kata, melyet hitéletünk krónikájában a Magvetésben hallhatnak a 17 órai hírek után.

A tél tartós volt. Olykor megenyhült, de aztán mindig újra megeredt a hó, és egyre magasabbra rétegeződött, úgyhogy lehetetlen volt félrekotorni. De az volt a leggonoszabb, amikor jött az enyhe idő, és a már vízzé szétolvadt hó éjnek idején mégis újra megfagyott. Olyankor vékony jégréteg képződött, amelyen könnyen el lehetett csúszni. Néha szét is repett, és éles szilánkjai nem egyszer véresre sebezték a gyönge őzbokákat. Most azonban már napok óta tartott a kemény fagy. A levegő tiszta volt, könnyű és erővel teljes, mint soha még. Finom, magas hangon csengeni kezdett. Énekelt a hidegtől. Az erdőn minden csendes volt, de minden nap történt valami iszonyatos. Egyszer a varjak megtámadták nyúlbarát kisfiát, aki úgyis betegen feküdt, és borzalmas módon megölték. Sokáig és szánalmasan hallatta panasz szavát. Nyúlbarát éppen úton volt, és amikor közölték vele a szomorú hírt, egészen magánkívül volt. Egy más esetben a mókus futott fels alá a torkán nagy sebbel, amelyet a nyest harapott rajta. A csodával határos, hogy a mókus el tudott szökni előle. Fájdalmában beszélni se tudott, csak fels alá rohant ágról ágra, mindenki láthatta, rohant veszettül. Időnként megpihent, leült, kétségbe esetten emelte föl első lábait, ilyettében és bánatában a fejéhez kapott, és ez alatt fehér melléből egyre patakzott piros vére. Egy álló óráig szaladgált így. Aztán hirtelen összecsuklott, esetlenül verdesett egyet-kettőt az ágon, és holtan zuhant a hóba. Nyomban ott termett néhány szarka, hogy lakomázzék a holttesten. Megint más alkalommal a róka széttépte a szép erős fácánt, amely általános tiszteletnek és szeretetnek örvendett. Halál a széles körben részvétet keltett, és fölöttébb szánták vigasztalan özvegyét. A róka a hóból húzta ki a fácánt, amelybe előzőleg bevette magát, s úgy vélte jó búvóhely. Senki sem érezte többé biztonságban magát, mert mindez fényes nappal történt. A nagy szükség, amelynek nem akart vége szakadni, keserűséget és durvaságot váltott ki. Minden tapasztalatot halomra döntött, aláásta a lelkismeretet, a jó erkölcsöket, és feldúlta a kölcsönös bizalmat. Nem volt többé könyörület, nyugalom, önmegtartóztatás. Alig lehet hinni, hogy egyszer még jobb legyen, sóhajtott Bambi anyja. Ena néni is sóhajtott. És szinte el se lehet hinni, hogy valaha jobban is volt. De mégis, mondta Marena, és maga elé pillantott, egyre arra gondolok, milyen szép is volt régebben. Hallja csak, mondta Netla asszony Ena néninek, a kicsikéje reszket, Gobóra mutatott. Mindig így reszket? Sajnos, felelte Ena néni aggodalmasan, már hosszabb ideje. Na, mondta Netla asszony az ő szókimondó modorában, igazán boldog vagyok, hogy nincs már gyermekem. Ha ez a kicsike itt az enyém volna, félnék, hogy nem éri meg a tavaszt. Gobó ügye csak ugyan nem a legjobban állt. Mindig is gyönge volt és törékenyebb, mint Bambi vagy Faline, akiknél termetre is kisebb volt. Most azonban napról napra romlott az állapota. Nem bírta el a téli kosztot. Fájdalmat okozott neki. Így azután a hideg és a sok rosszullét egészen legyöngítette. Szüntelenül reszketett, és alig tudott a lábán állni. Mindnyájan részvéttel néztek rá. Netla asszony odalépett hozzá, és barátságosan oldalba bökte. Csak ne légy szomorú, mondta szigorúan. Az nem illik egy ilyen szép kis herceghez, mint te vagy, és azon felül egészségtelen is. Elfordult, hogy észre ne vegyék meghatottságát. Ronó, aki kicsit arrébb a hóban ült, most felugrott. Nem tudom, mi az,

mormogta, és körülfürkézett. Mindnyájan felfigyeltek. Mi az? Kérdezték. Nem tudom, felelte Ronnó, de nyugtalan vagyok. Egyszerre olyan nyugtalan lettem, mint ha valami baj készülne. Kárus a levegőt vizsgálta. Semmi különöset nem érzek, mondta aztán. Ott álltak körben mindnyájan, füleltek, és a levegőbe szimatoltak. Semmi, semmit se lehet érezni, hangzott fel itt is, ott is. Mégis, erősítette Ronnó, mondhattok, amit akartok, valami készül. Marina mondta, a varjak károgtak. Most újra, tette hozzá Faline gyorsan, de akkorra már a többiek is meghallották. Itt repülnek, mi? Figyelmeztette a többieket Kárus. Mindnyájan a magasba néztek. A fák felett varjú sereg húzott át. Az erdő túlsó végéből jöttek, onnan, ahonnan a veszély rendszerint közeledni szokott, és fönn a magasban ingerülten beszélgettek egymással. Szemlátomás nem közönséges esetről volt szó. No, nem volt igaza? Kérdezte Ronnó. Láthatjátok, hogy valami készül? Mit tegyünk? Suttogta Bambi anyja aggodalmasan. El innen, azonnal, sürgetett Ena néni izgatott szava. Várni, határozott Ronnó. A gyerekekkel? Ena néni ellent mondott. A gyerekekkel? Mikor Gobó szaladni se tud? Hát nem bánom, engedett Ronnó. Menjen el a gyerekeivel. Én persze céltalannak tartom, de nem akarok szemrehányásokat hallani. Komoly volt, és higgadt. Gyere, Gobó! Gyere, Faline! Vigyázva! Lassan! És mindig mögöttem! Figyelmeztette gyerekeit Ena néni. Aztán tovalopózott.

0: Elmúlt egy kis idő. Ott álltak csöndesen, füleltek és szimatoltak.
1: Még csak ez hiányzik, kezdte most Netla asszony. Még csak erre volt szükségünk mindahhoz, amit mostanában el kell szenvednünk.
0: Igen, mérgelődött. Bambi ránézett, és érezte, hogy valami rettenetesre gondol. Most felhangzott a szarkák csörgése is, a sűrű ugyanazon oldalán, ahonnan a varjak szálltak erre. 3-4 hang egyszerre.
2: Vigyázzatok, vigyázz, vigyázz!
0: Kiáltozták. Még nem lehetett látni őket, de egymás után hangzott fel a hangjuk, mely kiáltás és figyelmeztetés volt egyben.
2: Vigyázz, vigyázz, vigyázz, vigyázz!
0: Most közelebb szálltak, riadtan csapkodó szárnyakkal, fáról fára, visszanéztek, tovább repültek, nyugtalanul és ijedten.
2: Há!
0: Rikácsoltak fel a szajkók. Hangos riadót kerepeltek. Hirtelen, szinte ugyanabban a pillanatban megreszketett valamennyi őz. Mintha villámcsapás járta volna át őket. Ott álltak csöndesen, és mélyen beszívták a levegőt. Ez ő volt. Nehéz szag hulláma áramlott feléjük. Itt már nem volt mit szimatolni többé. A szag az orrukba hatolt, befátylaszta érzékeiket, és megbénította szívüket. Még csörögtek a szarkák, kerepeltek a szajkók fölöttük, de körös körül minden különös mód megélett. A cinkék, meg annyi kis tollas labda elsuhogtak az ágak fölött, és egyre csiripelték. El, el! Feketén és villámgyorsan repültek el fölöttük a rigók, hosszan elnyújtott csiripeléssel. A behavazott fehér földön, a kopasz bokrok sötét rácsán át, keskeny, kicsiny árnyalatok zavaros ide-oda rohanását lehetett látni. A fácánok voltak. Amott vörösen felcsillant valami, a róka. De senki se félt most tőle, mert egyre szélesebb hullámokban csapódott arcukba az a rettenetes szag, mely borzalmat lehelt érzékeikre, és mindannyiukat egyesítette egyetlen egy őrjítő félelemben, s egyetlen egy lázas kívánságban menekülni, megmenteni az életüket. Ez a titokteljes, lenyűgöző szag oly erővel rohant rájuk mindenfelől, hogy érezniük kellett, ő ezúttal nincs egyedül, hanem biztosan sok társát hozta magával, és a legvégsőkről van szó. Nem mozdultak. A cinkékre néztek, akik kiterjesztett szárnyakkal suhantak tova, meg a rigókra, a mókusokra, akik őrjöngve ugráltak ágról ágra. Arra gondoltak, hogy ezeknek a kicsikéknek alapjában véve nincs mitől félniük. Mindazonáltal megértették menekülésüket, mert az ő szaga érződött a közelben, és ezt a szagot az erdőnek egyetlen élő lénye sem tudja elviselni. Most meg-megakadva bukdácsolt erre nyúlbarát. Csöndesen leült, tovább bukdácsolt. Mi van? Kiáltott feléje Karus türelmetlenül. De nyúlbarát csak meghordozta maga körül révetek pillantását, és nem tudott mindjárt felelni. Nagyon fel volt dúlva.
3: Minek kérdezni még? Mondta Ronnó komoran.
0: Nyúlbarát levegő után kapkodott.
4: Bekerítettek minket, mondta hangtalanul. Nincs kiút, egyik oldalról sem. Mindenütt ott van ő.
0: Abban a pillanatban már a hangját is hallották. 20-szorosan, 30-szorosan kiáltott fel.
5: Ha-ho! Ha-ho!
0: Megrázóbban dörgött, mint a vihar és a förgeteg. A fatörzseket verte, hogy csak úgy dobolt. Borzalmat keltő és megsemmisítő volt ez. Távoli zúgás és ropogás hangzott át a bokrok közül, széttört ágak recsegése, ropogása.
4: Ő jött. Jött befelé a sűrűn.
0: Mögöttük most sípoló kurta trillázás hangzott fel, és kibontakozó szárnyak széles csapkodása. Riadva szállt fel egy fácán. Hallották, ahogy a fácán szárnyzúgása meghalkul fönn a levegőben. Dörrenés. Csönd. Aztán valami tompán csapódott a földre.
6: Lezuhant, mondta Bambi anyja remegve.
3: Az első,
0: tette hozzá Ronno.
6: Marina, a fiatal lány így szólt. Ebben az órában sokan meghalnak közülünk. Talán én is köztük leszek.
4: senki se hallgatott rá. Itt volt a nagy rémület. Bambi megpróbált gondolkozni, de a tomboló lárma, amelyet ő mind magasabbra és magasabbra dagasztott maga körül, széttépte gondolatait. Nem hallott egyebet, csak azt a lármát, amelytől meg lehet kábulni. S mindez üvöltés, bőgés és ropogás közepette, hallotta a szívét dobogni. Csak kíváncsiságot érzett, és egyáltalában nem tudta, hogy minden porcikájában reszket. Időnként anyja a fülébe mondta, maradj szépen mellettem. Kiáltotta ezt, de a nagy hangzavarban Bambinak úgy tűnt, mintha suttogás volna. Ez a maradj szépen mellettem biztos pont volt az űrzavarban. Fogva tartotta, mint valami póráz, különben gondolkodás nélkül elrohant volna. De anyja szava mindig éppen abban a pillanatban hangzott fel újra, amikor közel volt ahhoz, hogy fejvesztve tovarohanjon. Körülnézett. Vak átabotában nyüzsgött körülötte mindenféle népség. Néhány menyét rohant el mellette, vékony, kígyózó sávok, alig tudta szemével követni őket. Egy görény, mint egy megbabonázva hallgatta a kétségbe esett nyúlbarát dadogva mondott híreit. Ott állt a róka egy raj tipegő fácán között. Nem törődtek vele, az orra előtt futkostak, és ő sem törődött a fácánokkal. Mozdulatlanul, nyakát hosszan előre nyújtva, fülét hegyezve, szimatoló orral várta a közeledő veszélyt. Csak a farka mozdult egyet-egyet ütve halkan. Az is olyan volt, mint valami erőltetett töprengés. Egy fácán jött nagy sietve, hátulról jött, a leggonoszabb veszélyből, és magán kívül volt. Ne szálljatok fel! Kiáltott az övéinek. Ne szálljatok fel! Csak szaladjatok! Ne ragadtassátok el magatokat! Senki se szálljon fel! Csak fussatok, fussatok, fussatok! Ugyanazt ismételte egyre, mintha saját magát akarná bátorítani. De már nem tudta, mit beszél.
5: Ha-ho! Ha-ho!
4: Hangzott fel most a közelből. Ne ragadtassátok el magatokat! Kiáltott a fácán. Ugyanakkor sípoló zokogásba csuklott a hangja, hangos csattogással terjesztette szét a szárnyait, és felszállt. Bambi utána nézett, ahogy zúgó szárnyal egyenesen és meredeken felszállt a fák fölé. Ércesen sötétkék, aranybarna ragyogású testével pompázatosan csillogva, mint valami ékszer. Hosszú farktollainak uszája büszkén söpört mögötte. Élesen csattant fel a kurta dörgés. A fácán odafen összecsuklott, megpördült maga körül, mintha csőrével a lábába akarna kapni, aztán súlyosan lezuhant. Társainak körébe esett, és nem mozdult többé. Senki se tudott többé uralkodni magán. Valamennyien szétrebbentek. Hangos csattogással kelt szárnyra, egyszerre 5-6 fácán. Ne szálljatok fel! Kiáltották a többiek, és rohantak. A dörgés ropogott 5-6-szor, és a felszállt fácának közül néhányan élettelenül zuhantak vissza a földre. Most gyere! Mondta az anya. Bambi felpillantott. Ronno és Karus már messzi járt, Netla asszony is eltűnt, csak Marena volt mellettük, Bambi anyjával ment. Marena szerényen követte őket. Körülöttük tombolás, ropogás, ordítás és dörgés. Az anya nyugodt volt. Csak alig észrevehetően reszketett, de lélek jelenlétét nem vesztette el. Bambi, fiam, mondta, maradj mindig mögöttem. Itt most ki kell mennünk, hogy átvágjunk a tisztáson. De amíg benn vagyunk, lassan menjünk. Az ordítás őrjöngésé fokozódott. 10-szer, 12-szer ropogott fel a dörgés, amelyet az ő keze szórt. Vigyázz, mondta az anya. Ne szaladj. Csak ha majd a tisztáson kell átmennünk, akkor fuss, ahogy tudsz. És ne felejtsd el, fiam, Bambi, ha egyszer kün leszünk, ne törődj velem többé. Ha elesnék, akkor se, csak tovább, tovább. Érted, Bambi?

Felix Salten, Bambi. A 8. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás, fordította Fenyő László. Hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Elromán Kata. A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Igen, tudom.
1: Az elmúlt percekben Grillus Vilmos és Halász Judit felvételei szóltak.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A légszennyezés világszerte évente megközelítőleg 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá, miközben 10-ből 9 ember az egészségügyi világszervezet ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik. Hívta fel a figyelmet közleményében a másfél fok éghajlatváltozás közérthetően című szakportál. A hétfői Tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi nap alkalmából közzétett cikkében Varga Judit meteorológus, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT levegőminőségvédelemmel foglalkozó munkatársa kiemelte, a helyzet ugyan javult, azonban a legtöbb magyar város továbbra is Európa szennyezettebb feléhez tartozik. A főváros által indított zöld panelprogram zöldítéssel és passzív hűtésű épületfelújításokkal adhat választ a klímavédelmi kihívásokra, a főpolgármester tájékoztatása szerint. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy a június végi hőhullám alatt Magyarországon a napi villamosenergia igény 23%-kal nőtt a hőhullám előtti napokhoz képest. A főpolgármester közölte, hasznos és fontos felhasználása lehet az uniós forrásoknak egy átfogó épületfelújítási program, és Budapest ezt elkezdte a zöld panel programmal. Hétfőn elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A szervező Erzsébet Alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosít a diákoknak. A tábori programokban az élménypedagógia, az indirekt tanulás és a kompetencia fejlesztés egyaránt hangsúlyos. A természettudományos kísérletek, a Balaton élővilágát bemutató programok, az energia- és környezetvédelmi foglalkozások, valamint a művészeti, zenei és digitális programok több tantárgyhoz is kapcsolódnak. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap hálaadó szentmisét mutatnak be. A jubileumi ünnepre készülve Kővári Magdolna, a Szociális Testvérek Társasága központi előjárója, lelki gyakorlatos cikksorozatot állított össze. A bevezető részt a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Lezárult a 2026-os évi nyári pótfelvételi eljárás, amelynek eredményeként további 634 jelentkező nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. A pótfelvételi eredményekkel együtt összesen 3814 fő nyert felvételt az intézmény képzéseire a 2026-27-es tanévre. Végül a várható időjárásról. Többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, a következő egy órában a Szociális Testvérek podcast sorozatát hallgathatják meg.
4: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Kródi Tamás vagyok, feleségemmel Zsófival, mi vagyunk a Lélekszava podcastnak a házigazdái. Ez a Szociális Testvérek Társaságának a podcast sorozata. Mai vendégünk pedig Csóka János Pálos szerzetes, aki a Sziklatemplomnak az előjárója, a házfőnöke. Ugye, és hogy nemrég ünnepelt egy János atya, gratulálunk hozzá a papa szentelésednek a 25. évfordulóját. És hogy ennek kapcsán fogunk pont beszélgetni a kitartásról, hogy hogyan maradhat meg az ember a hivatásában, és úgy általánosságban a hűségről. De hogy az elsőnek János atya, hogy amikor ugye a pappá szentelésedre gondolsz magára, mi az az első kép, hangulat, illat, bármi, ami úgy eszedbe jut, tudod, az első dolog, amire úgy, ami olyan megragadott téged, ami úgy emlékezetes, tudod, ami úgy eszedbe jut ennek kapcsán.
0: Nem mondhatnám, most nem is tudom mihez kötni, sok minden bevillan, egyrészt az egyetemi templomban szenteltek föl, ott volt a pap szentelés, mert hogy én és a társam, az Ákos is budapestiek voltunk, és akkor így rokonság mindenkit zömében itt voltak Pesten, úgyhogy így lett végül az a döntés, hogy itt az egyetemi templomban, meg hát az volt a régi Pálos templom, és emlékszem egy ismerős, aki a mise után odajött, a pap szentelési mise után. Inkább az a pillanat él bennem, hogy ott vagyunk kint a templom előtt, valahogy úgy lepörgött az egész esemény, hogy azt mondja, milyen érdekes, hogy bemegy valaki, és kijön, mint felszentelt pap. Hát igen, szóval olyan, mintha gyorsan történt volna, és ugyanakkor, hogy milyen érdekes, hogy ilyen gyorsan nagy dolog tud történni. Valahogy Jézus is, amikor gyógyított, csodát tett, hogy ott volt egy leprás, már nem volt ott a leprás hűlt helye, hogy úgy mondjam. És hogy ez így megtörtént. A másik ilyen emlék az első misém, amely Pécset volt, mivel hogy ott jártam a teológiára, talán leginkább oda kötődtem, és akkor ezért az első szentmisét ott mutattam be. Ezek az emlékek jutnak eszembe, és aztán elindult a papi élet.
5: És te akkor már örökfogadalmas szerzetes voltál,
0: amikor
5: papa szentelt?
0: Igen, nálunk úgy van, hogy először örökfogadalmat teszünk, és utána következik a papszentelés.
5: És akkor ez hogy van a hivatás szempontjából, hogy mi a hivatás, hogy van egy, hogy itt a papi hivatás, az egy előbbre való hivatás, vagy a szerzetesség is ugyanúgy hivatás, hogy ez két különböző, két egymásnak mondom, két egymást támogató
0: Igen.
5: hivatás?
0: Mind a kettő hivatás, ugye ha valaki, tehát hogy létezik olyan, hogy valaki egyházmegyés pap, egyházmegyei szolgálatban, tehát hogy csak pap, hogy így mondja, most idézőben csak. Van olyan, hogy csak szerzetes, belép egy szerzetes rendbe, de nem szentelteti föl magát pappá, nem lesz pap, vagy a közösség, az előjárók úgy döntnek, hogy hát nem ez az ő hivatása, vagy nem alkalmas-e. Lényeg, hogy nem lesz pap, nem lesz, viszont van olyan is, aki úgy szerzetes, hogy közben pap is, tehát ez a kettő, ez találkozik. És szerzetes papként él és működik, mint ahogy én is. Nálunk annyi a sajátosság, hogy azért az fontos megőriznünk, hogy mi pálos szerzetesek vagyunk, tehát hogy nekünk pálosként kell papnak lenni. Szóval ez a kettő, ez nem ütheti egymást. Tehát bár néha valóban megéljük azt, hogy a lelkipásztori munka, a lelkipásztori szolgálat és a pálos szerzetesi élet, a közösségi élet az néha, mintha ütközne, okosnak, bölcsnek kell lenni, hogy pontosan Isten mit vár tőlem abban a helyzetben. Szóval ez úgy működik, hogy mondjuk egy plébános az beosztja a maga idejét, akkor imádkozik, akkor zsolozsmázik, akkor ebédel, amikor ő akar, vagy ahogy tud, vagy ahogy sikerül. Nekünk azért vannak fix idők, közös ima idők, közösen töltött idők, az étkezések, például az ebéd meg a vacsora, az egy ilyen közösen töltött idő, az imádságok, közös imádságaink vannak, és ezekre nekünk oda kell figyelni, hogy ezeken legyek ott, és ne akkor gyóntassak, lelkivezessek, stb., mert akkor különben a közösség élet esik szét. És hogy úgy mondjam, nekünk tulajdonképpen ez is egyfajta hivatásunk, küldetésünk, hogy közösségben éljük meg ezt. Tehát, hogy mind közösség legyünk jelen a világban. úgyhogy mint régen voltak a showtömb, hogy így.
4: Aha. Azt, hogy említetted, hogy, hogy tulajdonképpen milyen rövid idő alatt milyen hatalmas dolog történik, ugye civilként mész be és papként jössz ki.
0: Igen.
4: És ugyanúgy hát emlékszem rá, hogy amikor mi összeházasodtunk, civilként mentünk be, és akkor házas emberként jöttünk, és ott ugyanúgy megtörtént. Mondjuk meg is kellett egy kicsit érkezni, tehát amíg a amíg ugye magának az eskünek a kimondása, az igennek a kimondása, az már tényleg nagyon éreztük, meg nagyon tudtuk a súlyát. Ami viszont biztos mind a kettőnk részéről sokat beszélgettünk, hogy nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk. Azt mondja, hogy te mennyire tudtad, hogy mire vállalkozol? Amikor akár a szerzetesi, igen, akár a papi hivatásodat elvállaltad, és beleálltál, hogy tudtad, hogy mire vállalkozol?
0: Hát most majdnem azt mondtam, hogy semennyire, de tulajdonképpen, ha belegondolok, úgy azért ez így nem igaz, aha, mert hogy tehát végül is tudunk valamit azért, igen, én is tudtam, igen, valamit, igen, azért, igen, hogy mit jelent pálosnak lenni. Hát ott volt novíciátus az 5 év teológia alatt, azért én megismertem, hogy mit jelent pálosként élni, de ennyit tudtam, és semmi többet. De hogy hogy fog alakulni az életem, hogy mi lesz? Ti is tudtátok, hogy mit jelent az, hogy mi az, hogy házasság.
4: Igen,
0: hogy az,
4: igen. Láttunk rá példát.
0: Láttatok rá, igen, példát, igen, tudtátok, igen, hogy ő, meg igen, ő, és akkor mi együtt, és akkor ez, akkor így együtt mi leszünk. De hogy pontosan ebből mi, hogy alakul, azt nem tudtuk. Tehát, hogy én sem tudtam, hogy mit jelent. Meg szerintem senki nem tudja, nem is szabad tudnunk, nem is tudhatjuk, hát nem járunk jósdába, hála Istennek, különben baj lenne.
4: De hogy lehet akkor így kitartani, mert én olvastam olyan ellenvetést, hogy amikor az ember ennyire nem tudja, és mondjuk 25 év alatt azért alaposan megváltozunk, hát 3-szor vagy nem tudom, 4-szer is kicserélődnek a sejtjeink, nem tudom, ez mennyire igaz, de hát ezt így szokták mondani, hogy kicserélődnek. És hogy nem kegyetlensége elvárni egy 25 évvel ezelőtt esküt a mai embertől, amikor annyira megváltozott az egész, hogy ezt a szót használták, hogy nem kegyetlensége, hiszen már teljesen más ember vagyok. Miért kéne rajtam számon kérni azt, amit én 25 évvel ezelőtt megígértem?
0: A hivatás szóban benne van, hogy hívatás. Tehát, hogy meghívottak vagyunk. Tehát ez az, hogy én pálos vagyok, hogy pap vagyok, meg hogy ti házasok vagytok, ezt nem mi találtuk ki magunknak. Tehát, hogy van valaki, aki az örök jelenben él, aki mindent tud, aki az én összes atomomat és sejtemet és mindenemet ismeri, azt is tudja, hogy 50 év múlva már semmilyen nem, milyen leszek már, mindegy, abban életem végén milyen atomokból fogok, tehát elképesztően mindent tud, és ez a mindent tudó örök valaki, ez azt mondja, hogy gyere Pálosnak. De most erre visszakérdezek, erre hogy lehet nemet mondani? Hogy lehet olyan pofátlanul kétkedő az ember, hogy azt mondja erre, hogy szerintem te nem gondoltad át elég jól. Hát nehogy már. Tehát, hogyha én tényleg hiszek az Isten létében, és abban, hogy ő meghívott engem, hát ő hívott meg. Kérdezték tőlem egyébként, amikor papszentelés körül, előtt, után, nem tudom, valamikor bátyám, azt hiszem, ő kérdezte meg tőlem, hogy és úgy egyébként mi a terved, mi az életterved? És mondtam, hogy teljes természetesség, hogy semmi. Hát miért, mi lenne? Én nem tervezek, hát nem ment el a józan eszem, hát dehogy tervezek. Ő tudja, hogy mire hívott. És én azt akarom megcsinálni. És én azt figyelem most, hogy mire hív engem Isten. Meghívott engem arra, hogy pálos legyek, akkor az azt jelenti, hogy ez életre szóló. Mert hogy ő azért át tudja gondolni. Én nem tudom átgondolni, de ő azért át tudja gondolni. Azért ennyit kinézek az Istenből. És hogyha ő egyszer meghívott engem arra, hogy én pálos legyek, akkor én erre építem az én hivatásomat. Kétségtelenül igaz, hogy ha nem hiszünk Istenben, vagy ha nem kalkulálunk az Istennel, akkor valóban jogos a kérdés, hogy akkor kegyetlenségnek tűnik elvárni azt, hogy valaki egy életen át kitartson. Csak az a helyzet, hogy Isten meg van. Tehát, hogy így teljes a kép, hogy ő van, és hogy vele kalkulálni kell.
5: De szerintem azért a felelősség kérdése is, hogy ennyire nem tartjuk magunkat semennyire felelősnek, hogy én nekem van egy igenem, és akkor az tényleg igent jelent. Tehát akkor hogy lehetne egyáltalán családot alapítani, gyereket nemzeni, hogyha én nem tudok valamire igent mondani, és nem tudom azt mondani, hogy hát ez a gyerek így 5 éves kora körül, vagy elkezd fejlődni egy másik irányba, akkor én már nem tudok érte felelősséget válni, vagy 10 vagy 18 éves kora körül. Tehát hogy így akkor ez az egész valahol nincs rend, akkor nem.
4: Igen, van egy írónő, a Szabó Bori, aki írt erről egy novellát, nagyon szellemes novella, ami arról szól, hogy hát a szülők, hát hogy ne haragudj, gyermekem, de nem olyan irányba fejlődtem, amiben gondoltunk, akkor most hát bocsáss meg, de elválunk tőle. Tehát az egésznek az abszurditása, mert ezt találtunk egy jobbat is, hogy akkor most ne haragudj, téged lecserélnénk arra ezért, nem tudom, 7 éves, 8 éves, 10 éves gyereknél. Szóval hogy az egész, hogy mondjam, szakításnak vagy városnak az abszurditása itt kijött abból, hogy szülőjét nem mond a gyerekének. A százastársának érdekes módon szokott mondani. De hogy amit hozzá tudok tenni, hogy a mi házasságunkban ezek a krízisek, amikor viszont szükséges volt az eskünek az ott léte, amik átsegített azon, hogy ne dobjunk sútba mindent, és menjünk el, tudom, ilyen vagy olyan másik irányba, azután, amikor ezeket sikerült túlélni, azután mélyebb szinten és más szinten, mélyültünk a szeretetbe, és más szinten, hát, hogy mondjam, stabilizálódott a kapcsolatunk és a házasságunk. Tehát, hogy valójában az ember ettől sokat, sokat kapott. Tehát úgy, hogy nem bedobta a tűrő között, hanem túlélte azt a... Tehát ugye nem akarok leragadni ennél, ami nem öl meg, az megerősítnek a bölcsességénél, hanem egyszerűen tényleg az egymás iránti elköteleződés, amikor nehezebb volt, és mégiscsak fennmaradt, akkor azután egy mélységesebb, mélyebb szeretetben kristályosodott ki. És az az érdekes, bár ez lehet, hogy nagyon messzire vezet, úgyhogy nem is teszem most fel a kérdést, de hogy ez a fajta hűségesség, tudod, hogy te hogy éled meg, hogy te voltál hűséges hivatásodhoz, vagy az Isten volt hűséges hozzád a te hivatásodhoz, vagy hogy tehát ez az egész szerzetesi papi hivatás, ki a hűséges, kihez, és kinek, tehát mit tudok én beletenni a dologban, az Isten hűséges, ezt tudjuk.
0: Hát én azt gondolom, hogy a mi hűségünk az, hogy engedelmeskedünk neki. Engedelmeskedünk neki, és éppen ezért ugye nem látjuk azokat a részleteket, az útnak, az előttünk álló útnak a részleteit nem látjuk, de hogy követjük az utat, követjük Krisztust, követjük az adott helyzetben azt, amit amerre nekem mennem kell, amit nekem tennem kell. Azt azért az ember úgy föl tudja ismerni egy adott helyzetben, hogy mi helyes, mi helytelen, mit kell tenni, és igazából ott rajzolódik ki, vagy bontakozik ki, hogy mire hívott engem az Isten. Tehát igazából, amikor én nekiindultam a papi életnek, nekem voltak nagy, tehát fantáziálásaim azok voltak. Nem mondom, tehát nem tervek voltak ezek, mert tudtam, hogy úgyse az lesz, meg valószínű nem az lesz, de hogy mégiscsak úgy álmodik az ember, hogy hú, majd. Még akkor is, hogy az ember ezt úgy utána, hogy félreteszi, hogy fölösleges ezen álmodozni, mert úgyse az lesz, de hogy van annak az embernek elképzelése. Én szerintem mindenkinek, nektek is biztos házasként.
4: Abszolút. Igen, na, hogy milyen majd, lesz.
0: Lesz, így van, milyen jó lesz, milyen szép
4: lesz. Muskát az ablakban.
0: Milyen sokat fogunk kirándulni, itt tudom, bármi. De hogy nem az lett. Nem pontosan az lett, nem egész, nem az lett, hanem valami más lett, de hogy azt látom, hogy az Úristen így végigvezetett ezen a 25 éven, és ami ebben lényeges volt, ez a, amit én vagy bármelyikünk hozzá tud tenni, hogy figyelek Istenre, hogy figyelek arra, hogy most jobbra, most balra, most egyenesen, most stb. Tehát, hogy ez a figyelem, keresni Isten akaratát a mindennapokban. Szerintem ennél többet nem tehetünk, és az a szép benne, hogy ahogy ez így végig megy, és teszem ezt, évek alatt, évek visszatekint az ember, és így azt mondja, hogy hú, de jó hivatás, hú, de jó, hú, de szép életem volt. Tehát, hogy ez rajzolódik ki. Tehát magamnak én nem tudtam volna megálmodni egy ilyen jó életet. Én azt gondolom, hogy nekem ez idáig, hála az Istennek, jól sikerült az életem. De hogy én ezt magamnak nem tudtam volna megcsinálni, hát megálmodni ezt... sem. Ráadásul hát azért voltak benne olyan szakaszok, időszakok, amiket nem is kívántam volna magamnak. De az is jó volt úgy. Az is úgy volt jó. Úgy, hogy majd belegebettem, de úgy volt jó. És mert amit kihozott belőlem, utána az nagyon jó.
5: Ennek tudnál rajzolni egy folyamatábrát, hogy ez, hogy milyen vonalat követett, mert hogy tényleg az embernek a benyomása, hogy mindig vannak ezek az ilyen mézes hetek, aztán a nehézségek, és akkor, hogy akkor fú, hát itt a nehézség, akkor most kész, vége mindennek, nem tudunk merre tovább menni. Hogy hogyan lehet ezekből a gödrökből, vagy hogy ezek a gödrök, igen, ezek mindig olyan mélyek lesznek?
4: Egyes törvényszerűek kell, mindenképpen kell lenni a gödörnek, milyen mélységűnek kell lenni, utána jön a megtisztulás, és akkor megint fölmegyünk, aztán megint lezuhanunk. Szóval, hogy ez
0: hát ebben, ahogy most ezt kérdezitek, ebben van egy ilyen kicsit ilyen szomorkás vagy pesszimista látásmódot érzek benne, hogy hát ilyen az élet, hullámzik, és akkor hát néha fönn vagyunk, néha len vagyunk, vagy gyakran lent vagyunk, és hát annak a kicsi kevésnek kell örülni, ami az fönn van. Hát a csodákat, dehogy is. Hanem annak kell örülni, ahogy az úgy, ahogy van. Tehát fönt, lent, mindennel együtt, az úgy jó, ahogy van. És hogy azon keresztül formálódunk, alakulunk, változunk át. Nem, mert bocsánat, ha csak a föntnek örülök, a hullámhegy tetejének örülök, akkor tulajdonképpen ilyen élvezetkereső ember vagyok, és tulajdonképpen akkor ez az egész hullámmozgás, ez nem egy cél felé oda irányul, a végcél felé, egy beteljesedés felé, hanem mindig ezeknek a hullámhegyeknek az elkapás, hogy hú, akkor itt a felszín, itt szippantok egy kicsit a boldogságból, aztán már úgyis el fog múlni mindjárt, és akkor már veszed fejsze az egész.
4: De ez nem úgy van, ahogyan te az előbb említetted, hogy az ember hálát ad az életéért azért, hogy ez így történt, mert hogyha az történik, amit hogyha az én akaratom valósul meg, akkor nem itt ülnénk, akkor egészen máshol lennénk, és szerintem sokkal rosszabb életem lett volna, hogyha az valósul meg, amire én vágyok. De hogy ezt csak utólag tudom így látni. Tehát ott, amikor az ember a nehézségben benne van, akkor azért másképp látja, és hát igen, másképp gondolkodik erről az egész. Szóval utólag, amikor visszatekintek erre az egész történetre, akkor el tudom mondani azt, hogy igen, uram, ez így volt jó. Hogy ez hálát tudok mindazért a nehézségért, hogy amikor túl vagyok rajta, de amikor benne vagyok, akkor hogy tud az ember hálát adni érte, mert az jó nehéz.
0: Az nehéz, igen. De nem, mondjuk nem lehetetlen, és de nehéz. Nem mondom azt, tehát most nem akarok úgy tűnni itt, mint én tudom, én, aki már túl vagyok itt az életen, és már így az örökké valóság fényéből itt nagy bölcsen letekintek még az itt szenvedőkre. Tehát nem erről van szó, mert hogy én is ugyanúgy bénázom ezekben a dolgokban. De van egyrészt, azt gondolom, hogy ez, amit mondasz, Tamás, hogy visszatekintve vesszük észre, hogy hú, mégis jó volt, na de azért ez erősítse meg a hitünket azért, és hogy legközelebb, amikor hullámvölgyben vagyunk, akkor lehet, hogy már közben is föl tudjuk ismerni azt, hogy itt van velem az Úr, és hogy minden terv szerint halad. És hogy ez most úgy jó, hogy rossz. És hogy így rendben lesz a dolog. Tehát, hogy ez a hullámokon, ahogy megyünk végig, amikor itt vagyunk, akkor itt is és itt lent is ugyanúgy haladok a cél felé. Tehát ez a cél felé való haladás folyamata. És nem arról szól a dolog, hogy na most légy boldog, mert mindjárt vége. Aztán na most megint egy kicsit, na vegyél nagy levegőt, mert mindjárt vége van.
4: Mindjárt még vissza víz alá.
0: Mert akkor igazából ezek a célok. Aha. És akkor az örök cél, tehát az igazi cél az meg nincs. Az, hogy szeretetben növekedjek, hogy szent legyek, hogy kiteljesedjek, hogy beteljesedjen az életem, akkor ez nincs. Akkor élvezett kapkodás van. Szóval akkor az így. Tehát, hogy amikor a gödör alján vagyok, akkor közelebb vagyok a célomhoz, mint amikor fönt voltam a hegytetőn.
5: Olyan érdekes pont, az édesapámnak egy barátja fogalmazta meg így az élete végén, hogy többször elvált, és hogy igazából ezeket az életének a mélységeit, az csak az első feleségével tudta megosztani. És hogy pont amiről beszéltünk, hogy ez kegyetlensége valakitől egy ilyen ígéretet kérni, hogy nem valahol mindenkinek a legvégsőbb vágya fogalmazódik meg ebben az ígéretben, tehát hogy valami a végső hűség, tehát hogy ezt hogy lehetne úgy megfogalmazni, hogy ne az legyen, hogy a világ elsőre lesöpri ezt, hogy az egész házasság intézménye minden egy ilyen veszett fejszenyele.
0: Elengedjük ezt az eszményt, és tényleg az adott, azt akarjuk élni és megélni, ami kellemes az életből, és ezt keressük, egyrészt nem fog sikerülni, tehát még így is lesznek bőven problémáink, azt gondolom. Nem lesz egy boldog és felszabadult az élete az embernek. A másik dolog, a másik probléma viszont az, hogyha még az is lenne, de nem lesz az, de akkor is a legfőbb értékeket, azokat engedjük el. Tehát, hogy ki az az ember, most gondoljunk csak bele, hogy ki az az ember, aki amikor reggel belenéz a tükörbe, akkor úgy akar magára tekinteni, hogy na, de jó, hogy látok egy nem hűséges embert. De jó, hogy látom ezt a kicsit megalkuvó, hát hazudozó, mit tudom, és stb. Ilyen-olyan embert. Olyan jó ezt nézni itt a tükör. Hát senki. Hát nézzük meg a gyerekeket, a kis óvodás gyerekek is már, amikor játszanak, akkor ők a meséből is azonosulnak a hőssel, a bátorral, a legyőzhetetlennel, az erőssel, a széppel, a király kisasszony akar lenni, meg királyfi, meg tehát hogy a pozitív, hogy ő abba bele akar öltözni a gyerek is. Már ösztönösen. Tehát, hogy mi szeretnénk szentek lenni, nagyok lenni, lelkileg kiteljesedni, szépek lenni. Szeretnénk azt, hogy az igazság és a szeretet az belülről hasson át bennünket, és átragyogjon rajtunk. Tehát ilyenek akarunk lenni. Hogy ez a mi legmélyebb szívünknek a vágya. Erre vágyik mindenki. Senki nem akar egy undorító alak lenni. Egy förmedvény, vagy egy rongyember, senki nem akar magára így tekinteni. De most, hogyha erre vágyunk, akkor nem szeretnénk ezt el is érni? Szeretnénk el is érni? Hát akkor ott van, akkor maradj hűséges a házasságodban például. Vagy maradj hűséges a hivatásodban, papságodhoz, szerzetesi fogadalomtételhez. Tehát, hogy pontosan a nehézségekben való álhatatosság és hűség és kitartás, az munkálja ki bennünk azt, hogy egy ilyen emberként nézzek majd bele a tükörbe, lássam. Tehát, hogy ez kibontakozzon, kiteljesedjen. Mert az a helyzet, hogy a bűnbeesettségünk révén hajlunk a rosszra, és hogy pillanatnyilag ez az eszményi mi voltunk és énünk, ez még nem bontakozott ki, és nem valósult meg a maga teljességében. De hogyha ezt szeretném, hogy ez megvalósuljon, ez meg szükségképpen együtt fog járni olyan helyzetekkel, amik ezt kihozzák, ki erőltetik, ki gyötrik belőlem. Ki szenvedtetik belőlem, ha szabad így fogalmaznom. És hogy ezek nélkül ez nem tud megvalósulni. Tehát mint egy hegymászás, hogy egy hegymászó, hogy szeretnék a csúcson lenni. Hát akkor indulj el. Hát de az fárasztó. Meg hideg van, meg ott fönn a Himalája, mínusz 40 fok. Hát kinek van ahhoz? Hát most vagy föl akarsz menni, vagy nem akarsz fölmenni. Most mit akarsz? Ha neked ez eszmény, téged az vonz, hogy megmászd a Himaláját, hát akkor vegyél kabátot, meg hosszú nadrágot, aztán felszerelést, aztán gyerünk, és akkor bírd ki a hideget, meg aludj fönn a mínusz 10 fokba. Hát akkor valamit valamiért. És az a hegymászó, aki ott az alaptáborban megmarad, mert megijed attól, hogy hú, azért nagyon, hát nem tudom, olyan kényelmetlen ide fölmászni ott a hidegben, meg minden, akkor abban ott marad az a keserűség, hogy ott voltam a hegy lábánál, föl tudtam volna menni, mint a többiek, és nem csináltam meg, de miért nem? Maradtam egy ilyen béna alak. Szóval, hogy ha ki akarjuk magunkból hozni azt, amit Isten belénk teremtett, aminek ő megteremtett bennünket, hát annak ára van. És hogy az életünk helyzetei, azok ezt kihozzák. Pontosabban szólva, hogy az, amire Isten meghívott bennünket, az az út, abban benne van az is. Egyrészt benne vannak az ő áldásai, másrészt benne van az is, hogy olyan történések, események, időszakok vannak az életünk útján, útszakaszaiban, amik hozzák, egyre csak hozzák felszínre ezt a jobbik énünket. És ez a jobbik énünk, ez olyan, hogy ez mindig meghaladja azt, ami tegnap vagy, ami ma vagyok. Tehát, hogy többé, nagyobbá akar Isten engem növeszteni. Na most ezek viszont mindig krízisekben bontakoznak ki, vagy tehát a növekedés az azt jelenti, hogy ami vagyok, azt meghaladom, és annál többé és nagyobbá válok. Amikor sok esetben azt gondolom, hogy amikor önmegvalósításra gondol a világ, vagy amikor azt mondják, hogy ne várjanak el tőlem ilyesmit, ne várják el tőlem, hogy én életem végéig hűséges legyek, stb. Ez annyit jelent, hogy ezen a szinten vagyok, ne piszkáljatok, hagyjatok engem így. Hagyjatok engem így. Itt vagyok a Himalája alaptáborában, hagyjatok békén, menjetek, én nem akarok kibújni a jó meleg hálózsákból.
5: És ez nem egy reális valóság, hogy kész, én ez vagyok, így fogadjatok el, így szeresetek, ez vagyok én.
4: Igen.
0: Az a helyzet, hogy...

0: Isten velünk. Hogy az Istennek a szeretete, az kihív, meghív bennünket, kihív bennünket, és kihívást ad elénk. És az élet kihívásain keresztül az Isten tovább és tovább hív bennünket. És ott adja meg nekünk a kegyelmeit, hogy aztán ezt tényleg meg tudjon valósulni, és végig tudjunk menni azon az úton. Tehát ott meg már érkeznek a kegyelmek.
1: Mostanában olyan sokszor van az, hogy hát de itt vannak az én sebzettségeim, itt van az én megtörtségem, itt van az én múltam, a szüleimnek, a családomnak, mindenkinek a múltja, és egyszerűen ez az egész engem képtelenít tesz arra, mint ahogy mondja Jézus is, hogy van, aki úgy születik, hogy képtelen a házasságra, van, akit meg a világ tesz azzá. Hogy ezeket hogy tudjuk megkülönböztetni, hogy akkor én most melyik vagyok?
0: Na milyen jó, hogy ezt kérdezted, látod, mert itt van most egy másik dolog, amiről szerintem beszél élni kell, az pedig az, hogy mi, hol tartok, ki vagyok, mi vagyok én most. Most nagyon sokszor itt az a probléma van, azt látom, hogy az emberek egy másik valakihez viszonyítják magukat. Tehát, hogy ha én egy rakás sebzettséggel és megtörtséggel és nyomorúsággal vagyok, akkor ehhez képest kell nekem növekednem. Tehát én ebből fogok növekedni egyel följebb. Tehát magyarul úgy is mondhatnám egyszerűen, ha a -5-ről indulok, akkor a növekedés nálam az, hogy fölnövök a -4-re. Igen ám, csak itt keseredik el sok ember, és azt mondja, hogy mit tudom én, Szent XY a +5-ről fölnőtt a +10-ig. És? Te meg a -5-ön vagy. Ha te a -5-ről a 0-ig fölmész, az annyit ér, mint amikor ő a +5-ről a +10-re a skálán föl növekedett, hogy így mondjam, most ilyen matematikailag. Tehát, hogy az is egészségtelen és helytelen, amikor máshoz viszonyítjuk magunkat. Megvannak ezek a képzeteink, hogy mondjuk mit tudom én, hogy családosként, hogy az a bizonyos család, hogy milyen sok gyermek van, ők mindig türelmesek, ők mindig milyen jókedélyűek, meg milyen vidámak, meg derűsek, bezzeg én miért nem tudok olyan lenni, és akkor szapuljuk magunkat. Jó, de azt kell megnézni, hogy hogy hol tartok én, mi vagyok én, mi az, amiről tehetek. Tehát számtalan olyan dolgunk van, ami, tehát tudom én is a saját életemben, hogy voltak olyan nehézségeim, amit ha elmondanék, akkor azt mondanák, megmosolyognák, hogy neked ez probléma. Ugyan már, ne viccelj, hát ez semmi, hát ez mindenki kibírja. Igen, csak nekem az Achillesziam. Aki lesz, ugye tudjuk a mitológiából, vagy mi volt, hogy mindent kibírt, ütötték rá, nyilaszhattak rá, hős volt, bajnok volt, és egyszer egy nyilvessző beletalált az Achillesziába, és belehalt. Ebbe? Hogy lehet belehalni? Na most mindannyiunknak van egy ilyen Achillesziá. És ugye ezt is kalkuláljuk bele, hogy lehet, hogy csomó mindent, nekem is mondták, hogy hú, de milyen jó, bírom ezt is, sok mindent bírok, meg... Igen, de van olyan, amit viszont nagyon nem bírok. És az nekem nagyon nehéz. És majd belegebedek. És hogy ott abban rájöttem, hogy nem kell nekem azért bűntudatom legyen, hogy én ettől a kis vacak dologtól én ennyire kínlódok vagy szenvedek, mert nekem ez az Achillesziám.
2: És ez, hogy mondjam, ez Achilleszín, ugye mindenkinek van, rendben van, de pont erről vitatkoztunk a Zsófival, hogy vajon a nehézségek azok mindenki számára, hogy ugyanolyan mértékűek, mert kívülről nézve, amikor azt látjuk azt, hogy vannak embereknek tényleg könnyebben megy a sorsa. Tehát könnyebben, és nem azért, tehát itt nem arról van szó, hogy a gonoszokat is, az Isten fölkelti a napját gonoszokra, és akik mondjuk gazdagabbak lesznek. Tehát nem erről van szó, hanem hogy azt látjuk, hogy az életszentségre való törekvésben, lehet, hogy igazad van, hogy -5-ről indulnak valaki, és más meg 5-ről indul, de minthogyha lenne, az Isten nem egyformán mérné a nehézségeket. Tehát vannak, akiknek nagyon sok jut belőle, és vannak, akiknek könnyebb. Tehát, hogy nyilván nem a saját igazságosságomban, de hogy ez, hogy mondjam, az Isten szem

0: miben ezek az Achilleszek, ezek mind ugyanolyan értékűek? Tehát a...
1: Értem. Én azt gondolom, hogy ezt azért ezt nem szabad összehasonlítanunk, az embereket, magunkat, nem is a szabad. Sorsokat. Szerintem jobb, ha nem hasonlítjuk össze, mert nem érdemes, ezt hajlamosak vagyunk rá, hogy így megmagyarázzuk, hogy jó, igen, de hogy ő neki púpja van, de hogy tulajdonképpen ő ezt jobban él, nem magyarázzuk. Nem tudjuk, hogy kinek mekkora a terhe, és ki azt, ki hogy éli meg.
0: Igen.
1: Tényleg egyébként úgy ránézésre azért az látszik, hogy van, akinek könnyebb az élete, van, akinek nehezebb az élete. Ugyanakkor meg nem tudjuk, hogy a lelkében mit él meg, és lehet, hogy valaki, akinek könnyű az élete, az lehet, hogy egyszer csak mondjuk, mit tudom én, mondjuk tegyük föl, öngyilkossági kísérletet tesz, és akkor derül ki, hogy hú, de mennyire szenved ez a valaki bent a lelkében, miközben egyébként egy egészséges, szép, sikeres, hát ilyen életet kívánna magának mindenki. Lehet, hogy valaki meg tényleg egy szebb és könnyebb életet kap. Oké, de lehet, hogy többet is várnak el tőle. Tehát, hogy az a plusz, az a felszabadultabb, meg könnyedebb életből viszont lehet, hogy az is fakad, hogy Isten többet bízott rá, többet kér tőle, többet tudna evangelizálni, tenni, dolgozni, csinálni, vagy imádkozni, bármi, nem tudom. Szóval, de hogy ennek, én azt gondolom, hogy ha ezt firtatjuk, nem érünk a végére. Sose érünk a végére. És inkább toljuk oda az Úristen elé ezt, hogy figyelj, Uram, ezt te tudod. Nem tudjuk. Ami van, az van.
0: Igen, még csak bocsánat, annyi, hogy nagyon sokszor találkozom most már egyre inkább, és tudom, hogy ez is nagyon sok minden, ugye a kultúránkban, Amerikában jön, hogy ha egy nehéz ember van az életedben, akkor szakítsd meg vele a kapcsolatot. Tehát mit tudom, vannak az úgynevezett toxikus szülők, vagy a toxikus testvérek, amik neked pszichés terhet jelentenek, akkor inkább szakítsd meg velük a kapcsolatot ezekkel a nehéz emberekkel. Mert ezt értem, hogyha valaki problémát okoz, egy főnök, vagy munkahely, vagy akármi, akkor egy idő után elmehet az ember. Na de a szüleivel? Tehát azt felmondok a munkahelyemen, mert rosszul érzem magam, az oké. Okay. Na de hát egy szülővel, akire még az is lehet, hogy tényleg nehézséget, pszichés nehézséget okoz, toxikusnak nevezett szülők. De ez valahogy nem tűnik nekem rendjén valónak, hogy akkor az a megoldás, hogy megszakítom a kapcsolatot velük, mert nehézséget okoznak az életembe.
1: Szerintem létezhet olyan helyzet, amikor annyira... Amikor
0: az a jó megoldás.
1: Igen, hogy annyira bántó az a kapcsolat, vagy valami, hogy az az önvédelmem, hogy kivonulok ebből a kapcsolatból, mert hogy másképpen már nem megy, már nincs más. De az, hogy mondjuk én lépten nyomon megszakítgassam azokat a kapcsolataimat, amik számomra szúrnak, kellemetlenek, az nem működik. Az nem Istentől való. Tehát az nem jó. Nekünk Péter atya mondott egy bölcsességet, annak idején a tartományfőnök volt sokáig, és voltak neki ilyen bölcsmondásai. Az egyik az volt, hogy a közösségi élet, a pálos szerzetesi, a szerzetesi, a közösségi élet, de egyébként minden közösségi élet, ilyen egy házasság, bármi, hogy olyanok vagyunk, mint a sündisznók. Ha külön vagyunk, fázunk. Ha összebújunk, szúrjuk egymást. Na, hát... De hogy mi... Hogy annak idején azért állja meg a menet, a boldogos évnek volt egy látomása, a látomásban az Úr arra hívta őt, hogy gyűjtse össze a remetéket, ezek külön voltak, ezeket az Isten akaratá összegyűjtötte, rendé, közösségé formálta, és mi ezek vagyunk, pálos szerzetesek, akiket Özséb atya annak idején összegyűjtött. Tehát ebben az isteni akarat mutatkozik meg. Most akkor, hogyha szúrjuk egymást, akkor hadd szúrjuk egymást, mert akkor ez így rendben van. Tehát, hogy ez így rendben van. Van olyan nyilván, hogy mondjuk, mit tudom én, lehet olyan helyzet, a szélsőséges helyzet, ezek inkább szélsőséges helyzetek, amikor annyira olyan erős bántalmazás, vagy veszélyben forog valaki, mint olyan házastársa, azért ne ölje meg, vagy valamit, akkor el kell menni. De hogy van ilyen önvédelem, de hogy keressünk egy ilyen komfort állapotot ezáltal, ez azért ez így nem oké.
2: Ezt mondhatja, mert most pont azon gondolkoztam, hogy az Isten mindig hűséges. Tehát, hogy egy szerzetesnek, egy papnak olyan könnyű, mert hogy a másik fél az mindig hűséges, az megbízható. Igen. De azért a szerzeteseknél bejön az, hogy hát akkor ott van ez a testvérem, aki azért így nagyon szúr engem, és akivel igen. Nagyon kellemetlen. Hogy ezt például hogy lehet megélni, hogy hogy egy házasságban, amikor nem azt mondom, hogy a másik az, aki egyszerűen kész lelépett, ott hagyott, megszakította, és hogy persze mindig kettőm áll a vásár, de azért valahol mégis ott vagyok én, hogy nem tudok mit kezdeni ezzel a helyzettel, mert a másik egyszerűen kilépett, és azt mondta, hogy én toxikus vagyok, és akkor elmenekülök előled. Hogy működik ezután a hivatás?
1: Szóval amikor valaki a házasságban igent mond a párjára, akkor igent mond a szeretetre is, az örök szeretetre. És hát mondjuk talán ez érthető. Szóval amikor kimondjuk az igent a másikra, akkor kimondtuk az igent arra is, akit úgy hívunk, hogy Isten, aki a szeretet, és aki hűséges hozzánk, és nem válik hűtlenné hozzánk. Na most, hogyha én hűséges vagyok az én kimondott igenemhez, akkor még akkor is hűséges vagyok ehhez az igenhez, hogyha az a másik az egy bűnös vagy hibás döntés révén elhúz, elmegy, és ott hagy engem. Én akkor is azt tudom mondani, hogy te elmentél, de amit én kimondtam, én ahhoz hű maradok. És ezáltal ő hozzá maradok hű, akit úgy hívunk, hogy a szeretet. És amikor én kimondtam azt az igenemet a páromnak, akkor én kimondtam az igenemet itt bent az Istennek is. Hogy figyelj, te örök szeretet, aki mindig hűséges vagy. Én most általad is a te isteni erőddel kimondom ő neki az igent, hogy én hozzá hűséges leszek. Ezt mondom neked, Istenem, aki itt laksz a szívembe. És amikor ő elmegy, akkor én azt mondom neki, hogy te meg itt maradtál, és én hozzád hű maradok.
0: Szóval az Ószövetség egy nagyon különleges eredet történet, amelyik arról szól, hogy a kiválasztott nép mennyi minden hűtlenséget követel, és az Isten folyamatosan hűséges. Tehát, hogy ez egyedi volt az ókori népek között, mert ott pont fordítva volt, az eredet mondák általában arról szólnak, hogy az adott nép mennyire nagyszerű, és hogy milyen szépen, ügyesen csinálták a dolgaikat. Ezzel szemben az Ószövetség arról szól, hogy ez az adott nép mennyire bűnös, és milyen sok bűnt követett el, és az Isten ennek ellenére hűségesen kitart mellettük. Kivéve egyet, ami engem mindig is úgy meglepett, vagy hát ugye talán többet is, többször kötnek szövetséget. Tudja, az Isten azt mondja Mózesnek, hogy hagyjuk ezt a nemzedéket, majd támasztok belőled és az utódaidból új népeket, és te fogsz elterjedni a Földön, és akkor Mózes maradt hűséges a néphez, és mondja azt, hogy hát Uram, nem lehetne megmenteni ezeket mégis. És azt mondja, az Isten, jó, hogy legyen. Tehát mit jelent az, hogy az Isten hűséges?
1: Mondjuk ebben a helyzetben is azért, csak egy...
0: Igen.
1: Ebben a helyzetben is azért az Isten hűsége az, ami megmutatkozik, mert hogy Mózes annyira közel van az Istenhez, annyira, hogy úgy mondjam, már a lélek ott munkál benne Mózesben, hogy én valahogy ezt így fordítanám le, hogy az Isten gondolt egyet, és azt mondta, hogy na most én irgalmaznék ennek a népnek, de ezt most én nem egyedül fogom csinálni, hanem ezt most Mózessel együtt. És Mózesben fölébreszti, mert Mózes készséges az Úr felé, és Mózes szívében fel lehet ébreszteni az irgalmat. Tehát az Isten beönti a Mózes szívébe az ő irgalmát, és azt mondja, hogy Mózes, most majd te mondd ki, te könyörögj értük, mert rád bíztam a népet, és te is hordozod velem együtt ezt a népet, és hogy te is vegyél részt az én irgalmam nagy művében. Szépen mondd csak ki te, hogy akarsz-e irgalmazni ennek a népnek. És akkor kimondja Mózes az irgalmat, és azt mondja, hogy na, jó van Mózes, én irgalmazok nekik. De hogy valójában az is az Istenből van. Tehát lehetetlen azt elképzelni, hogy van az Isten, aki maga a szeretet, és akkor jön egy Mózes, aki egy gyarló ember, de Mózesben több a szeretet, mint az Isten, aki maga a szeretet. Tehát,
0: igen.
1: Azért az Istenből ered és forrásozik. Minden jónak ő a forrása. Ha Mózesben ez meg tudott jelenni, az azt jelenti, hogy az az Istenből forrásozott. Tehát Isten, és ez már egy kicsit arra mutat, hogy az Isten minket, embereket is bevon az ő nagy művének a szolgálatába. És hogy ezt velünk együtt akarja csinálni. És ezért fontos például a közbenjárás, a közbenjáró ima, amikor imádkozunk másokért, mert valójában mi ott együtt rezdülünk, együtt munkálkodunk az Istennel. De hogy mit jelent az Istennek ez a hűség? Hát végül is akkor most ezt így helyre tettük, ezt a Mózes kérdést, és hogy végül is így végig látszik az, hogy az Isten hűséges volt az ő népéhez. Ahogy mondja is, a Szentírásban olvassuk, hogy bármi hűtenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. Tehát, hogy Isten hűséges hozzánk. Azért ez nekünk egy nagyon nagy ajándék, és nagyon nagy bíztatás, hogy bármi hűtlenek vagyunk, de mindegyikünk, és ő mégis hűséges marad hozzánk.
2: Mi ezt sokszor emlegetjük, hogy meg kellett tanulnunk a szeretet himnuszt a házasságunk előtt, és számomra egy teljesen elvont és emberileg érthetetlen
0: lehetetlennek
2: tűnt az egész. És hogy most így utólag visszanézve jövök rá arra, hogy igazából csak a nehézségekben tudtam megérteni azt, hogy miről is beszél ott Szent Pál, hogy milyen a szeretet, milyen ez az isteni szeretet, és hogy egy csomószor van az, hogy azért amikor a hivatások így megbicsaklanak, akkor az, hogy hát de látjuk, hogy ezen nincs az Isten áldása, akkor most mit erőltessük? Érted, hogy ez olyan sokszor előjön, és hogy hát nem működik, akkor valamit már az elején elhibáztunk, már valamit ott tévedtünk, és nem az Isten hívott, és hogy egy csomó ilyen magyarázatot kreálunk ezekre, és hogy ezektől hogy lehet megszabadulni, hogy lehet ezeket helyre tenni.
1: Ha egyszer elindultunk egy úton, és elköteleződtünk, azért annak egyértelműen azért súlya van. Ilyen a házasság, ilyen egy papi szerzetesi hivatás. Azért, hogyha valaki átmegy például papként, szerzetesként azon a szűrőn, hogy 6 év körülbelül eltelik az örök fogadalomig, ami nem olyan kis idő, a közösség maga azt mondja, hogy alkalmasnak látunk, az illető maga azt mondja, hogy igen, itt érzem a helyemen magamat. 6 év teszt időszak, amikor látszik, hogy tudja ezt csinálni, többé-kevésbé megy, működik. Azért nagyon-nagyon meg kéne gondolni azt, hogy erre merjük-e azt mondani, hogy abban a 6 évben nem működött a kegyelem. Vagy félrevezettem ennyire magamat, meg a közösséget is félrevezette a Szent, vagy tehát hol volt a Szent Lélek akkor? Szóval, hogyha a nehézségek közepette rámondjuk, és azt hiszem, hogy inkább ez a jellemző ránk, hogy a nehézség érkeztével rámondjuk azt, hogy hát biztos Isten nem ezt akarja, nem erre hív. Nagyon sokszor divatos ma azt mondani, hogy hát Isten szeret bennünket, hát Isten szeret engem, azt akarja, hogy boldog legyek, nem? Hát akkor ez nem lehet, hogy ilyen nehezen megy az életem. Hát de igen lehet az a helyzet, hogy lehet. Tehát, hogy ott van Jézus, aki mind halálig szerette az atyát. Ott vannak az apostolok, akik sokan vértanúk lettek. Ott vannak a szentek, akik, ha nem is voltak vértanúk, mindehogy sokan közülük azért kemény nehézségeken mentek keresztül. Tehát félek, hogy egy kicsit olyan kereszténységet próbálnak egyesek megideológizálni, ami ilyen fájdalommentes, hogy így, mint a rossz almából kivágjuk azokat a részeket, az életszakaszokat, amik fájdalmasak, vagy amik már nagyon fájdalmasak, És akkor mi lesz? Akkor nem lesz növekedés.
0: János, hogyha a te életedben volt olyan, amikor tudatosan kellett választanod újra a szerzetesi, meg a papi, kellett döntened tudatosan a papi, meg a szerzetesi hivatásod mellett.
1: Egyrészt azt kell mondjam, hogy Jóistentől azt a kegyelmet kaptam, hogy nem szívem legmélyén sosem tudtam kételkedni abban, hogy a helyemen vagyok-e. Nagyon egyértelműen megmutatta nekem az Úr, és valahogy ez a bizonyosság, ez úgy megmaradt. Erről nem tehetek, ez az én sajátos utam, ő ezen az úton keresztül vezetett. Ugyanakkor viszont azért próbák és nehéz időszakok azok voltak. Tehát emlékszem, hogy például amikor készültem a teológián, tanultam, annyi jó gondolatom volt, hú, ez miről prédikálnék minden, felszenteltek pappá, minden, se kép, se hang. kínlódtam, erőlködtem, hogy valami eszembe, de most végül is ez nem egy nagy szenvedés, meg minden, de ez is olyan bosszantó, hogy most miről prédikálják, most mit mondják, és nem jut eszembe semmi olyan, vagy jó gondolat, és minden. De hogy... És ott volt egy vigasztaló fölismerés számomra az konkrétan, hogy hát uram, én tudom, hogy te hívtál engem, és hogy meghívtál, és hát hogyha neked ez így jó, hát bánom is én, akkor legyen így. Tehát ezt te intézed, ezt az egészet. Most akkor tehát hogy itt azért átpasszolni az Istenhez ennek a felelősségét, hogyha most ez így van, simán meg tudnád csinálni, hogy ne így legyen, most is jöjjenek a jó gondolatok, de most nem jönnek. Oké, te akartad, akkor legyen így.
0: És hogyha egy pap, egy szerzetes, vagy akár egy házas ember, ugye hűtlen lesz a hivatásának valamely részéhez, hogyan tud visszatalálni az eredeti igényéhez? És...
1: Itt fontos az Úrral való kapcsolat. Tehát, hogy a papi élet, a szerzetes élet az nem a házasságról való lemondást jelenti elsődlegesen. Tehát nem az, hogy nem, hanem azt, hogy valakit választottam. Hogy Krisztus a vőlegény, és hogy eljegyzett magának az egyházat. És ezt a nagyon mély, bensőséges kapcsolatot, ezt mi megéljük vele. Tehát mi papok, szerzetesek, a cölibátus, a szüzesség fogadalma, az ezt jelenti, hogy megéljük ezt a nagyon bensőséges kapcsolatot. Tehát, hogy én annak idején nekem volt egy bontakozónak tűnő párkapcsolat, amiből aztán nem lett semmi végül is, de hogy én abból léptem ki, arról mondtam le. És amikor ez megtörtént, akkor ezzel egy időben az Úr azt is így megértette, megvilágosította a szívemben, hogy ő lép ennek a valakinek a helyébe. És hogy sokkal többet kaptam. És igazából ebben a, tehát hogy ő a hitvesem, hogy azt a bensőséges szeretettel és mély kapcsolatot, azt vele élem meg. És igazából ehhez a kapcsolathoz kell ragaszkodni. Tehát a szerzetes, a pap ehhez a kapcsolathoz ragaszkodjon. És ez a kapcsolat ezt tart meg. Mert hogy mi nem valaminek, hanem valakinek szenteltük magunkat. És a vele való kapcsolat az, ami bent tud tartani bennünket. És egyébként minden nehézségben, amikor jönnek, akkor ehhez kell mindig visszatérni. Tehát nem technikák, módszerek, hanem ez, hogy Uram, hozzád tartozom, neked mondtam igent, veled akarok maradni, hozzád akarok hű maradni. És minden egyes nehézségben ez az, ami meg tud tartani. Tehát ahhoz, hogy egy sikeres életünk legyen, ahhoz az nem egy szenvedésmentes élet kell, hanem egy hűség Krisztushoz, hogy ő ki tudja bontakoztatni azt, amit megtervezett.
0: Ános, hogyha nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, itt voltál velünk beszélgetni.
1: Köszönöm én is.
0: Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Ez volt a Lélekszava Podcast. Ezt az epizódot is, mint az összes többit meg lehet tekinteni a Szociális Testvérek Társaságának honlapján, valamint a közösség média felületein. A hithallásból fakad.
3: Elhangzott a Lélekszava. A Szociális Testvérek Podcast sorozatában Csóka János pálos szerzetessel beszélgetett Krúdi Tamás és Krúdi Zsófia. Új műsorral legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

Cséri Zoltán felvétele szólt. Kedves hallgatóink! Hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozik. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Hétfőn elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 000 résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A szervező Erzsébet Alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosít a diákoknak. A tábori programokban az élménypedagógia, az indirekt tanulás és a kompetenciafejlesztés egyaránt hangsúlyos. A természettudományos kísérletek, a Balaton élővilágát bemutató programok, az energia- és környezetvédelmi foglalkozások, valamint a művészeti, zenei és digitális programok több tantárgyhoz is kapcsolódnak. A főváros által indított zöld panelprogram zöldítéssel és passzív hűtésű épületfelújításokkal adhat választ a klímavédelmi kihívásokra a főpolgármester tájékoztatása szerint. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy a június végi hőhullám alatt Magyarországon a napi villamosenergia igény 23%-kal nőtt a hőhullám előtti napokhoz képest. A főpolgármester közölte, hasznos és fontos felhasználása lehet az uniós forrásoknak egy átfogó épületfelújítási program, és Budapest ezt elkezdte a zöld panelprogrammal. A légszennyezés világszerte évente megközelítőleg 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá, miközben 10-ből 9 ember az egészségügyi világszervezet ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik, hívta fel a figyelmet közleményében a másfél fok éghajlatváltozás közérthetően című szakportál. A hétfői Tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi nap alkalmából közzétett cikkében Varga Judit meteorológus, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT levegőminőségvédelemmel foglalkozó munkatársa kiemelte, a helyzet ugyan javult, azonban a legtöbb magyar város továbbra is Európa szennyezettebb feléhez tartozik. Megújul a nagy piac Kaposváron. A település 550 millió forintot költ a modern értékesítési környezet kialakítását és az energiahatékonyság növelését szolgáló fejlesztésre. Tájékoztatta a Somogyi Vármegye székhely önkormányzata közleményben az MTI-t. Az önkormányzat kitért rá, hogy a beruházással csökken az épületek fenntartási költsége, az őstermelők és a kisvállalkozók méltóbb környezetben kínálhatják termékeiket, amely hozzájárulhat a helyi termékek értékesítésének növekedéséhez, a vállalkozások a helyi gazdaság fejlődéséhez. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap hálaadó szent misét mutatnak be. A jubileumi ünnepre készülve Kővári Magdolna, a Szociális Testvérek Társasága központi előjárója lelki gyakorlatos cikk sorozatot állított össze. A bevezető részt a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Végül a várható időjárásról. Többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium.

0: Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből a 28-tól a 33. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértes Hajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Pintér Gábor apostoli nunciussal. Óceánia büszkén őrzi óriási térsége békéjét. Szeptember első hetében Rómában tartózkodott Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa. A Szentatya szeptember 3-án csütörtökön délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kihallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, amely találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évenkénti szentszéki látogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a mikronéziai szövetségi államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a tongai királyság apostoli nunciusa, valamint a csendes óceániai térség apostoli küldötte. Most hallgassák meg a Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érsekatyát, Óceán és Új-Zéland apostoli nunciusát, aki a napokban kötelező évi rendes vatikáni látogatását teszi. Érsekatya, mit is jelent ez?
2: Ez annyit jelent, hogy a mi szabályzatunk szerint minden nunciusnak évente legalább egyszer, vagy ha olyan helyzet van, akkor akár kétszer is el kell jönni Rómába, és személyes találkozókat tart az itteni elöljárókkal. Elsősorban magával, a pápával, a Szentatyával van egy négy szem közti megbeszélés ilyenkor, korlátlan ideig tulajdonképpen, és hát azon kívül az államtitkárság vezetőivel, különböző elöljáróival, azután a dikasztériumok vezetőivel, prefektusok, titkárokkal. Ezeket a folyó ügyeket beszéljük át, ami aktuális, de nem feltétlenül írásban elintézhető. Tehát ilyenkor szükség van arra, hogy beszéljek a háttérről, bizonyos ügyeknek a megítéléséről. Ez akár politikai kérdések, akár egyházi kérdések, személyi ügyek. Tehát nagyon sok minden belefér ebbe. Ez azért kell, hogy az egész ügyintézés sokkal jobban működjön, és ne csak írásban.
1: Mert előtte be kell számolni írásban is a legfontosabb kérdésekről?
2: Természetesen ez folyamat, ez egész éven keresztül folyamatban van, tehát itt nem csak időnként kell jelentéseket küldeni, minden folyamatban lévő ügy folyamatosan zajlik, és akkor kialakulnak a dossziék, és ennek megfelelően folytatjuk a tárgyalásokat. És hát a jelenlegi munkámban ez nagyon szerte ágazó, hiszen 12 ország tartozik hozzám, ez azt jelenti, hogy 12 kormány, 12 politikai valóság, és ezen kívül 23 egyházmegye nagyon különböző háttérrel. Tehát van miről beszélnünk bőségesen.
1: Idefelé jövet a stúdióba, éppen arról beszélgettünk, hogy a legnagyobb komplexitású apostoli nunciatúra éppen a tiédé.
2: Igen, ez így van, valóban a legnagyobb kiterjedésű is, tehát földrajzilag a legnagyobb kiterjedésű, én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy folyékony kontinens tulajdonképpen, Óceánia a maga szigeteivel. Tehát ilyen szempontból is komplex, hiszen hatalmas utakat kell megtennem. Van olyan sziget, ahova 32 órát kell utaznom repülőgéppel, hogy odaérjek. És aztán a valóság is nagyon különböző. Tehát Új-Zéland, mint egy nyugati jellegű ország, és a szigetek, amik sokkal inkább a benszülött lakosságnak a történelmét viszik magukkal, meg az egyház történelmét is. Tehát nagyon-nagyon sokféle valóság van, és hát ezeket igyekszem folyamatosan átadni, és megismertetni a római hivatalokat ezzel, hiszen kevesen vannak tisztában itt Rómában azzal, hogy mi az ottani valóság.
1: Nem hallani hírekben nehézségekről, különösebb nehézségekről Új-Zéland és Óceánia világában, de azért ott is vannak változások. Új-Zéland tekintetében hogy lehetne összefoglalni, mi az, ami alakul és változik?
2: Hát hál' Istennek olyan hírek nincsenek valóban, ami krízisről szól, ami politikai konfliktusokról, esetleg háborúkról szólna, mert ilyen nincsen szerencsére nagyon régóta Óceániában. És hát ezért ugye ma a média főleg erről szól, ezekről a nehézségekről, feszültségekről, ezt szerencsére kizárhatjuk.
1: De azért ezt a helyi lakosság megbecsüli, hogy viszonylag hosszabb ideje nincsenek helyi háborúk. Azért,
2: nagyon.
1: Amíg Európa meg a világ nagy része vérzik.
2: Nagyon megbecsüli, sőt azt mondhatom, hogy nagyon büszkék rá. Tehát Új-Zélandon is, különösen a nép nagyon-nagyon büszke arra, hogy itt gyakorlatilag Új-Zéland területén még soha nem volt háború. Ők voltak már háborúban, ugye az első világháborúban a katonáik részt vettek, és sajnos sokan meghaltak, de Új-Zélandon még háború soha nem zajlott, és erre büszkék, és mindent megtesznek érte, hogy békében legyenek. Az egyik legbékésebb nemzet, mondhatom így. Ez ugyanígy igaz az óceáni szigetekre is. Tehát ők elsősorban békés úton oldanak meg minden nehézséget, ami persze van, és hogy visszatérjek a kérdésedre, persze vannak változások, világpolitikai változások is. Mondjuk ennek az egyik legeklatánsabb példája, ami az utóbbi 10-15 évben zajlik. Ugye korábban a csendes óceáni szigetvilág elsősorban az Amerikai Egyesült Államok befolyása alatt volt. Politikailag, gazdaságilag, sőt, hát katonailag is. Ma ez másként van, Kína óriási befolyást szerzett az utóbbi másfél évtizedben, Óceániában is, és ezt ők békésen, konfliktusok nélkül, főleg gazdasági módon igyekeznek elérni ezt a befolyást, de kétségtelen az, hogy van egyfajta rivalizálás az Egyesült Államok és Kína között, hogy kinek van nagyobb befolyása Óceániában. Új-Zéland ebből egy kicsit kimarad, mert Új-Zélandnak azért megvan régóta, tehát egy bő másfél évszázada megvan a maga külpolitikája, ami sokszor hasonlít az ausztrálhoz, azért ők nagyon sokban követik Ausztráliát, sokféle értelemben, és hát van egy hatalmas európai kultúra mögöttük, főleg a brit mentalitás és hagyományok nagyon erősen szerepelnek. Tehát ott a változások nem ennyire élesek és hirtelenek, mint ami az óceániai szigeteken történik.
1: A hagyomány kérdése. Ugye nagyon távol vannak a nagy világ gócpontjaitól, Ausztrália van még közelebbben, Ausztrália is maga távol van a többi kontinenstől. Tehát tényleg az egész szigetvilág egy nagy szigetnek tekinthető. Mi tartja őket össze? Mi az, amitől ők identitást nyernek?
2: Ketté kell vennem megint Új-Zélandot és Óceániát. Tehát Új-Zéland ugye alapvetően egy nagyon kevert társadalom, hiszen eredetileg Új-Zéland területén éltek, bár nem túl régen, ezt hozzá kell tennem, tehát én nem is hívom őket úgymond benszülötteknek, hogy magyarul szoktak mondani, hanem őslakosok, akik gyakorlatilag a 15. században kezdtek el bevándorolni oda a környező szigetekről, a Óceániából. Tehát a 15. századig Új-Zélandon ember nem járt és nem élt soha. Ezért is maradt meg a természet ilyen gyönyörűen, ahogy megvan, mert a 15. századig ott nem volt. Tehát Új-Zéland az utolsó földterület a világon, amit felfedezett a nyugati civilizáció, de előttük már az úgynevezett maori lakosság, ami szintén egy kevert lakosság, nem egy egységes, nem homogén társadalom, hanem ők is a különböző szigetekről érkeztek oda. Jelenleg több mint 72 különböző törzset tartanak számon, akik oda jöttek a környező szigetekről. Tehát ők voltak az őslakosok, és akkor ehhez jött a 19. században, 1820-as években kezdődött el a nyugati megjelenés ott. Először a hollandok kerültek oda, akik felfedezték tulajdonképpen ezt a területet Ausztrália után.
1: A neve is innen van.
2: Innen van maga a név, igen, hiszen maga a Zéland az egy holland szó, tehát földet jelent gyakorlatilag, új föld az hivatalosan az a fordítása. És a hollandok után jöttek aztán franciák is, és a britek, akik közül nagyon sokan skótok voltak, akik oda érkeztek. Aztán a francia jelenlét az lecsökkent erősen, nem tudták fönntartani a jelenlétüket erősen, viszont a britek igen. Tehát most a mostani társadalmat a brit jelenlét jellegzi meg erősen. Ebből következően tehát van egy nyugati jelenlét az országban, és van egy őslakos jelenlét. Na most ez a kettő egy olyan kulturális egyveleget hozott létre az országban, ami másfél évszázadon keresztül sem tisztult le. Tehát ennek a népnek, akit ma új-zélandi népnek hívunk, nem volt egy saját identitása. Ezt most szeretnék egy kicsit megalapozni és létrehozni olyan módon, hogy a nagyon-nagyon kevert nyugati társadalom, akiket most kiegészít egyébként a mostani szigetekről való beáramlás is, hiszen egy nagyon kontrollált, de folyamatos bevándorlás van az országba, és ezt az egyveleget a maori őslakosoknak a kultúráján és hagyományain keresztül igyekeznek kialakítani egy saját identitást, hogy legyen egy önálló identitása a népnek és az országnak.
1: Azt kérdezem, hogy azért, mert a nyugatról odavándorló főként brit szigetekről érkező lakosság nem tud identitást adni a sziget egészének, miért jobb inkább az őslakosoknak az identitásához nyúlni?
2: Így van, mert igaz, hogy létszámban ők voltak a legtöbben a 19. században, ma már abszolút nem mondhatjuk azt, hogy
1: már
2: ők lennének.
1: Hát
2: igen, így van, akik oda mentek tulajdonképpen, de ez messze nem jelenti azt, hogy ők a saját kultúrájukat rá tudták volna illeszteni a teljes országra és a lakosságra. És ma már semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy ők többségben lennének. Tehát ma, ha megnézzük a mai társadalmat, sokkal többen vannak az utóbbi 20-30 évben bevándorolt ázsiai szigetekről oda került népek, akik jönnek a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, Maláziából, Kelet-Timorból, Kínából, Indiából, és így tovább. 27 különböző nemzetet tart számon csak a katolikus egyház, akik az utóbbi két, esetleg három évtizedben érkeztek oda. Tehát rettentően színes a társadalom, és ezért gondolják azt, hogy a maorik, akik a legősibb lakói ennek a szigetnek, hogy rajtuk keresztül próbálnak egy közös identitást.
1: És a maorik milyenek a hit szempontjából?
2: A maorik ma teljes egészében keresztények, tehát a maori őslakosság az egészen hamar a 19. században odaérkezett misszionáriusok által keresztényé vált. Ezt ők azzal magyarázzák, és nagyon érdekes jelenség, hogy igaz, hogy ők távol álltak a hivatalosan kifejezett monoteizmustól, de az egész hitrendszerük az abszolút egy Istenre összpontosult. Tehát a különbség a keresztény gondolkodással szemben az, hogy ők az egy Isten hitet alapnak tekintették, de ennek az egy Istennek nagyon sokféle megjelenését tartották számon, és nagy tisztelettel voltak, vannak mind a mai napig, főleg a természetben fölfedezett Isten iránt. Tehát a víz, a hegyek, van egy szent hegyük például, ami egy nagyon magas állandóan hóval borított hegy, vagy akár a síkság, akár az óceán, ezeket mind ők az Isten megjelenésének tartották, és nagy tisztelettel voltak, de soha nem külön istenekként tekintettek rájuk, hanem volt egy olyan koncepciójuk, ami egy Isten hitet adott. És ezért volt viszonylag könnyű a misszionálásuk, amikor megérkeztek először a skót presbiteriánus misszionáriusok, utána a katolikus misszionáriusok. Az ő számukra nem volt nehéz elmondani azt, hogy mi egy Istent hirdetünk, és ennek az egy Istennek az eljött fiát, stb. Tehát viszonylag gyorsan megtörtént a misszionálásuk, és ma mindenki kereszténynek vallja magát.
1: És a keresztények között a megosztás katolikusok és nem katolikus keresztények között?
2: Ha az össztársadalmat nézzük, akkor nagyjából 1/5 a társadalomnak katolikus, és 4/5 protestáns. Ebben benne vannak anglikánok, presbiteriánusok és más kisebb egyházak. A maorik között sokkal nagyobb az aránya a katolikusoknak, nagyjából duplája, tehát a maorik között közel 40% a katolikusok aránya, és 60% a protestáns.
1: A bevándorlás évén hogyan alakul a vallási összetétel változása?
2: Manapság nagyon érdekesen alakul, és egy hatalmas fejlődésben van a katolikus egyház, mert azok, akik jelenleg, ahogy mondtam, a nagyon erősen kontrollált bevándorlás által oda kerülnek, ezeknek nagy része katolikus. Elsősorban persze munkavállalás miatt kerülnek oda, hiszen jó fizetéseket kapnak, aztán vannak, akik persze tanulás miatt kerülnek oda, de nagyon sokan közülük katolikusok, ezért a katolikus egyház egy nagy fejlődésen megy át, és nagyon megfiatalodott az utóbbi 2-3 évtizedben, mert ugye a helyi katolikusok ott is előregettek, mint ahogy ez a nyugati társadalmakban jellemző, viszont náluk nagyon-nagyon sok a fiatal, és akármelyik plébániára megyek, és hát persze ismerem a statisztikákat, túlnyomó többségben vannak a fiatal korúak, családokkal, és hát ahogy mondtam, nagyon sok országból érkeznek oda.
1: Az egyház kellőképpen tud figyelni az új érkezőkre, a vendégmunkásokra?
2: Hát nézd, hogy kellőképpen, ez soha nem mondhatjuk, hogy ez elég lenne, de nagyon ezen vannak és igyekeznek, tehát külön pasztorációs csoportokat és centrumokat hoznak létre a számukra. Ugye egyrésztől az ő integrálásuk nem annyira nehéz, hiszen mindenki beszél angolul. Ez egyfajta összekötő kapocs, és ők részt vesznek ugye az egyház életében ezáltal. Ugyanakkor a legtöbben igyekeznek megtartani a hagyományaik, a saját nyelvükön is, ezért igénylik azt, hogy legyen valami olyan pasztorációs lehetőség, ahol az ő nyelvüket beszélő pap vagy nővér esetleg részt vesz, és ezért jönnek, hívnak a püspökök ezekből az országokból papokat szintén.
1: Legfontosabb nyelvű csoportok?
2: Hát a legfontosabb nyilván a Fülöp-szigetekiek, tehát ők vannak a legtöbben a katolikusok között, és ők már sokkal régebben is elkezdtek jönni. Nagyon érdekes az indonéziaiak, tehát rengeteg indonéz katolikus van, azt mondhatnám, hogy talán ők a másodikak, és hát ezen kívül, tehát nehéz arányokat mondani, de nagyon sokan jönnek Kínából, ahogy mondtam, Szingapúriak, Maláziából, tehát, és hát Vietnám, igen, jó, hogy említett, tehát Vietnámból nagyon sokan érkeznek. Ugye Vietnám nagyon érdekes jelenség, mert egyike azoknak a kevés országoknak, ahol a hivatások száma is rettentően emelkedik. A papi hivatások, szerzetesi hivatások rengetegen vannak, maga a katolikus egyház is, tehát a létszámban nagyon emelkedő, és nagyon sok hivatást adnak, olyannyira, hogy így mondjam, exportálni is tudnak. Úgyhogy például Új-Zélandon is van egy jó pár szeminarista, kispap, akik Vietnámból jönnek, és utána ott fognak maradni Új-Zélandon.
1: Ez Új-Zéland, és akkor most forduljunk a szigetvilág felé. Milyen ott a vallási helyzet? Az identitás kérdése.
2: Igen. Hát náluk először is az identitás nagyon erős. Tehát ellentétben Új-Zélanddal minden egyes szigetnek, amik manapság mind önálló ország is gyakorlatilag, ugye kicsi országok, de önállóak, nekik nagyon erős az identitásuk. Tehát nekik nincsen identitás problémájuk egyáltalán. Ebben benne van a helyi kultúra, a helyi hagyományok, és a helyi egyház borzasztóan fontos szerepet játszik. Ha most röviden kéne válaszolni, amit mondasz, hát a vallási helyzet az, hogy nagyon-nagyon-nagyon pozitív és erős. Tehát a szigeteken az emberek számára a hit és a vallásosság, ez nem kérdés. Ez nem egy tárgyalandó téma, mert ez alapvetően ott van a társadalomban. Tehát minden szinten, kezdve az államelnöktől, az óvodás gyerekig, az abszolút jelen van, hogy mindenki hívő, persze különböző egyházak vannak ott is, tehát a déli szigeteken ott is erős a protestáns jelenlét, és a katolikusok létszámban kevesebben vannak. Az északi része az óceánnak a sokkal inkább katolikus, mert oda már a spanyol misszionáriusok megérkeztek a 16. században, a spanyol katolikus misszionáriusok. Míg a déli szigeteket ugye később fedezték föl, és oda előbb érkeztek a protestáns misszionáriusok. Minden esetre a hit, ahogy mondom, és a vallásosság, ez része a mindennapoknak. Tehát ezt én számtalanszor megtapasztaltam különböző események kapcsán, meg megnyilatkozások kapcsán. Tehát az ő számukra ez nem kérdés. Ami számukra a probléma inkább ott az elvándorlás. Tehát nagyon sokan ugye ezekről a szigetekről, hiszen ezek nagy részben szegények, jóval szegényebbek, mint mondjuk Új-Zéland, Ausztrália, stb. Meg bizonyos szigetek erősen kötődnek az Egyesült Államokhoz, az északi szigetek, és több szigetről szabadon települhetnek át az Egyesült Államokba. Tehát rengetegen elvándorolnak, ezért a létszám, az ország lakosságának a létszám és a katolikus egyháznak a létszáma ezáltal csökken, de annyira nem tragikus, hogy itt most alul lenne, hogy kiürülnek a szigetek, de minden esetre van egy ilyen tendencia. Tehát ellentétben Új-Zélanddal, ahova bevándorolnak, innen meg kivándorolnak az emberek.
1: A nagy kérdések után egészen személyes. Milyen a klíma ott és milyen a koszt? Hogyan bírja ki egy magyar gyomor, meg egy magyar lélek azt a távoli világot?
2: Hát az az igazság, hogy én már olyan régen dolgozom szerte a világban és a diplomáciában, hogy én hozzászoktam ahhoz, hogy mindenféle klímát elviselek, a nagyon hideget is, ugye voltam Skandináviában, Belarusban, ahol nagyon hidegek vannak, és voltam trópusi országokban, mint Haiti, vagy Fülöp-szigetek, vagy Honduras, tehát mindenféle klímában voltam. Hát itt gyakorlatilag hetente váltom a klímát, hiszen a szigetek nagy része az trópusi éghajlatú, szubtrópusi, trópusi, maga Új-Zéland az hát egyfajta kontinentálisnak mondott éghajlat, de ennél sokkal bonyolultabb, hiszen az óceán óriási befolyása van, meg az Antarktisznak a befolyása nagyon nagy Új-Zéland klímájára, tehát mindenféle időjárásunk van, és sokszor egy napon belül 4-5-ször megváltozik, de minden esetre hála Istennek nincsen vele gondom, hozzászoktam már. Az ételekre ugyanezt mondhatom, tehát nyilván mikor otthon vagyok, akkor szívesen eszem a hagyományos magyar ételeket, de hát kénytelen voltam megszokni, hogy enélkül is azért meg lehet lenni.
1: És a Katya, hálásan köszönöm ezt a roppant érdekes beszámolót, és a hívekkel együtt ígérem, hogy imádkozunk, hogy Isten tartson meg téged ebben a szolgálatodban, ugyanilyen derűvel, lelkülettel és jó gyomorral is. Isten áldjon!
2: Nagyon köszönöm!
1: A Pintér Gábor apostoli nuncióssal készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a mai guzsolyasunkban eredeti népzenei dallamok és más zenei stílusok ötvözéséből létrejött feldolgozásokból következik válogatás. Az előadók a Muzsikás, a Karikás, a Gajdos, a Kerekes Együttes, a Méta és a Csík zenekar.

mai guzsajasunkban a muzsikás, a karikás, a kerekesbend, a gajdos, a méta, valamint a csík zenekar felvételeiből válogattunk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be a nyugta adatokat a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz a szeptember 1-én indult új rendszerben. Az első 3 napon már 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát rögzítette 1,5 milliárd forint értékben, közölte az adóhatóság hétfőn az MTI-vel. A NAV tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe a NAV ingyenes alkalmazását, az e-pénztárgépet, az okos telefonokban rögzített nyugták értéke pedig csak nem eléri az 1,3 milliárd forintot. Az egyetem küldetése messze túlmutat a puszta ismeret anyag átadásán, a tudás megszerzése mellett a jövő nemzedékének formálása és a felelős polgárra nevelés az intézmény fő feladata, hangoztatta a kecskeméti Neumann János Egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésen hétfőn. A rektor beszédében kiemelte, a minőségi oktatás, a kutatás és az innováció alapja az akadémiai autonómia, a tudományos integritás, valamint a felelős önállóság. Rámutatott, hogy az intézmény idén ünnepli egyetemmé válásának 10. évfordulóját, miközben több mint 6 évtizedes felsőoktatási és mérnökképzési hagyományokra épít. Hétfőn elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A szervező Erzsébet Alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosít a diákoknak. A tábori programokban az élménypedagógia, az indirekt tanulás és a kompetencia fejlesztés egyaránt hangsúlyos, a természettudományos kísérletek, a Balaton élővilágát bemutató programok, az energia és környezetvédelmi foglalkozások, valamint a művészeti, zenei és digitális programok több tantárgyhoz is kapcsolódnak. Megújul a nagy piac Kaposváron. A település 550 millió forintot költ a modern értékesítési környezet kialakítását és az energiahatékonyság növelését szolgáló fejlesztésre. Tájékoztatta a Somogyi Vármegye székely önkormányzata a közleményben az MTI-t. Az önkormányzat kitért rá, hogy a beruházással csökken az épületek fenntartási költsége, az őstermelők és a kisvállalkozók méltóbb környezetben kínálhatják termékeiket, amely hozzájárulhat a helyi termékek értékesítésének növekedéséhez, a vállalkozások a helyi gazdaság fejlődéséhez. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap hálaadó szentmisét mutatnak be. A jubileumi ünnepre készülve Kővári Magdolna, a Szociális Testvérek Társasága központi előjárója lelki gyakorlatos cikksorozatot állított össze. A bevezető részt a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Végül a várható időjárásról. Többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsorom szól. Az Akteleken élő koltai házaspár tagjai, Koltai Gábor és Koltai Krisztina együtt élnek a természettel. és életük fő küldetésének tartják a természet szeretetének hirdetését. Erre az évek alatt különböző programokat is kitaláltak, például a most hétvégén immár negyedik alkalommal megrendezett somünnepet. Erről készítettem összeállítást, és a helyszínen készült riportjaimat hallhatják a mai Mesterségem címere című portréműsoromban. Ezt követően pedig a mustármagadásában Ruboszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának fő tanácsadója beszél a katolikus iskolák erősségéről. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk, további jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek!
0: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! Koltai Gábort, a Koltai Házaspár egyik tagját szeretettel köszöntöm. Hol máshol is ülhetnénk le egymással beszélgetni, mint az Önök portáján, Akteleken, az idén már negyedik alkalommal megrendezésre került somünnepen. Hát a program vége felé közeledünk, úgyhogy azt kell, hogy mondjam Önnek, kedves Gábor, hogy szívből gratulálok ehhez a szép és színvonalas programhoz.
4: Nagyon szépen köszönöm be a gratulációt. Hát ebben oroszlán része van a feleségemnek is.
3: Ez így van.
4: Úgyhogy Krisztina az mindig kitesz magáért. És hát egy picit fáradtan, de nagyon boldogan zárjuk ezt a napot.
3: Tekintsünk vissza, hogyan is indult, milyen fontosabb programok színesítették ezt a szép mai napot?
4: Hát nehéz felsorolni, de azért elkezdem, remélem, hogy semmit nem fogok kihagyni belőle. Szokásos társaink és segítőink itt voltak. Működött a Nemzeti Park jóvoltából a Zöld Sziget, a gyerekek szórakoztatására és foglalkoztatásával, illetve hát azért, hogy egy kis környezeti nevelést is tanuljanak a fiatalok. Aztán a Zöld Sziget munkatársa, az Adél kisfia, Marcika, ő a csigáit mutatta be, a csiga farmját, és hát egy nagy sikerű csiga versenyt is rendeztünk.
3: Első alkalommal remélhetőleg hagyományteremtő céllal hangulata volt ennek a csiga versenynek. Mindenki lelkesedett érte.
4: Hát ugye egyrészt szokatlan méretű csigák voltak itt bemutatva, illetve hát ugye a versenyzők azok meg csiga gyerekek voltak, mert azok a legfürgébb csigák. És hát lehetett, hogy mondjam, egy kicsit tórakozni, kicsit fogadni a befutóra és egyebek. Úgyhogy hát egy jót játszottunk. Aztán természetesen itt volt Judit néni, az ültető asszonyunk, foglalkozott a gyermekekkel, meg akár felnőttekkel is. Hát ő is a környezeti nevelésbe vesz óriási részt, meg igazából abban, hogy mennyire tisztelnünk kell a természetet, és mennyire tisztelnünk kell őseinknek az örökségét. És nem szabad ezeket elfelejteni, hanem ápolni kell, és továbbadni kell az utókornak is. Aztán ezen kívül persze volt kézműves segítőnk is, aki a gyönyörű ékszereit árulta.
3: Volt villámtárlat.
4: Igen, egész nap villámtárlatot láthatott a kedves nézősereg, és szavazhattak a gyermekek, illetve a felnőttek alkotásaira. Ezek az alkotások már korábban be voltak mutatva a kaktuszos rendezvényünkön, a Sivatagok égkövei című rendezvényünkön is, és hát nagy volt a meglepetés, mert akik a Sivatagok égkövein felnőtt kategóriában első helyezett lett, a gőzmozdonyával, Agócs Róbert, ő Kiskunhalasról érkezett, és ismét elvitte az első helyezett pálmáját, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok voltunk, és nagyon örülünk neki.
3: Mert hogy ennek a kiállításnak mi is volt a lényege? Újra hasznosított anyagokból
4: úgy írtuk ki a pályázatot.
3: Tárgyakat.
4: Igen, úgy írtuk ki a pályázatot, hogy ami úgy tűnik, hogy szemét, és a kukában landolna, vagy a természet adta, és eltüzelnénk a cserépkályhában, vagy a sparhelyetban, és olyan formája van, olyan alakja van, hogy valami üzenetet is közvetíthet a későbbiekben, az föl lehet dolgozni, és lehet belőle a képzelet szárnyán sok mindent megszülni. Úgyhogy a gyerekek fantáziája nagyon szerte ágazó, a WC-papír gurigától kezdve itt a különböző magokig mindenféléket felhasználtak az alkotásaikhoz, és nagyon-nagyon ügyes dolgokat kreáltak. Hát hozzáteszem, hogy az iskolánk gyermekei voltak főleg azok, akik ezt a pályázatot komolyan vették. Egy kicsit elkeseredtünk azon, hogy messzebbről nem érkezett túl sok pályázat, de hát ilyen az élet, ilyen a sors. Reméljük, hogy legközelebb majd többen ráfigyelnek, és többen elküldik a szépségeiket, hogy itt minél többen láthassák. Ezen kívül persze egész nap itt szólt a zene, meg lehetett vásárolni a termékekből, kézműves termékekből, többek közt a Krisztinának a Nemzeti Parki termékeiből is. De tulajdonképpen a nap fénypontja ebéd után az volt, hogy elmentünk a toronyhoz, és elültettük a negyedik fánkat, a hit, reménység és szeretet fáját, és igazából ugye, ami a legnagyobb boldogság számunkra az, hogy Böbi ültette el a Szent István Rádió nevében a gyönyörű kis termősonfácskát egyetemben Judit nénivel, és ami még tetézte ezt a gyönyörűséget, az, hogy mindketten hozzászóltak az ültetés után ehhez az akcióhoz, és leleplezték a keresztet, az égre mutató keresztet, ahol tulajdonképpen be van vésve a kőbe az, hogy Aktelekis Som ünnep és 2026.
3: És itt ragadom meg az alkalmat, hogy a Szent István Rádió minden munkatársa nevében köszönetet mondjak a koltai házaspárnak, önnek és kedves feleségének, Krisztinának, hogy ezt a lehetőséget megadták nekünk. Én külön köszönöm, hogy a Szent István Rádió szerkesztőműsor vezetőjeként elültethettem ezt a fát, és köszönöm szépen azt a nemes kezdeményezést is, hogy önök fontosnak tartották, hogy a jó Istennek is köszönetet mondjanak, és ezért
4: egy
3: mi atyánkkal, közösen elimádkozott mi atyánkkal, ha mondhatjuk úgy, adtuk át a közösségnek, Akteleknek, és mindenkinek, aki arra jár, azt a keresztet, amely milyen alapanyagból is készült, és egy milyen nagyságú kereszt.
4: Ez egy szürke gránit, egy világos színű szürke gránit. Hát ugye hozzá igazodik a többi jelölő tárgyhoz, mert ugye minden fa mellett van egy jelölő tárgy, van, amelyik mellett egy kopjafa van, az a barátságfája, van, ami mellett az Akteleki mellett egy fatuskó van, egy festéssel, évszámmal, és a legelső fa előtt pedig egy gránit somszem van tulajdonképpen a felirattal, és egy zöld gránit alapzaton helyezkedik el. Hát mindegyik kapott egy megszemélyesítő jelölést.
3: Most pedig az idei kapott egy keresztjelölést.
4: Így igaz, és hát igazából ugye ezt a Jóisten rendezte így, a falu református falu. Ennek ellenére a református harangtorony legelső helyén egy katolikus keresztel ellátott gyönyörű kis sonfa fog növögetni, és ezt gondozhatjuk, és láthatják az erre járó turisták.
3: Az ökumenizmus jegyében.
4: Ez így igaz.
3: És rajta van ezen a kereszten, hogy Som ünnep 2026, mindez pedig gyönyörű szép aranyszínnel jelölve.
4: Ahogy Böbe mondja, ez így igaz. Nagyon boldogok és büszkék vagyunk, hogy ez így történt. Hát mindenképpen meg kell arról is emlékeznünk, hogy a keresztet, ami jelöli az ültetett fánkat, Szabó Sándor készítette. Ők Sajó Szentpéteren dolgoznak, működnek, és hát művészi módon megfogalmazták tulajdonképpen azt az üzenetet, amit gondoltuk, hogy a sonfával együtt mindenkinek, illetve az utókornak is hátra kell hagyni.
3: És apropó, ha már som ünnep, akkor azért beszéljünk néhány kérdés erejéig a somról is. Hát az idei nyár az elég száraz nyára sikeredett, ezt gondolom megmutatják az önök som ültetvénye is, de mégis mit lehet tudnunk az idei termésről, és ön olyan szépen tud beszélni nekünk a növényekről. Nos, a somról mit tart fontosnak az idei 2026-os som ünnep alkalmával elmondani?
4: Hát ugye most azt ünnepeljük, hogy túlélte valószínű a som ezt a szárazságot, bár még nincs vége, hozzáteszem, de gyanítom, hogy azért csak kihajtanak jövőre ezek a fák. Hát az termés zöme rászáradt a fára, de a Kriszti leleményessége határtalan, tehát én attól tartok, hogy ő fantasztikus dolgokat fog még abból az aszalcsomból is készíteni, amit majd kinkeserve leszedünk a fákról, és igazából, ha ez nem így lesz, akkor meg a Jóisten ránk mosolyog föntről, és meghálálja nekünk azt, hogy rágondoltunk akkor is, amikor a fát ültettük el, és hogyha kapunk egy-két bőséges esőt, én el tudom képzelni, hogy némelyik még magához tér, és kihúsosodik, és nem sovány som lesz a termésünk, hanem húsos som lesz a termésünk, és minőségre pedig hát majd elválik, hogy milyen lesz. Igazából én mindig reménykedek, mert a remény hagy fel utoljára. Az idei év az egy ilyen nehéz év, furcsa év, de mindenből lehet tanulni, és igazából nekünk egyre kell csak gondolnunk, hogy Isten kezébe vagyunk, és hogyha ő úgy gondolja, hogy ez a világ rendje, akkor ő ezt nagyon jól gondolja. És az ember meg azért ember, és azért gondolkodik, meg azért vannak értelme, meg érzelmei, meg egyebek, hogy próbálja meg azt az utat megtalálni magának a jövőre nézve, hogy életbe maradjon, és továbbra is bizakodhasson mindenben, a barátságban, a szeretetben, és a megélhetésben is.

0: Egy kérdés erejéig még hagy utaljak vissza erre a bizonyos somfa ültetésre, mert olyan szép és megható pillanat volt, hogy együtt közösen elimádkoztuk a mi atyánkot, és ahogy kiléptünk arról az udvarról, ahol elültettük ezt a bizonyos somfát, ön úgy fogalmazott, hogy ennek a somnak olyan haragos zöld színe van. Ez a som, ez másfajta som, mint az előző sombokrok, ugye?
1: Dr. Kovács Szilvia volt az, aki 4 éven keresztül első perctől kezdve pártfogolta a mi kezdeményezésünket, mindig itt volt a rendezvényeinken, előadásokat is tartott, szaktanácsokat is adott, ő tulajdonképpen Magyarországon a som édesanyja. És Szilvia volt tulajdonképpen a közvetítő segítség, ez a somfa a Balaton mellől érkezett, meghalt egy szakember, akinek komoly somnemesítési tervei voltak, és ültetvénye és egyebek, és ez a fa tulajdonképpen éppen ennek a szakembernek a gyűjteményéből való, amit Szilvi elhozott nekünk, és hát, hogy ugye milyen érdekes az élet, egész más klíma uralkodik a Balaton mellett, egész más klíma van Akteleken, egész más a talaj tápanyagellátottsága, és hadd ne soroljam, ebből fakad az, hogy a mi somjainknak a levelei egy kicsit sápadtabbak, kicsit sárgászöldek, és ott azon a vidéken pedig valószínű a jó tápanyag és vízellátottság miatt ezek a levelek egész haragos zöldekké váltak. És ráadásul jó kondícióban lévő gyönyörű fát hozott termésekkel ellátva.
0: Ez nagyon fontos, hogy még rajta vannak a termések.
1: Már termések is vannak, úgyhogy megelőzte a kisfa korát, de hát miért ne? Nem akárki ültette, és akármilyen cél érdekében. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez a fa ez jövőre virágozni fog már, mintha láttam volna rajta virág kezdeményeket, rügyeket, és tavasszal meg gyönyörködhetünk majd a szép sárga virágába. Aztán a többi már rajtunk múlik, hogy ez a levél mennyire marad haragos zöld, meg hogy lesz a további élete, de én nagyon bizakodó vagyok, mert a többi fánk is nagyon derekasan állják a sarat, sőt, elmondom, hogy sokkal jobban néznek ki ott a toronynál, mint nálam az ültetvény. De hát erre, hogyha mondjuk szakmailag ki kell térni, akkor azt lehet mondani, hogy a mi ültetvényünk az most már lassan 22 éves lesz, öreg fák, és ezeknek a vízigénye messze nagyobb, mint a kis apró csemetéké, amik nemrég voltak elültetve. És az apró csemeték néhány kanna vízzel beérik, és jól érzik magukat, míg az öreg somfákra 100 liter számra kéne hordani a vizet, de hát a kútból már kifogyott, úgyhogy muszáj nekik tűrni ezt a nagy szárazságot, és ebből adódnak aztán persze különbségek.
0: Többször beszéltünk már a Szent István Rádió hullámhosszain a somról. Most, a mostani beszélgetésünk apropóján, ha a som pozitív tulajdonságait kellene felsorolnunk, vagy a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani ezt a növényt, ezt a gyümölcsöt, akkor ön miért tudná ajánlani?
1: Hát igazából, megmondom őszintén, én először, amikor láttam somot, meg megismertem a somot, akár vadonba, akár kertészeti kultúrákba, mindig a tavaszi reménység jutott eszembe a gyönyörű sárga virágokról, amikor még lomb se volt a fán, kora tavasszal, sőt, sok esetben havazott és virágzott a som, tehát valami csoda élmény volt az, hogy éled a természet, tehát egy esztétikai élvezet volt az, ami oda vezette a tekintetét az embernek, hogy jé, ez egy somfa. Gyönyörű a habitusa, tehát ha bokornak neveljük, ha fának neveljük, égbetörő, gyönyörű kecskeszarszerű ágai vannak, gyönyörűek a levelei, tehát, hogy mondjam, egy élvezet bármikor is egy somfára ránézni. Aztán, ahogy ugye ide kerültünk Aktelekre, és itt rengeteg sommal találkoztunk a vadonba kinn, az erdők szegélyén, meg az erdőkbe, meg a környéken is, rádöbbentünk arra, hogy ennek van egy húsos som, tehát ebből a kifejezésből is következtethetünk, hogy van ennek egy húsos termése, ami finom is, egészséges is, tehát az esztétikai élvezeten kívül itt van egy kulináris része is a dolognak, és hogyha már a kulináris részét kezdjük boncolgatni, akkor rádöbbenünk, hogy jé, ez a fa, ez milyen egészséges, szép terméseket ad, amik tele vannak vitaminokkal, tele vannak cianidokkal, savakkal, a szervezetre nézve fantasztikus hatást gyakorolnak. Nagyon sokat ír róluk az irodalom. Igazából engem a legjobban az fogott meg, hogy a leukémiára, a vérszegénységre ragyogó a somnak a fogyasztása. Rengeteg bajba jutott ember keresi a somot emiatt, hogy a gyógyulását segítse ezzel a gyümölccsel is, ami különböző lekvár, szörp és egyéb formában fogyasztható. Elsősorban a piacon a lekvár és a szörp az, ami dominál, akár cukrosan, akár hozzáadott cukormentesen, de egyébként meg kis számba azért kompót is van belőle néha. Meg hát a Kriszti sokszor elhatározta, hogy kísérletezik majd másfél évvel is, mert például délvidéki részen úgy, mint az olívabogyót savanyítják és elteszik sóslébe, és úgy is fogyasztják. És hát a magjából gyönyörű nyakláncot lehet készíteni, úgyhogy Böbin is láttam egy ilyen gyönyörű nyakláncot sommagokból. És hát ugye a gyümölcséről már egy kicsit beszéltem, igen ám, de olvastunk olyat is, hogy a levele is jó hatással van a különböző májfoltoknak a kivilágosítására. Tehát akinek az arcán mondjuk van egy májfolt, amit nem szívesen néz, ha tükörben néz, akkor egyszerűen főz egy teját, és egy kicsit megborogatja az arcát esténként, vagy napjában egyszer-kétszer, ha van ideje, és ha igaz, akkor halványul. Mi próbáltuk tejának inni is a somlevelét, ami nagyon finom, meg kellemes ízű volt, de mivel nem találtunk rá hivatalos utalásokat, hogy ez nyugodtan fogyasztható, hát megmondom őszintén, nem merem senkinek se ajánlani, mert hát az ember nem kísérleti alany. És hogyha őseink erről nem hagytak valamit hátra, akkor az ember, hogy mondjam, ha nem sarlatán, akkor csak olyan dologba fog bele, ami mögött azért van némi igazság és tartalom is.
0: Önnek van kedvenc som terméke, hiszen az ön kedves felesége a somot annyiféle fajtaképpen felhasználja, hogy felsorolhatatlan, a lehetőségek felsorolhatatlan tárháza. De van-e olyan, amit különösen szeret valami miatt, az íze miatt?
1: Hát igazából én maradi ember vagyok, én a munkám miatt rengeteg cukrot fogyasztok, annak ellenére, hogy mindenki távol tartja magát a hozzáadott cukroktól. Mi hagyományosan meleg eljárással somlekvárt készítünk elsősorban, és ennek egy része, mondom, vagy hozzáadott cukrot tartalmaz, vagy nem tartalmaz. Én a hozzáadott cukros somot szeretem, vajas kenyérre, piskótára, és
0: akár
1: palacsintára, amire éppen úgy adódik, sőt, úgy magába is, tehát amikor a üstöt kinyalja az ember finoman szólva, a jó végzett munka után, és azt már nem tudja belekanalazni az üvegbe, akkor én abból nagyon jókat szoktam lakmározni, meg kikapargatom, és akkor még a jégszekrénybe addig, amíg tart, addig ott egy kis edényből éretesszük, és szoktam nyalogatni. Úgyhogy én a somlekvárt. De nagyon szeretem a somszörpöt is, természetesen. Annak is van cukormentes változata, elsősorban a leukémiások miatt. Mindenkinek az egészségére váljék. Én inkább iszom cukrosan, tehát maradjunk ennyibe. Persze természetesen itt a cukor hozzáadását ne úgy gondoljuk, mint a régi nagymamák, hogy 80-90 dekákat tette kilónként a gyümölcs hányathoz, hanem egy minimális, tehát egy ilyen maximum 30 deka cukor hozzáadás szokott lenni. De nincs tartósítószer, hanem a hő mindent elintéz, és hát tulajdonképpen se túltermelésünk nincsen, se olyan készletünk, amivel vakarjuk a fejünket, és nem tudjuk, hogy hova helyezzük el a piacon. Szépen mindig el szokott kopni, a Kriszti ezt nagyon jól tudja csinálni, a termelést is, meg az értékesítési oldalt is.
0: És kijelenthetjük, hogy így a nap vége felé közeledve jól sikerült ez az idei negyedik som ünnep, hála érte a Jóistennek.
1: Hát hála a Jóistennek, meg hála annak a sok jó embernek, aki követ minket, és jön, és itt van, és együtt szurkol, drukkol velünk, és együtt ünnepel velünk.
0: Még az időjárás is teljesen ideális volt.
1: Hát ugye a mi templomunk az itt a somültetvény többek között, úgyhogy minket szeret a Jóisten, és mindig ránk mosolyog, úgyhogy ezt szoktam mondani. A lényeg az, hogy ha ezt Böbe mondja, hogy jól sikerült, akkor biztos úgy sikerült. A házigazda az mindig más szemüvegen keresztül néz mindent, és mindig azon szomorkodik, hogy vajon beszélgettem-e mindenkivel, és vajon köszöntöttem-e mindenkit, aki eljött hozzánk, és megtisztelt bennünket. Kívánom a Szent István Rádió hallgatóinak, hogy figyeljék a híradásokat, mert tavasszal somvirágzás ünnep lesz valószínű, hogyha a Jóisten is úgy akarja. és aki még nem volt nálunk, azt örömmel szívesen látjuk, a portánk mindig nyitva áll, de rendezvényen vagy ünnepen kívül is nagyon-nagyon szeretettel várjuk azokat a látogatókat, turistákat, akik Aktelekre jönnek. A barlangon kívül minket is nyugodtan meg lehet nézni, nagyon sok mindent lehet azt hiszem tőlünk tanulni, nem nagy képűséggel mondom ezt, de mi együtt élünk a természettel, és ebből kifolyólag nagyon sok a megfigyelés meg a tapasztalat. Ezeknek egy jó részét még a könyvek se nagyon tartalmazzák.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Koltai Gábornak, a Koltai Házaspár egyik tagjának. Köszönöm szépen a lehetőséget, és hogy ismételten vendégül láttak bennünket itt portájukon. Gratulálok az idei rendezvényhez, és további életükhöz jó egészséget, és a Jóisten áldását kívánom.
1: A Jóisten áldja a Szent István Rádió hallgatóságát, és természetesen a Szent István Rádiót, és reménykedünk abba, hogy a jó viszonyunk továbbra is nagyon-nagyon sokáig tart még, és örülhetünk egymásnak.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
2: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
0: Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények pedagógusai és diákjai számára augusztus 25-én tartották a központi tanévnyitó ünnepséget az Egri Bazilikában. A szentmisét követően két előadást hallhattak a jelenlévők. Rubovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának fő tanácsadója, új reménytérképek tervezése a Magyar Katolikus Oktatásban címmel tartott előadást. Most őt hallják.
3: Az elmúlt időszakban egy ilyen nagyon furcsa helyzetbe kerültünk szerintem, mert mindenképpen madács ember tragédiája juthat eszünkbe, aki zseniális módon úgy írja le az emberiség történelmét, mint tézisek és antitézisek váltakozása. Amikor a francia arisztokrácia elnyomja a népet, és mindenkit sanyargatnak, és nincs semmit enni a napkirály alatt, akkor egy idő után az emberek föllázadnak, és mindenkit bitófára juttatnak. Amikor hosszú időn keresztül a civilizáció nem fogadja el a homoszexuálisokat és üldözi őket, akkor egyszerre csak eljutunk oda, hogy már nincsen olyan film, amelynek a főszereplőjének nem lenne kötelező melegnek lenni. És amikor hosszú időn keresztül egy társadalom úgy érzi,

Sokfajta válasz születik jelen pillanatban, sokfajta zsigeri válasz, de azt gondolom, hogy két egészen rossz válasz biztos, hogy van. Az egyik rossz válasz az az, amikor azt mondjuk, hogy ez az egész egy baromság, én tudom, hogy mit kell csinálni, én csinálom, nálam minden jól van. A mi iskolánkban, a mi óráinkon, a mi helyzetünkben abszolút minden rendben van, kizárom a külvilágot. Ez biztos, hogy nem jó válasz, mert attól még a szülő meg a gyerek az egyfajta antitézisben él mégiscsak. Különösen most az internet világában. A másik kifejezetten rossz válasz az az, amikor azt mondjuk, hogy tényleg? Hát akkor kérdezzük meg a 4 éves, a 6 éves, a 8 éves és a 16 éves gyerekeket, és mindenki mondja el, hogy másnap mit szeretne csinálni a kémia órán, meg a matek órán, meg az udvaron, és akkor azt csináljuk. Ez a válasz sem jó. Hát lehet várni ugye az Eszterházi tortára a születésnapon, de azért megnézem azt a gyereket, aki boldog lesz attól, hogy reggel délbe este habos Eszterházi tortát eszik. Mi ebben a helyzetben a helyes válasz? És mi a helyes válasz egy keresztény iskolában? Mi a mi üzenetünk ebben a mostani társadalmi helyzetben? Nekem sokat segít, és azért is hoztam be ide ebben a válaszkeresésben a csodálatos kenyérszaporítás története. A csodálatos kenyérszaporítás történetében ugyanis egyrészt Jézus körülnéz a tömegen, és megállapítja, hogy ezek az emberek, ezek éhesek és fáradtak. És nem rám kíváncsiak. És nem lehet nekik többet prédikálni. És először enni kell nekik adni. És le kell őket ültetni. Kitapintja a szükségleteiket. És aztán egy második részében ennek a történetnek, ugye oda jön egy fiú, és azt mondják neki az apostolok, hogy van itt egy fiú, van 5 kenyér és 2 hal, és akkor minden más esetben az ember azt várná, hogy azt mondja Jézus, hogy hát ez szép, meg aranyos, meg cuki, de hát ugye nem gondoljuk, hogy. De Jézus nem ezt mondja. Amikor most elkezdjük az évet, akkor ezt egyfajta fáradtságba tesszük, és ezt lássuk be. Mert a mai katolikus iskola, és általában a mai magyar iskola azért egyfajta fáradt környezetből nő ki. Elfáradtunk a szocializmus évtizedeiben, a korfa sem annyira nagyon alacsony, sokan vagyunk 50-en túl. Elfáradunk a ránk omló szennyben, nap mint nap. Elfáradunk a bulvár médiának a szennyében. Elfáradunk a saját kollégáink kiégettségében, a szakma tiszteletlenségében, és sokszor legszívesebben pihennénk. És ráadásul végtelen adminisztráció sokasága vár ránk, végtelen ügyintézés. Azt gondolom, hogy ennek a tanévnek, vagy ennek a tanévnek az elején a jó katolikus iskolavezetés, vagy a jó katolikus pedagógus origója, az nem az, hogy tudja, hogy mit kell csinálni, hanem hogy körülnéz. Engedjük meg magunknak ezt a szabadságot. Mi a helyzet a pusztában? Mi jellemzi a nyájat, aki előttünk van? Mik a tényleges szükségleteik? Tényleg azt fogalmazzák meg nekünk, amire szükségük van, vagy valami másra van szükségük? Nagyon fontos kultúraváltás az, amit meg kell tanulnunk Jézustól. Hogy nem megmondjuk, hanem meghallgatjuk. Olyan sokszor lássuk be, állunk úgy a saját munkánkhoz, hogy ha én nem tudnám ezt, akkor nem lennék itt. És annyira egyértelműnek gondoljuk azt, hogy mire van szüksége az előttünk lévőknek ebben a pusztában. Rendre, fegyelemre. Katolikus iskolát sokszor azonosítják az emberek azzal, hogy ott rend van, meg fegyelem van. Azért ennél sokkal mélyebb az iskolának a valósága. Nem lehet visszahozni a régi rendszert, nem lehet visszahozni a régi szükségleteket. Ezeknek az embereknek oda van szükségük, akikkel dolgozunk, akár gyerekek, akár felnőttek, hogy rájuk nézzünk, és igazán ott találkozzunk velük, ahol élnek. A pusztában
hogy megéljék.

hogy értékesek, hogy van 5 kenyerük és 2 haluk, és hogy ez elég. Olyan szépnek tartom, és mindig elámulok ezen a jeleneten, hogy, hogy ez nem kevés, hanem épp elég a csodához. Amikor bemegyünk az osztályterembe most, szeptember elején, és sok olyan gyerekkel találkozunk, akik éppen készülnek, hogy jó gyerekek legyenek, ezt el fogom lopni, ezt a mondatot értsek atyától, mert ez annyira szép volt. És sok olyan szülővel találkozunk, akik nem látnak ki magukból. Akkor ebbe a tömegbe érezzük magunkat, ahol az emberek éhesek és fáradtak, és ott történik meg a csoda. Nincs olyan, hogy egyen katolikus iskola. Mindenhol más a puszta. Van, ahol enni kell adni, és akkor ott enni kell adni először. Nem jöhetünk lelki nappal, meg nem jöhetünk prédikációval, mert először enni kell adni, és ezt is csináljuk. Van, ahol elitet kell nevelni, mert arra is szükség van, akik majd átviszik ezt az országot a tűfokán. De egy dolog biztos, hogy ezeknek a családoknak nem üres frázisokra van szükségük, hanem arra, hogy ott találkozzunk velük, ahol éppen vannak. Mostanában olyan sokat beszélnek társadalmi párbeszédről, meg társadalmi egyeztetésről. Hát azt gondolom, hogy erről beszélünk. Tehát, hogy valójában, amikor mondjuk a köznevelési államtitkár 14 pontjáról beszélünk, hogy nézzük meg, hogy a mi iskolánkban mit lehet csinálni, meg mit nem, akkor a katolikus iskolában nem beszélünk olyan bonyolult dologról, valójában erről a körbenézésről beszélünk. Itt nekünk mi kell? Itt a gyerekeknek mire van szükségük? Arra van szükségük, hogy iskola otthonos iskolát csináljunk? Mert délután csak tengnek, rengnek? Arra van szükségük, hogy még kérvényezzünk fejlesztő pedagógust esetleg, hogyha erre megnyílik egy klikkes uniós pályázat? Arra van szükség, hogy effektíve egyenek? Amikor megpróbáljuk felmérni az intézményeinket, akkor higgyétek el, hogy döbbenetes különbségek rajzolódnak ki a között, amit mi gondolunk, és a között, amit ők megélnek. Mi most a cisztereknél csináltunk egy ilyen pedagógus értékelést, ahol mindenki értékelhetett mindenkit. És roppant érdekes volt az eredmény. Valamilyen fajta pedagógus értékelés mindenképpen be fog jönni, ugye ezt már a Krétába elkezdték. Tehát jó, hogyha készülünk erre, hogy nem tudjuk kizárni azt a valóságot, hogy egy idő után a szülők meg a gyerekek ne értékeljenek minket, mint pedagógusokat. És azt látjuk, ennél a 68 ezer adat jött be a cisztereknél. És például azt látjuk az iskoláinkban, hogy rendkívül magas az az érték, hogy milyennek fogadod el a saját tanárodat emberileg és szakmailag. Nagyon-nagyon magas ez az érték. De már az az érték, hogy mennyire tudsz kapcsolódni az órán a tanárhoz, vagy mennyire köt le, mennyire tudja átadni a tudását, az már alacsonyabb, mint az emberi szakmai elfogadás. Ez egy felmérés, ez egy körülnézés. Akkor lehet, hogy érdemes más eszközökhöz nyúlni. A hagyományos reflexeink ilyen értelemben nem biztos, hogy működnek. A tanár valósága után rá kell nézni az előttünk ülők valóságára is. Most csak egy-két dolgot szeretnék ide behozni, mert ezt éppen az Egri Eszterházy Károly Egyetemmel csináltuk ezt a kutatást, én is benne voltam, lemértünk 11 különböző társadalmi státuszú óvodát az országba, és csináltunk egy reprezentatív kutatást arról, ami kihozta azt, hogy ma Magyarországon egy átlag 4-5 éves gyereknek a képernyő ideje, az körülbelül a heti képernyőidő 6,3 óra, hétvégén iszonyatosan megugrik, és az óvodáskorú gyermekek 87%-a rendszeresen használ digitális eszközt. Nota bene, a magyarországi óvodás 4 éves gyerekek 27%-ának van saját eszköze, saját iPhone-ja 2-300 ezer forint értékben. Itt talán nektek érdekes, hogy minél alacsonyabb társadalmi státuszú Magyarországon egy település, annál több a tulajdonolt
drága eszköz, és minél nagyobb a diplomás szülők aránya egy óvodában, annál kisebb, annál tudatosabbak a szülők. A legnagyobb számban a máltai és a kifejezetten hátrányos helyzetű óvodákban tulajdonoltak a gyerekek iPhone-okat, meg iPad-eket, ahol egyébként otthon nem volt ágy. Azért ez iszonyat terhet ró ránk. Ugye szorongás és a depresszió a fiúknál 31,4, a lányoknál 56,3% most a WHO szerint. Az a szorongás, amiről az előbb Viktor atya beszélt, ez nem egy ilyen papi prédikáció, tehát a kamaszaink fele depressziós és szorong. 12-szeresére nőtt az önkárosító esetek száma Magyarországon az elmúlt 6 évben, és 44-szeresére nőtt a falcolások száma, akiket bevisznek a sürgősségire. A fiatalkori magány, mint jelenség, a 16-18 évesek 57,3%-a mondja magát nagyon magányosnak. Ugye Magyarországon 2024 júniusában ez 47%-a a népességnek, a kutatások szerint. Ez a nyáj, ezt nevezzük pusztának ma 2026-ban. Pusztának nevezzük azt, amikor az előttünk ülőknek az 57,3%-a súlyosan magányos, és nincsen kihez szólnia. Ebben a térben kell csodát tennünk. Milyen pillérekre épül ez az iskola? Nyilván épül a személy méltóságára, ami azt jelenti, hogy a gyerek, aki előttem van, és idehoz egy dolgozatot, ami 4-es, akkor nem azt mondjuk neki, hogy te, ne törekedj te az 5-ösre. Hát elérted, végre elérted ezt a 4-est. Hát ez neked nagyon jó. Hát lehet, hogy a melletted ülő Tibikének 5-ös, de melletted ülő Tibike látod, jó ebből a tantárgyból. Neked meg jó ez. A személy méltósága az azt jelenti, hogy a katolikus iskola nem mond ilyen mondatot, hanem megtalálja azt a differenciált oktatást, és ezt el is fogadtatja az osztállyal, ahol azért Pistike is 5-ös lehet. Ez nagyon nehéz, hiszen a kimeneti mérések egyek, nagyon nehéz, mert a szülők nem ezt akarják sokszor, magukkal a szülőkkel harcolunk, de mégis azért ezek a mondatok, hogy hát értsd meg, hát nem adhatok neked 5-öst. Ez egy életre beleívódik az emberbe. Értsem meg, én nem lehetek 5-ös. Akkor, amikor a főnököm az első bántalmazó mondatot mondja 23 éves korban, akkor nem védem meg, magam hátralépek, majd leverem otthon a családomon. Amikor az első olyan konfliktus van a házasságomban, ahol ki kéne állni magamért, nem elválni utána, majd elválok, mert én nem lehetek 5-ös. A személy méltósága. Sokszor beszélünk erről, ugye, hogy egyéni tanulási utak. Ez most divatos. De nézzük meg azt, hogy mi az, amit csinálunk, mert a katolikus iskolának van erre válasza. Nagyon sok jó tapasztalatunk van. És én arra szeretnélek biztatni benneteket, hogy álljunk ki, kommunikáljuk ebben az évben azokat a dolgokat a szülőknek, amelyeket csinálunk. Mondjuk azt, hogy igen, mi ebben az iskolában fontosnak tartjuk a saját egyéni tanulási utakat. Ezt olvassák az újságba. Szuper, mi is ezt csináljuk. Ez nagyon lényeges. Nagyon lényeges az, hogy ha jól csinálunk valamit, akkor azt kommunikáljuk, mert ebben szerintem a katolikus iskola erős. Nyilván azért, hogyha mondjuk a gyermek a november 25-én már hazahozott 41 darab morgós macit az első osztályban, és a szülő a novemberi fogadóórán azt hallja, hogy hát Bálintka sajnos csak morgós macit tud hazahozni, tehát neki soha nem jut napocska, ő soha nincsen azon a falon, ahol napocska van. Hát akkor Bálintka 6 évesen megtanulja, ugye, hogy ő egy morgós maci, úgy is fog viselkedni, egészen biztosak lehetünk, hogy 5-es korában kezelhetetlen gyerek lesz.
Tehát amikor azt mondjuk, hogy milyen választ adunk erre, akkor azért én mindenkit a pozitív megerősítésre biztatnék. Közösség. A közösség a katolikus iskolának szerintem az egyik olyan hozzáadott értéke ma Magyarországon, amit nagyon sokatok, nagyon heroikusan csinál reggeltől estig. Szakkörök, táborok, hittancsoportok, vasárnapi misék, ugye a pedagógiai programjainkban, pedagógiai gyakorlatainkban, ez benne van. A közösség az, ami a diák beágyazódásának a helyszíne. Érdemes megnézni, hogy ezek az arányok, ezek hogy vannak, és most ebben az évben, amikor esetleg beadjátok a fenntartónak azt, hogy ti milyen pedagógiai programon akartok változtatni, akkor érdemes azt mondani, én nem tudom, hogy milyen jogszabályok fognak jönni, ezt senki nem tudja ma Magyarországon még, de érdemes azt mondani, hogy nekünk ne egy ilyen hobbi, ne egy ilyen plusz ráaggatott dolog legyen ez, hanem legyen benne az iskolai programba. Hogyha úgy választjuk, hogy 35 perces órák legyenek, akkor azok a maradék 10 percek, azok a közösségi program, azokra legyenek elszámolhatóak esetleg, amelyeket tényleg csinálunk. Ezt én minden esetre nagyon javaslom. Végül a magyar oktatási rendszer történelmi sajátossága, hogy egyfajta hiba központú logikára épül. Ezt nagyon lényegesnek tartom. Hogy a diák sokszor nem gondolkodó személyként jelenik meg, hanem olyan szereplőként, akinek az elsődleges feladata a hibák minimalizálása. Ezt látjuk egyébként a standardizált mérések világában is. És szeretnék világosan fogalmazni, amikor a katolikus iskola kritikátlanul átveszi ezt a hiba kereső logikát, amikor a diák első napjától kezdve az az elvérvényesül, hogy mit nem csinálsz jól, akkor az a katolikus iskola nem tölti be szerintem a katolikus iskola feladatát, mert az evangélium nem a hibátlan emberek közösségét jelenti, hanem a meghívott emberekét. A pedagógusnak ma nem hibakereső lakmuszpapírnak kell lenni, hanem egy olyan mentornak, aki megtanítja a gyereket arra, hogy a saját egyéni fejlődési útjában hogyan legyen boldog. Ha tovább megyek a méréseken, akkor azt mondanám, hogy mérések helyett stratégiát kéne csinálni ebből a körbenézésből minden iskolában, azért valahogyan ebben az évben. Ne mencsvár legyen a katolikus iskola, egyfajta menekülő út a drog ellen, vagy a kristály ellen, vagy a WC-ben lévő verekedések ellen, hanem lépjünk át a nyitott műhelyre. A nyitott műhelyre, ahol a gyerek azt érzi, meg a szülő azt érzi, hogy az ő egyéni fejlődését tartja fontosnak a katolikus iskola. De azt is érezze, hogy mi vagyunk a tanárok, hogy mi tudjuk, mi fogjuk megmondani. És nem azért, mert ez egy hatalomközpontú logika, hanem azért, mert hogyha ez megfordul, hogyha folyamatosan a gyerek mondja meg azt, hogy ő neki mi a jó, akkor egy idő után az az ember az ott fog állni egy légüres térben, mert az életének a fejlődésében el fog jutni nagyon hamar arra a pontra, ahol kiveti magából a társadalom. Hát ennek az egyensúlyát kell megtalálnunk. Szerintem ez nem pénzkérdés, hanem ez elsősorban kultúraváltás kérdés. Az, ami most megy a társadalomba és a közbeszédbe, az pedig nem egyfajta életidegen közbeszéd, és nem egyfajta más bolygó, amihez nekünk szocializálódnunk kell, hanem bizonyos szempontból büszkén mondhatjuk, hogy a katolikus iskola lényege. És húzzuk ki magunkat, és mondjuk azt, hogy mi ezt csináljuk, mi ezt tudjuk, és hogy az a csoda, ami megtörténik az osztálytermeinkben nap mint nap, az éppen abból a kevésből, vagy sokszor éppen abból a hiányból születik meg, amivel szembesülünk, amikor belépünk az osztályterembe. És én mindegyikötöknek azt kívánom, hogy minél többször megéljétek azt, hogy amikor úgy gondoljuk,
hogy kevés az, ami történik, vagy úgy gondoljuk, hogy egy hiányba lépünk be, akkor ott oda lépjen hozzánk egy gyerek 5 kenyérrel és 2 hallal.

0: Kedves hallgatóink, Rubovszky Ritát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadóját hallották, és ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket! Páli Szent Vince imája. Ó, végtelenül gazdag Isten, aki úgy kifosztottad magad, hogy istálóban születtél, Názáretben szegénységben nevelkedtél, s a legtökéletesebb elhagyatottságban haltál meg a keresztfán. Engedd, hogy a világ mulandó javait mi is megvessük, és úgy használjuk, mintha nem lennének a mieink. A szegényeket bőven részesítsük belőlük, hogy egykor a te örök javaidban részesülhessünk. Jézusunk, ki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Kedves hallgatóink, mai válogatásunk ezzel véget ért. Munkatársaim Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Kovács Krisztina és Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A holnapi viszont hallásra.
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Az ukrajnai erőszak és pusztítás befejezésére szólított fel 14. Leó pápa vasárnap az úrangyala elimádkozása után, számolt be hétfőn a Vatican News. A Szentatya együttérzését fejezte ki az évek óta háborútól szenvedő ukrán lakossággal, külön is megemlítve a közelmúltban városokat és polgári infrastruktúrát ért támadásokat. A pápa arra kérte a felelősöket, hogy nyissanak utat a párbeszéd és a béke előtt. Reményét fejezte ki, hogy a tárgyalások újraindítására tett erőfeszítések konkrét eredményeket hoznak, és nagyobb teret adnak a diplomáciának, összegezte a cikk. Magyarország rendezheti meg 2030-ban a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség világtalálkozóját, írt a hétfői beszámolójában a Magyar Kurír. A magyar szervezet a Nemzetközi Szövetség augusztusi malagai plenáris ülésén kapta meg a felkérést. A döntéshez hozzájárult az idén júliusban Gödöllőn megrendezett első magyarországi nemzetközi kórus találkozó sikere. A Pueri Cantores világtalálkozóin több ezer fiatal énekes vesz részt, a kezdeményezés pedig a közös éneklésen keresztül a hit, a közösség és a nemzetek közötti béke erősítését szolgálja. Több vidéki felsőoktatási intézményben is megtartották a 2026-27-es tanév ünnepélyes megnyitóját, adta hírül az MTI. A győri Széchenyi István Egyetem 9 karán több mint 5000 első éves kezdi meg tanulmányait, miközben az intézmény teljes hallgatói létszáma eléri a 17 ezret. A Miskolci Egyetem 77. tanévnyitóján a felelős és önálló gondolkodás, valamint az egyetemi közösség szerepét hangsúlyozták. A kecskeméti Neumann János Egyetemre pedig 1748 új hallgatót vettek fel, és a tanévben új villamosmérnöki alapképzést is indítottak. Moszkva nem zárja ki az orosz-amerikai-ukrán három oldalú tárgyalások újraindítását az ukrajnai háború rendezéséről, közölte Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője. Az MTI hétfői beszámolója szerint a nyilatkozat azután hangzott el, hogy az amerikai közvetítők Steve Witkoff és Jared Kushner Moszkvában és Kijevben is egyeztettek a rendezés lehetőségeiről. Peszkov szerint a három oldalú formátum folytatása lehetséges, de a tárgyalások helyszínéről és időpontjáról még korai beszélni. A szóvivő Vlagyimir Putyin és az amerikai közvetítők megbeszélését kislépésnek nevezte a béke felé. Felgyorsítaná szlovén kormány a krüskói atomerőmű új blokkjának előkészítését, és még a jelenlegi kormányzati ciklusban meghozná a legfontosabb intézkedéseket a beruházás érdekében, derült ki az MTI tudósításából. A szlovén infrastrukturális és energiaügyi miniszter egy ljubljanai atomenergia konferencián arról beszélt, hogy Szlovénia zöld átállása nem alapulhat kizárólag megújuló energiaforrásokon. A tárcavezető szerint a gazdasági növekedéshez megbízható és megfizethető energiaellátásra van szükség. Végül az időjárásról. Napos időre számíthatunk, időszakosan fátyol, helyenként gomoly felhőkkel is, csapadék nem várható. A déli esre forduló szelet főként az északnyugat, Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
3: 14 óra 4 perc. Következik a Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és régi kedves művész barátomat, a kiváló fonogram díjas énekes előadót, teszem hozzá parádés gitárost, aki sokáig sokszor álcázza, mint Prince, amikor így hallottam, hogy csinálja az igényes poprockját, és aztán egyszer csak egy koncerten elcsíptem egy olyan 10 perces gitárszólót a Purple Rainben, amikor rájöttem, hogy hát ez Frank Zappa és a legnagyobbak között van ott. És nálad is ugye a sok színvonalas zene mellett én az öreg iszapszemű rája mindig a szólókra hegyeznék, és a másik barátom, Nagy Ádám, régi címborám, ugye a Roynál, szintén néha kap 8 másodpercet, és ott akkor kiderül, hogy úristen, miket tud. Na most nálad is ezért teszem hozzá, hogy remek énekes zeneszerző, de ugyanolyan parádés gitáros is vagy. Tiéd a szó, hiszen egy új kategória, nem új, de részben új, ami színezi az életedet, miközben remek muzsikáidat hallgattuk, és fogjuk is, ugye? Tehát Heinz Gábor Biga, a zeneszerzés és annak tanítása. Na aztat hogy lehet, mert van, vagy van talentum az úrtól, vagy nincs.
1: Nagyon-nagyon szép napot kívánok én is a hallgatóknak. Igen, ez egy fontos téma, akkor nem tudom, mennyi időd van.
0: Nem, mennyire nem mondom, 8 perc, 7.
1: Nálam a zeneszerzés egyébként eléggé központi téma, és eléggé fókuszban van. Ez nagyon régen is így volt, csak egy kicsit talán a balansz elbillent a színpadi és az előadási státusz felé. Rengeteget játszottam, rengeteget koncerteztem, mindig azért sírtam, mert kevés idő van a dalírásra, pedig iszonyatosan imádok kollektívában, csapatban dolgozni, zenéket írni, szövegeket írni. Ráadásul nálam azért van ennek egy fejlődési íve, egy pályája. Én korábban nem szerettem és nem mertem szövegeket írni. Egy kicsit úgy éreztem, hogy nem, a saját gondolataimat nem nagyon mertem kommunikálni, mert féltem, hogy nem lesz jó, nem lesz olyan. Úgyhogy el kellett telni egy időnek, egy pár évnek, hogy a saját szövegeimet a saját dalaim mellé merjem párosítani, és kimerjem adni. Úgyhogy nálam ennek azért van egy ilyen felívelt pályája. Sok előadónak írok zenét a mai napig. Most Lengyel Johannának, ugye tavaly meg a Sztár Győztesnek írtam meg a legújabb dalát, úgyhogy ez most debütált éppen, ezt most el is hoztam magam, hogy meg is hallgatotjátok. Gudics Máténak, aki a tavaly előtti meg a Sztár Győztes, neki is írtam egy klipdalt, azt is nagyon-nagyon szeretjük, és az előadók iszonyatosan jóban vagyok, ez nagyon-nagyon fontos, mert amikor zenéket írunk, akkor ez a kémia kell, hogy működjön, ez a személyes kapcsolódás. Úgyhogy nálunk még ilyen old school hozzáállás van, hogy így mondjam, a zeneszerzéssel kapcsolatban.
0: A normális.
1: Hát igen, nyilvánvalóan
0: nálam
1: ez normális, igen. Illetve ezt az attitűdöt és ezt a habitust szeretném örökíteni. Nagyon sok fiatal zeneszerzővel dolgozom, egészen fiatal srácokkal, akiknél nyilván teljesen más a zeneiség, teljesen más a hozzáállás és a megközelítés. Ők azért pislognak, hogy én teljesen másképp csinálom, ők nagyon sokat tanulnak ebből. Én pedig egyébként ellesek néhány trükköt, amit meg ők másképp csinálnak, mert a technológiai részéhez meg ők értenek jobban. Úgyhogy egy nagyon jó fúzionálás ez, és nem is mondanám, hogy itt tovább is csatolnám azt, hogy szeptembertől a Kodolányi Egyetemen fogok kreatív zeneszerzés kapcsán előadásokat tartani. Nem is mondanám, hogy én tanítom őket, hanem igazából egymástól tanulunk, és ahogy jól mondtad az elején a beharangozóban, hogy nem feltétlenül láthatható dolog ez, mert ugye a kreativitás, tehát a kreatív zeneszerzés, ez lesz az én tantárgyam. A kreativitás van, vagy van, vagy nincs. Úgyhogy igazából az én dolgom az, hogy meglássam a tehetséget, meglássam azt, hogy kiben van, és mihez van tehetség. Nem biztos, hogy mindenkiből zeneszerző lesz majd ezen a szakon. Az is lehet, hogy valakiből nagyon jó hangszerelő lesz, valaki nagyon jó szövegíró lesz, valaki nagyon jó hangszerész lesz, vagy éppen hangmérnök lesz. Ez majd ott időközben eldől, hogy mi ez van tehetségük, kitartásuk. Az biztos, hogy egy olyan irányt vett most például a Kodolányi Egyetem, egyrészt a könnyű zenei tanszék megújításra került, úgyhogy bekerült egy pár olyan arc, és egy olyan, például kreatív zeneszerzés, mint tantár nem volt. Ez a tavaly előtti évben indult el, úgyhogy ennek kapcsán kerestek meg engem is, hogy lenne hozzá kedvem. Olyan zeneszerzőket akarnak nyilván tanárnak az iskolában, akik ezt ténylegesen csinálják évek óta nálam, meg ugye a zeneszerzés főcsapás irány. Nagyon szeretek a srácokkal együtt dolgozni, tavaly évben is volt már a Kodolányin néhány előadásom, és akkor is iszonyatosan éltem, és nagyon szerettem. Ezek főleg ilyen gyakorlati órák, nem az van, hogy én megmondom, hogy kell dalt írni, hanem gyakorlatilag közösen írunk dalokat, különböző tematikákra, nem tudom én, mit tudom én, a Queen zeneiségével csináljunk dalt a mai hangszereléssel. Mitől volt Queen a Queen, a vokál felrakások, a gitár Szandok, és a többi, és a többi. A következő órán meg reklámzenét fogunk csinálni, mondjuk a nem tudom, a MOL-nak, vagy nem tudom. És akkor az a tematika, hogy éppen azt kell megfogni, hogy milyen tartalmi részt, és milyen kohézióba kell, majd meg pozícióba kell elhelyezni azt a dalt, ki lesz a célközönség, és a többi, és a többi. Egy nagyon átfogó téma, és iszonyatosan érdeklődőek a srácok és a gyerekek. A zeneszerzés, ez a fajta kreativitás, ez nagyon foglalkoztatja a srácokat. Tehát nem akarom őket zeneelmélettel untatni, nem lesz szolfézs, nem kell félni ettől a részétől, itt zenét fogunk írni. Tehát egyből a lényegi részébe, a torta közepébe fogunk csapni. Úgyhogy iszonyatosan izgalmas időszak jön most az én életemben. Ráadásul az az időszak, amit mindig is a legjobban szerettem. Tehát nálam valahogy ez a zeneszerzés, az már csak egy folyamány volt, hogy előadtam a színpadon, de igazából ott is a saját dalt szerettem előadni a színpadon és a fókuszban, ott is a saját dal volt. Az, hogy hogyan adom elő, hogy mennyire gitározom jól, vagy mennyire énekelek jól, vagy lesznek-e 10 perces gitárszólók, az igazából már szolgálja a dalt, vagy sem, és nálam inkább mindig a dalközpont volt a téma, úgyhogy azt érzem, hogy egy ilyen megérkezettség érzés van most.
0: Hát ez ugye a jó szívedet, a jó embert is jelzi, tehát mindig mondom a gyermekeimnek is, bármit néznek ilyen külsőségeket, hogy mondom, az aranyszív gyerekek, az aranyszív.
1: Csak az legyen, persze.
0: Hát ugye nyilván a tehetség mellé, mert van, aki úgy él 100 évig, és a világ egyik legjobb muzsikusa, hogy ehhez nincs affinitása, ugye a pedagógiai érzéke, vagy az átadni vágyása. Attól még egy zseniális művész, és ránk az tartozik, ahogy játszik egy Bill Evans, vagy egy John Scofield, vagy egy Mike Stern. Most nem azért mondom példáknak, hogy ők esetleg nem tanárok is, de az nekem mindig megmelengeti a szívemet, amikor valakinél látom ezt a jó szívű továbbadást, átadást.
1: Ez fontos egyébként, a mi generációnknak ez egy nagyon-nagyon fontos. Mi egy híd generáció vagyunk, én így hívom. A nagy generáció, akik a nagy könyvet írták és a poprockot feltaláltak, a mi apáink generációja.
0: Akikkel zenélsz is,
1: Solti, úgyhogy igazából mi azt nem is feltétlenül szakmaiságot tanulunk tőlük, hanem egyfajta hozzáállást a zenéhez. Ezt a hozzáállást muszáj, tehát csak a mi generációnk tudja továbbadni. Ha a mi generációnk nem adja tovább, akkor a következőnél már nem lesz meg ez a tudás, amit mi kaptunk, vagy láttunk. Úgyhogy egy nagyon-nagyon fontos feladat a miénk, én azt gondolom.
0: És hát ugye rettenetes sok múlik, most már tényleg csak egy percre lezárom, a pedagóguson, ahogy mondtad az előbb is. Én majdnem elmentem a zongoratanárnő mellől, mert egy hónapon át a kezemre csapott szinte a vesszőpálcával, hogyha a zongorához akartam nyúlni. És lökte a fotelban a... Látod, még mindig elkísér. Cédurnak a pálhúzza most mólia?
1: Igen.
0: Mondom, kedves édesanyja, jól van. És mentem volna focizni, és amikor odaengedett végre, akkor meg séróból nyomtam a Child in Time-ot, a Uriah Heep-et, Kottára nehezen tudott rávenni, de ez már az én hibám. Tehát arra akarok kiukadni, hogy te, ahogy mondtad, hogy te ezt tudod, hogy mit nem szabad, hogy hazamenjenek a gyerekek, hanem hogy mindjárt bele az élvezetbe, és ez a rengeteg témakör, ez meg nyilván a te felelősséged és utána járásod, hogy tényleg a hangszerelés, a reklámzene, filmzene, ilyen zene, hogy kiben van az, hogy remek zeneszerző lehet belőle, ki az, aki jobban fogja meg a hangszerelési részt, vagy uram, bocsánj, remek muzsikus, aki persze csodálatosan játszik,
1: és
0: improvizál.
1: Az én szempontomból azért is nem kell a tantárgy mellett kitérni nagyon az elméletre és a szolfézsra, mert a Kodolányi Egyetemen vannak nagyszerű tanárok, akik egyébként ezt oktatják, tehát zeneelméleti órákra hozzájuk tudnak menni, ott azt tudják megtanulni, tehát be tudnak iratkozni több tantárgyra, és így mindent megtanulnak.
0: Hálás a helyzeted.
1: Igen.
0: Biga, köszönöm szépen, visszavárunk. Szia.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14:30. A rádiós regénytár következik.

Szóljak most újra a jó Duchessről. Oka annak, hogy életét így részletességgel felvázolom, az, hogy számomra is csupán sorsa alakulásából érthető, miként lehetett lehetséges, hogy egy hozzám hasonló, nagy vagyonnal nem dicsekedhető férfiútól eltűrje, hogy érdeklődésével környezze szemefényét, a kis Emilyt. Története ekképpen szól. Emily Lennox igen zsenge korában mondott igent egy nála majd 10 esztendővel idősebb, megbecsült úrnak. Így mire abba a korba ért, melyben az unokája volt megismerkedésünkkor, már 4 esztendő

sosem múló emlékezését. S hogy férje minden bizonnyal jó szívvel viseltetett iránta mindvégig, szépen kiviláglik abból, hogy halálakor szép örökséget, évi 300 fonttal gyarapodó 4000 fontot hagyott rá, s érdekeltséget a Leinster és Carlton House kastélyokban. Ezt ő, Emily örömére, a Frascati House-ra s évjáradékra cserélte. A kis leánynak szép emlékeket, magának biztos öregséget biztosítván. A férj nagy lelkűségét dicséri ez a gondoskodás mindenképp. Annál is inkább, hogy a Duchessnek még a gyúk életében fiacskája született a szeretőjétől. S hogy a jó herceg valóban mélyen szerethette asszonyát, bizonyítja az, hogy a sajátjai mellé e fiút is nevére vette. Magamról nem állíthatom, hogy vele egyképpen így határtalan türelemmel cselekedtem volna hasonló esetben. Az életútjai igen sok meglepetéssel kövezettek. A Duchess férje halála után szinte azonnal felesége lett e fiúcska apjának, ki a Fitzgerald gyermekek házi tanítója volt. Eképpen tehát második férje hasonlatos volt hozzám. Rang és vagyon nélküli, de igen tanult ember. E Shakespeare-i drámába is beillő történet szolgál tehát magyarázatul, miképpen támogathatta ez éltesebb korában is romantikus érzületű hölgy szerelmünket azután is, hogy Janethez való viszonyom s anyagi helyzetem tekintetében az igazság kiviláglott. S a magyarázat része még az a tény, hogy Lady Emily Fitzgerald nem csupán lelke üdeségét, de hallását s látását is megőrizte késő öregkoráig. Bizonyára ennek köszönhettem, hogy ama Kew Gardens-i sétán, a hintóban Emilyre várván, meghallotta szómat, melyet kétségbeesésemben utána kiáltottam. A fiú pártfogoltam csupán, nem sajátom. Szemorvosi tudásomat használva meg kell itt jegyeznem, hogy a Duchess közeli javuló látása s visszatérő olvasási képessége minden bizonnyal az évekkel súlyosbodó hályog növekedéssel volt magyarázható, melyről tudva levő, hogy rövidlátási fénytörést okoz. De ezen megállapításomat magamnak megtartottam. Örömét elrontani semmiképp nem kívánván. Engem, ahogy emlegettem már, a Tunstall-i összejövetelen is megismert, s ilyen helyen való forgolódásomat javamra magyarázta. Később, bizalma így felébredvén, s unokája utánam való bánatát elviselni nem tudván, felőlem sokakat kikérdezett. Végezetül pedig, minden bizonnyal második férjére, Mr. Ogilvy-re is emlékezvén, Emily választását többé nem ellenezte. Sőt, elmondhatom, igen lelkesülve, szívéből támogatta. S hogy miképp kerülhetett ő maga azon találkozóra, távollak helyétől s hagyományaitól? Előbbit az utóbbi magyarázza. Ekképpen. Azon években az általános természeti csapások és háborúskodások következtében igen erős volt a szívek éhsége. Az egyre kevésbé értett egyházi szertartások, s az átélt borzalmak miatt az emberek lelkük zavarára új válaszokat kerestek. Némelyek a szívükben eluralkodó félelmek enyhítését féktelen szórakozásokban találták meg, ahogy kezdetben jó magam. Azt vallottam, carpe diem, hec est vita mea, élj a mának, ez az én életem. Mások azonban, ahogy későbben magam is, a jámbor gondolkodás felé fordították figyelmüket. Ekkor terjedtek el kézírásokban az új tanok prédikátorainak lelkes beszédei is. Mai meglátásom szerint sok szorgalmas vizsgálódásaim után úgy látom, hogy ezen újnak nevezett eszmék korán sem voltak újak,
csak az eredeti forrásra leltek rá a valódi értékek iránt fogékonyak.

A cirkalmas liturgiák, az érthetetlen magasságokban szárnyaló teológiai fejtegetések üres fecsegésnek tűntek a valódi szenvedéseket átéltek számára. S így az evangélium igazságai, mint tisztított arany ragyoghattak fel előttük. Csodálatos most az idő távolából megfigyelnem, hogy miképpen a tudományban is gyakorta, a teológiában is egyszerre támadnak fel azonos gondolatok a legkülönfélébb helyeken. Most is, mint egy időben felvillanó őrtüzek gyulladtak fel az ébredés szikrái szerte Angolhomban és az öreg kontinensen egyaránt. E prédikátorok lelkesítő szavai nyomán pedig az emberek végre elhitték magukról, hogy képesek jobbá lenni. De ez a törekvésük már nem félelemből táplálkozott, hanem sokkalta inkább a megújító kegyelem gyümölcse volt. Jobbá váltak, mert az elfogadó szeretet a kifizetett adósság biztonságában ezt önként és jó szívvel megtehették. E mozgalomban különlegesség volt az is, hogy megértve, hogy az emberek Isten előtt egyenlőek, nem szégyenlették az arra érdemes nőket is figyelmükkel kitüntetni. Sőt, sokak odáig mentek az egyenlőség és igazságosság iránti odaadásban, hogy az új hazában a rabszolgaság felszámolásának gondolatát is sikerrel elindították. A forradalmi lelkű Duchess-t mélyen megérintette néhány hozzá eljutott ilyen szellemű írás, annyira, hogy értékükön fellelkesülve később saját maga másolta azokat finom kézírásával. Így például a The Journal of Reverend Francis Asbury, a tiszteletes Francis Asbury jegyzései, hozzá eljutott példányait. A kópiákat aztán a társaságában forgolódó megbízható barátainak adta tovább. Ezeket az újságokat nekem Emily könyvben való megjelenésekor, kényszerű hazautazásom idején, Pestre is elküldte. Így távolságunk ellenére is egyazon gondolatokban járhattunk. A Duchess lelkesen olvasta tehát az új prédikátorokat, Sarah Bembridge-re pedig egyenesen rajongással tekintett, annak ellenére, hogy Sarah igen fiatal leány volt. Emilimmel egyazon évben született, tehát nálam 4 évvel volt fiatalabb. Ez ifjú hölgy írásai leveleken és bélyegeken eljutottak az óhazába, s ezekből cselédei révén néhány a Duchess háztartásába is. Szívét az új eszme hasonlóképpen fogta meg hát ahhoz, mint élete zsengéjében a Fitzgerald herceg iránt érzett szerelem. Váratlanul és szenvedélyesen. De egész rajongását mégis teljesen titokban, türelemmel művelte. Néhány szelíd szóval hintve másoknak a megértett új igazságokat, nem akarván egyházához hű családtagjait indokolatlanul botránkoztatni. Nekem pedig nem csupán lelki felébredésemet, de szerelmi boldogságom idejét is elhozta az a Tunstall-béli találkozás. Amikor nem sok idővel ezután az Almagban újra összetalálkoztunk Lilimmel, nagyanyja nem gördített akadályt elém, sőt, maga bátorított, hogy a Janet fiáról való magyarázataimat neki személyesen is megtegyem.

Az álmákban való forgolódásaim szintén igen kivételesen alakultak. Nem érdemem, de nem is vagyonom, mely feljogosított az odavaló tartozásra, de mint mondottam, professzorom, s majd Lady Fitzgerald pártfogása révén is, oda visszajáró megtisztelt vendég lehettem. Aki ott nem forgolódhatott, nem is sejtheti, mi különös, kicsiny birodalom volt ez London közepén. Egész külön világ. Nekünk, Emilimmel pedig kivált kép javunkra szolgált, hogy itt is találkozhattunk. Ebben az évben igen nagy társasági szenzáció volt, hogy itt járták először a valcert és a quadrillt, s ez a körülmény nagyban segítette ismerkedésünket. Ennek okán ugyanis oktató órákat is fölvehettünk, s az ezekben való találkozásunk botránkozást senkinek nem okozott. A Duchessnek sem. Ő is mindenkor fejbólintással nyugtázta, amikor a francia négyeshez fölállva egy azon csoportba indultunk el Lilimmel. Így hát végre alkalmunk volt egymásnak szabadon örvendeni, s bizalmas szókat hosszabban is váltani. S még nagyobb lett tisztességem, amikor engem, mint az angol urak számára különleges, messziről jött unikumot, de néki hazája Bélit, a híres Eszterházi kontesznek is bemutattak. Ekkoron még ez a Mária Terézia Eszterházi a társaság különlegessége volt. Hungarian férjet választván. A megtisztelő báli pártfogó princesza szerepére csak később emeltetett, s a szeretők karjaiban vigasztalást kereső, boldogtalan feleségképe sem környékezte még ekkor, élete szép idejét élte ezekben az években, a társaság kedveltjeként. Istenem, mi gyakorta elnéztem egymás mellette két szép fiatal nőt? Az én Lilimet, s az itt igen ünnepelt Mária Teréziát. Küllemre igen sok hasonlóság mutatkozott közöttük. Barna haj és barna szem, kíváncsi élénk tekintet, megnyerő táncmozdulatok, kellemes mosoly. De Lilit mégis annyival bájosabbnak. Oly igen másnak láttam. Ártatlanságnak neveztem ezt a különbözőséget magamban eleinte, s ennek forrását a tapasztalatlanság romlatlanságának hittem. Csak későbbi beszélgetéseinkből értettem meg igazán, az a tartózkodás, mellyel az álmakban Emilim magát viselte, nem a naív gyermetegség megnyilvánulása, hanem szíve mély meggyőződéséből fakadó döntéseinek gyümölcse volt. Megfontolt, tudatos cselekedett. Ekkorra ugyanis nagyanyja példája nyomán ő is megismerkedett az új tanokkal, s hozzá is eljutottak nem csak John Wesley vagy Asbury írásai, de a németországi Hernhuti testvérek hasonló tanításai is. E tanoknak később anyja, a jóságos Sophia Charlotte is csendes követője lett. Erről ő maga nekem nem mesélt. Belső gondolatairól, Emily elbeszéléséből volt mégis biztos tudomásom. Ha jól meggondolom, valójában hasonló teológusi gondolatok engem is igen régtől foglalkoztattak. A lehetetlen cél, hogy jó tetteink súlya lenyomja majd a végső elszámolásnál a mérleget, s legalább grammokkal több legyen, mint rossz cselekedeteink, nem volt számomra sehogyan sem befogadható gondolat. Orvosi logikámmal, de élettapasztalatommal is mélységesen ellenkezett. Hiszen ki mondhatná meg, mi lehet súlyosabb vétek? Egy ifjonti hevületű pásztoróra, vagy a házas fél szavakkal való állandó tortúrákba vonása? S mit tehetünk rossz tetteink ellenében?
mi lehetne oly cselekmény, mi ezeket jóvá tenné? Kellő mértékű adomány, imák sora, avagy jótékony cselekedetek? Ki az, ki mindezeket megmérhetné? Lehetetlen. Az új tanok szerint, melyek, ahogy már írtam erről, voltak éppen igen régiek, hisz a jeruzsálemi forrásból eredeztettek, világosodott meg aztán az én makacs elmém is, a szív üdve, a megváltó műve. S nekünk dolgunk csupán ez ajándék kegyes elfogadása. Nem kell ostoroznunk magunkat, mint a szerencsétlen flagellánsok tevék évszázadokkal előttünk járván, a nagypestisben igen sokat szenvedvén. A megváltó műhöz mi magunk hozzátenni semmit nem tudhatunk. Olyan lenne ez, mint egy háborúban, a váltságfizető fejedelem kincstárához apró pengőinket hozzátenni, s mellünket büszkén döngetni, hogy magunk munkájával mentettük meg az országot. Nevetséges, szánnivaló gondolat. Nekem is mély könnyűvé tette szívemet a felismerés. Nincs már velem szemben követelés. Éppen úgy, mint amikor medikusi éveimben meggondolatlan kiadásaim miatt súlyos adósságba keveredtem. Ekkor, az elszámoláskor, kölcsönzőim előtt szégyennel megállván, egyikük tárcájából egy levelet mutatott elém, atyám kézírásával. Számláid kifizetve. Ugyanezt történt velem most is, immár mennyei léptékkel helyezvén a tizedes pontot, s ezzel lelkembe mélységes megnyugvást hozván.

0: Részlet Zicsi Zsuzsanna katonai tábori ápolónő naplójából.
1: május 30. Keserű soraimmal véget érő rövid naplómat azon napokban nem folytathattam a rászorultak nagy száma miatt, s az utána jövő hetek is annyi tennivalót kergettek elém, hogy írással nem foglalkozhattam. Rögtön a második tamási csata után végtelen sorokban feküdtek előttünk a sebesültek, s bár a Nagyváradról jámbor felajánlásként sebészi munkákat ellátni érkezett orvosdoktor igen gyors kézzel dolgozott, a fájdalmakat csillapítani kellő mértékben nem tudtuk, így a szerencsétlenekkel lélekben együtt gyötrődtünk. Készleteink gyorsan fogytak, laudánumunkkal óvatossággal bántunk, csak a legkínzóbb sebekkel valók kaphattak belőle. A jó doktor tanácsára fehér ürömfű, ánizs és erős alkohol keverékéből készítettünk ezután főzetet, de ezzel igen óvatossággal kellett bánnunk, mert óvatlanul mérve örök álomba merítheti a használót. Örömömre volt látnom, hogy a nagyváradi András doktor, ki két napon át lovagolt, hogy hozzánk elérjen, s mindenekben igen szerényen viselkedett, nem engedte magát másképpen sem szólítatni, igen szép eredménnyel tett újra orcává golyoktól roncsolt arcokat. Bár igaz, e műtéteket gyógyszereink fogytán csak a legbátrabbak viselhették el a fájdalom nagysága miatt. Későbben azután már időnk sem maradt ilyesmire, csak az élet mentésére vigyázhattunk a sürgősen ellátni való sebek nagy száma mellett. Nemigen beszéltünk akkoriban egymáshoz, mert a háborúban arra nem marad sem erő, sem idő. Amikor esténként ruhástul ágyainkba hullottunk, egy pillantás volt csak a jó éjszakát, s egy sóhaj az esti imádság. Mégis elnéztem olykor, ahogy a halálba indulók mellett mindig talált időt s módot, hogy velük néhány jó szót szóljon, s magánál hordott 1787-ben nyomott családi bibliájából vigasztalásul nekik felolvasson. Volt, ki fájdalmában s dühében kezéből azt elhajította, s szívében keserűséggel távozott a világból. De gyakorta elérte, hogy a sebesült, az élet igazságtalan fordulatával, s az igazságos Istennel megbékélve hunyta le szemeit. Az emlékezőkönyvet pedig nagy gonddal őriztem, s szabad perceimben meg-megforgattam lapjait, hogy azután fekvőhelyemen még sokáig gondolkodjam a benne leírtakon. Talizmánul szolgált nekem, s mint egy reménységül, hogy mi lesz első kedves teendőm a végső győzelem után.

Életünk kicsi madarammal, Emilyvel. Az első álmaki találkozástól fogva elképzelhetetlen békességben folyt. Londoni házuknál immár szívesen fogadott vendég lettem. S tudván, hogy családi lehetőségeim távol vannak, engem a meghívás örömében igen gyakran részesítettek. Tanulmányimat pedig immár isteni mértékhez szabtam, s új szorgalmamat mentoraim csodálták, dicsérték. Holott nekem az nehézségbe nem került. Belső erő hajtotta ez időkben életem paripáját. S külön boldogságom volt, hogy Emilymmel nem csupán a lélek dolgaiban volt egyetértésünk, s nem csak ilyen olvasmányainkról beszélgettünk hosszasan, de hamarosan az orvosi tudományokban is társammá lehetett. Vagyonához s rangjához képest szokatlan volt tanulmányi igyekezete, s máskor talán megbotránkozás forrása lehetett volna, de a háborús állapotok miatt a társaság mégis elfogadta. Sőt, némi tiszteletteljes csodálattal kísérte döntését, amikor a St. George's Hospitalban kihirdetett ápolónővéri iskolába bejelentkezett. Tanulmányaiban gyorsan haladt, és elmondhatom, személyemben türelmes tanítómesterre talált. Amikor kérdéssel fordult hozzám, előmutattam rajzos anatómiai mappámat, melyen a tárgyalt témakört részleteiben elmagyarázhattam. Von Leber atlaszához ekkor még nem jutottam hozzá, de atyám már medikusi tanulóévem elején beszerzette nekem a Winslow kompendiumot. Ez ugyan kis alakú, de 350 oldalon taglalja az emberi anatómiát nagy részletességgel. Csak a koponyát 85, a fogakat 8 oldalon ábrázolva. Így tanulmányaihoz is tökéletesen megfelelőnek bizonyult. E könyv éppen kicsiny mérete, s okos ábrái miatt útitáskámnak ma is részét képezi.

0: Sosem volt nyarunk ragyogása. Széchenyi Rita regényének rádiós változatát hallották. A 9. rész hangzott el. Közreműködött a főszereplő Asztai Bíró András szemorvos szerepében Zámbori Soma. A Szabadságharc katonai tábori ápolónővére a naplói Rózicsi Zsuzsanna szerepében Bubik Réka. A felvételt készítette és gondozta Liszkai Károly és Gera Csilla hangmester. Zenéjét szerezte Lange Krisztina, zenei szerkesztő és zenei rendező Bögös Henrietta. A rádiós regénytárt hallották.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Magyarország rendezheti meg 2030-ban a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség világtalálkozóját, írt a hétfői beszámolójában a Magyar Kurír. A magyar szervezet a Nemzetközi Szövetség augusztusi malagai plenáris ülésén kapta meg a felkérést. A döntéshez hozzájárult az idén júliusban Gödöllőn megrendezett első magyarországi nemzetközi kórus találkozó sikere. A Pueri Cantores világtalálkozóin több ezer fiatal énekes vesz részt, a kezdeményezés pedig a közös éneklésen keresztül a hit, a közösség és a nemzetek közötti béke erősítését szolgálja. Több vidéki felsőoktatási intézményben is megtartották a 2026-27-es tanév ünnepélyes megnyitóját, adta hírül az MTI. A Győri Széchenyi István Egyetem 9 karán több mint 5000 első éves kezdi meg tanulmányait, miközben az intézmény teljes hallgatói létszáma eléri a 17 000-et. A Miskolci Egyetem 77. tanévnyitóján a felelős és önálló gondolkodás, valamint az egyetemi közösség szerepét hangsúlyozták. A kecskeméti Neumann János Egyetemre pedig 1748 új hallgatót vettek fel, és a tanévben új villamos mérnöki alapképzést is indítottak. Valentina Pravdina orosz szoprán nyerte a 7. Marton Éva nemzetközi énekversenyt, közölte a Zeneakadémia az MTI-vel. Az énekesnő a 30 ezer eurós fődíj mellett a legjobb Liszt dal előadásáért járó külön díjat és a közönségdíjat is elnyerte. A második helyen Kim Seok-yoon koreai basszus, a harmadikon Arpi Sinanian örmény szoprán végzett. Marton Éva személyes külön díját pedig Tata Razmadze grúz szoprán kapta. A 80 résztvevővel indult nemzetközi verseny vasárnap a 12 döntős fellépésével és a további külön díjak átadásával zárult a Budapesti Operaházban. Oroszországnak elegendő erőforrása lehet ahhoz, hogy 2027-ben és 28-ban is folytassa az Ukrajna elleni háborút, jelentette ki Oleh Ivanchenko, az ukrán katonai hírszerzés vezetője az Ukrinform hírügynökségnek. A hírszerzési főnök szerint Kijevnek és nemzetközi partnereinek összehangolt fellépésére van szüksége ahhoz, hogy csökkentsék Moszkva háborús erőforrásait. Ivanchenko arra is számít, hogy az orosz társadalomban növekedhet a háborúval szembeni elégedetlenség. Hozzátette ugyanakkor, egyelőre nem lehet megjósolni, hogy ez jelentős tiltakozásokhoz vezethet el. Moszkva nem zárja ki az orosz-amerikai-ukrán három oldalú tárgyalások újraindítását az ukrajnai háború rendezéséről, közölte Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője. Az MTI hétfői beszámolója szerint a nyilatkozat azután hangzott el, hogy az amerikai közvetítők Steve Witkoff és Jared Kushner Moszkvában és Kijevben is egyeztettek a rendezés lehetőségeiről. Peszkov szerint a három oldalú formátum folytatása lehetséges, de a tárgyalások helyszínéről és időpontjáról még korai beszélni. Végül az időjárásról. Napos időre számíthatunk, időszakosan fátyol, helyenként gomoly felhőkkel is, csapadék nem várható. A déli esre forduló szelet főként az északnyugat-nyugat-dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 16 órakor lesz. 15 óra 4 perc.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Szabó Ágnes, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Ungvári Judit. A mai adásban szokásos programajánló rovatunk a Kultúrmorzsa mellett. Bővebben hallhatnak az 1000 éves évfordulóját ünneplő Váci Egyházmegye jubileumi napjáról, valamint arról a felolvasó színházi előadásról, amely a 100 éve született festőművésznőre, Országlilire emlékezik. Tartsanak velünk!

0: A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácon, az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, a közösségi élet és az evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével. A jubileumi napról és a hozzákötődő rendezvényekről és eseményekről Gáborné Ház Andreát, a Váci Egyházmegye kommunikációs vezetőjét, Kovács Éva Rebeka kérdezte.
1: Marton Zsolt püspök úr 3 évvel ezelőtt hirdette meg a felkészülést, amit jubileumi felkészülésként kezdtünk meg, és ennek célja az volt, hogy elsősorban lelkileg készüljenek az egyházmegye közösségei, hívei az egyházmegye fennállásának 1000 éves megünneplésére. A lelki felkészülésnek része volt, hogy tanítások, tanúságtételek, imák, közösségi összejövetelek révén elmélyüljünk abban, hogy milyen személyes megtérésünk, illetve elgondolkodjunk azon, hogy hogyan tudunk meghívni másokat, hogy ehhez a közösséghez tartozzanak. A felkészülésnek körülbelül fél idejében történt meg a felújított székesegyház átadása, Váci Nagyboldogasszony székesegyház, és az új oltár megszentelése, amely szintén nagyon fontos pillanata volt ennek az egész folyamatnak. Ebben az évben pedig szeretnénk egy egyházmegyei jubileumi, millenniumi ünneppel rátenni a koronát a 3 éves felkészülésünkre. Magára a jubileumi napra, amit egy családi napként, családi fesztiválként rendezünk meg, tulajdonképpen a teljes egyházmegyéből Varosa-Gyarmattól Szolnokig várjuk a résztvevőket. Tavaly már rendeztünk egy családok és közösségek fesztiválját a katolikus társadalmi napok keretében, amelynek egy nagyon fontos eredménye volt, és ez látszott, hogy nem csak a hívek jöttek el a programra, hanem kívülállók, érdeklődők, akiket elsősorban a programok maguk vonzottak, a tény, hogy a palotakertet ki tudtuk nyitni, és hogy olyan minőségi programokat tudtunk nekik kínálni, amely a találkozásra, a közösségi élményre épülhetett. Nagyon bízunk benne, hogy ez idén is így lesz, hiszen ugyanígy hívjuk, várjuk az érdeklődőket, a látogatókat, de természetesen elsősorban most az egyházmegye híveivel szeretnénk ünnepelni. A velük közös ünnepnek két kiemelkedő pontja lesz, az egyik a délutáni szentmise, püspöki szentmise, amikor hálát adunk a közösségekért, a papokért, püspökeinkért, mindazokért, akik építették ezt az egyházmegyét, hívekért, akik ma is fenntartják, illetve este egy történelmi színdarabbal, egy misztériumjátékkal készülünk, amelybe viszont több mint 30 település, 30 plébániai közösség, 500 szereplője fog részt venni.
2: Milyen kapcsolódó programok lesznek még előtte lévő és utána való napokon?
1: 2 nappal korábban, szeptember 17-én az Egyházmegyei Könyvtárunk 1000 év Isten tenyerén címmel rendez egy millenniumi emlékkonferenciát, ahol 3 nagyon meghatározó időszakát elevenítik fel az egyházmegye történetének: a tatárdulás utáni újjáépítést, törökkor utáni helyreállítást, illetve a 20. század 50-es éveinek egyházüldözését. Mind a 3 olyan időszak, amikor nagyon nehéz körülmények között éltek az emberek, az egyház, de mégis egy-egy hitvalló, tanúságtevő, vértanúnak köszönhetően ki tudtak tartani, újjá tudták építeni, talpra tudták állítani az egyházat.
2: Említette, hogy családi programok lesznek. Mikor kezdődnek ezek a programok, és kik lesznek ezekben a családi programokban a fellépők?
1: A családi nap tehát szeptember 19-én, szombaton 9 órakor kezdődik. A Váci püspöki palota kertje lesz ennek a fő helyszíne. Ide olyan programokkal készülünk, ami elsősorban a kisgyermekes családokat tudja vonzani. Tehát 9 órakor rögtön Grillus Dánielnek a koncertjével indítunk, utána Habók János bűvész fog bemutatkozni, majd a Katáng együttes, amely egy Váci illetőségű együttes, de gyerekeknek szóló zenei programot állítanak össze, ők fognak fellépni. Emellett alkalom lesz arra, hogy a gyerekek püspökatyával külön találkozzanak, egy kérdezfelelek keretében megtudhatják, hogy egy püspöknek valójában milyen hétköznapjai vannak, illetve ő milyen volt, amikor gyerek volt. De nagyon sok egyéb, ami gyerekeket vonzó, lufi hajtogató, bohóc, óriás csúszda, népi fajátékok szintén lesznek. Emellett múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is készülnek a Váci Egyházművészeti Gyűjteménynek a munkatársai, illetve a Váci Traggor Ignác Múzeum munkatársai is jönnek. Ezzel párhuzamosan, tehát ez mind a palotakertben zajlik majd, velünk általában, tehát tehát a Palotával átteremben található Váci Egyházmegyei Könyvtárban. Szintén lesz délelőtt és délután gyerekfoglalkozás, matiné program, kézműveskedés, vetítések, illetve 11 órakor megnyitnak egy interaktív kiállítást Káldi 400 címmel, amely ugye az első magyar nyelvű teljes szentírás fordítás nyomtatásban történt megjelentetésének az évfordulója alkalmából szerveződik. Ugyanitt egy könyv kötőműhely is egész nap működni fog, ahol ki lehet próbálni, hogy milyen az könyvet összerakni, összefűzni, összeragasztani, és utána kézbe venni.
2: A nap fénypontja este egy nagyon különleges előadás lesz, több mint 500 résztvevővel. Erről legyen olyan kedves, és meséljen nekünk.
1: Egy évvel ezelőtt született meg az ötlet, hogy szeretnénk egy történelmi játékot, egy misztérium játékot bemutatni, amely feldolgozza az egyházmegye történetét. Ehhez végeztünk egy kis kutatást itt a helyi egyház történészek segítségével, és felkértük Meskó Zsoltot, hogy írjon nekünk egy színdarabot. 14 képbe sűrítve fogjuk ezt a történelmi tablót végig nézni, 14 jelenetbe. Egy Madách ember tragédiájához hasonló struktúrában, tehát a képek között nem Lucifer, hanem a mi értelmezésünkben egy angyal vezeti majd a két fiatalt végig ezen a történelmi tablón, segít nekik értelmezni mindazt, amit látnak a különböző korokban, hogy azt hogyan tudják ők a saját életükre vonatkoztatni, mi abból a tanulság, és hogyan lehet mindezt a tanulságot tovább vinni a mai hétköznapokban. Ez az előadás szándékosan amatőr szereplőkkel valósul meg. Meskó Zsoltnak ugye vannak korábbról hasonló struktúrában valósított előadásai, tehát tudatos volt az ő kiválasztása erre, mert nem az volt a célunk, hogy egy profi művészek egy úgymond nagyon színvonalas művészi produkciót hozunk létre, hanem a színvonalat szeretnénk tartani azért természetesen, de a közösségi színjátszás volt számunkra fontos, hogy azok, akik színpadra lépnek, azok átéljék ezeket a jeleneteket, hiszen ők mind az egyházmegye területéről érkeznek, mindnek köze van ehhez a 14 képhez valamilyen formában, sőt, próbáltunk arra figyelni, hogy egyes települések esetleg olyan jelenetbe legyenek beosztva, ahol rímel a helyi történelemre vagy történet. Tehát, hogy ők azonosulni tudnak mindezzel, föl tudják vállalni a saját történelmüket, történetüket, és reméljük, hogy indítatást kapnak arra, hogy ténylegesen ezt utána tovább is építsék, tovább vigyék, ugye, ahogy a darab címe mondja, együtt építjük, ami egyébként az egyházmegyénk jelmondata is.
2: Hogyan találták meg erre a hatalmas feladatra pont Meskó Zsoltot?
1: Én láttam a Pasaréti Passiót, amit sok éven keresztül rendezett, saját darabja volt ez, illetve azt is tudtam, hogy ő szervez olyan képzéseket, hogy ezt a forgatókönyvet megtanítsa másoknak, akik egy-egy plébánián vállalják azt, hogy egy ilyen betanulási folyamat után a saját helyi szereplőikkel, ugyanígy önkéntesekkel bemutatják. Ez egy nagyon színvonalas előadás volt, és nekünk pont, ha most ezt mondom, know-how tetszett meg, hogy ő egy minőségi darabot tud írni, de ugyanakkor tudja kezelni ezeket az amatőr szereplőket, akár nagyobb létszámban is, illetve föl tud építeni úgy egy előadást, hogy amatőr szereplők viszonylag kevés próbával hely tudjanak állni, olyan instrukciókat tud nekik adni. Illetve megvan az elképzelése, hogy ezek a szereplők természetesen maguk nem fognak beszélni a színpadon, nem kívánjuk és nem kívánhatjuk meg tőlük, hogy memorizáljanak egy-egy szerepet, lesznek hangok a háttérben, ők mondják a szöveget, és a szereplők maguk pedig eljátszák a történetet a színpadon.
2: Mit szeretnének, mit vigyenek magukkal, akik kilátogatnak szeptember 19-én, és itt vannak egész nap, és este pedig ezt a fantasztikus misztérium játékot fogják megnézni.
1: Számunkra a legfontosabb üzenet ennek a napnak, hogy nyitottnak kell lenni, hogy az egyházon belül örömteli életünk lehet, és hogy erre másokat is meghívhatunk. Nem csak a kaput nyitjuk nagyra, hanem a szívünket is.
0: Ezer év története, hite és közössége elevenedik meg tehát szeptember 19-én Vácon, ahol a Váci Egyházmegye jubileumi napján kicsik és nagyok együtt ünnepelhetnek. A programok ingyenesek, a részletekről pedig az együttépítjük.hu és a váciegyházmegye.hu oldalon tájékozódhatnak. Az elmúlt percekben Gáborné Házandreával, a Váci Egyházmegye kommunikációs vezetőjével, Kovács Éva Rebeka beszélgetett.

0: 100 évvel ezelőtt, 1926. augusztus 8-án született Ország Lili festőművész, a Kiscelli Múzeum képzőművészeti gyűjteménye pedig jelentős festményeket és grafikai munkákat őriz az ő életművéből. Ennek jegyében egy különleges felolvasószínházi előadásra kerül sor a múzeum templom terében, Jordán Adél színművész tolmácsolásában, aki a festő gondolkodásának irányait próbálja megmutatni és bejárni, kiemelve az alkotói lét állandósult kérdéseit és kihívásait. Az előadás szöveganyagát Zsoldos Emese művészet és irodalomtörténész, a Kiscelli Múzeum munkatársa állította össze. Őt kérdezi telefonon Szent Imrei Kristóf.
1: Szeptember 9-én a Kiscelli Múzeumban látható az a felolvasó színházi előadás, amely a 100 éve született festőművészre, Ország Lilire emlékezik. Először arra lennék kíváncsi, hogy hogyan kapta ez a program az Égben mászkálok címet.
2: Ez az Égben mászkálok az egy idézet, mégpedig egy 1958-ban írott levélben szerepel ez a szófordulat, amit Ország Lili Bálint Endrének, az egyik mesterének írt, és azért gondoltam, hogy ezt a szófordulatot talán szerencsés kiemelni címként is, mert ez valamennyire a festő alkotó életének egyik meghatározó irányát, aspektusát is érzékletesen megjelöli. És az, hogy egy levélben szerepel, és hogy egy levélből lett kiemelve ez az idézet, annak pedig az a magyarázata, hogy lényegében ez, ami elhangzik ezen a felolvasó színházi előadáson, annak szövegbeli alapja az Országlili levelezés kötet, egy forrás kiadvány, ami 2017-ben jelent meg, amit annak idején Árvai Mária, aki a festő kutatója, és én szerkesztettünk. Ez az alapja annak a felolvasó színházi előadásnak, de nem levelek fognak elhangzani, hanem egy olyan szövegkonstrukció, aminek része az Országlili levelezés is.
1: Igen, ugye különböző szépirodalmi fragmentumokból, részletekből, valamint a festőművész saját írásos forrásaiból állította össze ezt a szövegkonstrukciót ehhez az előadáshoz. Meséljen egy kicsit arról, hogy milyen érdekességeket vagy éppen kihívásokat tartogatott ez a kutatómunka.
2: Hát tulajdonképpen, mivel ez egy létező forráskiadványra épül, tehát az már rendelkezésre állt az a szöveg, és a szépirodalmi szövegfragmentumok olyan nagy kutatómunkát nem igényeltek, mert amíg ezt a levelezés kötetet szerkesztettük, értelemszerűen előjöttek azok a szereplők és azok a kapcsolódások, amik Ország Lili életében, illetve az alkotásaihoz kötődnek. Mire gondolok? Például a Pilinszky Jánoshoz fűződő baráti viszonya úgy jelenik meg, ami egyértelműen tudható volt, és a levelek is tanúsítják. Pilinszkynek az Itt eltek napjaink című 1972-ben megjelent prózaverse, az része ennek a felolvasandó szövegnek, amit egyébként Ország Lilinek ajánlott. Nem csak pusztán ez az érdekesség a dolognak, hogy itt van egy egyértelmű kapcsolat, hanem a Pilinszky szöveg az gyakorlatilag egy kollektív és egyben személyes sors és emlékezés. Egy örökös háború képe, egy történelmi traumának a képe, ami a mindennapok részévé válik. Az Ország Lili életművének is a középpontjában a történelem és az emlékezet, és ez az egyéni és kollektív sors kutatása és ábrázolása állt. A Pilinszkyn kívül alapvetően Kafka szövegekről van szó. Ebben a felolvasandó szövegben a Kafka írásos fragmentumok épülnek be. Például álomleírás, például a Tandori Dezső által fordított Kafka hagyatékból olyan feljegyzések, irodalmi töredékek, amik motivumaiban kapcsolatot találnak, kapcsolatot keresnek az ország Lili gondolataival, amik például ezekben a levelekben is megjelennek. Tehát ez egy összekonstruált szövegfolyam, amiben teljes mértékben egymásba épülnek az ország Lili gyakorlatilag monológként kihangosított gondolatai, amik a levelekből nyerhetők ki, és a Kafka fragmentumok és a Pilinszky szöveg.
1: Ugye Ország Lili nem csak festőként, hanem grafikusként és bábtervezőként is fantasztikus életművet tudhat magáénak. A szeptember 9-i előadással mindegyik alkotói tevékenységét ugyanolyan hangsúlyjal kívánják előtérbe helyezni, vagy azért elsősorban a festői munkássága kap kiemelt jelentőséget ezen az alkalmon?
2: Hát lényegében a levelekből kinyert szövegrészek, azok inkább elsősorban a festői munkára vonatkoznak. A bábszínházban való munkája az egy egzisztenciális kérdés volt, hogy egy állandó fizetés biztosítson neki. Persze ezt többnyire kedvel végezte, és nem sikertelenül, ahogy ön is említette. Én azt gondoltam, hogy elsősorban a festői munkája az, ami itt jobban reprezentálódhat, de egyébként, amit említettem, ez a forráskiadványban természetesen bőven olvashatunk a bábszínházban végzett munkáiról is. Tulajdonképpen itt nem arról van szó, hogy elősoroljuk, hogy ő mit és hogyan festett. Inkább azok a dilemmák jönnek elő, ami számos alkotó művésznél előjön, hogy biztos, hogy jól csinálja azt, amit csinál, hogy valóban eredményes az a munka, amit végez, és hogy kinek csinálja ezeket a munkákat, ki az, akit ez érdekel. Tehát ilyen teljesen alapkérdések foglalkoztatták őt is. Itt tulajdonképpen csak kihangosítjuk a saját maga gondolatait, amit egyébként papírra is vetett, mert megírta Robert Miklósnak, aki őt először mentorálta, utána megírta Bálint Endrének, és többeknek ezeket a képességeit. Én azt gondoltam, hogy ezek olyan univerzális dolgok, hogy egy alkotó művésznél milyen gondolatok merülnek fel. Persze vannak speciálisan olyan dolgok, amit kifejezetten az Ország Lili valamelyik konkrét munkájához, vagy élethelyzetéhez kötődnek, de többnyire olyan gondolatok, meg olyan dilemmák, amikre szerintem bármelyik alkotó művész rezonálni tud.
1: És talán azt is érdemes kiemelni vele kapcsolatban, hogy rengeteg nyelven beszélt és olvasott, tehát a magyaron kívül csehül, szlovákul, németül, angolul, olaszul és, ha jól tudom, héberül is. Ez milyen hatással volt az ő művészetére, ami akár a mostani előadáson is teret kap?
2: A mostani előadáson lényegében csak ez a németül olvasott Kafka, ami dominál. Ami a kérdésnek azt a részét érinti, hogy a művészetére milyen hatással volt, ez gondolom evidensként mutatkozik, hogy sokkal jobban tudott kommunikálni, pláne az akkori államszocialista Magyarországon, az, hogy kapcsolatokat tudott felvenni és építeni európai gyűjtőkkel vagy galeristákkal, az szerintem nagyon-nagyon sokat segített ezen. Meg hát maga az a tény, hogy sokkal inkább figyelemmel tudta kísérni azt, hogy akár Nyugat-Európában mik azok a kortárs művészeti jelenségek, amik számára fontosak vagy érdekesek.
1: És mit kell egyébként tudni az ő megítéléséről? Hogyan látták a kortársak, és aztán az elmúlt évtizedekben mennyire változott a kép Ország Lili művészi munkásságáról?
2: Van egy ilyen vélemény, hogy már életében egyfajta klasszikusként kezelték. Most ezt én nem tudom teljes mértékben alátámasztani. A későbbi megítélése a művészetének, az szerintem abszolút sikeres. pláne ha az elmúlt évtizedeket nézzük. Magyar Nemzeti Galériában volt egy életmű kiállítása, itt a BTM Kiszteli Múzeumban is, azt egy kifejezetten a Kiszteli Múzeumhoz kapcsolódó anyagból és kötődésekkel. Monográfia is megjelent Nagy Katalin tollából, illetve Árvai Mária disszertációja a festő életművéről. Akkor megjelent ez a többször emlegetett forráskiadvány. És egyébként meg az látható, hogy az ő kiállításait bőven látogatják az emberek. Ugyan nem vidám témákról szólnak a képei, se a grafikái, talán a montázsok, amik a dolog abszurditását, az élet és létbeli abszurditást, azt mindenképpen visszatükrözik. A festményei viszont egyáltalán nem vidám hangulatú képek, de mégis tulajdonképpen nyugodtan lehet azt mondani, hogy a magyar közönség, vagy hát nem csak a magyar közönség, nagyon pozitívan áll az ő munkáihoz, és nagyon nagy sikere van az ő kiállításainak.
1: Hogyan látja, milyen fontos mondani valója, üzenete lehet a mai női alkotók, de akár a férfi alkotók számára is Ország Lili művészetének, amivel tulajdonképpen ezt a felolvasó színházi előadást is ajánlaná az érdeklődőknek?
2: Akik olvasták ezt a szöveget, többen azt mondták, hogy ez egy nagyon súlyos és a lélekre rátelepedő dolog. Tehát, hogy olvasva, és akkor az még nem a Jordán Adél előadása, mert azért egy színész előadása egészen másképp tud hangzani, mint ahogy valaki magában elolvassa a szöveget. Én bízom benne, és a cél sem az volt, hogy ez a hallgatóknak a lelkére rátelepedjen. Ugyan kihangosítja azokat a dilemmákat, ami egy művész számára fontos és érdekes, de igazándiból ezek szerintem nem lehangolóak, hanem megdolgoztatják az ember agyát, gondolatait, és ez szerintem egyáltalán nem baj, hogy amikor az ember érzelmileg vagy hangulatilag bevonódik valamibe, de szellemileg is, gondolkodásában is tudjon arra rezonálni. És ez a célja talán ennek a szövegnek is, hogy egyfelől az Ország Lili alkotásaira is rezonáljon, másrészt pedig az alkotó munkára és a létnek a nehézségeire, ami egy nem csak alkotó embert, hanem egy embert is megdolgoztat.
0: Zsoldos Emese művészet és irodalom történésszel Szent Imrei Kristóf beszélgetett. Az Ország Lili 100 az Égben mászkálok című felolvasó színházi előadás szeptember 9-én szerda este 7 órakor várja az érdeklődőket Jordán Adél színművésszel a Kiscelli Múzeum templom terében. A részvétel programjegyhez kötött, ami a múzeum jegypénztárában és online is megvásárolható.

0: Az akvarell hátralévő idejében kultúrmorzsa rovatunkat hallhatják, amelyben iparművészeti fesztivált, kiállítást, könyvbemutatót, valamint jazzfesztivált is a figyelmükbe ajánl a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
1: Három nap a kortárs magyar iparművészet jegyében. Szeptember 11-e és 13-a között második alkalommal rendezik meg a FIX iparművészeti fesztivált, amely Magyarország egyetlen iparművészeti fesztiválja. A Petőfi Irodalmi Múzeum ingyenesen látogatható rendezvényén több mint 100 alkotó mutatja meg, mennyi tudás, találékonyság és alkotói erő rejlik a kortárs magyar iparművészetben. A porcelán, kerámia, üveg, ékszer, textil, bőr és fatárgy tervezéstől egészen az illusztrációig. A fesztivál központi témája az alkotás és befogadás, valamint az idei programok egyik visszatérő kérdése, hogy milyen szerepet töltenek be a nők az iparművészetben. A három nap során iparművészeti vásár, workshopok, mesterségbemutatók, előadások, pódiumbeszélgetések és gyerekprogramok várják a látogatókat, közelebb hozva egymáshoz az alkotókat, a kortárs iparművészetet és annak közönségét. A Petőfi Irodalmi Múzeumban péntektől vasárnapig tartó iparművészeti fesztiválra a belépés díjtalan. További részletekért keressék fel a fix.hu weboldalt. Szakrális műtárgyak a Kiscelli Múzeum gyűjteményeiből. Szeptember 8-a és 17-e között az idei Ars Sacra Fesztivál keretében több különleges, karakteres, nagy műgonddal kivitelezett

sodrott fémszálakból, textildarabokból, gyöngyökből és drágakövekből álló virágdíszkerettel. Ezek mellett a tárlaton ortodox könyvborítót, szakrális ötvöstárgyakat, kereszteket, szentképeket, valamint Mária Celli emléktárgyakat és aranyozott ezüstkelyhet is megcsodálhatnak a látogatók. A kiállításhoz kurátori tárlatvezetés is kapcsolódik majd szeptember 12-én szombaton, a Kiscelli napon, amelynek programjairól szintén érdeklődhetnek a kiscellimuseum.hu oldalon. Szeptember 17-én különleges könyvbemutatóra kerül sor az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet épületében. Az Udvari Kamara Színház gondozásában és a Pannónia Nyomda Kft. Kivitelezésében jelenik meg Andrássy Attila, Jászai Mari díjas író, rendező, három drámája, az Anzsú, a 18, valamint a Karádi és a Szerelem, Újszászi és a Világ. Az Andrássy Attila színművei címet viselő kiadvány előkészítéséhez neves történészeket kértek fel, hogy mindegyik színdarabhoz állítsanak össze egy-egy rövid szakmai háttéranyagot, mely a drámák után olvasható és értékes információként szolgál az adott személyekről és korokról. A cél minél szélesebb olvasó réteg megszólítása, a diákság számára színesebbé tehető vele a száraz tananyag, a történelmet szerető felnőttek pedig átfogóbb képet kaphatnak a különböző témákról. A szeptember 17-i könyvbemutatóról, valamint az Udvari Kamara Színház soron következő előadásairól bővebben tájékozódhatnak az intézmény honlapján a www.mkuk.hu oldalon. Szeptember 11-e és 13-a között immár hatodik alkalommal várja a Józsefvárosi Jazz Fesztivál mindazokat, akik szeretik az élőzenét, a különleges találkozásokat és a kora őszi esték utánozhatatlan hangulatát. A Rákóczi téren és a Rákóczi téri vásárcsarnokban három napon keresztül a jazzé lesz a főszerep, ahol mindenki megtalálhatja a hozzá közel álló hangzást, a klasszikus jazztől a kortárs irányzatokig, ismert hazai és nemzetközi fellépők jóvoltából. A világzenei és improvizatív produkcióknak is teret adó programban olyan előadók és formációk szerepelnek, mint a Balázs Elemér Group Malek Andrea közreműködésével, a Canaro, a Rafael Mario Trio és az Olá Dezső Vibraton Quartet, ezen felül pedig a fesztivál a fiatal zenészeknek is bemutatkozási lehetőséget kínál. A péntektől vasárnapig tartó koncertek ingyenesek, a részletes programot megtalálják a józsefváros.hu oldalon, valamint a Józsefvárosi Jazz Fesztivál Facebook oldalán. Végezetül szintén a jazzzene kedvelőinek ajánljuk elsősorban a figyelmébe azt a pop-up kiállítást, amely a 90 éve született Szabó Gábor, a magyar jazz egyik legnagyobb nemzetközi hatású alakja előtt tiszteleg szeptember 10-én a Magyar Zeneházában. A tárlat a fiatalon az Egyesült Államokba emigrált gitáros életútját családi archív fotókon, leveleken és ritkán látható lemezborítókon keresztül mutatja be. A csütörtökön 17 és 19 óra között sorra kerülő megnyitón családtagjai emlékeznek a legendás zenészre, valamint Párnicki András kvintetje mini koncerttel idézi meg szerzeményeit, emellett pedig egy örökségéről szóló kisfilm is látható lesz. A programon való részvétel ingyenes, míg a kiállítás egészen jövő év januárjáig látogatható lesz. További információért keressék fel a zeneháza.hu oldalt.

Elhangzott az Akvarell program ajánló rovata, a Kultúrmorzsa. Kedves hallgatóink, ezzel a mai kulturális palettánk a végéhez ért. Technikai munkatársunk Bújás János, a zenei szerkesztő Szabó Ágnes, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Ungvári Judit.

0: Az elmúlt percekben Pálinkás Gergely, valamint Fábián Júli és Zuhacker egy-egy felvétele szólt. 15 óra 50 perc. Műsorajánlóval folytatjuk adásunkat. Az idén Mária Remetén megrendezett Szeretett Láng Fesztivál egyik előadója Szabó József atya volt, aki a lelki és szellemi küzdelmekről beszélt, arról, hogyan maradhatunk meg Krisztusban a félelmek és nehézségek között. A Magvetés mai adásában erről lesz szó.
1: Hát a szellemi harcnak a lényege, hogy az Isten mellett kitartani, az ő szeretetéből, kegyelméből élni. Tehát az Isten a lényeg. Rá figyelek, tőle kérek segítséget, őt nézem, ő az én Uram, Istenem, őt szeretem, tehát mindenem ő, az Isten. A gonoszt úgy nézem, mint aki ettől el akar vinni, akit hiszek az ő valóságos létezésében, de nem ő a lényeg, nem azt akarom, hogy körülötte forogjon minden, hanem én az Istenhez ragaszkodom, és tulajdonképpen kicsit hasonlít ahhoz, amikor Péter a vizen jár, amikor Jézus nézte, akkor megállt a vizen, és tudott felé lépni, amikor elkezdte nézni a sötétséget, és most szimbolikusan a sötétséget, nem csak magát a vizet, akkor pedig elkezdett süllyedni. És ha valaki csak a rosszat, a gonoszt nézi, a gonosz a hazugság atya, ő próbál minden formában a hazugságot mondani, becsapni és lehúzni, de ha Jézusra nézek, akkor pedig belőle mellétek erőt, és hogy felé fogok menni.
0: Az idén Mária Remetén megrendezett Szeretett Láng Fesztiválról készített összeállításunkban Martos Levente Balázs püspök atyával, egy tanúságtevővel, valamint Szóba József atyával készített riportot Tóth Kata, melyet a Magvetés adásában hallhatnak 17 óra 5 perctől.

0: Melacrino zenekar felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 16 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Pápai áldásban részesíti a híveket Marton Zsolt megyés püspök a Váci Egyház megye alapításának 1000. évfordulóján, számolt be a Magyar Kurír hétfőn. A milleniumi ünnepi szentmisét szeptember 19-én délután 3 órakor mutatják be a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban. A pápai áldás áhítatos fogadásához a szokásos egyházi feltételek teljesítése mellett teljes búcsú kapcsolódik, amelyet a hívek önmagukért vagy egy elhunytért is felajánlhatnak. A jubileumi nap célja, hogy az 1000 éves évforduló a történelmi megemlékezés mellett a lelki megújulás alkalma is legyen. Több százezer hívő vett részt a 77. Nemzeti Mária zarándoklaton a pakisztáni Mariamabadban, adta hírül hétfőn a Magyar Kurír. A szeptember 4-e és 6-a között megrendezett eseményre az ország valamennyi egyházmegyéjéből érkeztek zarándokok, sokan több ezer kilométeres utat megtéve. A keresztények mellett muszlim és hindu hívek is felkeresték Pakisztán legfontosabb Mária kegyhelyét. Az idei zarándoklat Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához is kapcsolódott, ennek alkalmából a résztvevők közösen imádkoztak a békéért. Az erkölcsi bizonyítvány önmagában a jövőben nem lesz elegendő a pedagógusokat érintő vezetői döntésekhez, közölte Facebook oldalán Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető visszavonta annak a csepeli iskola igazgatónak a vezetői megbízását, aki alkalmazta a korábban gyermekbántalmazási ügybe keveredett Páger Pál Attilát. Lannert Judit szerint az eset a jelenlegi rendszer súlyos hiányosságára világított rá, ezért felülvizsgálnák és megerősítenék a kinevezések előtti jelzőrendszert. A miniszter hangsúlyozta, a gyermekek biztonságának minden vezetői döntésnél elsődleges szempontnak kell lennie. A közéleti verbális bántalmazás visszaszorítását sürgette Forsthoffer Ágnes házelnök az országgyűlés őszi ülésszakának hétfői nyitányán, tudósított hétfőn az MTI. A házelnök különösen a női közéleti szereplők külsejét érintő, sértő megjegyzések ellen emelt szót, és közös fellépést kért a képviselőktől. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az előző 16 év kormányzását bírálta, többek között az egészségügy, az oktatás és a vasút helyzetét említve. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője pedig a kormány nemzetpolitikáját és gazdaságpolitikáját kritizálta, valamint azonnali béremelést sürgetett a rendőröknek. Feltételezett második világháborús robbanótest került elő a Dunából Budapest 22. kerületében, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete hétfőn az MTI-vel. A robbanó eszközt az Árasztó út közelében találták meg, és a tervek szerint tűzszerész búvárok emelik ki a folyóból. A művelet idejére a rendőrség mintegy 200 méteres szakaszon kiüríti és lezárja az árasztó utat. A biztonsági intézkedés a Duna érintett szakaszára is kiterjed. Közlekedési hírek következnek.
3: A fővárosban sávlezárásra készüljenek a Kerepesi úton kifelé a Fogarasi útnál átépítés miatt. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. A 41-es villamos terelve az Alkotás utcán át közlekedik, nem érinti a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Lukács gyógyfürdő közötti megállókat. A 47-es és az 56-os villamos nem jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Gellért tér műegyetem között. Szép Csilla, BKK Info.
0: Végül az időjárásról. Napos időre számíthatunk, időszakosan fátyol, helyenként gomoly felhőkkel is, csapadék nem várható. A déli esre forduló szelet, főként az északnyugat, Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 17 órakor lesz. 16 óra 5 perc. Támasz és talpkő. Megfontolások a morálról. Erkölcs teológiai sorozat néhai Tarjányi Zoltán professzorral. A felvétel 2008-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
4: A következő erény, amellyel részletesen foglalkozunk, ez a bátorság erénye, a fortitudo, ahogy latinul mondjuk. Bevezetésképpen azt kell mondanunk, ami már eddig is néhányszor kiderült, hogy úgy általában az ókori görög erény felfogást nem könnyű a Bibliában megtalálni, mert a Biblia mindig ugye Isten és ember viszonyában gondolkodik. De azért, mint eddig láttuk, egyeztetni lehet az ókori görögöknek és a Szentírásnak a látásmódját. Hozzá kell azonban tennünk, hogy a legnehezebb ez a mostani erény lesz az összeegyeztetés szempontjából, mert súlyos problémák merülnek fel. De majd a részletezésnél inkább a Szentírásnál térjünk ki erre. Nos, Arisztotelészt általában is lehet csodálni, de a részleteket tekintve még inkább. Amikor a bátorság erényéről beszélt, akkor egy tág látószögből indult ki. Azt mondja, hogy vannak olyan dolgok, amelyektől minden ember fél. Ilyen a betegség, vagy a családot ért bántalom, vagy a becsület elvesztése. De vannak olyan dolgok, azt mondja, amelyektől igenis kötelessége minden embernek félnie. Ilyen például a becsületnek az elvesztése. Igenis féljen ettől mindenki, hogy elveszíti. Szükséges tehát az, hogy az ember a félelmein úrrá legyen. Ez az általános nézőpontja. Tehát szükséges valami erő az embernek a magatartásában. No de, hogyha nagyon kihegyezzük a kérdést a legvégsőkig, akkor végeredményben egyetlen egy igazi bátor embert lehet találni, mondja ő, és ez pedig a katona, aki a poliszért, a város államért, ugye halált megvető bátorsággal harcol. Azért, hogy megvédje a közjót, azért, hogy megvédje a társadalmat a külső betolakodótól. És ez nagyon nagy gondolat, mert ugye eleve benne van az, hogy az erő az nem öncélú. Az erőt az embernek mindig a közösség érdekébe kell beállítania. Fölsorol különféle bátorságokat Arisztotelész. Azt mondja, hogy a tapasztalaton alapuló bátorság az pontosan a hivatásos katonáé. Akinek megvan a harcedzett múltja, megvan a sok felkészülése, megvan a tapasztalata, és ezért, amikor harcolnia kell, akkor ott van az izmaiban, meg az emlékezetében is az a biztonságtudat, hogy most is képes vagyok megoldani a nehéz helyzetet. De azt mondja, hogy nem minden ember ilyen bátor, hanem van a haragtól vagy fájdalomból táplálkozó bátor ember típus is. Ez hasonlít ő szerinte a vadállatok bátorságához, vagy nem is biztos, hogy vadállat, mert mondjuk európai vagy magyar viszonylatban ugye a patkányról állítják, hogyha ugye megsebződik vagy sarokba szorítják, akkor félelmetes erővel tud visszatámadni. Nálánál sokkal nagyobb megjelenésű emberrel szemben is. A következő bátorsága azt mondja, hogy a vérmes, vérmérséklet bátorsága. Nem irodalmi kifejezés, de mondjuk úgy, hogy ezek a kekeckedő emberek, akik folyton indulatosak, akik folyton valamiféle ingerültséggel reagálnak a többi embernek a cselekedeteire vagy mondataira. És végül azt mondja Arisztotelész, hogy van tudatlanságból származó bátorság is, Ez annyit jelent, hogy valaki rosszul méri fel a valóságot, és az első pillanatokban kiderül, hogy az ő bátorsága nem képes semmiféle megoldásra. Még egyet hozzá kell tenni Arisztotelész tanításához, és ez nagyon lényeges. Azt mondja, hogy meg kell duplázni ennek az erénynek az emberi vonatkozásait. Ugyanis arról van szó, hogy ugye akkor kell a bátorság, hogyha valamiféle veszély fölmerül. De a veszélyre az ember kétféle módon tud reagálni. Az egyik mód, hogy gyáván kitér előle, a másik mód pedig, hogy a veszélynek a szeretete, hogy vakmerően belerohan az illető a veszélybe, mert egyszerűen élvezi azt, hogy most egy kockázat fölmerült. És ezért ugye szükséges megduplázni a vonatkozásokat. Ha a félelmet vesszük alapul, akkor nyilván a bátorság lesz az erény, és a gyávaság lesz az erkölcsi rossz. Ha viszont a veszély szeretetét vesszük alapul, akkor az óvatosság lesz az erény, és a vakmerőség lesz az erkölcsi rossz. Még annyit hozzátesz az ókor nagy filozófusa, hogy akiben ez a bátorság erény formában, érlelt módon kialakul, ugye annak nem csak a harci cselekményben mutatkozik ez meg, hanem ez a bátorság, ez jelentkezik a kitartásban, az áldozatkészségben, tehát olyan békés felhasználású magatartásokban, amelyekkel az erőt az ember meg tudja jeleníteni a családi és a hivatásbeli életében is. És most nézzünk szembe azzal a problémával, amire már utaltam az elején, hogy ezt a fajta erényt, hogy az erőnek meg kell jelennie az ember cselekvésében. Ugye ezt a szentírás szemlélet módjával nehezebb összeegyeztetni, mert fölmerül a probléma, hogy nem magasztalódik-e fel túlságosan az ember, hogy nem csodáljuk-e az erőt, az erő kultusza nem alakul-e ki. És nézzük akkor az ószövetségi szentírás adatait. Akkor is voltak ugye, brutális, természetű, ugye, pogány, gondolkodásmódú emberek, és nyilván sokat szenvedtek tőlük az izraeliták. Ennek a típusnak az alap megjelenítője a mindannyiunk által jól ismert Góliát, ugye filiszteus harcos volt. Azt írja, idézem a szentírást, hogy 6 könyöknyi és 1 arasznyi volt a magassága, rézsisak volt a fején, pikkelyes páncét viselt, lábszárán rézvért volt, vállát rézpajzs fette, dárdájának vasa 600 vassékel volt. Már a megjelenéssel is ugye valami félelmetes, délceg, valami démoni nagyságrendű embert kell elképzelnünk. És vele szemben ott állt a picike, a még gyermek Dávid, aki azt mondja Góliátnak, hogy te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael hadainak Istene nevében megyek ellened, amelyeket te gyalázattal illettél. És jól tudjuk a történet végén, hogy emberi ravassággal is, de valójában Isten erejének a segítségével a gyengének tűnő Dávid legyőzi a félelmetes ellenfelét. Mai példával hagy illusztráljam ezt a helyzetet, hogy biztos sokan ismernek olyan, főleg fiatalokat, akik ilyen hatalmas teljesítményű motorokon szágúdoznak az utcákban, vagy autókkal, és kifejezetten élvezik az erőnek a megjelenítését, a mámort, hogy rettenetes hanggal dübörögtetnek, és rettenetes sebességgel mennek. Kifejezetten élvezik azt a helyzetet, hogy a náluknál gyengébb, a kiszolgáltatott emberek kénytelenek elviselni őket. Most az ószövetségi zsidóság is így nézett az erős pogányokra, hogy ezek itt fitoktatják az erejüket, látszólag mindent meg tudnak tenni velünk, és egyetlen egy reménységünk van, Jahve, Isten, és őt kérjük, hogy adjon nekünk erőt, szégyenítse meg őket, és hogy oldja meg ezt a helyzetet, hogy ne a rossz diadalmaskodjék a világon. Hogy az Isten erőt ad az ószövetségi harcosnak, annak a legtipikusabb embere, a másik sokak által jól ismert történet Sámsoné, aki születésétől fogva Istennek szentelt volt, ugye nazír, nazireus volt, és amíg hűséges volt az Istenéhez, a fogadalmához, addig legyőzhetetlen erő lakozott benne, és amikor hűtlenné vált, ismerjük a történetet, akkor még utoljára egyszer visszakérte Istentől az erejét, ami ma úgy mondanánk, hogy egy nagyszabású, kiterjesztett öngyilkosságban valósult meg. A nagy létszámú ellenség is meghalt, és őt is ott érte a halál. Még az Ószövetségnek azért van egy fontos vonatkozása. A bölcsességi könyvek egészen más látószögben beszélnek az erőről. Nem a fizikai erőben, hanem a bölcsességben kell az embernek keresnie az Istentől jövő erőt. Csak két mondatot idézek a példabeszédek könyvéből. Az egyik: többet ér a bölcs, mint egy erős, egy tudós, mint egy elszánt harcos, mert megfontolva kell viselni a hadat, ott terem siker, ahol bőven van a tanács. És a másik idézet a példabeszédek könyvéből: többet ér a türelmes a hősnél, és aki önmagán uralkodik, különb annál, mint aki városokat hódít. Ha összefoglaljuk az eddigi ószövetségi tanításokat, azt mondhatjuk, hogy az emberre úgy tekint a kinyilatkoztatás, hogy az ember léthelyzete Istennel szemben a gyengeség, az erőtlenség, pusztán a testi mi voltunknál fogva. És Isten az, aki az erőt birtokolja, és ha mi emberek úrrá akarunk lenni a konfliktusokon, a gondokon, akkor csak felülről jövő, Istentől jövő erővel tudjuk megoldani ezeket. Az okosság, a bölcsesség, a helyes életismeret, ezek szerint ugye együtt jár az isteni erőforráshoz való csatlakozással, és ennek a vonatkozásnak pedig a leggyönyörűbb példái a próféták. Abban a pillanatban, hogy igent mondtak az megnyilatkozó életükben személyesen jelentkező Istennek, ugye abban a pillanatban, ahogy a Biblia mondja, beleöltözködtek a lélekbe. Isten erejébe beleöltözködtek, és a legjobban Jeremiás próféta életét ismerjük, röviden utalok rá. Azt a feladatot kapja Istentől, hogy a büntetést hirdesse, és több mint 30 éven keresztül hirdeti, úgy, hogy semmi bizonyítéka nincs, és az emberek először kigúnyolják, aztán bolondnak tartják, aztán sokféle módon megszégyenítik, aztán börtönbe vetik, ciszternába vetik, és ő megszállottan hajtogatja azt, hogy nem tudok mást mondani, Isten a büntetés üzenetét bízta rám. Belülről konfliktusai voltak Istennel, szemrehányást tett neki, hogy Uram, miért tettél engem a világ bolondjává, a világ szégyenévé, de kifelé hűségesen megvalósította azt, amit Isten rábízott. És miért tudta ezt megtenni, mert idézem a meghívásánál, mit mond neki az Úr: íme én ma megerősített várossá tettelek, vasoszloppá, ércfallá az egész országgal szemben, Júda királyai és fejedelmei előtt, papjai és a föld népe előtt. Harcolnak majd ellened, de nem bírnak legyőzni, mert én veled vagyok, mondja az Úr, hogy megmentselek. Ez tehát az ószövetségi bátorságfogalom: aki Istentől erőt kér, aki egy Istentől kijelölt feladatot, missziót elvállal, az megkapja hozzá az Istentől jövő erőt. Ez vértezi őt fel, hogy hűséges tudjon maradni. Térjünk át az új szövetségi szentírásra. A nagy látószögbeli különbség az eddigiekkel szemben az, hogy földi értelmű harcról semmilyen módon nem beszél az új szövetségi szentírás. Csak lelki harcról, mindig lelki harcról. No, de nézzük végig az adatokat. Első fontos megállapításunk, hogy azzal, hogy Isten Jézus Krisztusban emberré lett, azáltal magára vette a testből fakadó gyöngeségeket. És Jézus minden tekintetben kísértést szenvedett, és Jézus fáradt volt, és Jézus éhes volt, és szenvedett a kereszten, mert részesedni akart az ember gyengeségeiből. Magára vette az emberi létnek minden korlátját. A másik dolog azonban Jézusnál az, hogy a nyilvános működése kezdetén, ugye Isten a lélek által az erő pozíciójába beöltözteti. Péter azt mondja a beszédében, hogy mi vagyunk a tanúi annak, hogy hogyan kente fel Jézust Isten szent lélekkel és erővel. A görög nyelven íródott szentírás azt mondja, hogy dinamisszal. A dinamisz, ez az erő, ez az, amivel Isten Jézust fölkente. És a lelki írók azt mondják, hogy ugye ez a dinamisz kétféle módon nyilatkozik meg. Az egyik a dinamit forma, amikor ilyen hatalmas erőkifejtés történik hirtelen, és ezeket nevezhetjük Jézus csodáinak, hogy Jézusból erő árad ki, és a betegek egy szempillantás alatt meggyógyultak. No de a dinamisznak van egy másik felhasználható formája, ez pedig a dinamó, hogy látványos dolgot nem csinál, de folyamatosan termeli azt a kicsi fényt, azt a kis áramot, ami kell az embernek az aktuális tájékozódásához. Tehát Jézustól mind a kétféle erőt kell, hogy várjuk. Nem csak a nehéz helyzetben a csodás isteni megoldásokat, hanem a mindennapi élethez szükséges lelki erő ajándékokat is. Most ez a Jézus, aki ugye egyszerre ember, tehát gyönge, halandó, szenved, ez a Jézus egyszerre Isten is, akiben Isten ereje és teljessége lakozik. Ugye ő az, aki először ugye elvi győzelmet arat a gonosz fölött a pusztai megkísértésben, ellenáll a rossznak, világosan lát és helyes döntéseket hoz, elvben, lélekben, szellemben, fejben győzi le a gonoszt, a sátánt. Most ez a Jézus az elvi győzelmet a kereszten valódi győzelemmé teszi. Ellent mond a gonosz csábításoknak, nem ugrik le a keresztről, nem bizonyítja nyilvános csodával, hogy ő Isten fia, ő Isten és ember iránti szeretetből vállalja a halált, meghal. Azt mondja Szent Pál, hogy ezzel megbocsátotta minden bűnünket, a követelményeivel terhünkre szóló adós levelet pedig eltörölte, és a keresztre szegezve megsemmisítette. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztus által diadalmaskodott rajtuk. Jézus halála, ez az igazi erő, ami látszólag gyöngeség, valójában Istennek ereje és bölcsessége abban nyilatkozott meg, hogy Jézus által létrehozta a megváltást. A Szentírásból azonban még egy fontos emberünk van, ő pedig Szent Pál. Az a Szent Pál, aki megtérése után hihetetlen erővel és buzgósággal aktív részese az ige hirdetésnek, az egyház missziójának, azzal az öntudattal él, hogy ő maga többet tett az evangéliumért, mint az összes apostol együttvéve. Most ez a Pál találkozik a gyengeségnek a problémájával. Egyrészt úgy, hogy érzi azt, hogy az ő ereje kevés a különféle országokban élő keresztény gyülekezeteknek az irányítására. De ez a Pál ugye átéli az általunk tartalmilag nem ismert, de nagyon súlyos betegséget. Azt mondja, hogy a kinyilatkoztatások nagyszerűsége önhitté ne tegyen, tövist kaptam a testembe, hogy szüntelenül zaklasson és el ne bízzam magam. Háromszor is kértem az Urat, hogy szűnjék meg, de azt felelte, elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségedben lesz teljessé. Örömes dicsekszem tehát gyöngeségeimmel, hogy Krisztus ereje lakjék bennem, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Második korintusi levél. Ezek szerint Krisztus erejéhez akkor férkőzünk legközelebb, amikor emberileg a leggyámoltalanabbnak, legkiszolgáltatottabbnak érezzük magunkat. Akkor tudunk Szent Pálhoz hasonlóan Jézussal együtt szenvedni, hogy nem keressük a megpróbáltatásokat és a szenvedéseket, de ha már ezek kiküszöbölhetetlenül jelentkeznek, akkor Jézushoz hasonló lelkülettel nem lázongunk Isten ellen, hanem fölajánljuk másokért a szenvedéseinket. Amikor emberileg leggyöngébbek vagyunk, akkor valósul meg bennünk és általunk Krisztusnak az ereje. Amikor gyengék vagyunk, akkor vagyunk valójában a legerősebbek. Keresztény élet nem más, mint egy állandó lelki harc. Ellent kell állnunk a saját gyarlóságainknak, rossz szokásainknak, le kell győzni a lelki fáradtságunkat, sokszor a lendület hiányunkat, de bizony le kell győznünk a világ csábításait, ellent kell mondanunk a sátán cselvetéseinek. A keresztény élet nem más, mint állandó lelki harc. És Krisztus lelkének a segítségével, tehát Isten erejével tudjuk ezeket a harcokat úgy megküzdeni, hogy nem omlunk össze. Amikor úgy érezzük, hogy erőnk határán vagyunk, akkor Istentől mindig valami plusz segítséghez, erőforráshoz jutunk. Meg kell érlelődnünk, hogy mi is ki tudjuk mondani Szent Pállal a következő szavakat, hogy örömmel szenvedek értetek, testvérek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének az egyháznak a javára. Mi a tanulság mindebből? Az, hogy az új szövetségi szentírás erő, bátorság fogalma egyrészt a krisztusi cselekedetekhez segít hozzá minket, másrészt pedig a krisztusi lelkülettel való szenvedéshez segít hozzá minket, és mind a kettőben, az aktivitásban is, meg a nehézségek elviselésében is tudnunk kell azt, hogy Isten Jézus Krisztusban és Jézus lelke által, a Szentlélek által megajándékozott minket a saját erejének a teljességével. Ez segít minket földi megpróbáltatásainkban, és ő, a Szentlélek, Isten ereje segít minket, hogy el tudjuk érni majd örök célunkat, az üdvösséget, a testi feltámadást is. Az ókori görögök azt mondták, hogy a bátorság nem más, mint az erő megnyilatkozása az ember cselekvésében. A Biblia azt mondja, hogy a bátorság az nem más, mint Isten erejének a megnyilatkozása az ember cselekvésében és az ember szenvedésében. Ezeket a filozófiai és bibliai gondolatokat fogjuk majd legközelebb folytatni, azzal, hogy átnézzük, hogy a teológia mit tanít a bátorság erényéről.
0: Néhai Tarjányi Zoltán professzor erkölcs teológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talpkő című podcastján. Új műsorral legközelebb két hét múlva jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a Dallamív most kezdődő fél órájában az 1635. szeptember 8-án Kismartonban született Esterházy párra, a jeles politikusra, katonára és költőre emlékezünk, legfőképpen terjedelmes kantáta gyűjteményével, amely révén zenei életünk egyik legkorábbi hírességét ünnepelhetjük személyében. Az általa összegyűjtött és kiadott Harmonia Coelestis alapján a zenetörténet írás komponistaként is számon tartotta. Írta róla az Esterházy hercegi udvar zenéjét bemutató tanulmányában Sas Ágnes zenetörténész. Az újabb kori kutatások azonban rávilágítottak arra, hogy a kötetben közölt dallamok többsége közhasználatú népének volt, és a feldolgozások sem tőle származnak. A komponálást jól képzett udvari muzsikusaira bízta, egyes darabokat pedig teljes egészében más forrásokból vett át. A gyűjtemény utóbbi időben előkerült, metsző példányként használt kéziratának külalakja is heterogén eredetét tükrözi, vagyis a herceg csak a korabeli szóhasználat értelmében az ének szövegek összeállítójaként és a kötet szerkesztőjeként tekinthető szerzőnek. A Harmonia Coelestis jelentős része a Boldogságos Szűz Mária dicséretének szentelt, ezért miközben Esterházy Pál emléke előtt tisztelgünk születési évfordulója alkalmából, egyúttal köszöntjük a héten névnapjukat ünneplő Máriákat. A Capella Savaria és a Szombathelyi Ének Együttes 1991-es Hungaroton felvételén Fers Márta, Károly Katalin és Zádori Mária énekli a szólókat. A karmester Németh Pál.

0: Kedves hallgatóink, a dallamív elhangzott fél órájában az 1635. szeptember 8-án született Eszterházy párra emlékeztünk Harmónia Célestis című kantáta sorozatának részleteivel. Fers Márta, Károly Katalin, Zádori Mária énekelt, a Szombathelyi Énekegyüttest és a Capella Savariát Németh Pál vezényelte. Az összeállítást Magyar Kornél szerkesztette.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Az ukrajnai erőszak és pusztítás befejezésére szólított fel 14. Leó pápa vasárnap az úrangyala elimádkozása után, számolt be hétfőn a Vatican News. A Szentatya együttérzését fejezte ki az évek óta háborútól szenvedő ukrán lakossággal, külön is megemlítve a közelmúltban városokat és polgári infrastruktúrát ért támadásokat. A pápa arra kérte a felelősöket, hogy nyissanak utat a párbeszéd és a béke előtt. Reményét fejezte ki, hogy a tárgyalások újraindítására tett erőfeszítések konkrét eredményeket hoznak, és nagyobb teret adnak a diplomáciának, összegezte a cikk. Szeptember 11-ére egyeztetésre hívta az életvédő szervezetek képviselőit Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, írta a civilek.info az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület közleménye alapján. A szervezetek korábban nyílt levélben kifogásolták, hogy nem kaptak megfelelő képviseletet az abortusz szabályozással kapcsolatos civil egyeztetéseken. A találkozón várhatóan szóba kerül a szív-hangrendelet, az esemény utáni tabletta vény kötelezettsége és az abortusz tabletta esetleges bevezetése is. Az életvédő szervezetek közölték, a várandós nők támogatása mellett a jelenlegi életvédelmi szabályok fenntartását képviselik az egyeztetésen. Pápai áldásban részesíti a híveket Marton Zsolt megyés püspök a Váci Egyházmegye alapításának ezredik évfordulóján, számolt be a Magyar Kurír hétfőn. A milleniumi ünnepi szentmisét szeptember 19-én délután 3 órakor mutatják be a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban. A pápai áldás áhítatos fogadásához a szokásos egyházi feltételek teljesítése mellett teljes búcsú kapcsoló, amelyet a hívek önmagukért vagy egy elhunytért is felajánlhatnak. A jubileumi nap célja, hogy az 1000 éves évforduló a történelmi megemlékezés mellett a lelki megújulás alkalma is legyen. A közéleti verbális bántalmazás visszaszorítását sürgette Forsthoffer Ágnes házelnök az országgyűlés őszi ülésszakának hétfői nyitányán, tudósított hétfőn az MTI. A házelnök különösen a női közéleti szereplők külsejét sértő megjegyzések ellen emelt szót, és közös fellépést kért a képviselőktől. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az előző 16 év kormányzását bírálta, többek között az egészségügy, az oktatás és a vasút helyzetét említve. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője pedig a kormány nemzetpolitikáját és gazdaságpolitikáját kritizálta, valamint azonnali béremelést sürgetett a rendőröknek. Hiba határon belül csökkent a Tisza és a Fidesz-KDNP támogatottsága a nyár végén, írta a HVG a Republikon intézet felmérése alapján. A teljes népesség körében a Tisza 56, a Fidesz-KDNP 19%-on áll, míg a biztos párt választóknál 68-22% az arány. A Mi Hazánk támogatottsága eközben kismértékben emelkedett, a teljes népesség körében 7%-ot mértek a pártnak. A felmérés augusztus 26-a és szeptember 1-e között 1000 ember telefonos megkérdezésével készült. Közlekedési hírek következnek. Az M60-as autópályán az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény Búj csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a belső és a leálló sávot. Csak a külső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Végül az időjárásról. Napos időre számíthatunk, időszakosan fátyol, helyenként gomoly felhőkkel, de csapadék nem várható. A déliesre forduló szelet néhol élénk lökések kísérik. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 13-23 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 18 órakor lesz. 17 óra 5 perc. Kedves hallgatóink, adásunkat a Magvetés műsorával folytatjuk. Következik a Hitéletünk krónikája.

Az idei Szeretetlen Fesztivál találkozásokból épült fel. Arról szólt, hogy merünk-e Krisztusra mutatni, merünk-e igent mondani Isten hívására, és merünk-e visszatérni hozzá akkor is, amikor már messzire sodródtunk. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A találkozón Szabó József atya a lelki és szellemi küzdelmekről beszélt. Arról, hogyan maradhatunk meg Krisztusban a félelmek és nehézségek között. Farkas Ferenc személyes tanúságtétele megmutatta, milyen hosszú lehet az út az Istentől való eltávolodástól a visszatalálásig, és hogy Isten hűsége akkor sem fogy el, amikor a miénk meginog. Martos Levente Balázs püspök atya homiliájában keresztelő Szent János alakján keresztül a hivatásról, az Istenre mutató életről és a kegyelem erejéről beszélt. Három történet, három nézőpont, egyetlen üzenet. Isten nem mond le rólunk. Martos Levente püspök atyát Tóth Kata kérdezte.

0: Ma sokat beszélünk a hivatás hiányáról. Mit jelenthet a gyakorlatban az a gondolat, hogy kérjetek az aratás urától? Hogyan kérhetünk buzgó, lelkes fiatalokat az egyház számára?
1: Ugye amiért imádkozunk, azért mindig jó tennünk is, akkor hiteles a kérésünk, hogyha a szükségletünket megértjük, feltárjuk Isten előtt, és közben egyre inkább felszabadulunk arra, hogy azért cselekedjünk is. A hivatásokért imádkozni az azt jelenti, hogy elismerjük ezt az isteni tervet, amelyiket valamennyire megértettünk, valamennyit látunk belőle a Szentírásból, a szentek életéből. Tehát valamennyit tudunk arról, hogy milyen az értelmes emberi élet. És ezért imádkozunk, hogy ezt kiteljesedjék, ez folytatódjék. De másfelől meg nyilván azt tehetjük, hogy egy olyan közösséghez tartozunk, vagy olyan módon élünk az emberek között, hogy megbecsüljük azokat, akik többiek szolgálatát vállalják, megbecsüljük azokat, akik odaadó életet élnek. Ez nem csak a papi hivatásra érvényes, de arra is. Ugye látjuk, hogy manapság is vannak olyan szolgálatok, olyan hivatások, amelyekre nem szívesen vállalkoznak az emberek, nem járnak magas anyagi megbecsüléssel, néha az erkölcsi megbecsülésük is kétséges. Azt hiszem, hogy ha igyekszünk egy olyan közösséget alakítani, amelyik ezeknek a valódi odaadást, vagy néha áldozatot követelő hivatásoknak az értékét tudatosítja, tehát hogyha egy ilyen közösséget igyekszünk építeni, akkor azzal sokat tehetünk a hivatásokért.
0: A papi hivatás magasztosságáról ugye sokat beszélünk. Ugyanakkor a pap is ugyanolyan esendő ember, mint bárki más. Hogy lehet szeretettel kezelni?
1: Ma sokat beszélünk arról, hogy aki mint egy kiemeli magát a mindennapok világából, ahhoz nem lehet kapcsolódni. A mai ember nagyon sokszorosan kapcsolódni akar a másikhoz. Szeretni azt átélni, hogy a másik ugyan tőle nyilvánvalóan különböző, de mégis összetartoznak. Én azt hiszem, hogy a papsággal is az a helyzet, hogy alkalmanként olyan fajta prófétát keresünk, aki teljesen más, aki egy egészen más világnak az értékéről és valóságáról tesz tanúságot. Más alkalommal azt éljük át, hogy szeretnénk, hogyha mégis ő is olyan lenne, mint mi, ha egy lenne közülünk. Amikor valakinek a határai, a gyengeségei bántanak bennünket, akkor gyakran a mi személyes szükségletünk nem teljesül. Tehát amikor arra várnánk, hogy az illető meg tudja bennünket erősíteni a kétségeinkben, de ő is kétségeskedik, akkor arra várnánk, hogy az illető erős legyen, mint egy jó apa, de helyett gyenge, és esetleg nem is figyel ránk rendesen, akkor hiányt szenvedünk, akkor megszólal bennünk az a fájdalom, ami az emberhez hozzátartozik. Hát még, hogyha az illető kifejezetten rosszat tesz nekünk, tehát hát még, hogyha valami kisebb, nagyobb hibát, vétséget követel velünk szembe, ezt Isten ne adja, de sajnos mégis hát tudjuk, hogy megtörténik. Tehát amikor ilyesmi történik, akkor pedig kifejezetten károsodik bennünk az a remény, hogy Isten küldötteként az emberek tudnak közöttünk működni. Én azt gondolom, hogy az érettségünkhöz, a felnőttségünkhöz hozzátartozik, hogy egyfelől mi Istentől kérjük, hogy ő legyen az, aki végül is közvetlenül, mint egy odafigyel arra, amire nekünk igazán szükségünk van. Ha ezt így tesszük, akkor tulajdonképpen meg tudjuk neki engedni, hogy bizonyos helyzetekben az emberek csalódást okozzanak, és mégis arra tudunk figyelmesek lenni, hogy Isten nagyobb, és ő akkor is közel van hozzánk. Tehát tulajdonképpen az egyház szolgáló tagjai, a szolgálati papság részesei azért vannak, hogy elvégezzék ezt a sajátos szolgálatukat. Amikor ebben mégis kudarcot vallanak vagy gyengék, azt hiszem annál inkább kell kérnünk Istent, értük, és persze magunkért is, meg az egész egyházért.
0: Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznia egy fiatalnak, vagy egy idősebbnek akár, aki hallgat minket, hogy mit szeretne Isten ma személyesen neki mondani? Tudna egy ilyen üzenetet küldeni neki?
1: Isten úgy alkotott meg téged, hogy rengeteg jót adott beléd. Sokféle módon az egész történetedben, sőt az elődeidnek a történetében is olyasmit helyezett el, amiből te életet tudsz fakasztani, amit te tovább tudsz fejleszteni, amit a jelennek a körülményei között a magad és mások boldogulására fel tudsz használni. Szívből kívánom, hogy megtapasztald Isten jelenlétét, aki ezen az úton kísér, és szívből kívánom, hogy észrevedd azokat az embereket is, akik szurkolnak neked ebben a nagy munkában.
2: Martos Levente Balázs püspökatya szavai után talán még erősebben érezzük, a hivatás nem elsősorban arról szól, hogy mi mit szeretnénk kezdeni az életünkkel, hanem arról, hogy merjük-e meghallani azt a személyes meghívást, amellyel Isten bennünket keres. De mi történik akkor, amikor az ember egy időre mégis elveszíti ezt a kapcsolatot? Amikor eltávolodik, rossz döntéseket hoz, és egyszer csak azt érzi, talán már túl messzire került. A most következő tanúságtétel éppen erről a visszaútról szól. Arról, hogy Isten hűsége sokszor akkor válik igazán láthatóvá, amikor az ember felismeri saját hűtlenségét.
3: Köszöntöm a rádióhallgatókat, Farkas Ferenc vagyok, Hódmezővásárhelyről jöttem. Valóban így a függőségeim mélypontján az alkoholfüggőségről beszélünk. Eljutottam egy olyan terápiára, ahol az gyógyulásomhoz egy nagyon fontos lépés lett volna, hogy az Istennel való kapcsolatomra épüljön ez a gyógyulás, hogy az Istennel való kapcsolat a mozgatórugója a függőségbe való gyógyulásnak. És mivel, hogy én már jóval korábban úgymond megtértem, és 10 évig volt egy komoly Istennel egybekötött életem, ami megszakadt, mert visszaestem az alkoholizmusba, eltávolodtam Istentől, sőt, megfogalmaztam, vagy ki is mondtam, hogy Isten elhagyott, valahogy, mint egy őt hibáztattam. Talán azért, hogy visszaestem, és újra a szenvedélyeim fogságába élek, miközben családom, gyerekeim, feleségem mind megsínylik ezt az állapotot. Eljutottam egy terápiára, ahol, hát ezt őszintén elmondtam a segítő doktornőnek, hogy nekem nehezen megy ez az Isten kérdés, mert én már voltam nagyon közel Istenhez, de most úgy érzem, hogy el vagyok hagyatva őtől le. Nem vagyok közel hozzá, azt se tudom egyáltalán, lehet-e benne hinni, bízni. És akkor a doktornő csak ennyit mondott, hogy de hogy hagyta el az Isten magát, Ferenc? Ha maga hagyta el őt. És most nagyon egyszerűen vissza lehet térni hozzá. Nem is mondom meg, hogy hogyan. Tudja maga. És akkor ez olyan hatással volt rám ez a mondat, hogy egész éjszaka nem aludtam, hanem próbáltam elhinni és fölfogni, hogy ez valóság. És igazából azon az egyetlen éjszakán így átfordult az életem, és újra átéltem azt, hogy közel vagyok Istenhez. Sőt, átéltem azt nem csak gondolatban, hanem szinte így fizikailag, érzelmileg is, hogy amikor én azt hittem, hogy el vagyok hagyatva, igazából akkor is velem volt. Csak várt arra, hogy újra felé forduljak. Szinte mai napig nem értem, hogy tarthatott ez a úgymond várakozás, ez a várás az én részemről 10 évig. Igen, ez valóban egy erős mondat, ami meghatározza az életemet, hogy vissza lehet térni Istenhez bármilyen mélységből, bármilyen távolságból, mert ő nem hagyott el. De amikor benne vagyok ebben a mélységben, akkor ki kell mondani, hogy nagyon, nagyon távol éreztem magam. Nagyon elhagyatva éreztem magam, de mint hogy a tanúságtételemben is mondtam, hogy az elveszett bárány is olyan, hogy igazából csak ő hiszi azt, hogy el van veszve, valójában a pásztor figyeli, a pásztor keresi, a pásztor megy utána, és egyszer csak megfordítja jó irányba. Itt vagyok, meg itt vannak a többiek is, hanem te állsz félre, te bújtál el egy bokor mögé, te nem látod a többieket, te nem látsz engem, de mi itt vagyunk. Persze nem volt olyan egyszerű ezt megélni, nem volt olyan egyszerű ezt végig gondolni akkor sem, meg ma is elhinni, de én azt hiszem, hogy ami fontos tanulság számomra az, hogy egy dolog az, hogy hiszek Istenbe, és egy másik dolog az, hogy bízok is benne.
0: Talán mondhatjuk azt, hogy az ember sokszor éppen akkor érzi magát a legtávolabb Istentől, amikor a legnagyobb szüksége lenne rá. Ön mit tanult abból az időszakból, amikor már úgy érezte, hogy nincsen visszaút?
3: Hát természetesen ebből csak utólag lehet tanulni. Így szokták mondani, hogy a buta ember az utólag okos. Hát én is besorolom magam ebbe a kategóriába. Most igazából utólag látom azt, hogy ezek a kategóriák valójában nem egészen így vannak. Mert Isten akkor van a legközelebb hozzám, amikor úgy érzem, hogy nagyon nagy szüksége volna rá, de még sincs valahol itt. A könyvem, amiről beszéltem is a tanúságtételemben, egy külön fejezetet írtam erről, hogy milyen érzés lehetett az, meg milyen érzés nekem is az, hogy akkor azt tapasztalom, hogy Jézus alszik az életem csónakjába, miközben tombol a vihar. És hogy emlékezzünk vissza, hogy felidézzük ezt a jelenetet, a tanítványok is azzal mennek oda Jézushoz, hogy azt mondják neki, hogy nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Hogy tudsz te aludni, mikor itt vagyunk a halál torkába? és akkor fölébresztik Jézust. És én nekem az a legfőbb tanulságom, hogy egy, hogy föl kell ébreszteni Jézust, kettő pedig egy óriási tanulság az, amit Jézus akkor tesz, és az én életemben is ez így volt, hogy fölébresztem Jézust, ő lecsendesíti a vihart. De nem azért csendesíti le a vihart, és nem azért oldotta meg az én életem problémáit se, hogy most megoldjunk egy nehéz helyzetet, meg kihúzzalak a nehéz helyzetből, hanem hogy megmutassa azt, hogy mi van valójában, hogy valójában ez a vihar, az a te fejedbe, a szívedbe, vagy a gondolataidba, érzéseidbe van, a valójában békesség van, itt vagyok melletted, még ha te vihart is élsz meg, és igazából békében is lehetnél, nyugalomban is lehetnél. Nekem ez a legfőbb tanulság ezekből az évekből utólag, hogy Jézus akkor van nagyon közel, amikor nagyon nagy szükségünk van rá. De azért ébresszük csak föl nyugodtan, és meg fogja mutatni azt, hogy béke van, csönd van, és nyugalomban is lehetsz.
0: A megtérés sokszor nem egyetlen pillanat, hanem egy hosszú út. Az ön életében mi volt ez a pont, amikor már nem csak hitt Istenben, hanem újra valóban rámerte bízni az egész életét?
3: Hát talán ez az a pont volt, amikor hazajöttem erről a fél éves terápiáról, és akkor azt hittem, hogy abba voltam, hogy mondjuk ilyen 101 néhány nap józanság után, ha mindenki hasra esik előttem, hogy ez igen, most már felmutattam valamit, itt van, megjött a józan férj, a józan apuka, és talán a gyerekeim hamarabb tudtak váltani, de a feleségem úgy igazából nagyon megsínylette ezt az elmúlt 10 évet, és nagyon el is távolodtunk egymástól, és azzal kellett szembesülnem a terápia után, és néhány hónap józanság után, hogy hát nem olyan egyszerű ez visszanyerni az ő bizalmát, az ő szeretetét. Volt is bennem egy ilyen gondolat, hogy lehet, hogy ez nem is fog sikerülni. Együtt voltunk, együtt maradtunk, imádkoztunk együtt, jártunk lelki gyakorlatokra, de mégis egy távolság is volt köztünk, és eltelt egy-két év, amikor eljutottam arra a pontra, hogy ha ez nem változik, hiszen én tehetek róla, hogy ő ilyen érzésekkel, vagy ilyen nehézségekkel van irántam, én attól még lehetek boldog az én Istenemmel, boldog azzal a feleséggel, aki így is itt van mellettem, és valahogy elfogadtam ezt az egész helyzetet, hogy nem változik semmi, és így kell tovább élnünk együtt, hogy érzelmi távolság vagy egy fal is van közöttünk. Én akkor is élhetek egy teljes életet, akkor is élhetek egy boldog életet, mert szabad vagyok a legfőbb függőségemtől, újra rátaláltam az én Istenemre, az életem többi felületével meg majd lesz valahogy. És azt hiszem, amikor erre a szabadságra, vagy erre a békességre, vagy belső, akár nevezhetem így most utólag is, hogy boldogságra jutottam, akkor egyik napról a másikra leomlottak köztünk ezek a falak, és újra visszanyertem az ő szeretetét, közelségét. Tehát, de akkor ezt úgy éltem meg, hogy ez egy ajándék, mint hogy alapszinten is ajándéknak kéne lenni, de akkor különösen is úgy értem meg, hogy ez egy ajándék, ajándék a Istennek, mert elfogadtam azt, hogy ennélkül is lehetek boldog, mint hogy van most ez a poén, ezt nagyon szeretem. Mi a titka egy boldog házasságnak? Boldog emberhez kell feleségül menni.
0: Ha most egy olyan ember hallgatja ezt a beszélgetést, aki azt gondolja magáról, én már túl messzire kerültem Istentől, nekem már nincs visszaút. Mit mondana neki a saját életének tapasztalatából?
3: Tudnám arra bíztatni, hogy most ne halogassa, csak tegyen egy próbát ezzel az Istennel, hogyha most tényleg törődsz velem, akkor mutasd meg magad itt és most. Sokszor annyira megkeményedünk saját bűneinkbe vagy függőségünkbe, hogy képtelenek vagyunk egy ilyen egyszerű kis imádságra, fohászra. Én a magam életéből sokszor tapasztaltam ezt mások életében is, hogy Isten mindig válaszol ezekre a véghelyzetekbe kimondott imákra. Meg talán javasolnám azt, hogy forduljon közösséghez. Mondjuk menjen el az anonim alkoholistákhoz, ahol én magam is 19 év józanság után is, ha tehetem, elmegyek, megfordulok, mert mindig Isten élménnyel, Isten tapasztalattal gazdagodok ebbe a közösségbe.
4: Amikor szellemi vagy lelki harcról beszélünk, akkor magában a terminus technicus, hogy a mi mint vallásos emberek küzdünk a gonosz kísértése ellen. Ez nem a pszichét jelenti önmagában, hanem jelent kísértéseket, jelenti azt, hogy az evangélium megélése mellett döntök, és lehet, hogy fáj, vagy jönnek a kísértések, vagy a kisítősé, de mindenképpen az Isten mellett, az evangélium megélése mellett döntök, és amikor valami el akar ettől vinni, akkor annak nemet mondok, és tulajdonképpen ezt nevezzük a harcnak.
0: Ha jól értem, akkor sokszor nem valami látványos rosszról van szó, hanem egy gondolatról, egy félelemről, egy reménytelenségről, vagy arról az érzésről, hogy Isten biztosan nem szeret engem. Hogyan ismerhetjük fel, hogy egy ilyen belső küzdelemben mi az, amire érdemes különösen odafigyelnünk?
4: De ez mindenképpen kell egy úgynevezett lelki intelligencia, vagyis az, hogy valaki reflektál saját magára. Nem csak éli az életét, nézi a telefon, tévét, akármit, hanem leül is reflektál és nézni, Szent Ignác fogalmazza belső megmozdulásait. Ezek gondolatok, érzések. És azt is megvizsgálja, hogy ezek az Istentől elvisznek, vagy közelebb visznek. Tehát például jön valamilyen rossz gondolat, hogy az Isten nem szeret, amit mondott is, hogy nem szeret akkor, hogy ez nem igaz. Tehát az egyház, a Szentírás tanítása szerint ez hazugság, mert az Isten végtelenül szeret. És akkor nem engedem, hogy ez a gondolat elterjedjen bennem, rám üljön, hanem igenis, Uram, te szeretsz engem, és hogy te nagyon-nagyon közel vagy hozzám, és hogy te igent mondtál rám, és elkezdem akár dicsőíteni az Isten, tehát, hogy erre a belső megmozdulásra úgy reflektálok, úgy kezdek el imádkozni, ami az Istenhez közelebb visz. Ez most csak egy példa, de ezt jelenti.
0: Az ön tapasztalata szerint mi az, amivel a gonosz a legkönnyebben próbálja meg eltávolítani az embert az Istentől?
4: Igazából azt kell látni, hogy a gonosz a hazugságatja, a legnagyobb profi hazudozó, és mindenkit személyesen a maga gyengeségénél fogva próbál megragadni. És hogy kinek mire van szüksége, lehet, hogy például valakinek a túlzott magabiztosság, a hiúság, a gőg, amikor azt mondja, hogy én most már megelégedett vagyok, nem kell csinálnom semmit, de a szorongással, a félelemmel, tehát mindig személyre szabottan, ami az ő gyengesége, ami őt elviszi az Istentől. Tehát profi hazudozó, aki nagyon intelligens, és hogy tudja, hogy mi az a gyenge pontunk, ahol meg lehet ragadni, esetleg még úgy, hogy ne is fogjunk gyanút.
0: Ön szerint hol húzódik a határ a hétköznapi lelki nehézség, a pszichés problémák és a valódi szellemi küzdelem között? Miért fontos, hogy ezt az egyház nagy körültekintéssel külön tudja választani?
4: Fontos látni a kompetencia határokat, de a valóságban ez egy egységet alkot. Tehát amikor ez a görög filozófia szerint ez a trikotomizmusnak nevezi, hogy van a test, a pszichi és a lélek. A test, hát ami a testünk, a pszichi, ez a pszichének a működése, tehát az agyban lévő folyamatok, a lélek pedig, amit az Istentől kaptunk, ami az Istennek a teremtménye, és ami az Istennel való kapcsolatot megéljük. Ez egy egységet alkot, és látni kell azt, hogy amikor például gyógyítás van, hogy most mi is az, amit gyógyítanunk kell. Például lehet valaki testileg nagyon egészséges, pszichésen is minden rendben van, de halálos bűnben él, azt jelenti, hogy lelkileg halott. De a szentek között is volt sok olyan, aki például testileg beteg volt az akkori kor orvostudomány, és hát amire képes volt akkor, úgy tudták gyógyítani, a pszichében is vannak sérültségek, azonban mivel az Isten mellett döntöttek, és kitartottak mellett, ezért lelkileg egészségesek, szentek. Tehát látni kell azt, hogy ezt a három igazából az egy valóságot alkot, tehát mi együtt éljük meg ezeket, de látni kell a kompetencia határokat, hogy mit kell gyógyítani, mire kell a figyelmet szentelni, és hát persze igazából mind a három fontos, hogy egészséges legyen, de számunkra a legfontosabb az életszentség.
0: Beszélhetünk-e ön szerint úgy szellemi harcról, hogy közben ne a gonoszra irányítsuk a figyelmet, hanem magára, Krisztusra? Miért éppen az Istenbe vetett bizalom, az ima, a szentségek és a bűnbánat lehetnek a legerősebb kapaszkodóink az életben?
4: Hát a szellemi harcnak a lényege, hogy az Isten mellett kitartani, az ő szeretetéből, kegyelméből élni. Tehát az Isten a lényeg. Rá figyelek, tőle kérek segítséget, őt nézem, ő az én Uram, Istenem, őt szeretem, tehát mindenem ő, az Isten. A gonoszt úgy nézem, mint aki ettől el akar vinni, akit hiszek az ő valóságos létezésében, de nem ő a lényeg, nem azt akarom, hogy körülötte forogjon minden, hanem én az Istenhez ragaszkodom, és tulajdonképpen kicsit hasonlít ahhoz, amikor Péter a vizen jár, amikor Jézus nézte, akkor megállt a vizen és tudott felé lépni, amikor elkezdte nézni a sötétséget, és most szimbolikusan a sötétséget, nem csak magát a vizet, akkor pedig elkezdett süllyedni. És ha valaki csak a rosszat, a gonosz nézi, a gonosz a hazugság atya, ő próbál minden formában a hazugságot mondani, becsapni és lehúzni, de ha Jézusra nézek, akkor pedig belőle mellétek erőt, és hogy felé fogok menni.
0: Mit mondana annak az embernek, aki fáradt, küzd, sokszor fél, és úgy érzi, egyedül maradt a problémáival?
4: Ez egy szentírási résztel válaszolnék a Máté evangélium 11. fejezetében, hogy Jézus arra hív, hogy jöjjetek hozzá mindannyian, akik fáradtak vagytok, az életterhét hordozzátok, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, tanuljatok tőle, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. És hogy Jézus nem megnyugszik a lelkünk, mert az én igám édes, az én terhem könnyű. Tulajdonképpen ebben benne van minden, hogy az iga az a törvénynek a teljesítésére, mivel az Ószövetségben, ahogy ezt előadták az írástudók, igazából egy teherré vált, és ma magyarban is most az iga is azt jelenti, hogy olyan óriási ter, ami nem embernek való, ami tönkreszt lesz, ami lehúz. És hogy felismerni azt, hogy sok olyan terhet, igát hordozunk, nem is vettük észre, ami elvárásai, mások elvárásai, vagy én azt hiszem, hogy ő azt hiszi, hogy én azt hiszem, meg azt várják tőlem, rengeteg ilyen iga van, és ezeket felismerni, lerakni, és azt venni magamra, ami Jézustól való. És az mindig egyszerű, meg annak van értelme. Annak a kereszteknek is, amit mindenképpen el kell hordoznom, van értelme, és ezért édes, és ezért könnyű, meg ő segít. Tehát tulajdonképpen egyfajta életrendezés, letenni mindazt, ami nem az Istentől való, és felvenni úgy, ami Jézustól való. Ez a szentírási rész, persze ez egy komoly elmékedést jelent, de ezt adnám tanácsul, meg azt, hogy Jézushoz menni, és ilyen lerakni a küszöbön a rengeteg felesleges szenvedést, és azt magamra venni, ami Jézustól való.
2: Szabó József atya előadásában a lelki és szellemi küzdelmekről beszélt, és arról, hogy miközben komolyan kell vennünk ezeket a harcokat, a tekintetünket nem a rosszra, hanem Krisztusra kell szegeznünk.

szeretetlen fesztivál elmúlhat, a színpad elcsendesedhet, a tömeg hazatérhet, de egy-egy mondat talán velünk marad. Talán az, hogy Isten akkor is hűséges, amikor mi hűtlenné válunk. Talán az, hogy nincs olyan messzeség, ahonnan ne lehetne visszatérni hozzá. Talán az, hogy a hivatásunk nem önmagunk megvalósításának története, hanem Isten szeretettel teli meghívása. És talán az is, hogy amikor küzdelmek, félelmek vagy kísértések vesznek körül bennünket, nem kell egyedül megvívnunk őket. Mert a keresztény ember végső kapaszkodója nem a saját ereje, hanem Krisztus. Talán ez lehet az idei Mária Remetei Szeretetlánk Fesztivál egyik legfontosabb üzenete, Isten keres bennünket, nevünkön szólít, és akkor sem enged el, amikor mi már azt hisszük, hogy elvesztettük őt. Megköszöni figyelmüket a technikai munkatárs Urbán Péter, a riporter Tóth Kata nevében is a szerkesztő Kékes Jenikő.

közérthetően. Mai témánk az alapkérdések között is az egyik legfontosabb. Címe Jób kérdése, a Jób könyvének 14. fejezet 10. verse: ha meghal az ember, hol van ő? Ha meghal az ember, hol van ő? Mi az, hogy az ember meghal, és hol van, aki meghalt? Nincs sehol. Eltűnt, megsemmisült, semmivé lett. De hogy lehet az? Ha nem semmisült meg, akkor pedig hol van most? Mi a halál, miben áll, mit jelent? És van-e valami utána? Mi történik a halál után? Temetéseken gyakran látom, hogy az emberek hívők, nem hívők, milyen tompa belenyugvással viseltetnek a halál iránt. Élt, és most meg meghalt. Elpusztul a növény, az állat, az ember is. Ez a természet rendje. Hát nem, ez nem rend, ez borzasztó és elviselhetetlen. A nagy teológus Pascal hasonlata érzékelteti ezt számomra legalábbis, aki ezt írja. Képzeljük el, hogy van egy nagy embertömeg, akik közül nap mint nap kiválasztanak egyeseket, és a többi szeme láttára agyonlövik őket. A többi meg csak nézi ezt, annak tudatában, hogy holnap tán rá is sor kerül. A szív legmélye ebbe nem tud belenyugodni. A halál, mint végleges megsemmisülés, elfogadhatatlan az ember számára. Még az a nagy magyar költőnk Szabó Lőrinc sem volt képes elfogadni, aki pedig kihívóan hirdette magát materialistának, meg ateistának. Csak az Imént című versében a halálról így ír: ez a legfurcsább, a semmi, hogy lehet többé sose lenni, ez a legérthetetlenebb. Végső lakójául agyamnak a nagy csodálkozás marad csak, hogy voltam, és hogy nem leszek. Voltam, és nem leszek. Na ez a borzalmak borzalma, amit elfogadni nem lehet, hogy az ember tele van életszeretettel, törekszik, fáradozik, szenved és örül, és egyszer csak elvágja a fonalat ez a titokzatos valami, a halál. Hogy elveszítjük azokat, akikkel összefűzött a vér, a rokonság kapcsa, a szeretet meg annyi köteléke, és most mindez egyszer csak hirtelen megszakad, mintha sose lett volna. Hogy az ember, aki, mint Kosztolány írja, egyedüli példány, egyetlen van belőle, és soha többé nem születhet a világra még egy olyan, amilyen ő volt. És egyszer csak nincs többé. Isten, a jó és irgalmas Isten nem erre, nem a halálra teremtett minket. Ilyet csak egy gonosz, kegyetlen, szadista Isten akarhatna. A halál elfogadhatatlan, képtelen és abszurd. Mi is a halál? Jézus neve azt jelenti, Isten a szabadító. Ő az, aki megszabadít a bűntől és a haláltól, ezt ígéri a neve. De 2000 év múlt el, mióta ő a földön járt, és mégis meghalnak azok is, akik hittek az ő szabadításában. Hát hogyan válik valóra ez az ígéret? Kicsoda, hogyan, mikor szabadít meg minket a haláltól? Pál apostol az első korintusi levél 15. fejezet 26-os versében így ír: utolsó ellenségként a halál semmisül meg. Tudnék, mikor a jelen világ helyébe Isten megteremti az új ég és új föld birodalmát. Ha a halál az utolsó ellenség, akkor van egy másik utolsó előtti ellenség is, amelynek meg kell semmisülnie ahhoz, hogy a halál is megsemmisüljön. És ez pedig a bűn. Mert a bűn a halál oka, amint írva van, Római levél
6. fejezet 23-as vers. A bűn

Zsolnya halál. De nem a testi halál, hanem a második halál, a kárhozat halála. Na az a bűn Zsolnya. A halál az ember bűnének, azaz önközpontú, önző beállítódásának, mint egy természetes következménye. Nem arról van szó, hogy Isten így büntetné a bűnt. A bűn saját belső természete, hogy halálba visz. Mert önközpontú alapbeállítódása miatt az ember élete tele van feszültséggel, konfliktussal, harccal, és ez felemészti őt. És végül a halálba viszi. Törvényszerűen, mert így nem lehet élni, ez nem élet, ez halál. A bűnt, a rosszat és annak forrását, a sátánt Jézus Krisztus győzte le a kereszten. Aki nem a maga bűne miatt halt meg, hiszen neki bűne nem volt, hanem az emberek, az összes ember összes bűnéért, minket helyettesítő áldozatként. És ami a csodálatos, hogy innentől kezdve az ő erejével lehetővé válik, hogy most már az ember is le tudja győzni a bűnt a maga életében, ha akarja. Mert azt írja Pál, ez egy nagyon nagy mondat, Római Levél 20-as fejezet, 16-os vers, azt írja, a békesség Istene eltiporja a sátánt a ti lábatok alatt. Fantasztikus. Két erő működik itt. A sátánt, a rosszat, a bűnt, a békesség Istene tapossa el az ember életében, de a lábát rátenni ennek a rossznak, a sátánnak a fejére, azt az embernek kell, és akkor Isten eltapossa az ő lábával. Az embernek kell akarni legyőzni a rosszat, tehát ez egy isteni és emberi együttműködés. De most még mindig ott tartunk, hogy 2000 évvel Krisztus után is azt látjuk, hogy mindenki meghal, hívő, nem hívő, meghal. Hát akkor a legfontosabb, elsődleges tény, amit még keresztények közül is sokan nem látnak világosan, pedig őrülten fontos dolog, hogy a Biblia nem egy, hanem kettő halálról tud. Az első és a második halálról. Az első halál a földi élet vége, ezen mindenki átmegy, hívő, nem hívő, mindenki. De az első halál nem jelenti mindennek a végét. A vég az a második halál, a kárhozat, vagyis az Isten nélküli lét, mely a végítélet nyomán következik be. Ez azokat sújtja, akik életükben tudatosan és végleg visszautasították az életet, Isten kegyelmét. Bár Isten sokáig, sokszor, sokféle eszközzel küzdött értük, ők nem akarták Istent. Aki nagyon szomorú mindegyikükért, de ha őnekik nem kellett Isten társasága, akkor hogyan lehetnének vele, mint egy akaratuk ellenére az örök életben, ugye? Hát sehogy. Isten nélkül maradnak. Ez a kárhozat halál, az igazi, a végleges, avagy második halál, melyről a Jelenések beszél a legtöbbet, de maga Jézus is utal erre a két halálra, például a Máté evangélium 10. fejezet 28-as versben azt mondja, ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni. Vagyis ne féljetek az első haláltól. Inkább féljetek attól, folytatja, aki kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani. A második haláltól féljetek, a kárhozattól, mert az örökre szól. Az ember persze fél a meghalással járó szenvedéstől, és fél, mert a halál számára ismeretlen valami. Ám ami az embert igazán örökérvénnyel fenyegeti, nem ez, hanem a második halál, a kárhozat. Pál kijelentése, a híres kijelentés, hogy a bűn zsoldja halál,
erre a második halálra vonatkozik, a kárhozatra, és nem a testi halálra, az elsőre, amelyik ideiglenes. Jézus ettől a második haláltól váltott meg, a kárhozattól. Az első, a testi halál az ő utána is utalér mindenkit továbbra is.

De mi történik a halálban? Röviden, az ember teremtésének megfordítása. Az ember teremtése, ugye, az úgy történt, hogy Isten vette a föld porát, az anyagot, megformázta, és belé lehelte az élet lehelletét. Így lett az ember élő lényé. De Isten nem a pszichét, a lelket, a személyes lelket lehelte az emberbe ekkor. Nem. A három szent nyelvben, héber, görög, latin, két külön szó jelöli azt, amit mi egy szóval léleknek fordítunk, de ez kettő valami. Van az élet lehellete, a rúa, ami nem jelenti a személyes lelket, az egyedi személyiséget. Arra egy másik szó van, a héberben a nefes, a görögben a psziché, a latinban az animus, vagy anima. A psziché magában foglalja a gondolkodást, akaratot, érzelmet. A lelke pszichéje teszi az embert egyedi személyiségé, de nem a ruach, nem a szellem, nem a görögül pneuma. Hanem a ruach jelentése egészen más: szél, szellem, életelv, életprincípium, életerő, energia, életmozgás, ilyeneket jelent. Ez a rúa személytelen, minden élőlényben közös erő. Isten az anyagba ezt lehelte be, ettől elevenedett meg az addig élettelen emberanyag, és kezdett élni, mozogni. A rúa mindaddig benne van az emberben, míg meg nem hal, mert ez tartja életben, ez az életenergia. A halálban a rúa az visszatér Istenhez, a test pedig visszatér a porba, felbomlik, elenyészik. A teremtés fordítottja ezt, tehát ezt akartam elmondani. A Prédikátor könyve úgy írja le a halált, hogy a por, a test anyaga visszatér a földbe, ahonnan jött. Az éltető lehellet, a rúa meg Istenhez tér vissza, aki azt adta. Az éltető lehelletet, az életerőt, tehát látjuk, hogy nem Isten veszi vissza az embertől, hanem az visszatér hozzá. És a Biblia azt állítja, hogy az ember halála, hát technikailag ugyanolyan, mint az állaté, hogy a ruach eltávozik. Azt írja a Prédikátor a 3. fejezete 19-es versétől kezdve, mert hiszen az emberek fiainak sorsa és az állatok sorsa egy és ugyanaz a sors, amint ezek meghalnak, meghalnak amazok is. Mindben egyforma az éltető lehelet, ruha, mindkettő ugyanarra a helyre jut. Mindkettő, tehát ember-állat, porból lett és visszatér a porba. De ez az első a testi halálra vonatkozik. Az ember sorsának ezzel még nincs vége. Várja a feltámadás és az örök élet vagy örök halál, a második halál, a kárhozat halála. Tehát a Bibliában a ruach, életenergia szó szerepel, és nem a személyes lélek, nem az tér vissza Istenhez. Úgy, hogy elhagyja a testet, elválik, elkülönül a testtől a halálban, és akkortól Istennél van. Nem. Itt megint egy sok évszázados, mélyen meggyökerezett félreértésről van szó, olyan súlyosról, hogy én nem is akarok erről saját kútfőmből beszélni, hanem Ratzinger bíboros könyvét, később ugye 16. Benedek pápa, veszem elő. Az a címe, hogy a végidő, a halál és az örök élet kérdései, magyarul is olvasható. Tehát ő a következőket mondja. A legfőbb nehézséget az úgynevezett köztes idő okozza. Az ember halála, meg a feltámadás és a végítélet között eltelik egy bizonyos idő. Sok, kevés, nem tudjuk. Ez a köztes idő. Mi történik a holtakkal a köztes időben? Vagyis ugye jó kérdése, ha meghal az ember, hol van ő? Ha ma élő hívőket, felekezettől függetlenül, megkérdeznénk, mi az ember sorsa a halál után, akkor nagyon sokan, talán a legtöbben azt felelnék, hogy hát
a lélek halhatatlansága. Hát ez a válasz ugye feltételezi, hogy az ember kettő elkülöníthető, elválasztható részből áll, testből és lélekből, a halálban pedig a két rész elválik egymástól. A test elporlad, elpusztul a földben, a lélek meg a testből eltávozva tovább él, netán boldogan, mivel halhatatlan. Él abban a bizonyos köztes időben, amely az ember halála és a föltámadás közt eltelik. Majd aztán a feltámadáskor újra egyesül a hozzátartozó testtel. Na, ez a hagyományos elgondolás, amivel legalább három nagyon súlyos probléma van. Egy. Az eleve önmagától, természetétől fogva halhatatlan lélektana. Hát ilyen nincs. Egyáltalán nincs semmi, ami önmagától képes lenne örökre megmaradni. Minden, ami él, radikálisan Istentől függ, életét tőle és csak tőle kapja, és nincs örök léte önmagában. Vagyis nincs önmagától halhatatlan lélek. A másik probléma az, hogy a Biblia sehol nem tesz exakt említést erről a különválásról. A testtől különvált lélekről nem. Pedig sokat beszél a halálról, de ilyen különváló és magában tovább élő, majd a testtel újra egyesülő lélekről a Biblia nem tud. Hát a teológusok szerint ez a dualista antropológia, vagyis kétrészes embertan, a görög filozófiából, a platonizmusból, meg az új platonizmusból származó képzet, amely beszivárgott a keresztény tanba, de merőben idegen, teljesen idegen a Szentírástól, és mint ilyen nem fogadható el. A harmadik probléma pedig az, hogy a lélek, a psziché élete, működései, a gondolkodás, az akarat, az érzelemvilág a testhez, legfőképp konkrétan az agyhoz vannak kötve. Hát hogyan élhetne és működhetne akkor tovább a pőre lélek a test nélkül, vagy ha tetszik, az agy nélkül? Ha viszont mégis képes lenne így önmagában élni a mennyben, akkor meg miféle haszna lenne neki a majdani feltámadásból? Miért akarna ő egyesülni a hajdan volt testével? Hát mi jó lenne ebből a léleknek? Azt mondja a maga sajátos stílusában Luther Márton, azt mondja, bolond egy léleknek kell lenni annak, amelyik a mennyben élve még vágyakozna a test után. Hát de lényegében erről van szó. Ratzinger bíboros könyve 156. oldalán szintén karcosan fogalmaz, persze más stílusban, idézem szó szerint. Az összes újabb teológiai traktátust kísérő vagy kísértő tanítás a test és a lélek görög platonikus kettősségéről és a lélek halhatatlanságának ehhez tartozó tanával együtt a teológusok fantáziájának szüleménye, ami nem felel meg a valóságnak. Nincsen ilyen. Így Ratzinger bíboros. És hát lássuk be, hogy a lélek halhatatlansága komolytalanná teszi a halált, mert ha a lélek él tovább, akkor miért baj? És komolytalanná teszi a feltámadást is, mert ennek a bizonyos léleknek nincs szüksége a testre. A valóságnak a Biblia emberképe szerint azt felel meg, hogy az ember test és lélek psziché egysége elválaszthatatlan, az marad a halálban is. Ez az egységes test-lélek, az ember hal meg, tűnik el, az egész, de ez még nem a vég, nem az igazi vég. A Biblia ezt a testi halált alvásnak mondja, és hát olyan gyakran teszi ezt, hogy komolyan kell venni. Az alvás képe magában foglalja, hogy az első halál az egy öntudatlan állapot, melyben az ember nem érzékel semmit, időmúlást sem. Másrészt nem végleges állapot, ugye, hanem van belőle fölébredés. Krisztus ébreszti föl az embert,
és kihívja az életre szavával, amint a negyedik napja halott Lázárt hívta ki a sírjából. És ez a feltámadás. De mindenről, kedves hallgatóim, a halál alvásáról, a belőle való ébredésből, a feltámadásról sokkal többet kell mondani, és mondok is a következő alkalommal. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották.

Múlt és jelen. Dér Katalin előadását hallották. A szerkesztő Kékesi Enikő, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.

0: Corelli C-dur szonátájának második tétele hangzott el.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra van. Híreket mondunk a szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Pápai áldásban részesíti a híveket Marton Zsolt megyés püspök a Váci Egyház megye alapításának 1000. évfordulóján, számolt be a Magyar Kurír hétfőn. A milleniumi ünnepi szentmisét szeptember 19-én délután 3 órakor mutatják be a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban. A pápai áldás áhítatos fogadásához a szokásos egyházi feltételek teljesítése mellett teljes búcsú kapcsolódik, amelyet a hívek önmagukért vagy egy elhunytért is felajánlhatnak. A jubileumi nap célja, hogy az 1000 éves évforduló a történelmi megemlékezés mellett a lelki megújulás alkalma is legyen. Szeptember 11-ére egyeztetésre hívta az életvédő szervezetek képviselőit Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter, írta a civilek.info az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület közleménye alapján. A szervezetek korábban nyílt levélben kifogásolták, hogy nem kaptak megfelelő képviseletet az abortusz szabályozással kapcsolatos civil egyeztetéseken. A találkozón várhatóan szóba kerül a szív hangrendelet, az esemény utáni tabletta vény kötelezettsége és az abortusz tabletta esetleges bevezetése is. Az életvédő szervezetek közölték, a várandós nők támogatása mellett a jelenlegi életvédelmi szabályok fenntartását képviselik az egyeztetésen. Két lépcsőben kapnak béremelést a szociális, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók, hangzott el az országgyűlés hétfői ülésén. Az MTI beszámolója szerint Muhari Gergely, a Tisza képviselője közölte, az első emelés október közepén, a második 2027. január 1-én érkezik. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint jelenleg több mint 6000 munkavállaló hiányzik a szociális és gyermekvédelmi ágazatból. A tárcavezető úgy fogalmazott, a kormány célja az évek óta alul finanszírozott terület megerősítése és a dolgozók anyagi megbecsülésének javítása. Mintegy 33 ezer uniós tartózkodásra nem jogosult embert küldtek vissza EU-n kívüli országokba az év első felében a Frontex segítségével, írta a hétfő jelentésében az Uniós Határ- és Partvédelmi Ügynökség. Ez mintegy 3000-rel több, mint az előző év azonos időszakában. A visszatérők körülbelül 2/3 önként hagyta el az Európai Unió területét. A Frontex adatai szerint 2022 óta összesen mintegy 215 ezer ember visszaküldésében működött közre az ügynökség. Több százezer hívő vett részt a 77. Nemzeti Mária zarándoklaton a pakisztáni Mariamabadban, adta hírül hétfőn a Magyar Kurír. A szeptember 4-e és 6-a között megrendezett eseményre az ország valamennyi egyház megyéjéből érkeztek zarándokok, sokan több ezer kilométeres utat megtéve. A keresztények mellett muszlim és hindu hívek is felkeresték Pakisztán legfontosabb Mária kegyhelyét. Végül az időjárásról. Este északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de csapadék nem várható. Az éjszaka második felében ismét csökken a felhőzet, többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalra általában 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 18 óra 4 perc. Következik a teljességünk felé. A szerkesztő Gerbei Anita.

0: Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Limpár Imre tanácsadó szakpszichológust, állandó szakértőnket, akivel most a Hol tart a karrierem című előadása kapcsán életfeladatról, életpályáról, karrierről fogunk beszélgetni. Erről emlékeim szerint nem beszélgettünk még sose.
1: Hogy maradt valahogy ez ki, Anita? Nem is értem. Köszönöm újfent a meghívást, csapjunk bele, figyelek.
0: És ez azért is nagyon-nagyon érdekes, mert hogy most látóteremben van több életkorban lévő ember, tehát akár egy 8. osztályos, aki most pályaválasztás előtt áll, akár egyetemistákat is látok magam körül, vagy akár a mi korosztályunkból újrakezdő, pályaelhagyó, pályakereső
1: embereket. Pályakorrekció, szép szó, kevesen
0: ismerik.
1: Na, ezt nem
0: is ismertem,
1: igen,
0: így
1: igen,
0: van.
1: Igen.
0: Ehhez viszont hozott egy olyan szót az egyik előadásában, hogy önmenedzselés.
1: Igen.
0: Ugye hol tart a karrierem? Nyilván nem kívülről fogja ezt valaki megmondani, hanem mi fogjuk megmondani, hogy azon a pályán vagyunk el, vagy azon az úton vagyunk el, ahol szeretnénk. Milyen célokat érdemes keresni, hogyha a karrierre gondolunk?
1: Kezdjük Senecával, a klasszikus céltalan hajónak egy cél sem jó. Ha nem jelölünk ki célt, akkor sodródás van. Ki szeret sodródni? Van annak egy hangulata, de előbb-utóbb, múltkor beszéltünk a krízisekről, például a krízisek mindig az arcunkba teszik, hogy hát egyébként hol tartasz? A lélek sok mindent kibír, de hosszabb távon nagyon nehezen viseli az önmagának az elárulását. Magyarán a megalkuvást azt nem szereti a lélek, és ebből van egy ilyen megkeseredett, nem jó hangulat, amikor az jut osztályrészül 10 évek, 20 évek után, hogy nagyon nem ilyen életet akartam. Persze ott még mindig maradhat a szarkazmus és az irónia, és hogy nem baj, én akkor a környezetem életét majd pokollá teszem, mert nem sikerült. De nyilván kezdjük minél fiatalabban, de a lényeg az, hogy sosem késő. Ha végén megleljük az igaz utat, akkor legalább megleltük, és az, hogy most 12 év ment bele a levesbe, vagy 24, de látjuk az ösvényt, és az lenne a legfontosabb. Nehéz helyzetben vagyok, hogy most egy ilyen rövid beszélgetésnél melyik röntgen felvétel lehetőségét hozzam be. Választok engedelmével egyet.
0: Igen.
1: És legyen ez most akkor a felütés, ha már valószínűleg a 8-asnak az esete hozta be nekem ezt a rövid analógiát. Ha valaki a helyén van pályaválasztási értelemben, akkor az mit jelent? És a pályaválasztással kapcsolatban van egy 4 pilléres modell, amit én nagyon szeretek, mert egyszerű, és a legnagyobb szomorúságom ebben a karriermenedzsment, önmenedzsment témában, hogy a legtöbbször a közoktatás és a szülők az első 2 pillérig jutnak, slussz, tisztelet a kivételnek. Ez egyben evidencia is lesz, de hogy a képességek pillére, tehát mi az, amiben kaptam a Jóistentől talentumot, tehetséget, ami kisújban van, tehát hogy egész egyszerűen, hogyha nem tudom én, valaki nem tud rajzolni, akkor nem lehet mérnök. Tehát hogy vagy ha nincs nyelvérzéke, nem lehet tolmács, pont. Hogy kézügyesség kell, hogy valaki sebész legyen. A második pillér az érdeklődés pillére, hogy az érdeklődésnél mindig ezt a 3-ast mondom, amikor dobban a szívem, mozdul a lelkem és csillog a szemem. Hogy ez az, amivel akár egy életen át hajlandó lennék foglalkozni. És az a baj, hogy a legtöbben eddig jutnak és itt megállnak. De mi van a realitással, 3. pillér, realitás vagy realitáskontroll, a munkaerőpiacot nagyon sokan nem ismerik. Hogy mik a munkaerőpiaci trendek, folyamatok, hogy nem szeretem a hiány szakma kifejezést, de valahogy mégis fejezzük ki most így is utamód, hogy
0: mire van szükség?
1: Hogy mire van szükség, tehát hogy és Isten látja lelkem, nem akarom cikizni az egyiptológia, népraj, szakpárú bölcsészeket, meg a skandinavisztika végzettségűeket, de hogy csak annyit kérnék, hogy ne 3. meg 5. éven tegyék föl a kérdést, hogy hát tök jó, hogy ezt eddig tanultam, de akkor most mi lesz velem a munkaerőpiacon? Tehát, hogy egy kicsit előre érdemes tekinteni. Ide tartozik a realitáshoz amúgy az is, hogy mit fogok tanulni. Kedvenc példám mondjuk a jog területéről. Valakinek jó a verbalitása, néz filmeket, ahol ráadásul angol száz jog uralkodik, ugye a hollywoodi és a külföldi filmek zömében, és nagyon megtetszik neki, hogy ő lesz a jogász. De egy tárgyalásra nem megy be, hogy a húsvér magyar valóságban amúgy mi zajlik egy tárgyalóteremben, meg például bemenni egy megyei könyvtárba, vagy a városi könyvtárba, és a római jogtankönyvet leemelni. Mert drága barátom, ha te jogász akarsz lenni, abból te le fogsz szigorlatozni. Abból a száraz, kemény anyagból, és az még csak a bevezető.
0: Nem csak retorikából áll a jogász szakma.
1: Pontosan, azaz. És ez olyan kiózanító, és a negyedik pillér, a legfontosabbat, pszichológiai szempontból a legfontosabbat hagytam a legvégére, az életstílus, életritmus. Hogy van az egyénnek egy szükséglete, egy igénye, vagy egy vágya, hogy ő milyen életvitelt szeretne magának, és van minden pályával megélhető életritmus, és a kettőnek a harmóniáját, vagy diszharmóniáját érdemes figyelni. Tehát, hogy és most csak nem is a diplomás szakmákat kell ide sorolni, bármelyiket, hogyha például én isteni, kiváló, csodálatos péksütiket tudnék
0: ugyanez
1: sütni.
0: Ugyanez jutott eszembe, a pék jutott
1: a pék, de hát ők háromkor kelnek, és tehát, hogy akkor az ürességben markolok pályaválasztási értelemben, vagy például szerintem minden fiatalnak, vagy mindenki, aki pályamódosítás környékén van, fontos ilyeneket is kérdezni, hogy mennyi a heti arc igénye. Arcigénynek én azt nevezem, hogy mi az a komfortos, hogy mondjuk egy rendezvényszervező több száz arccal találkozik egy héten, nem megbántva az informatikusokat, ők meg mondjuk a pizzafutárral, és ennyi, meg a szívszerelmükkel, akikkel együtt élnek, azaz anyjukkal, hogyha még a mama hotel jelenség van, slussz! És lehet, hogy ők amúgy alkalmassak erre, arra, marra, de az arcigényük így vagy úgy a szélső értékek felé mutat, akkor meg fogják égetni magukat. És a művészet mi a négy pillért integráltan egybe. Tehát mint egy négy lábú asztal, bármelyik lábát kiveszem, nem sikerül a pályaválasztás. Úgyhogy utolsó mondat, akár a nyolcadikasnak, akár a pályamódosítás előtt állónak mondjuk ezt a négy pillért nem árt egy kicsit átgondolni és elmerengeni rajta.
0: Egyébként azt hiszem, hogy ilyenkor szoktak tanácsot adni, hogyha valaki jön egy fennkölt gondolattal, hogy én ez és ezt szeretnék lenni, és akkor jön a realitás, hogy oké, de erre van-e kereslet?
1: Így.
0: Meg fogsz-e élni belőle, ugye, mert ez is számít. Fogsz-e kelleni? Úgyhogy ez tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy ezt átgondoljuk. Én felírtam magamnak ide egy kérdést, hogy igen, mikor tisztul a kép? Akár nyolcadikas vagyok, akár nem tudom én, 20 éves fiatal, éppen már ki kacsingatnék az életre, vagy a közép korosztály, hogy mikor mondom azt, hogy oké, megtaláltam, meg tudok alkudni azokkal egy pár dologgal, ami nem annyira szimpatikus abban az életpályában. Ugye most már a tanároknak is ugye nagyon szépen életpálya modell van,
1: igen.
0: Orvosoknak is így van életpálya modell. Mikor tisztul ki a kép, vagy mikor mondhatjuk azt, hogy akkor erre érdemes elindulnom?
1: Álválaszt mondok először, aztán egy valósabbat. A kép az nem úgy van, hogy egyszer kitisztul és halleluja, hanem folyamatosan változik, mint amikor a régi rádiókkal úgy néha sikerült befogni az adást, aztán elment, aztán lehet egy felhő is, vagy a szomszéd kicsit ott mókolt valamit, és már nem fogtuk be, úgy jött az árnyékolás. Tehát, hogy néha tisztul, és annak örülni kell. Tehát magyarán azt mondtam, hogy mindig lesznek kételyek. Az érdemibb válasz pedig inkább az, hogy ellenpróbákat csinálni, feltenni időnként magunknak. Nem lehet minden nap azon vívódni, a helyemen vagyok, nem vagyok a helyemen, ja Istenem, a másik ösvényt. De időnként vívódjunk, tehát mondjuk évente egyszer, vagy két évente leülni, és egy tautológikus, önmagára mutató mondatot fogok most mondani, ilyen definíciósan, hogy akkor vagyok a helyemen, bárki a hallgatók közül akkor van a helyén, ha nem vágyódik máshova. Na most hát kösz, ennyit én is értek hozzá, mondhatná bárki, de hogy ez azt jelenti, hogy nem vágyódom el térben, időben, személyben, mondok pár példát, hogy minden munkahelyen időnként vannak gyötrő projektek. És ez nem jelenti azt, hogy mindig ezres mosolyjal megyek be, de nem akarok más főnököt. Tehát nem vágyódom el, nem akarok más munkáját, noha most ezen a novemberen, ezen a májusban gyűlölöm épp, amit. De összességében és ez teszem hozzá párkapcsolatilag is igaz, vagy életkorban. Akkor van valaki a helyén életkorban, hogyha nem akar más életkorú lenni. Ez nem azt jelenti, hogy nem örülne, ha most egy pillanat, én is örülnék, ha nem tudom, hirtelen több hajjal, és újra 22 évesen tombolhatnék, de valójában tök jó így a 40-es éveimben, és nem akarnék 51 éves bölcseletet sem, én majd eljutok oda. Tehát most ez így jó, párkapcsolatban, néha megölnénk a feleségünket, férjünket gondolatban biztos, mert nem mindig vannak a mézes hetek, de nem akarok más feleséget. Őt választottam, holtomiglan, holtodiglan, tehát hogy az elvágyódás magyarán kicsi. Ha nincs elvágyódás, akkor a helyünkön vagyunk. Ha van, akkor az meg egy intőjel, hogy ez valamit mutat, hogy mit mutat, érdemes utána menni és keresni, kutatni.
0: Egyébként, ahogy mondta ezeket, azt gondoltam, hogy az elköteleződés szó is behozható ide. Hogyha az ember egy párkapcsolat, vagy egy munkahely, vagy egy hivatás mellett elköteleződik, mert azért lássuk, hogy vannak olyan hivatások, amiket nem váltogat az ember, akárha papi hivatásra gondolok, vagy tanári hivatás is régen ilyen volt, vagy az orvosi hivatás, hogy nem ugrabugrál mondjuk egy orvos, hogy egyszer ma sebész vagyok, holnap meg kozmetikus leszek, vagy nem tudom, vagy fordítva. Szóval, hogy vannak bizonyos elköteleződési pontok, és nyilván jönnek a nehézségek, de
1: Bocsánat, ezt hadd árnyaljam egy kicsit, mert nagyon fontosat kérdez ezzel. Az elköteleződés nem mindegy, hogy egy pálya mellett van, vagy ügyek mellett, mert azt el tudom képzelni, hogy valaki az ügy mellett, vagy egy érték mellett köteleződik el, először pedagógusként, de aztán azt mondja, hogy máshogy is tudja ezt az ügyet szolgálni, akkor valójában az elkötelezettsége marad. Amit végtelenül veszélyesnek tartok, sok pályaválasztás ment már gajra emiatt, mert közel van az elköteleződéshez az, hogy amit elkezdtük, azt befejezzük, mi ezt így csináljuk, végig kell csinálni, és tucatszámmal tudnám azokat az egyetemista példákat mondani, hogy a második szemeszterbe, vagy az első szemeszterbe elsős egyetemistaként tudta, hogy ez nem az ő útja. De mi végig csináljuk a dolgokat. Miért? Miért kéne végig csinálni a dolgokat? Ami érdekes, hogy párkapcsolatban megengedőbbek vagyunk, a legtöbbször már inkább az, hogy nem kell rögtön hozzámenni az első férfihoz, nem kell rögtön az első kislányt feleségül venni, próbálkozzatok, ismerjétek meg, és majd elköteleződtök. Pedig a munkánkkal több időt töltünk, mint a házastársunkkal, akkor honnan veszi a társadalom az a szemtelen gőgöt, hogy rögtön tudni kell, és akkor ki kell tartani. Tehát miért nem szólhatnának a 20-as éveink arról, hogy kicsit belekóstolunk ebbe abba, és aztán, ha valaki 30 éves korára már tudja az élet feladatát, az de jó. Ha 45 évesen sem tudja, az meg nagy baj. Tehát, hogy nagyjából legyen meg egy szép szóval egy inkubációs ideje ennek, amíg megérünk arra, hogy nekünk mi is a dolgunk, hogy hozzá szoktam tenni még, hogy az életfeladatot szerintem nem kitalálni kell, hanem megtalálni. Az ott van a lelkünkbe, valahol a szívünkbe, ahova jó Isten tette, az nem kitalálható, csak megtalálható.
0: Még egy utolsó gondolatra Igen. van időnk. Utalt ezzel arra is, hogy ha valaki más életét éli, mondjuk egy szülői elvárásra, vagy bármilyen elvárásra, nem biztos, hogy az stabil, de mi van akkor, hogyha valaki tanul, mert ugye az is fontos, hogy mit fogunk később a szakmánknak, vagy hivatásunknak tartani, hogy mit tanulunk. Minél szűkebb az a réteg, amiben tanulunk, annál szűkebb a választás, amiben pályánkkal tovább tudunk menni.
1: Igen.
0: Gondolok itt a nyolcadikasra újra visszatéve, hogyha a nyolcadikas gimnáziumba megy, akkor utána bármilyen egyetemet választhat nyilván a képességeihez mérten. De ha mondjuk egy szakiskolába megy, ahol bizonyos szakmát fog tanulni, akkor utána nehezebben tágul majd később a világ. Igen. Nyilván ez sem biztos, hogy persze így van.
1: Ami fontosnak tartok, hidakat ne égessünk föl magunk mögött, tehát hogy mindig lehessen egy további teli út. Ez az egyik. A másik, hogy van-e arra szabadságom, hogy én válasszak jövőt? Ez egy filozofikus kérdés ezen a ponton, hogy mi áll az én hatalmamban, vagy sem, kinek az életét akarom élni. Beleszerettem egy versbe, ez a Lackfi Jánostól a Még mindig szoknom kell című opusza, és egy hosszú vers, most csak egy a hangulata. Még mindig szoknom kell, hogy nincs mérce, hogy nincs mihez képest, hogy élhetek önmagamhoz képest. Ez a kulcs. Hogy hosszabb távon ezt a önmagamhoz képest, és ez most nem egy ilyen gőgös, elcárt, narcisztikus, már az én mércém, de hogy nem annyira a világ szava, hanem hogy itt van nekem dolgom, és ezt keresni, kutatni, de hogy ezek nem két percek, és nem úgy van, hogy kitöltök egy kérdőívet, és akkor ennek kell lennem, hanem keressem a témákat, hogy mi az, ami megszólít, ez a bizonyos szívdobbanás, meg szemcsillogás, hogy ott van nekem dolgom, teszek az ügyért, de amit szülőknek szoktam mondani, hogy az ingatlan jogban van ilyen, hogy holtig tartó haszonélvezeti jog, a gyerek nem a miénk. Én is használom a fiamra, hogy az én fiam, de nincs holtig tartó rendelkezési jog. Az az ő élete és az ő pályaválasztása, úgyhogy kellő alázattal a másik sorsa iránt, mindenki a saját sorsáért kell, hogy fókuszt és felelősséget vállaljon, és a gyerek pályaválasztása az nem a mi megismételt pályaválasztásunk.
0: Azt hiszem, hogy nagyon gazdag ez a téma, úgyhogy csak abba hagyni tudjuk befejezni,
1: majd
0: nem?
1: Majd folytatjuk, ha szól,
0: szeretettel visszavárjuk. És
1: igen.
0: Hol találkozhatnak önnel, személyesen, vagy az online térben?
1: Igen, ugye YouTube hashtag Limpar Imre, ezt fiatalok tudják, hol kell keresni, és klasszikus előadást én a Magnetházban tartok Budapesten minden hónapban egy csütörtök vagy egy pénteki nap, élőben 70 perc plusz áfa kulcsa kérdésekre szánt idő, várjuk a szervezőkkel lelkesen az érdeklődőket, úgy határoztuk meg a jegyet, hogy egy mozi jegy áráért el lehet menni egy pszichoedukációs előadásra, tehát nem horror jegyekre kell számítani, hanem egy mozi jegy, vagy egy Limpar 3D, majd ki eldönti. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm.

0: Elhangzott a teljességünk felé. Szerkesztette Gerbei Anita.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: John Williams szerzeményét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Szeptember 7-e van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. Ismét a diplomáciának kellene átvennie a főszerepet Ukrajnában a fegyverek helyett. Erre hívta fel a figyelmet 14. Leó pápa. Egyeztetésre hívta az életvédő szervezeteket az egészségügyi miniszter. A találkozón az abortusz szabályozás több kérdése is napirendre kerülhet. Két lépcsőben emelik a szociális, valamint a nevelést és oktatást segítő dolgozók bérét. Újabb orosz drón támadás érte Ukrajnát, miközben Kárpátalján vízkorlátozásokat vezettek be. A fegyverek helyett ismét a diplomáciának kellene átvennie a főszerepet Ukrajnában, erre hívta fel a figyelmet 14. Leó pápa. Kövér Tamás összeállítását hallják.
3: Az ukrajnai erőszak és pusztítás befejezésére, valamint a diplomáciai párbeszéd folytatására szólított fel 14. Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása után. A Vatikán News beszámolója szerint a Szentatya fájdalommal követi azokat a támadásokat, amelyek az elmúlt időszakban több ukrán várost és polgári infrastruktúrát is sújtottak és ártatlan emberek halálát okozták. A katolikus egyházfő közelségéről biztosította az ukrán lakosságot, amely immár évek óta a háború következményeivel, valamint az állandó szorongással és félelemmel kénytelen együtt élni. 14. Leó pápa arra kérte a konfliktus felelőseit, hogy állítsák meg az erőszakot és a pusztítást, valamint hogy nyissák meg az utat a párbeszéd és a békés rendezés előtt. A Szentatya külön kitért azokra az erőfeszítésekre is, amelyek ezekben a napokban a tárgyalások újraindítására irányulnak. Reményét fejezte ki, hogy ezek konkrét eredményeket hozhatnak, és ismét nagyobb teret kaphat a diplomácia a háború rendezésében. A pápa egyúttal arra buzdította a híveket, hogy ne csak Ukrajnáért, hanem a világ valamennyi konfliktusának békés lezárásáért imádkozzanak. 14. Leó pápa ezt követően a Szent Péter téren összegyűlt római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat is köszöntötte. Külön üdvözölte a németországi Szent Lambert papnevelő intézet közösségét, valamint az Oppido Mamertina Palmi egyházmegye püspökükkel Rómába érkezett kórusát. A Szentatya végül a nyári szünet utáni időszakra is kitért. Arra biztatta a híveket, hogy mindennapi tevékenységeikhez visszatérve kérjék Isten segítségét és útmutatását, írta mindenről szólva hétfőn a Vatikán News.
0: Szeptember 11-ére egyeztetésre hívta az életvédő szervezetek képviselőit Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter, írta a civilek.info az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület közleménye alapján. A szervezetek korábban nyílt levélben kifogásolták, hogy nem kaptak megfelelő képviseletet az abortusz szabályozással kapcsolatos civil egyeztetéseken. A találkozón várhatóan szóba kerül a szív hangrendszer, az esemény utáni tabletta vény kötelezettsége és az abortusz tabletta esetleges bevezetése is. Az életvédő szervezetek közölték, a várandós nők támogatása mellett a jelenlegi életvédelmi szabályok fenntartását képviselik az egyeztetésen. Pápai áldásban részesíti a híveket Marton Zsolt megyés püspök a Váci Egyházmegye alapításának ezredik évfordulóján, számolt be a Magyar Kurír hétfőn. A milleniumi ünnepi

0: szerint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók, hangzott el az országgyűlés hétfői ülésén. Az MTI beszámolója szerint Muhari Gergely, a Tisza képviselője közölte, az első emelés október közepén, a második 2027. január 1-én érkezik. Káltai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter szerint jelenleg több mint 6000 munkavállaló hiányzik a szociális és gyermekvédelmi ágazatból. A tárca vezető úgy fogalmazott, a kormány célja az évek óta alul finanszírozott terület megerősítése és a dolgozók anyagi megbecsülésének javítása. Több vidéki felsőoktatási intézményben is megtartották a 2026-27-es tanév ünnepélyes megnyitóját, adta hírül az MTI. A Győri Széchenyi István Egyetem 9 karán több mint 5000 első éves kezdi meg tanulmányait, miközben az intézmény teljes hallgatói létszáma eléri a 17 ezret. A Miskolci Egyetem 77. tanév nyitóján a felelős és önálló gondolkodás, valamint az egyetemi közösség szerepét hangsúlyozták. A kecskeméti Neumann János Egyetemre pedig 1748 új hallgatót vettek fel, és a tanévben új villamosmérnöki alapképzést is indítottak. A béke nem akkor kezdődik, amikor már kirobbant a konfliktus, hanem jóval korábban a párbeszéd megteremtésével. Erről beszélt hétfőn Thor Zoltán miniszter Budapesten. Kövér Tamás összefoglalója.
1: A párbeszéd eszközeinek megerősítését sürgette Thor Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hétfőn Budapesten. Az MTI tudósítása szerint a politikus a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett Út a békéhez című UNESCO konferencián arról beszélt, a párbeszédnek nem egy válság lezárásakor, hanem már a konfliktusok megelőzésében szerepet kell kapnia. Thor Zoltán hangsúlyozta, a békéhez nem arra van szükség, hogy az emberek egyformák legyenek, hanem arra, hogy saját identitásuk megőrzése mellett képesek legyenek együttműködni. A tárcavezető szerint a béketeremtés ezért nem kizárólag politikai folyamat, abban az oktatásnak, a kultúrának, a tudománynak és a művészeteknek is meghatározó szerepük van. A miniszter a civil társadalom jelentőségét is kiemelte. Úgy fogalmazott, a civil szervezetek olyan közösségeket is képesek elérni, és olyan bizalmat tudnak kialakítani, amelyre az állam önmagában nem mindig képes. Thor Zoltán szerint a jelenlegi, erősen megosztott nemzetközi környezetben ezért a párbeszédet tudatosan kell a béketeremtés eszközeként használni. A politikus az UNESCO alapgondolatát felidézve arról is beszélt, hogy a béke megteremtéséhez a politikai és gazdasági együttműködés önmagában nem elegendő. A kultúra egyfajta, idézem, puha erőként hozzájárulhat a bizalom újjáépítéséhez, a konfliktusok kezeléséhez és a béke fenntartásához. Thor Zoltán ennek példájaként kárpátaljai látogatását említette, ahol olyan civil kezdeményezésekkel ismerkedett meg, amelyek művészek bevonásával próbálják feldolgozni és bemutatni a háború okozta traumákat. A miniszter szerint a kultúrák közötti párbeszéd abban is segíthet, hogy az emberek a különbségeik ellenére képesek legyenek meghallgatni és megérteni egymást.
0: Újabb orosz drón támadás érte Ukrajnát. A fronton több mint 200 harci összecsapásról számoltak be. Kárpátalján pedig az alacsony vízállás miatt mintegy 30 vállalkozás víz kivételét korlátozták. Nyíri Kata jelenti.
2: Újabb orosz drón támadás érte Ukrajnát. Az ukrán légierő szerint Oroszország az éjszaka folyamán 92 különböző típusú drónt indított. Az ukrán légvédelem 71-et megsemmisített vagy hatástalanított, ugyanakkor 12 helyszínen becsapódásokat, egy helyen pedig lelőtt drónok roncsainak lezuhanását regisztrálták. Zaporizsja is támadás alá került. A város napközben drónokkal támadták. 5 ember megsebesült, 2 tömbház, több autó és egy óvodaépülete is megrongálódott.

0: Az óvodában senki sem sérült meg, mert a gyerekek és a nevelők az óvóhelyen tartózkodtak. Közben folytatódnak a diplomáciai erőfeszítések is. Donald Trump amerikai elnök hétfőn telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz és Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. A tárgyalások előzménye, hogy Trump megbízottai Steve Witkoff és Jared Kushner Kijevben egyeztettek az ukrán vezetéssel. A Kreml közben nem zárta ki az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok közötti háromoldalú tárgyalások újraindítását. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője szerint ennek lehetősége továbbra is napirenden van. Volodymyr Zelenszky közben arról számolt be, hogy az ukrán erők oroszországi, energetikai és katonai célpontokat támadtak. Közlése szerint találat érte többek között a riazanyi olajfinomítót, valamint a Permi területen és Tatársztánban található olajipari létesítményeket, továbbá egy kurszki támadó drónokhoz kapcsolódó objektumot és egy Fekete-tengeri célpontot. Kárpátalján közben a rendkívül alacsony vízállás okoz gondot. A folyók vízszintjének csökkenése miatt a hatóságok mintegy 30 vállalkozás számára korlátozták a vízkivételt. Az intézkedés legalább szeptember 15-ig marad érvényben.
1: Mintegy 33 ezer uniós tartózkodásra nem jogosult embert küldtek vissza EU-n kívüli országokba az első fél évben a Frontex segítségével, írta hétfő jelentésében az Uniós Határ- és Partvédelmi Ügynökség. Ez mintegy 3 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában. A visszatérők körülbelül kétharmada önként hagyta el az Európai Unió területét. A Frontex adatai szerint 2022 óta összesen mintegy 215 ezer ember visszaküldésében működött közre az ügynökség. Katonai tiszteletadás mellett eltemették Belgrádban Ratko Mladicot, a boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokát, adta hírül hétfőn az MTI. A 84 éves korában elhunyt Mladicot a hágai törvényszék népirtás, háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Temetésén több ezer ember, valamint szerbiai és boszniai szerb politikusok is részt vettek. A búcsúztatás körülményei nemzetközi tiltakozást váltottak ki, az Európai Unió pedig elítélte a háborús bűnösök dicsőítését és a népirtás tagadását. 5 év felújítás után új életre kelt Oldszemen a Mikó kastély, Székely Lovas Múzeum is helyet kapott benne, Gáspár Sándor tudósít.
2: Az újjáépült kastély megnyitó ünnepségére több száz érdeklődő gyűlt össze szombaton Oldszemen a Mikó kastély kertjében. A hatalmas gesztenyefák alatt a székek sora még az utólagos pótlás ellenére is kevésnek bizonyult. A kastélyt 1827-ben építették, 1952-ben elkobozta a román állam, TS székháznak, raktárnak végül kisegítőiskolaként szolgált. 2014-ben a visszaszolgáltatott kastélyt és 11 hektáros parkját az örökösöktől megvásárolta Bodog község együtt Kovászna megye önkormányzatával, és így felújítva az oldszemi Mikó kastély mostantól mindenkié, hiszen végre legszebb pompájában mutatja meg magát a nagy közönségnek, jelentette ki Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke, házigazdaként. Fodor István, Bodog polgármestere felidézte, amikor pusztult az épület, és csak állag megőrzésért kijavították a tetőt, műemlékvédelemre hivatkozva kezdett vizsgálódni a rendőrség, majd az udvar tisztítását látták arborétum zavarásnak. A kastély helyreállítása, felújítása végül az országos helyreállítási alap révén vált lehetővé, az erdélyi kastélyok útvonala részeként. Most már eredeti pompájában csodálható az épület klasszicista homlokzata, az épületben a 19. századi falképek, emellett modern múzeumi infrastruktúrát is kialakítottak. Következik az angol kert helyreállítása, a 4 kilométeres kőkerítés, illetve a kőistálló, amely fajlovak tenyésztését szolgálja majd. Az oldszemi kastélyt az ünnepségen átadták a Székely Nemzeti Múzeumnak, amely alegységeként fogja működtetni itt a Székelyföldi Lovas Múzeumot. Varga Mihály igazgató elmondta, kiemelt figyelmet fordítanak a hagyományokra, hiszen az oldszemi ménesből származik a híres lobogó, törzsmén, amely kisbérre kerülve meghatározó szerepet játszott a fajta kialakításában. Most a megnyitó ünnepségen bemutatták a Kisbéri Ménes két mai sztárját is, amelyek ide költöztek Olcemre. A kastélyt bejáró látogatókat egykori tulajdonosa Mikó Anna hologram alakja is köszönti. A múzeum szerdától vasárnapig, minden nap reggel 10 órától délután 4-ig lesz nyitva.
3: Kárpát-medencei lapszemle. Bár változott a szakiskolai oktatás, idén mégis 19 betervezett szak középiskolai osztályt törölni kellett Maros megyében, miután az iratkozás második szakasza után sem teltek fel a helyek. Azért van pár népszerű szakterület, például vendéglátás terén. Olvasható a Székelyhon cikkében. A mai szakoktatás kihívása az, hogy egyensúly teremtsen a fiatalok preferenciái és a gazdaság szükségletei között. Az idei felvételi eredményei pedig azt mutatják, hogy a 8. osztályt végzett tanulók a mindennapi gazdasági tevékenységekhez közel álló szakterületeket részesítik előnyben. Számolt be erről a Maros megyei tanfelügyelőség szakiskolákért felelős tanfelügyelője. A tanfelügyelő a lapnak azt is kifejtette, a szaklíceumi oktatás egy új szakaszba lépett, amelynek célja, hogy megfeleljen a diákok elképzeléseinek és a munkaerőpiac igényeinek. A 8-at végzett tanulók számára a szaklíceum rugalmas utat kínál a munkába álláshoz vagy a tanulmányok folytatásához, amely két szakmai képesítési szakaszra épül. A szaktanfelügyelő szerint ez az oktatási út szakmai biztonságot nyújt a diákoknak, bármikor is döntenek úgy, hogy belépnek a munkaerőpiacra, konkrét képesítéssel és közvetlenül hasznosítható készségekkel hagyhatják el az oktatási rendszert. Miközben a diákok házi feladatot iratnak vele, nyelveket tanulnak és vizsgákra készülnek, a pedagógusok óravázlatok, tesztek és értékelések összeállítására használják a mesterséges intelligenciát. Az új technológia szervesen jelen van a romániai oktatásban, csak hogy gyorsabban terjed, mint ahogyan az állam képes volna szabályozni. Derül ki a Világbank friss jelentéséből, amit a Krónika is közölt. A Világbank friss tanulmánya szerint a mesterséges intelligencia nagyrészt spontán módon a hivatalos oktatási rendszert megelőzve tört be az iskolákba. A diákok általában saját maguk választják ki az alkalmazásokat. Például a ChatGPT-től vagy a Gemini-től kérnek magyarázatot egy nehezebb leckéhez. Ezekkel oldatják meg a házi feladatot, vagy éppen vizsgakérdéseket gyakorolnak. A pedagógusok mindenek előtt időt próbálnak megtakarítani, a mesterséges intelligencia óravázlatot, feladatlapot és tesztet készíthet, különböző tudásszintű tanulók számára alakíthatja át ugyanazt a tananyagot. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
1: A várható időjárásról. Kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A déli, délnyugati szelet, főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Ismét a diplomáciának kellene átvennie a főszerepet Ukrajnában a fegyverek helyett. Erre hívta fel a figyelmet 14. Leó pápa. Egyeztetésre hívta az életvédő szervezeteket az egészségügyi miniszter. A találkozón az abortusz szabályozás több kérdése is napirendre kerülhet. Két lépcsőben emelik a szociális, valamint a nevelést és oktatást segítő dolgozók bérét. Újabb orosz dróntámadás érte Ukrajnát, miközben Kárpátalján vízkorlátozásokat vezettek be. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
4: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Most Múlt idéző című rovatunk következik, Zsoldos Szilviát hallják.
5: Ma 2026. szeptember 7-e kedd van. Szent Körösi Márk, Szent Pongrác István és Szent Grodec menyhért áldozó papok kassai vértanúk ünnepe. A horvát származású Kőrösi Márk, esztergomi kanonok, az erdélyi Pongrácz István jezsuita és a lengyel származású jezsuita Grodec Menyhért a kassai várkapitányházában keresett menedéket, amikor 1619-ben Bethlen Gábor vezére Rákóczi György elfoglalta a várost. A kálvinista hajduk mindhárom papot katolikus hitük megtagadására akarták kényszeríteni. Mivel erre nem voltak hajlandóak, kegyetlen kínzások közepette szeptember 7-én kivégezték őket. Szentté II. János Pál pápa avatta őket Kassán 1995-ben. Az esztergomi bazilikában külön oltár van tiszteletükre, és erekéket is őriznek ott, de csontjaik egy része a nagyszombati jezsuita templomban van elhelyezve. Ma a Reginák ünneplik névnapjukat. Latin eredetű nevük jelentése királynő, ami a keresztény névadásban eredetileg Máriára, mint a mennyek királynéjára utalt. 460 éve, 1566. szeptember 7-én halt meg Szigetváron a vár hős védője, gróf Zrínyi Miklós. Zrínyi a Mohácsi csata után első Habsburg Ferdinánd oldalára állt, és részt vett Bécs védelmében. 1542 és 1556 között Horvátország bánjaként állandó harcban állt a törökökkel, és több fényes győzelmet aratott. 1561-ben lett Szigetvár kapitánya. Amikor a Bécs elleni hadjáratra készülő törökök 5 évvel később első Szulejmán szultán vezetésével 80 ezres haddal vonultak a vár ellen, Zrínyiék csak 2500-an védekeztek, mert a császári seregtől hiába vártak erősítést. Ezért Zrínyi döntő lépésre szánta el magát. 300 életben maradt társával kitört a várból és hősi halált halt. Emlékét dédunokája Zrínyi Miklós örökítette meg Szigeti Veszedelem című eposzában. Szigetvár a törökök kezére került, és csak több mint 120 év múlva szabadult fel. 210 éve, 1816. szeptember 7-én született Ferdinand Ritter von Hebra, osztrák bőrgyógyász, a korszerű bőrgyógyászat egyik megalapítója. Megalkotta a bőrbetegségek nagyrészt ma is használt nevezéktanát, és elhatárolta egymástól a külső és belső eredetű bőrbetegségeket, valamint kidolgozta a bőrbajok korbonztani szemléletét. Híres volt a bőrbetegségekről kiadott atlasza is. Ferdinand Ritter von Hebra 1880-ban hunyt el. 65 éve halt meg Balázs Gyula orvos, toxikológus, a korszerű méregtan európai hírű úttörője. Aradon született, majd 1923-ban a Budapesti Egyetemen szerzett orvosdoktori oklevelet. 1949-től haláláig a Korányi Frigyes és Sándor kórház főorvosa volt. Nagy jelentőségű kutató munkája a hevenymérgezésekre és az ezzel kapcsolatos vizsgálati módszerekre terjedt ki. Több mint 100 tudományos dolgozata jelent meg magyar és külföldi szaklapokban. 85 éve, 1941. szeptember 7-én hunyt el Vajda Lajos festő, a szentendrei festészet a magyar szürrealizmus egyik legnagyobb hatású mestere. A képzőművészeti főiskolán Csók István növendéke volt. Rövid művészi pályája során absztrakt kompozícióival, szürrealista montázsaival, ikonszerű önarcképeivel hírnevet szerzett. Képeit, rajzait, kollázsait a paraszti élet használati tárgyaiból és a vallási kultusz eszközeiből építette fel. A jelenségek gyökerét, az ősképet a népművészetben találta meg. Élete vége felé apokaliptikus látomásokat festett. A sokat nélkülöző festő fiatalkori betegsége, tüdőbaja kiújult, 1940. szeptemberében behívták munkaszolgálatra, de egészségi állapotára való tekintettel 3 hét múlva elengedték. Egy évre rá a budakeszi tüdőszanatóriumban halt meg. Vajda Lajos művészete a magyar avantgárd festészet legegyénibb terméke. 90 éve, 1936-ban ezen a napon született Buddy Holly, amerikai rock'n'roll énekes zeneszerző. 5 évesen lépett először színpadra testvéreivel, 12 évesen pedig már duóban játszott, a Boogie Woogie volt a mindene. Megtanult banjozni, mandolinon játszani. Első hivatalos felvételét 20 éves korában rögzítették. Még abban az évben Crickets néven megalapította együttesét, s megkezdődött a slágergyártás. A pergőritmusú rock'n'roll számokat kellemesen ötvözte lassú, már-már érzelgős dalokkal. A legkülönbözőbb stílusú előadók és együttesek adták elő számait, így például a Rolling Stones is. 23 évesen repülőgép szerencsétlenségben halt meg, de így is maradandót alkotott. Mintegy 50 dalának többségét eredetiben és feldolgozva ma is játsszák a rádióállomások.
1: A múlt idézőt Zsoldos Szilvia készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a Budapesti Kalászcsoport nevében. Köszönjük, hogy velünk imádkoznak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban. Kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
1: Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: Imádkozzunk új papi és szerzetesi hivatásokért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Most pedig kérjük Szuzanyánkat, hogy védje meg országunkat a gonoszoktól. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, kit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, s különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzunk a Katolikus Rádió munkatársainak és hallgatóinak szándékára. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Imádkozzunk a súlyos betegek testi és lelki jobbulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, szűz Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: Felajánljuk imánkat Márton Áron püspök boldogá avatásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy egy titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon,
1: kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Folytatja a fogyatékossággal élők közösségi és egyházi részvételét segítő Határtalan Öröm programját a Kaposvári Egyházmegye, számolt be hétfőn a Magyar Kurír. A kezdeményezés célja, hogy az érintettek ne csupán segítséget kapjanak, hanem az egyházi közösségek aktív tagjaivá és alakítóivá váljanak. Kaposváron jelenleg két csoport működik havi rendszerességgel, emellett új szakmai és lelki programokat is tervezik. A referatúra szeptember 18-a és 20-a között a Kaposvári Kattás rendezvényen is bemutatkozik. Őszi rendes ülését tartotta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptember 2-a és 4-e között, írta hétfői cikkében a Magyar Kurír. A püspökök döntöttek arról, hogy Fábri Kornél további 5 évig vezeti az Országos Liturgikus Intézetet, és áttekintették a Magyar Katolikus Egyház gyermekvédelmi programjait is. Bejelentették, hogy októberben 30 év után új társadalmi témájú körlevelet adnak ki. Az MKPK tagjai novemberben ad limina látogatást tesznek Rómában, ahol 14. Leó pápa is fogadja őket. Két lépcsőben kapnak béremelést a szociális, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók, hangzott el az országgyűlés hétfői ülésén. Az MTI beszámolója szerint Muhari Gergely, a Tisza képviselője, közölte, az első emelés október közepén, a második 2027. január 1-én érkezik. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint jelenleg több mint 6000 munkavállaló hiányzik a szociális és gyermekvédelmi ágazatból. A tárcavezető úgy fogalmazott, a kormány célja az évek óta alul finanszírozott terület megerősítése és a dolgozók anyagi megbecsülésének javítása. Mintegy 33 ezer uniós tartózkodásra nem jogosult embert küldtek vissza EU-n kívüli országokba az év első felében a Frontex segítségével, írta hétfő jelentésében az uniós határ- és partvédelmi ügynökség. Ez mintegy 3 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában. A visszatérők körülbelül 2/3 önként hagyta el az Európai Unió területét. A Frontex adatai szerint 2022 óta összesen mintegy 215 ezer ember visszaküldésében működött közre az ügynökség. Katonai tiszteletadás mellett eltemették Belgrádban Ratko Mladicot, a boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokát, adta hírül hétfőn az MTI. A 84 éves korában elhunyt Mladicot a hágai törvényszék népirtás, háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Temetésén több ezer ember, valamint szerbiai és boszniai szerb politikusok is részt vettek. A búcsúztatás körülményei nemzetközi tiltakozást váltottak ki, az Európai Unió pedig elítélte a háborús bűnösök dicsőítését és a népirtás tagadását. Végül az időjárásról. Este északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de csapadék nem várható. Az éjszaka második felében ismét csökken a felhőzet, többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalra általában 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
2: Félix

amikor jött az enyhe idő, és a már vízzé szétolvadt hó éjnek idején mégis újra megfagyott. Olyankor vékony jégréteg képződött, amelyen könnyen el lehetett csúszni. Néha szét is repett, és éles szilánkjai nem egyszer véresre sebezték a gyönge őzbokákat. Most azonban már napok óta tartott a kemény fagy. A levegő tiszta volt, könnyű és erővel teljes, mint soha még. Finom, magas hangon csengeni kezdett. Énekelt a hidegtől. Az erdőn minden csendes volt, de minden nap történt valami iszonyatos. Egyszer a varjak megtámadták nyúlbarát kisfiát, aki úgyis betegen feküdt, és borzalmas módon megölték. Sokáig és szánalmasan hallatta panasz szavát. Nyúlbarát éppen úton volt, és amikor közölték vele a szomorú hírt, egészen magánkívül volt. Egy más esetben a mókus futott fels alá a torkán nagy sebbel, amelyet a nyest harapott rajta. A csodával határos, hogy a mókus el tudott szökni előle. Fájdalmában beszélni se tudott, csak fels alá rohant ágról ágra, mindenki láthatta, rohant veszettül. Időnként megpihent, leült, kétségbeesetten emelte föl első lábait, ijedtében és bánatában a fejéhez kapott, és ez alatt fehér melléből egyre patakzott piros vére. Egy álló óráig szaladgált így. Aztán hirtelen összecsuklott, esetlenül verdesett egyet-kettőt az ágon, és holtan zuhant a hóba. Nyomban ott termett néhány szarka, hogy lakomázzék a holttesten. Megint más alkalommal a róka széttépte a szép erős fácánt, amely általános tiszteletnek és szeretetnek örvendett. Halál a széles körben részvétet keltett, és fölöttébb szánták vigasztalan özvegyét. A róka a hóból húzta ki a fácánt, amelybe előzőleg bevette magát, s úgy vélte jó búvóhely. Senki sem érezte többé biztonságban magát, mert mindez fényes nappal történt. A nagy szükség, amelynek nem akart vége szakadni, keserűséget és durvaságot váltott ki. Minden tapasztalatot halomra döntött, aláásta a lelkismeretet, a jó erkölcsöket, és feldúlta a kölcsönös bizalmat. Nem volt többé könyörület, nyugalom, önmegtartóztatás. Alig lehet hinni, hogy egyszer még jobb legyen, sóhajtott Bambi anyja. Ena néni is sóhajtott. És szinte el se lehet hinni, hogy valaha jobban is volt. De mégis, mondta Marena, és maga elé pillantott, egyre arra gondolok, milyen szép is volt régebben. Hallja csak, mondta Netla asszony Ena néninek, a kicsikéje reszket, Gobóra mutatott. Mindig így reszket? Sajnos, felelte Ena néni aggodalmasan, már hosszabb ideje. Na, mondta Netla asszony az ő szókimondó modorában, igazán boldog vagyok, hogy nincs már gyermekem. Ha ez a kicsike itt az enyém volna, félnék, hogy nem éri meg a tavaszt. Gobó ügye csak ugyan nem a legjobban állt. Mindig is gyönge volt és törékenyebb, mint Bambi vagy Faline, akiknél termetre is kisebb volt. Most azonban napról napra romlott az állapota. Nem bírta el a téli kosztot. Fájdalmat okozott neki. Így azután a hideg és a sok rosszul lét egészen legyöngítette. Szüntelenül reszketett, és alig tudott a lábán állni. Mindnyájan részvéttel néztek rá. Netla asszony odalépett hozzá, és barátságosan oldalba bökte. Csak ne légy szomorú, mondta szigorúan. Az nem illik egy ilyen szép kis herceghez, mint te vagy, és azon felül egészségtelen is. Elfordult, hogy észre ne vegyék meghatottságát. Ronó, aki kicsit arrébb a hóban ült, most felugrott. Nem tudom, mi az, mormogta és körülfürkézett. Mindnyájan felfigyeltek. Mi az? Kérdezték. Nem tudom, felelte Ronó, de nyugtalan vagyok. Egyszerre olyan nyugtalan lettem, mint ha valami baj készülne. Kárus a levegőt vizsgálta. Semmi különöset nem érzek, mondta aztán. Ott álltak körben mindnyájan,

Füleltek, és a levegőbe szimatoltak. Semmi, semmit se lehet érezni, hangzott fel itt is, ott is. Mégis, erősítette Ronno, mondhattok, amit akartok, valami készül. Marina mondta, a varjak károgtak. Most újra, tette hozzá Falina gyorsan, de akkorra már a többiek is meghallották. Itt repülnek, mi? Figyelmeztette a többieket Karus. Mindnyájan a magasba néztek. A fák felett varjú sereg húzott át. Az erdő túlsó végéből jöttek, onnan, ahonnan a veszély rendszerint közeledni szokott, és fönn a magasban ingerülten beszélgettek egymással. Szemlátomás nem közönséges esetről volt szó. No, nem volt igaza? Kérdezte Ronno. Láthatjátok, hogy valami készül? Mit tegyünk? Suttogta Bambi anyja aggodalmasan. El innen, azonnal, sürgetett Ena néni izgatott szava. Várni, határozott Ronno. A gyerekekkel? Ena néni ellent mondott. A gyerekekkel? Mikor Gobó szaladni se tud? Hát nem bánom, engedett Ronno. Menjen el a gyerekeivel. Én persze céltalannak tartom, de nem akarok szemrehányásokat hallani. Komoly volt, és higgadt. Gyere, Gobó! Gyere, Faline! Vigyázva! Lassan! És mindig mögöttem! Figyelmeztette gyerekeit Ena néni. Aztán tovalopózott.

0: elmúlt egy kis idő. Ott álltak csöndesen, füleltek és szimatoltak.
1: Még csak ez hiányzik, kezdte most Netla asszony. Még csak erre volt szükségünk mindahhoz, amit mostanában el kell szenvednünk.
0: Igen, mérgelődött. Bambi ránézett, és érezte, hogy valami rettenetesre gondol. Most felhangzott a szarkák csörgése is, a sűrű ugyanazon oldalán, ahonnan a varjak szálltak erre. 3-4 hang egyszerre.
2: Vigyázzatok, vigyázz, vigyázz!
0: Kiáltozták. Még nem lehetett látni őket, de egymás után hangzott fel a hangjuk, mely kiáltás és figyelmeztetés volt egyben.
2: Vigyázz, vigyázz, vigyázz, vigyázz!
0: Most közelebb szálltak, riadtan csapkodó szárnyakkal, fáról fára, visszanéztek, tovább repültek, nyugtalanul és ijetten.
2: Há!
0: Rikácsoltak fel a szajkók. Hangos riadót kerepeltek. Hirtelen, szinte ugyanabban a pillanatban megreszketett valamennyi őz. Mintha villámcsapás járta volna át őket. Ott álltak csöndesen, és mélyen beszívták a levegőt. Ez ő volt. Nehéz szag hulláma áramlott feléjük. Itt már nem volt mit szimatolni többé. A szag az orrukba hatolt, befátylaszta érzékeiket, és megbénította szívüket. Még csörögtek a szarkák, kerepeltek a szajkók fölöttük, de körös körül minden különös mód megélett. A cinkék, meg annyi kis tollas labda elsuhogtak az ágak fölött, és egyre csiripelték. El, el! Feketén is villámgyorsan repültek el fölöttük a rigók, hosszan elnyújtott csiripeléssel. A behavazott fehér földön, a kopasz bokrok sötét rácsán át, keskeny, kicsiny árnyalatok zavaros ide-oda rohanását lehetett látni. A fácánok voltak. Amott vörösen felcsillant valami, a róka. De senki se félt most tőle, mert egyre szélesebb hullámokban csapódott arcukba az a rettenetes szag, mely borzalmat lehelt érzékeikre, és mindannyiukat egyesítette egyetlen egy őrjítő félelemben, s egyetlen egy lázas kívánságban menekülni, megmenteni az életüket. Ez a titokteljes, lenyűgöző szag oly erővel rohant rájuk mindenfelől, hogy érezniük kellett, ő ezúttal nincs egyedül, hanem biztosan sok társát hozta magával, és a legvégsőkről van szó. Nem mozdultak. A cinkékre néztek, akik kiterjesztett szárnyakkal suhantak tova, meg a rigókra, a mókusokra, akik őrjöngve ugráltak ágról ágra. Arra gondoltak, hogy ezeknek a kicsikéknek alapjában véve nincs mitől félniük. Mindazonáltal megértették menekülésüket, mert az ő szaga érződött a közelben, és ezt a szagot az erdőnek egyetlen élő lénye sem tudja elviselni. Most meg-megakadva bukdácsolt erre nyúlbarát, csöndesen leült, tovább bukdácsolt. Mi van? Kiáltott feléje Karus türelmetlenül. De nyúlbarát csak meghordozta maga körül révetek pillantását, és nem tudott mindjárt felelni. Nagyon fel volt dúlva.
1: Minek kérdezni még? Mondta Ronnó komoran.
0: Nyúlbarát levegő után kapkodott.
3: Bekerítettek minket, mondta hangtalanul. Nincs kiút, egyik oldalról sem. Mindenütt ott van ő.
0: Abban a pillanatban már a hangját is hallották. 20-szorosan, 30-szorosan kiáltott fel.
4: Ha-ho! Ha-ho!
0: Megrázóbban dörgött, mint a vihar és a förgeteg. A fatörzseket verte, hogy csak úgy dobolt. Borzalmat keltő és megsemmisítő volt ez. Távoli zúgás és ropogás hangzott át a bokrok közül, széttört ágak recsegése, ropogása.
3: Ő jött. Jött befelé a sűrűn.
0: Mögöttük most sípoló kurta trillázás hangzott fel, és kibontakozó szárnyak széles csapkodása. Riadva szállt fel egy fácán. Hallották, ahogy a fácán szárnyzúgása meghalkul fönn a levegőben. Dörrenés. Csönd. Aztán valami tompán csapódott a földre.
5: Lezuhant, mondta Bambi anyja remegve.
1: Az első,
0: tette hozzá Ronno. Marina, a fiatal lány, így szólt.
5: Ebben az órában sokan meghalnak közülünk. Talán én is köztük leszek.
3: senki se hallgatott rá. Itt volt a nagy rémület. Bambi megpróbált gondolkozni, de a tomboló lárma, amelyet ő mind magasabbra és magasabbra dagasztott maga körül, széttépte gondolatait. Nem hallott egyebet, csak azt a lármát, amelytől meg lehet kábulni. S mindez üvöltés, bőgés és ropogás közepette, hallotta a szívét dobogni. Csak kíváncsiságot érzett, és egyáltalában nem tudta, hogy minden porcikájában reszket. Időnként anyja a fülébe mondta, maradj szépen mellettem. Kiáltotta ezt, de a nagy hangzavarban Bambinak úgy tűnt, mintha suttogás volna. Ez a maradj szépen mellettem biztos pont volt az űrzavarban. Fogva tartotta, mint valami póráz, különben gondolkodás nélkül elrohant volna. De anyja szava mindig éppen abban a pillanatban hangzott fel újra, amikor közel volt ahhoz, hogy fejvesztve tovarohanjon. Körülnézett. Vak átabotában nyüzsgött körülötte mindenféle népség. Néhány menyét rohant el mellette, vékony, kígyózó sávok, alig tudta szemével követni őket. Egy görény, mint egy megbabonázva hallgatta a kétségbe esett nyúlbarát dadogva mondott híreit. Ott állt a róka egy raj tipegő fácán között. Nem törődtek vele, az orra előtt futkostak, és ő sem törődött a fácánokkal. Mozdulatlanul, nyakát hosszan előre nyújtva, fülét hegyezve, szimatoló orral várta a közeledő veszélyt. Csak a farka mozdult egyet-egyet ütve halkan. Az is olyan volt, mint valami erőltetett töprengés. Egy fácán jött nagy sietve, hátulról jött, a leggonoszabb veszélyből, és magán kívül volt. Ne szálljatok fel! Kiáltott az övéinek. Ne szálljatok fel! Csak szaladjatok! Ne ragadtassátok el magatokat! Senki se szálljon fel! Csak fussatok, fussatok, fussatok! Ugyanazt ismételte egyre, mintha saját magát akarná bátorítani. De már nem tudta, mit beszél.
4: Ha-ho! Ha-ho!
3: Hangzott fel most a közelből. Ne ragadtassátok el magatokat! Kiáltott a fácán. Ugyanakkor sípoló zokogásba csuklott a hangja, hangos csattogással terjesztette szét a szárnyait, és felszállt. Bambi utána nézett, ahogy zúgó szárnyal egyenesen és meredeken felszállt a fák fölé, ércesen sötétkék aranybarna ragyogású testével pompázatosan csillogva, mint valami ékszer. Hosszú farktollainak uszája büszkén söpört mögötte. Élesen csattant fel a kurta dörgés. A fácán odafen összecsuklott, megpördült maga körül, mintha csőrével a lábába akarna kapni, aztán súlyosan lezuhant. Társainak körébe esett, és nem mozdult többé. Senki se tudott többé uralkodni magán. Valamennyien szétrebbentek. Hangos csattogással kelt szárnyra, egyszerre 5-6 fácán. Ne szálljatok fel! Kiáltották a többiek, és rohantak. A dörgés ropogott 5-6-szor, és a felszállt fácánok közül néhányan élettelenül zuhantak vissza a földre. Most gyere, mondta az anya. Bambi felpillantott. Ronno és Kárus már messzi járt. Netla asszony is eltűnt. Csak Marena volt mellettük. Bambi anyjával ment. Marena szerényen követte őket. Körülöttük tombolás, ropogás, ordítás és dörgés. Az anya nyugodt volt. Csak alig észrevehetően reszketett, de lélek jelenlétét nem vesztette el. Bambi, fiam, mondta, maradj mindig mögöttem. Itt most ki kell mennünk, hogy átvágjunk a tisztáson. De amíg benn vagyunk, lassan menjünk. Az ordítás őrjöngésé fokozódott. 10-12-szer ropogott fel a dörgés, amelyet az ő keze szórt. Vigyázz, mondta az anya. Ne szaladj. Csak ha majd a tisztáson kell átmennünk, akkor fuss, ahogy tudsz. És ne felejtsd el, fiam, Bambi, ha egyszer kün leszünk, ne törődj velem többé. Ha elesnék, akkor se. Csak tovább. Tovább. Érted, Bambi?

0: Félix Salten, Bambi. A 8. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Fordította Fenyő László. Hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező E. Román Kata.
1: Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mosd meg kegyesen szívemet fehérre. Vérasszom felettem, gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám, s őrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Folytatja a fogyatékossággal élők közösségi és egyházi részvételét segítő Határtalan Öröm programját a Kaposvári Egyházmegye, számolt be hétfőn a Magyar Kurír. A kezdeményezés célja, hogy az érintettek ne csupán segítséget kapjanak, hanem az egyházi közösségek aktív tagjaivá és alakítóivá váljanak. Kaposváron jelenleg két csoport működik havi rendszerességgel, emellett új szakmai és lelki programokat is tervezik. A referatúra szeptember 18-a és 20-a között a Kaposvári Kattárs rendezvényen is bemutatkozik. Őszi rendes ülését tartotta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptember 2-a és 4-e között, írta a hétfői cikkében a Magyar Kurír. A püspökök döntöttek arról, hogy Fábri Kornél további 5 évig vezeti az Országos Liturgikus Intézetet, és áttekintették a Magyar Katolikus Egyház gyermekvédelmi programjait is. Bejelentették, hogy októberben 30 év után új társadalmi témájú körlevelet adnak ki. Az MKPK tagjai novemberben ad limina látogatást tesznek Rómában, ahol 14. Leó pápa is fogadja őket. Két lépcsőben kapnak béremelést a szociális, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók, hangzott el az országgyűlés hétfői ülésén. Az MTI beszámolója szerint Muhari Gergely, a Tisza képviselője, közölte, az első emelés október közepén, a második 2027. január 1-én érkezik. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint jelenleg több mint 6000 munkavállaló hiányzik a szociális és gyermekvédelmi ágazatból. A tárcavezető úgy fogalmazott, a kormány célja az évek óta alul finanszírozott terület megerősítése és a dolgozók anyagi megbecsülésének javítása. Mintegy 33 ezer uniós tartózkodásra nem jogosult embert küldtek vissza EU-n kívüli országokba az év első felében a Frontex segítségével, írt a hétfő jelentésében az Uniós Határ- és Partvédelmi Ügynökség. Ez mintegy 3000-rel több, mint az előző év azonos időszakában. A visszatérők körülbelül 2/3 önként hagyta el az Európai Unió területét. A Frontex adatai szerint 2022 óta összesen mintegy 215 ezer ember visszaküldésében működött közre az ügynökség. Katonai tiszteletadás mellett eltemették Belgrádban Ratko Mladicot, a boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokát, adta hírül hétfőn az MTI. A 84 éves korában elhunyt Mladicot a hágai törvényszék népirtás, háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Temetésén több ezer ember, valamint szerbiai és boszniai szerb politikusok is részt vettek. A búcsúztatás körülményei nemzetközi tiltakozást váltottak ki, az Európai Unió pedig elítélte a háborús bűnösök dicsőítését és a népirtás tagadását. Végül az időjárásról. Este északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de csapadék nem várható. Az éjszaka második felében ismét csökken a felhőzet, többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalra általában 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Délibáb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Vannak költők, akiket érdemtelenül elfelejtenek, akikre még életükben kevés figyelem hull. Az ördög tudja, hogy van ez, miért alakul méltánytalanul egy komoly értékeket felmutató alkotói életpálya. Nyilván közrejátszik ebben a költő, annak természete is nem tülekedik, nem igen keresi hangadó körök társaságát. Túlontúl szerény. Lehetne erre okokat találni. Nos, Pap Árpád ilyen költő volt. Múlt időben kell szólnom róla, mert 2010-ben hunyt el. Talán, ha Kazantzakis világsikerű regényét, az Orbát említem, talán a regény fordítójaként együtt fordította Szabó Kálmánnal, ismeri őt az átlagolvasó, de nálunk a műfordító neve, kedves hallgatóink, a könyv impresszumában hamar feledésbe merül. Pedig nem csak kiváló fordító volt, Ritsos Vrettakos verseinek fordítója, hanem kiváló költő, esszéista, irodalomtörténész. 1937-ben született Somogy Aszalón, szegény paraszti környezetben. Magyar-latin szakon végzett az ELTE-n, majd hosszú évekig a kaposvári Táncsics Mihály gimnázium tanára lett. Kitűnően tudott görögül, az Ötvös Kollégium, majd a Balaton Akadémia tanára lett. Évekig volt a Somogy folyóirat szerkesztője. Több könyve megvan nekem otthon, de talán kedvencem az Írógép végtelenített gyászszalaggal című könyve. A most következő versében, melyet ebből a kötetéből idézek, egymás mellé kerül a nagymama vásznat fehérítő, kezet vállat megfájdító munkája és egy gyönyörűen megrajzolt évszakváltás érzékletes képe. Az ennek a versnek a címe, kedves hallgatóink, hogy Emlékezés vásznat fehérítő nagyanyámra. A kenderáztató tavak köré terítve már végszám a vásznak, a sárgás barna rétek. Napfény fakítja színüket, szemerkélő esőben áznak, áznak, áznak. Egyik reggelre hófehérek. Mindössze ennyi ez a vers. Olyan rövid, hogy még egyszer felolvasom, aztán beszélünk róla. A kenderáztató tavak köré terítve már végszám a vásznak, a sárgásbarna rétek. Napfény fakítja színüket, szemerkélő esőkben áznak, áznak, áznak, és egyik reggelre hófehérek. Az a különös, kedves hallgatóink, hogy nem is esik szó a versben a nagymamáról. Nem jelenik meg alakja. És mégis a nagymamáról szólnak. Ott van a tájban, a sárgásbarna rétek fölött, a szemerkélő esőben, a kifakuló, színüket vesztett vásznakban, melyek egy reggelre hófehérek. Azért nagyon szép ez a vers, mert minden fordítva történik benne. A sárgásbarna fakó rétek, majd a hóba borult táj juttatják a költő eszébe a vásznat fehérítő nagymamát, de csak a cím utala nagymamára. Távolról, nagyon távolról, nekem mégis közelről, József Attila Mama című verse jut eszembe. Egyszer csak megjelenik az udvaron, a udvari környezetben, tájban, mint a természet eleme az édesanya képe. Szürke haja lebben az égen, kékítőt old az égvizében. Vagy az ódára is gondolhatok, ugyancsak József Attilától. A színvapatak fehér kövein fakad fel a kedves tündér nevetése. Emlékszünk ezekre a varázslatos sorokra. Nos, itt Pap Árpád versében a nagymama alakja villan fel az őszi színek között. A nagymama alakja sejlik fel. És hát a vásznak fehérek. A fehérbe, a hófehérbe, a hótisztaságba mindig is beleérezzük a fényességet, mely felé az ember élete halad, és mely végül is jó esetben befogad életünk végén. Gondoljunk a fehér szín megjelölésére, a fényességre, az Iván Illics halálának nyitó jelenetében, az alagút végén ott van a fény, vagy akár Hemingway novellájának főhősére, a Kilimandzsáró havára gondolok. A főhős, akinek földi élete utolsó pontján a Kilimandzsáró hava kerül a szemébe. hullik bele, mint látvány. Hát és említettem önöknek ezt a nagyon szép kötetet, Írógép végtelenített gyászszalaggal. Ebben találom a következő esszéjét, 1987 márciusát Athénban tölti, egy diákszáló 10. emeletén Papárpád, tanulmányúton jár. Emlékezik, mint Széchenyi, akinek görögországi naplóját ő fordította magyarra, Papárpád, és Széchenyi is hazagondol a hazájára 1818 májusában, ekkor történik görögországi útja, az elhagyott hazára, amikor Athénban tartózkodik. Hát egy rövid részlet ebből a könyvből. Hogy mit jelent ehhez a nyájhoz tartozni, mármint a magyarsághoz? Ezzel a nyájjal vállalni sorsközösséget? Hadd próbáljam meg megmutatni egy görög vers tükrében, melyhez kölcsönadom az én népem sorsában gyökerező szavaimat. Íme Ritszosz, a haza című verse, melyet nemrég fordítottam. El innen, mondogatták, nem lehet elviselni tovább ezt a képmutatást, ezt a nyomort. Nem lehet tűrni tovább a rossz halált. Igen ám, de mi lesz a halottainkkal? A csontokkal, a cserépkorsókkal, a haranggal? Ó, jaj, olajfa déli árnya! Tengerre dűlő kicsi szőlő, nagyhangú békák éjjelente, fáj ez a föld. Meg aztán ki lesz gazdája a kutyának, a verébnek? Kire marad a szérű? Ráadásul itt ez a horgonylánc zúzta béna kéz, mihez kezdesz vele? A gyeplőt azt még csak megtartja, de a csákányt, de a fűrészt, és az ásult, és ha közben széthordja a szél a szalmakazlat, és ha a krisztustalanok kiássák a pajtában a puskát, ki meri akkor majd kimondani, haza? Ültek a földön, lehúzták a bakancsukat, kibogozták az előruha csücskét, rákcsálták a kenyeret, a morzsát összekotorták, és a lapos fehér kőre tették, hogy könnyen megtalálhassa a fia fecske, éhen ne vesszen. Aztán keresztet vetettek magukra, és maradtak. És akkor utána fűzi még appendixként, hogy ahhoz, hogy megállhassak az Akropolisz előtt, én, akinek kövei is alig maradtak örökbe, fel kell idéznem magamban fején sorsom terheit cipelő, rongytekercs glóriás édesanyámat, a szülőfalumat, a Szent Skarabeuszként kévét görgető fajt, ahogy Kazantzakis írja a krétai parasztokról. Amint gabonahordáskor a neki rendelt búza és árpa templomokat építettek, új falut a szérűs kerteken, újra meg újra, apáról fiúra örökítve a mindennapi mozdulatot. Azért gyönyörű ez a részlet, amit felolvastam, mert a hazagondolás melegítő érzésében eszébe jut a legújabb kori görög líra, egyik legnagyobb költőjének, Ritszosznak a verse, és a honvágya magyarázataként, a honvágya csillapítására Papárpád az ő versét idézi. Kedves hallgatóink, egy méltánytalanul feledett költőről, esszéistáról, műfordítóról beszéltem, Papárpádról. Köszönöm, hogy meghallgattak, minden jót kívánok önöknek.
2: Szabó Andrást hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra 30 perc. 2013-ban, 85 éves korában, ezen a napon hunyt el Karai József, Erkel Ferenc díjas zeneszerző, karnagy, akit számos népszerű kórusműve mellett az énekkari hangzás megújítójaként tart számon a klasszikus zenei élet. Csaknem fél évszázados alkotói időszakában szoros szálak fűzték a magyarországi kórus élethez, számos hazai és külföldi énekkarral állt alkotói kapcsolatban. Művei Európa szinte valamennyi országa mellett Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Japánban és Kanadában csendülnek fel a mai napig. A hangolóban Karai József kórusműveiből következik válogatás.

0: hangolóban a 13 éve elhunyt Karai Józsefre emlékeztünk. A szerkesztő Szabó Ágnes volt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Az ukrajnai erőszak és pusztítás befejezésére szólított fel 14. Leó pápa vasárnap az Úrangyala elimádkozása után, számolt be hétfőn a Vatican News. A Szentatya együttérzését fejezte ki a háborútól szenvedő lakossággal, és arra kérte a felelősöket, hogy nyissanak utat a párbeszéd előtt. Reményét fejezte ki, hogy a diplomáciai erőfeszítések konkrét eredményeket hoznak. Magyarország rendezheti meg 2030-ban a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség világtalálkozóját, írt a hétfőn a Magyar Kurír. A felkéréshez hozzájárult az idén Gödöllőn rendezett nemzetközi kórus találkozó sikere. A világtalálkozókon több ezer fiatal énekes vesz részt, a kezdeményezés célja pedig a közösség és a béke erősítése. Szeptember 11-ére egyeztetésre hívta az életvédő szervezeteket Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, adta hírül a civilek.info. A találkozón várhatóan a szívhang rendeletről, az esemény utáni tabletta vény kötelezettségéről és az abortusz tabletta esetleges bevezetéséről is egyeztetnek. Két lépcsőben emelik a szociális, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérét, hangzott el az országgyűlés hétfői ülésén. Az MTI beszámolója szerint az első emelés október közepén, a második 2027. januárjában érkezik. Káltai Németh Vilmos miniszter szerint jelenleg több mint 6000 munkavállaló hiányzik a szociális és gyermekvédelmi ágazatból. Folytatódik a fogyatékossággal élők közösségi és egyházi részvételét segítő Határtalan Öröm program a Kaposvári Egyházmegyében. A Magyar Kurír hétfői cikkében összegezte, hogy Kaposváron jelenleg két csoport működik havi rendszerességgel. A kezdeményezés célja, hogy az érintettek az egyházi közösségek aktív tagjaivá és alakítóivá váljanak. Oroszországnak elegendő erőforrása lehet ahhoz, hogy 2028-ig folytassa az Ukrajna elleni háborút, jelentette ki Oleh Iveschenko, az ukrán katonai hírszerzés vezetője az Ukrinform hírügynökségnek. Szerinte Kijevnek és partnereinek összehangolt fellépéssel kell csökkenteniük Moszkva háborús erőforrásait. Iveschenko arra számít, hogy Oroszországban a háborúval szembeni elégedetlenség is növekedhet. Katonai tiszteletadás mellett eltemették Belgrádban Ratko Mladicot, a boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokát, adta hírül hétfőn az MTI. A 84 éves korában elhunyt Mladicot népirtás, háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Temetésén több ezer ember vett részt. A búcsúztatás körülményei nemzetközi tiltakozást váltottak ki. Végül az időjárásról. Kedden túlnyomóan derült napos csapadékmentes időre számíthatunk. A déli, délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium.

Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből, a 28-tól a 33. versig tartó szakaszt Varka László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából. A kölcsönös testvéri szeretet két útja, Leó pápa úrlangyala imája. Ukrajnában vessenek véget az erőszaknak, nyissanak teret a diplomáciának, a Szentatya felhívása. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A Szentatya pénteken fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. Tagle Bíboros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. A kölcsönös testvéri szeretet két útja, Leó pápa úrlangyala imája. Szeptember 6-án vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrlangyala imát. A napi olvasmányokhoz fűzött beszédében arra buzdította a keresztény közösségeket, hogy gyakorolják a kölcsönös szeretetet és a problémákat a növekedés irányába tartó lépések kialakítsák át. A pápa felvázolta a kölcsönös szeretet gyakorlásának két módját, amelyek a következők, a testvéri korrekció és az egymás közötti egyetértés. Kedves testvérek, szép vasárnapot! Köszöntötte Leó pápa Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívősereget. A vasárnap liturgiában hirdetett Isten igéje a gondolkodás és a cselekvés néhány alapvető szempontját kínálja fel számunkra. Kezdte beszédét a Szent Atya. A rómaiaknak írt levében olvassuk, hogy minden parancsolat ebben az egyben foglalható össze, szerest fele barátodat, mint önmagadat.
1: Amerai il tuo prossimo come te stesso.
0: Szent Pál egy nagyon erőteljes képpel hangsúlyozza ezt a pontot, amely a mi atyánk imában is jelen van. Így ír ugyanis, testvéreim, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Jézus megtanított minket arra, hogy kérjük és gyakoroljuk az adósságok elengedését. Van azonban egy olyan közkincs, amellyel egymásnak tartozunk, anélkül, hogy annak rabjává válnánk, és ez a kölcsönös szeretet adóssága. Minden figyelem, gondoskodás és jóság, amit kaptunk, szabadabbá tesz bennünket, és képesebbé válunk a felelősségvállalásra. Elemezve az évközi 23. vasárnap evangéliumi szakaszát, Leó pápa arra mutatott rá, hogy Jézus minden keresztény közösségnek legalább két módot javasol a kölcsönös szeretet gyakorlására. Az első lépés, hogy legyünk képesek a testvéri korrekcióra.
1: Correzione fraterna.
0: Ez egy kényes és túl gyakran elfeledett adottság, ami őszinteséget és fokozatosságot igényel. Őszintén beszélni egymással, először kettesben, majd ha szükséges, két-három ember között, végül amikor kell, az egész közösséggel. Azt jelenti, hogy szembenézzünk a valósággal és a problémákat, a konfliktusokat a növekedés felé vezető lépésekké alakítjuk át. A panaszkodás és a rossz indulatú petkálás ugyan könnyebb, de semmi eredményt nem hoz, és számos helyzetet megbénít. Az evangélium viszont a szeretetben megélt szabadságra nevel minket. A testvéri szeretetnek van egy másik módja is, amely Jézus szerint még az imádságot is átalakítja. Megegyezni egymás közt. Nem csupán konfliktusok esetén, hanem akkor is, amikor valamilyen ajándékot kérünk Istentől. Az Úr így szól: ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei atyámtól. Ez az ígéret arra utal, hogy lehetnek közös vágyaink, közös fájdalmaink, közös reményeink, és az imádságunk keresztül növekedhetünk az egységben. Hit nélkül mindenki magányosnak érezhetné magát, és gyanakodhatna a többiekre, idegeneknek és ellenségeknek tekintve őket. A kegyelem által azonban fivérek és nővérek vagyunk, akik képesek megtalálni az összhangot, találkozunk, megbocsátunk egymásnak, és meghallgatjuk egymást az Úrban.
1: Chiediamo a Maria.
0: Kérjük Máriát, szólt végül a pápa, aki az angyal üdvözletét követően sietve felkereste unokanővérét, Erzsébetet, hogy megossza vele a várandóság örömét és fáradalmait, tanítson meg minket a testvéri szeretet örömteli kötelezettségére.
1: Angelus Domini nunciavit Marie.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismételten felhívást intézett minden erőszak befejezésére, kifejezve közelségét az évek óta háborútól szenvedő ukrán néphez.
1: Con animo adolorato.
0: A pápa szívében fájdalommal követte a híreket azokról az erőszakos támadásokról, amely a közelmúltban több ukrán várost és polgári infrastruktúrát sújtottak, ártatlan emberek halálát okozva. A Szent Atya egyesül a lakosság szenvedésével, akik évek óta szorongásban és félelemben élnek. Leó pápa most újabb felhívást intézett az erőszak befejezésére, a pusztítás megállítására, valamint arra, hogy a felelősök nyissák meg szívüket a párbeszédnek és a békének. Annak a reményének adott hangot, hogy a tárgyalások újraindítására az ezekben a napokban tett erőfeszítések konkrét eredményeket hoznak és teret nyitnak a diplomáciának. Imádkozzunk az Úrhoz,
1: eleviamo la nostra preghiera al Signore,
0: hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés uralkodjon. Buzdított rá a Szent Atya. A pápa ezután üdvözölte a római híveket és a különböző országokban érkezett zarándokokat, köszönetét fejezve ki jelenlétükért. Külön kiemelte a németországi Szent Lambert papnevelő intézet közösségét, valamint az olasz zarándok csoportok között köszöntötte Oppido Mamertina Palmi kalábriai egyházmegye kórusát, amelynek tagjai püspökük kíséretében zarándokoltak el Rómában. A pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánt, arra biztatva, hogy miközben a nyári szünet után fokozatosan visszatérünk szokásos tevékenységeinkhez, kérjük az Urat, kísérjen utunkon és támogasson bennünket világosságával. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok! Adjátok életeteket másokért. A vatikáni családok ünnepét tartották immár harmadízben szeptember 5-én szombat délután is este a vatikáni kertekben, amelyen megjelent Leó pápa és köszöntötte a családokat, majd kötetlen beszélgetés folytatott főként a gyermekekkel. A Szent Atya köszöntő beszédében felidézte II. János Pál pápa szavait. A család Isten tükre, Isten látni akarja magát a közösségünkben, családjainkban. Immár harmadik alkalommal tartotta meg a vatikáni családok ünnepét éppen a nyár végén, és még az itt Olaszországban hétfőn kezdődő iskolai év előtt. Több száz család ült egybe a Szent Péter Bazilika mögött, a vatikáni domban emelt kormányzóság épülete előtt. Jelen volt természetesen Raffaella Petrini nővér, a vatikáni kormányzóság elnöke, akit még Ferenc pápa nevezett ki 2025. február 15-én erre a tisztségre. A vatikáni családünnep 3 éve született még Ferenc pápa alatt, bár ő betegsége miatt már nem tudott részt venni rajta, de tavaly a résztvevők igazi nagy meglepetésére megjelent az új pápa. Ennek nyomán a vatikáni családok nagyon remélték, hogy Leó pápa idén ismét eljön hozzájuk, hiszen ő a Vatikán város állam államfője. 19 órakor bukkan fel a Szent Atya fehér ruhás alakja a kormányzóság zöld nagykapujában, miközben egy zenekar a közismert Szent Ferenc film Dolce Sentire dalát játszotta. A családok, de különösen a gyermekek lelkes tapssal köszöntötték Leó pápát. A gyerekek közül sokak számára ismerős volt a terep, hiszen közülük sokan részt vettek azon a vatikáni nyári táboron, amelyet itt a közelben tartottak, a vatikáni kis tűzoltók táborában, ahol egy hetet töltöttek együtt játékkal, sporttal, énekkel, ünnepléssel. A Szent Atya érkezése előtt a Vatikánban dolgozó családok a vatikáni kertek felső részén emelt Lourdi barlang előtt közös szentmisén vettek részt, majd onnét érkeztek a kormányzósági palota elé. Leó pápát az egybegyűltek nevében Raffaella Petrini nővér, a kormányzóság elnöke köszöntötte, hálásan megköszönve a Szentatya jelenlétét. Kiemelte, nagy öröm mindnyájunk számára, hogy munkájuk révén részt vehetnek abban a nagyszerű küldetésben, amelyet az Úr bízott őre. Leó pápa válaszával megköszönte a szép ünnepet, amelyet a kormányzóság felelősei szerveztek, akik közt jelen volt Franco Fontana Szalézi atya, aki a kormányzóság igazgatóságainak és központi hivatalainak káplányait koordinálja, és aki a vatikáni nyára táboromban résztvevő összes gyermek lelkipásztora volt. Leó pápa háláját fejezte ki a kormányzóság korábbi elnökeinek, Giuseppe Bertello és Fernando Verges Alzaga bíborosoknak, akik Ángel Fernández Ártime bíborossal együtt jelen voltak a családi ünnepen. Leó pápa jelenlévő összes család figyelmébe ajánlotta II. János Pál pápa egyik gyönyörű mondatát. A család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja. Kezdjük mi is ezzel, buzdított Leó pápa. Képzeljük el a családunkat, és képzeljük el ezt a családot is, amelyben most mi összegyűltünk. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családunkban, a ti családotokban. Isten jelen van itt. Második János Pál pápa még hozzátette, hogy a család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja, és látja a két legszebb, a két legnagyobb csodát. Az egyik az élet adásának a csodája, a másik pedig a szeretet átadásának a csodája. Pontosan ebben áll Szent Második János Pál pápa felhívása, életet adni és szeretetet adni. Szeretném mindnyájatoknak, családjaitoknak megköszönni ezt a nagy csodát, ami vagytok, szólt Leó pápa. Minden nap valamiképp mi is úgy tekintetünk a családunkra, mint Isten tükrére, és újra felfedezhetjük Isten szeretetét, mit jelent nekünk az életünket adni, mit jelent nem csak önmagunknak élni, és nem önzőnek lenni, hanem másokért adni az életünket a családban, barátok között és azok közt, akik még nem is a barátaink. Legyen a mai esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott a Szentatya záró kívánsága. Érezzük meg igazán ezt az örömet, amelyet csak Isten adhat nekünk, és adja meg nekünk ma is azt az örömet, hogy Isten szeretete tükreként együtt ünnepelhetünk. Leó pápa rövid beszédét viharos tapssal felkiáltásokkal köszönték meg, mire a Szentatya mikrofontól ellépe a családok közé ment, és belebegyült a szülők és gyermekek lelkes közösségébe. Megpróbált kezet fogni minden részvevővel, és különösen azoknál a családoknál időzött el, ahol nemrég gyermek született, akiket nagy szeretettel megáldott. Ezek azok a családok, amelyeknek újszülött gyermekeit a Szentatya rendre megkereszteli a Sixtus kápolnában minden év január 2. vasárnapján Urunk keresztsége ünnepén. És végül egy személyes megjegyzés. Az említett szombati napon, éppen az esti órákban a Szent Péter tértől 100 méterre eső rendházunk teraszán sétáltam, kezemben rózsafüzérrel. A teraszunkról csodálatos kilátás nyílik az egész városra, a Szent Péter térre és az apostoli palotára. 8:30 lehetett, amikor Michelangelo kupolája mögül tűzijáték fényei lobbantak fel, és azonnal tudtam, hogy azok a petárdák most a családokat éltetik. Igen, a Vatikán egy nagyon kicsi állam, de ugyanakkor egy nagyon nagy család.
2: XIV. Leó pápa fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. A Szentszék sajtóterme az alábbi közleményt adta ki a találkozóról. 14. Leó pápa audiencián fogadta Edgars Rinkevicset, a lett köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsek, az államközi és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár kíséretében. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során a felek megelégedéssel szóltak a Szentszék és a lett köztársaság között fennálló jó kapcsolatokról. A megbeszéléseken érintették a közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket nemzetközi és regionális szinten egyaránt, különös tekintettel a jelenleg is zajló ukrajnai konfliktusra. Ennek kapcsán ismételten hangsúlyozták, hogy a nemzetközi közösség részéről nagyobb elkötelezettségre van szükség a békés megoldások előmozdítása érdekében.
0: Taglebi Boros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. Az evangelizációs dikasztérium hivatása, hogy kísérje, támogassa és együttműködjön az új részegyházakkal, tiszteletben tartva azok saját autonómiáját, jelentette ki Luis Antonio Taglebi Boros, az evangelizációs dikasztérium proprefektusa szeptember 3-án csütörtök reggel a missziós dikasztérium illetékességébe tartozó területek új püspökeinek most indult vatikáni képzésén. A kurzus első napján a résztvevő új püspökök a Szent Péter apostol pápai kollégiumban megismerkedtek egymással, majd Taglebi Boros a kollégium kápolnájában szentmisét mutatott be az új püspökök koncelebrálásával. Taglebi Boros homiliájában először felidézte a római kúria reformját, amelyet Ferenc pápa kezdeményezett a Predicate Evangelium kezdeti apostoli konstitúcióval, amelyet 2022. március 19-én hirdette ki, és amely ugyanazon év június 5-én lépett hatályba. Az új konstitúció egyesítette a korábbi népek evangelizációjának kongregációját és az új evangelizáció előmutatásáért felelős pápai tanácsot, létrehozva az evangelizációs dikasztériumot. A dikasztérium két szekcióból áll, az egyik a világ evangelizációjának alapvető kérdéseivel, a másik pedig az első evangelizációval és az új részegyházakkal foglalkozik. A dikasztérium megkülönböztető jegye, hogy prefektusa a római pápa. A Predicate Evangelium apostoli konstitúció miközben megismétli, hogy a római kúria szervei jogilag mind egyenlőek, az evangelizációs dikasztériumot a dikasztériumok listájának élére helyezi. Ez a választás kiemeli a római kúria reformjának átható missziós irányultságát. Ennek egyében az evangélium hirdetése és az egyház evangelizáló küldetésének szolgálata a római pápát és az egyetemes egyházat szolgáló kúria középpontjába került. Az első evangelizációs szekció az új részegyházakat szolgálja, és konkrét célja a missziós tevékenység és az újonnan evangelizált népek körében egyházak megszületése. Isten igényének magvából születnek azok, és fejlődnek az őshonos részegyházak, amelyeket segíteni kell érlelődésükben. Taglebi Boros homiliájában emlékeztetett arra, hogy a szekció támogatja az evangélium hirdetését és a hitélet elmélyítését az első evangelizáció területein, és többek között felelős az új egyházkerületek felállításáért, módosításáért, valamint azok vezetőkkel való ellátásáért. A római kúria és a helyi egyházok kapcsolatában új egyházi és missziós tudatosság alakult ki, hiszen az új részegyházak képesek lelkipásztori és kormányzási felelősséget vállalni. Ezért a dikasztérium szerepe, hogy elkísérje, támogassa és együttműködjön velük, tiszteletben tartva jogos autonómiájukat. A missziós tevékenység nem ér véget a helyi egyháza születésével és megszervezésével, hiszen az indító szakasz lezárulásába sem szűnik meg az egyház további missziós tevékenysége, hangsúlyozta Taglebi Boros homiliájában, amelyet az új egyházok új püspökeihez intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
3: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: ahol Csor szerzeménye szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 21:30. Rádiós regénytár.

Szóljak most újra a jó Duchessről. Oka annak, hogy életét így részletességgel felvázolom, az, hogy számomra is csupán sorsa alakulásából érthető, miként lehetett lehetséges, hogy egy hozzám hasonló, nagy vagyonnal nem dicsekedhető férfiútól eltűrje, hogy érdeklődésével környezze szemefényét, a kis Emilyt. Története ekképpen szól. Emily Lennox igen zsenge korában mondott igent egy nála majd 10 esztendővel idősebb, megbecsült úrnak. Így mire abba a korba ért, melyben az unokája volt megismerkedésünkkor, már 4 esztendeje volt asszonya ez úrnak. 15 évesen menyegzőre menni, igen korai is feltűnő elhatározás. Hogy az évek során 18 gyermeket világra hozott Lancaster hercegének, komolyabb vonzalomra utal. Bár etényből éppenséggel másra is következtethetne az értő megfigyelő. Gyermekei közül 6 10 éves koruk előtt elhalálozának, s a Duchess ruháján állandóan viselt kis fekete rózsa mutatta az anyai szív sosem múló emlékezését. S hogy férje minden bizonnyal jó szívvel viseltetett iránta mindvégig, szépen kiviláglik abból, hogy halálakor szép örökséget, évi 300 fonttal gyarapodó 4000 fontot hagyott rá, s érdekeltséget a Lancaster és Carlton House kastélyokban. Ezt ő, Emily örömére, a Frascati House-ra s évjáradékra cserélte. A kis leánynak szép emlékeket, magának biztos öregséget biztosítván. A férj nagy lelkűségét dicséri ez a gondoskodás mindenképp. Annál is inkább, hogy a Duchessnek még a gyúk életében fiacskája született a szeretőjétől. S hogy a jó herceg valóban mélyen szerethette asszonyát, bizonyítja az, hogy a sajátjai mellé e fiút is nevére vette. Magamról nem állíthatom, hogy vele egyképpen így határtalan türelemmel cselekedtem volna hasonló esetben. Az életútjai igen sok meglepetéssel kövezettek. A Duchess férje halála után szinte azonnal felesége lett e fiúcska apjának, ki a Fitzgerald gyermekek házi tanítója volt. Eképpen tehát második férje hasonlatos volt hozzám. Rang és vagyon nélküli, de igen tanult ember. E Shakespeare-i drámába is beillő történet szolgál tehát magyarázatul, miképpen támogathatta ez éltesebb korában is romantikus érzületű hölgy szerelmünket azután is, hogy Janethez való viszonyom s anyagi helyzetem tekintetében az igazság kiviláglott. S a magyarázat része még az a tény, hogy Lady Emily Fitzgerald nem csupán lelke üdeségét, de hallását s látását is megőrizte késő öregkoráig. Bizonyára ennek köszönhettem, hogy ama Kew Gardens-i sétán, a hintóban Emilyre várván, meghallotta szómat, melyet kétségbeesésemben utána kiáltottam. A fiú pártfogoltam csupán, nem sajátom. Szemorvosi tudásomat használva meg kell itt jegyeznem, hogy a Duchess közeli javuló látása s visszatérő olvasási képessége minden bizonnyal az évekkel súlyosbodó hályog növekedéssel volt magyarázható, melyről tudva levő, hogy rövidlátási fénytörést okoz. De ezen megállapításomat magamnak megtartottam. Örömét elrontani semmiképp nem kívánván. Engem, ahogy emlegettem már, a Tunstall-i összejövetelen is megismert, s ilyen helyen való forgolódásomat javamra magyarázta. Később, bizalma így felébredvén, s unokája utánam való bánatát elviselni nem tudván, felőlem sokakat kikérdezett. Végezetül pedig, minden bizonnyal második férjére, Mr. Ogilvy-re is emlékezvén, Emily választását többé nem ellenezte. Sőt, elmondhatom, igen lelkesülve, szívéből támogatta. S hogy miképp kerülhetett
ő maga azon találkozóra távollak helyétől s hagyományaitól. Előbbit az utóbbi magyarázza. Ekképpen. Azon években az általános természeti csapások és háborúskodások következtében igen erős volt a szívek éhsége. Az egyre kevésbé értett egyházi szertartások, s az átélt borzalmak miatt az emberek lelkük zavarára új válaszokat kerestek. Némelyek a szívükben eluralkodó félelmek enyhítését féktelen szórakozásokban találták meg, ahogy kezdetben jó magam. Azt vallottam, carpe diem, hec est vita mea, élj a mának, ez az én életem. Mások azonban,

csak üres fecsegésnek tűntek a valódi szenvedéseket átéltek számára. S így az evangélium igazságai, mint tisztított arany ragyoghattak fel előttük. Csodálatos most az idő távolából megfigyelnem, hogy miképpen a tudományban is gyakorta, a teológiában is egyszerre támadnak fel azonos gondolatok a legkülönfélébb helyeken. Most is, mint egy időben felvillanó őrtüzek gyulladtak fel az ébredés szikrái szerte angol honban és az öreg kontinensen egyaránt. E prédikátorok lelkesítő szavai nyomán pedig az emberek végre elhitték magukról, hogy képesek jobbá lenni. De ez a törekvésük már nem félelemből táplálkozott, hanem sokkal inkább a megújító kegyelem gyümölcse volt. Jobbá váltak, mert az elfogadó szeretet a kifizetett adósság biztonságában ezt önként és jó szívvel megtehették. E mozgalomban különlegesség volt az is, hogy megértve, hogy az emberek Isten előtt egyenlőek, nem szégyenlették az arra érdemes nőket is figyelmükkel kitüntetni. Sőt, sokak odáig mentek az egyenlőség és igazságosság iránti odaadásban, hogy az új hazában a rabszolgaság felszámolásának gondolatát is sikerrel elindították. A forradalmi lelkű Duchess-t mélyen megérintette néhány hozzá eljutott ilyen szellemű írás, annyira, hogy értékükön fellelkesülve később saját maga másolta azokat finom kézírásával. Így például a The Journal of Reverend Francis Asbury, a tiszteletes Francis Asbury jegyzései, hozzá eljutott példányait. A kópiákat aztán a társaságában forgolódó megbízható barátainak adta tovább. Ezeket az újságokat nekem Emily könyvben való megjelenésekor, kényszerű hazautazásom idején, Pestre is elküldte. Így távolságunk ellenére is egyazon gondolatokban járhattunk. A Duchess lelkesen olvasta tehát az új prédikátorokat, Sarah Bembridge-re pedig egyenesen rajongással tekintett, annak ellenére, hogy Sarah igen fiatal leány volt. Emilimmel egyazon évben született, tehát nálam 4 évvel volt fiatalabb. Ez ifjú hölgy írásai leveleken és bélyegeken eljutottak az óhazába, s ezekből cselédei révén néhány a Duchess háztartásába is. Szívét az új eszme hasonlóképpen fogta meg hát ahhoz, mint élete zsengéjében a Fitzgerald herceg iránt érzett szerelem. Váratlanul és szenvedélyesen. De egész rajongását mégis teljesen titokban, türelemmel művelte. Néhány szelíd szóval hintve másoknak a megértett új igazságokat, nem akarván egyházához hű családtagjait indokolatlanul botránkoztatni. Nekem pedig nem csupán lelki felébredésemet, de szerelmi boldogságom idejét is elhozta az a Tunstall-béli találkozás. Amikor nem sok idővel ezután az Almagban újra összetalálkoztunk Lilimmel, nagyanyja nem gördített akadályt elém, sőt, maga bátorított, hogy a Janet fiáról való magyarázataimat neki személyesen is megtegyem.

Az álmákban való forgolódásaim szintén igen kivételesen alakultak. Nem érdemem, de nem is vagyonom, mely feljogosított az odavaló tartozásra, de mint mondottam, professzorom, s majd Lady Fitzgerald pártfogása révén is, oda visszajáró megtisztelt vendég lehettem. Aki ott nem forgolódhatott, nem is sejtheti, mi különös, kicsiny birodalom volt ez London közepén. Egész külön világ. Nekünk, Emilimmel pedig kivált kép javunkra szolgált, hogy itt is találkozhattunk. Ebben az évben igen nagy társasági szenzáció volt, hogy itt járták először a valcert és a quadrillt, s ez a körülmény nagyban segítette ismerkedésünket. Ennek okán ugyanis oktató órákat is fölvehettünk, s az ezekben való találkozásunk botránkozást senkinek nem okozott. A Duchessnek sem. Ő is mindenkor fejbólintással nyugtázta, amikor a francia négyeshez fölállva egyazon csoportba indultunk el Lilimmel. Így hát végre alkalmunk volt egymásnak szabadon örvendeni, s bizalmas szókat hosszabban is váltani. S még nagyobb lett tisztességem, amikor engem, mint az angol urak számára különleges, messziről jött unikumot, de néki hazája bélit, a híres Eszterházi Contessnek is bemutattak. Ekkoron még ez a Mária Terézia Eszterházi a társaság különlegessége volt. Hungarian férjet választván. A megtisztelő báli pártfogó princesza szerepére csak később emeltetett. S a szeretők karjaiban vigasztalást kereső, boldogtalan feleség képe sem környékezte még ekkor, élete szép idejét élte ezekben az években, a társaság kedveltjeként. Istenem, mi gyakorta elnéztem egymás mellette két szép fiatal nőt. Az én Lilimet, s az itt igen ünnepelt Mária Teréziát. Küllemre igen sok hasonlóság mutatkozott közöttük. Barna haj és barna szem. Kíváncsi élénk tekintet, megnyerő táncmozdulatok, kellemes mosoly. De Lilit mégis annyival bájosabbnak. Oly igen másnak láttam. Ártatlanságnak neveztem ezt a különbözőséget magamban eleinte, s ennek forrását a tapasztalatlanság romlatlanságának hittem. Csak későbbi beszélgetéseinkből értettem meg igazán, az a tartózkodás, mellyel az álmakban Emilim magát viselte, nem a naív gyermetegség megnyilvánulása, hanem szíve mély meggyőződéséből fakadó döntéseinek gyümölcse volt. Megfontolt, tudatos cselekedett. Ekkorra ugyanis nagyanyja példája nyomán ő is megismerkedett az új tanokkal, s hozzá is eljutottak nem csak John Wesley vagy Asbury írásai, de a németországi Herrnhuti testvérek hasonló tanításai is. E tanoknak később anyja, a jóságos Sophia Charlotte is csendes követője lett. Erről ő maga nekem nem mesélt. Belső gondolatairól Emily elbeszéléséből volt mégis biztos tudomásom. Ha jól meggondolom, valójában hasonló teológusi gondolatok engem is igen régtől foglalkoztattak. A lehetetlen cél, hogy jó tetteink súlya lenyomja majd a végső elszámolásnál a mérleget, s legalább grammokkal több legyen, mint rossz cselekedeteink. Nem volt számomra sehogyan sem befogadható gondolat. Orvosi logikámmal, de élettapasztalatommal is mélységesen ellenkezett. Hiszen ki mondhatná meg, mi lehet súlyosabb vétek? Egy ifjonti hevületű pásztoróra, vagy a házas fél szavakkal való állandó tortúrákba vonása? S mit tehetünk rossz tetteink ellenében?
mi lehetne oly cselekmény, mi ezeket jóvá tenné? Kellő mértékű adomány, imák sora, avagy jótékony cselekedetek? Ki az, ki mindezeket megmérhetné? Lehetetlen. Az új tanok szerint, melyek, ahogy már írtam erről, voltak éppen igen régiek, hisz a jeruzsálemi forrásból eredeztettek, világosodott meg aztán az én makacs elmém is, a szív üdve, a megváltó műve. S nekünk dolgunk csupán ez ajándék kegyes elfogadása. Nem kell ostoroznunk magunkat, mint a szerencsétlen flagellánsok tevék évszázadokkal előttünk járván, a Nagypestisben igen sokat szenvedvén. A megváltó műhöz mi magunk hozzátenni semmit nem tudhatunk. Olyan lenne ez, mint egy háborúban, a váltságfizető fejedelem kincstárához apró pengőinket hozzátenni, s mellünket büszkén döngetni, hogy magunk munkájával mentettük meg az országot. Nevetséges, szánnivaló gondolat. Nekem is mély könnyűvé tette szívemet a felismerés. Nincs már velem szemben követelés. Éppen úgy, mint amikor medikusi éveimben meggondolatlan kiadásaim miatt súlyos adósságba keveredtem. Ekkor, az elszámoláskor, kölcsönzőim előtt szégyennel megállván, egyikük tárcájából egy levelet mutatott elém, atyám kézírásával. Számláid kifizetve. Ugyanezt történt velem most is, immár mennyei léptékkel helyezvén a tizedes pontot, s ezzel lelkembe mélységes megnyugvást hozván.

0: Részlet Zicsi Zsuzsanna katonai tábori ápolónő naplójából.
1: május 30. Keserű soraimmal véget érő rövid naplómat azon napokban nem folytathattam a rászorultak nagy száma miatt, s az utána jövő hetek is annyi tennivalót kergettek elém, hogy írással nem foglalkozhattam. Rögtön a második tamási csata után végtelen sorokban feküdtek előttünk a sebesültek, s bár a Nagyváradról jámbor felajánlásként sebészi munkákat ellátni érkezett orvosdoktor igen gyors kézzel dolgozott, a fájdalmakat csillapítani kellő mértékben nem tudtuk, így a szerencsétlenekkel lélekben együtt gyötrődtünk. Készleteink gyorsan fogytak, laudánumunkkal óvatossággal bántunk, csak a legkínzóbb sebekkel valók kaphattak belőle. A jó doktor tanácsára fehér ürömfű, ánizs és erős alkohol keverékéből készítettünk ezután főzetet, de ezzel igen óvatossággal kellett bánnunk, mert óvatlanul mérve örök álomba merítheti a használót. Örömömre volt látnom, hogy a nagyváradi András doktor, ki két napon át lovagolt, hogy hozzánk elérjen, s mindenekben igen szerényen viselkedett, nem engedte magát másképpen sem szólítatni. Igen szép eredménnyel tett újra orcává golyoktól roncsolt arcokat. Bár igaz, e műtéteket, gyógyszereink fogytán csak a legbátrabbak viselhették el a fájdalom nagysága miatt. Későbben azután már időnk sem maradt ilyesmire, csak az élet mentésére vigyázhattunk a sürgősen ellátni való sebek nagy száma mellett. Nemigen beszéltünk akkoriban egymáshoz, mert a háborúban arra nem maradt sem erő, sem idő. Amikor esténként ruhástul ágyainkba hullottunk, egy pillantás volt csak a jó éjszakát, s egy sóhaj az esti imádság. Mégis elnéztem olykor, ahogy a halálba indulók mellett mindig talált időt s módot, hogy velük néhány jó szót szóljon, s magánál hordott 1787-ben nyomott családi bibliájából vigasztalásul nekik felolvasson. Volt, ki fájdalmában s dühében kezéből azt elhajította, s szívében keserűséggel távozott a világból. De gyakorta elérte, hogy a sebesült, az élet igazságtalan fordulatával, s az igazságos Istennel megbékélve hunyta le szemeit. Az emlékező könyvet pedig nagy gonddal őriztem, s szabad perceimben meg-megforgattam lapjait, hogy azután fekvőhelyemen még sokáig gondolkodjam a benne leírtakon. Talizmánul szolgált nekem, s mint egy reménységül, hogy mi lesz első kedves teendőm a végső győzelem után.

Életünk kicsi madarammal, Emilyvel. Az első álmaki találkozástól fogva elképzelhetetlen békességben folyt. Londoni házuknál immár szívesen fogadott vendég lettem. S tudván, hogy családi lehetőségeim távol vannak, engem a meghívás örömében igen gyakran részesítettek. Tanulmányimat pedig immár isteni mértékhez szabtam, s új szorgalmamat mentoraim csodálták, dicsérték. Holott nekem az nehézségbe nem került. Belső erő hajtotta ez időkben életem paripáját. S külön boldogságom volt, hogy Emilimmel nem csupán a lélek dolgaiban volt egyetértésünk, s nem csak ilyen olvasmányainkról beszélgettünk hosszasan, de hamarosan az orvosi tudományokban is társammá lehetett. Vagyonához s rangjához képest szokatlan volt tanulmányi igyekezete, s máskor talán megbotránkozás forrása lehetett volna, de a háborús állapotok miatt a társaság mégis elfogadta. Sőt, némi tiszteletteljes csodálattal kísérte döntését, amikor a St. George's Hospitalban kihirdetett ápolónővéri iskolába bejelentkezett. Tanulmányaiban gyorsan haladt, és elmondhatom, személyemben türelmes tanítómesterre talált. Amikor kérdéssel fordult hozzám, előmutattam rajzos anatómiai mappámat, melyen a tárgyalt témakört részleteiben elmagyarázhattam. Von Leber atlaszához ekkor még nem jutottam hozzá, de atyám már medikusi tanulóévem elején beszerzette nekem a Winslow kompendiumot. Ez ugyan kis alakú, de 350 oldalon taglalja az emberi anatómiát nagy részletességgel. Csak a koponyát 85, a fogakat 8 oldalon ábrázolva. Így tanulmányaihoz is tökéletesen megfelelőnek bizonyult. E könyv éppen kicsiny mérete, s okos ábrái miatt útitáskámnak ma is részét képezi.

Sosem volt nyarunk ragyogása. Széchenyi Rita regényének rádiós változatát hallották. A 9. rész hangzott el. Közreműködött a főszereplő Asztai Bíró András szemorvos szerepében Zámbori Soma. A szabadságharc katonai tábori ápoló nővére a naplóíró Zicsi Zsuzsanna szerepében Bubik Réka. A felvételt készítette és gondozta Liszkai Károly és Gera Csilla hangmester. Zenéjét szerezte Lange Krisztina. Zenei szerkesztő és zenei rendező Bögös Henrietta. Dramaturg rendező munkatárs Győri József. Rádióra alkalmazta Sáros Pataki Zsuzsanna. A mű a Harmad kiadó gondozásában jelent meg 2023-ban. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Az ukrajnai erőszak és pusztítás befejezésére szólított fel 14. Leó pápa vasárnap az Úrangyala elimádkozása után, számolt be hétfőn a Vatican News. A Szentatya együttérzését fejezte ki a háborútól szenvedő lakossággal, és arra kérte a felelősöket, hogy nyissanak utat a párbeszéd előtt. Reményét fejezte ki, hogy a diplomáciai erőfeszítések konkrét eredményeket hoznak. Magyarország rendezheti meg 2030-ban a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség világtalálkozóját, írta hétfőn a Magyar Kurír. A felkéréshez hozzájárult az idén Gödöllőn rendezett nemzetközi kórus találkozó sikere. A világtalálkozókon több ezer fiatal énekes vesz részt, a kezdeményezés célja pedig a közösség és a béke erősítése. Szeptember 11-ére egyeztetésre hívta az életvédő szervezeteket Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter, adta hírül a civilek.info. A találkozón várhatóan a szívhang rendeletről, az esemény utáni tabletta vény kötelezettségéről és az abortusz tabletta esetleges bevezetéséről is egyeztetnek. Két lépcsőben emelik a szociális, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérét, hangzott el az országgyűlés hétfői ülésén. Az MTI beszámolója szerint az első emelés október közepén, a második 2027. januárjában érkezik. Káltai Németh Vilmos miniszter szerint jelenleg több mint 6000 munkavállaló hiányzik a szociális és gyermekvédelmi ágazatból. Folytatódik a fogyatékossággal élők közösségi és egyházi részvételét segítő Határtalan Öröm program a Kaposvári Egyházmegyében. A Magyar Kurír hétfői cikkében összegezte, hogy Kaposváron jelenleg két csoport működik havi rendszerességgel. A kezdeményezés célja, hogy az érintettek az egyházi közösségek aktív tagjaivá és alakítóivá váljanak. Oroszországnak elegendő erőforrása lehet ahhoz, hogy 2028-ig folytassa az Ukrajna elleni háborút, jelentette ki Oleh Iveschenko, az ukrán katonai hírszerzés vezetője az Ukrinform hírügynökségnek. Szerinte Kijevnek és partnereinek összehangolt fellépéssel kell csökkenteniük Moszkva háborús erőforrásait. Iveschenko arra számít, hogy Oroszországban a háborúval szembeni elégedetlenség is növekedhet. Katonai tiszteletadás mellett eltemették Belgrádban Ratko Mladicot, a boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokát, adta hírül hétfőn az MTI. A 84 éves korában elhunyt Mladicot népirtás, háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Temetésén több ezer ember vett részt. A búcsúztatás körülményei nemzetközi tiltakozást váltottak ki. Végül az időjárásról. Kedden túlnyomóan derült napos csapadékmentes időre számíthatunk. A déli, délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, adásunkat a Magvetés műsorával folytatjuk, következik a Hitéletünk krónikája.

Az idei Szeretetlánk Fesztivál találkozásokból épült fel. Arról szólt, hogy merünk-e Krisztusra mutatni, merünk-e igent mondani Isten hívására, és merünk-e visszatérni hozzá akkor is, amikor már messzire sodródtunk. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A találkozón Szabó József atya a lelki és szellemi küzdelmekről beszélt, arról, hogyan maradhatunk meg Krisztusban a félelmek és nehézségek között. Farkas Ferenc személyes tanúságtétele megmutatta, milyen hosszú lehet az út az Istentől való eltávolodástól a visszatalálásig, és hogy Isten hűsége akkor sem fogy el, amikor a miénk meginog. Martos Levente Balázs püspök atya homiliájában keresztelő Szent János alakján keresztül a hivatásról, az Istenre mutató életről és a kegyelem erejéről beszélt. Három történet, három nézőpont, egyetlen üzenet. Isten nem mond le rólunk. Martos Levente püspök atyát Tóth Kata kérdezte.

0: Ma sokat beszélünk a hivatás hiányáról. Mit jelenthet a gyakorlatban az a gondolat, hogy kérjetek az aratás urától? Hogyan kérhetünk buzgó, lelkes fiatalokat az egyház számára?
1: Ugye amiért imádkozunk, azért mindig jó tennünk is, akkor hiteles a kérésünk, hogyha a szükségletünket megértjük, feltárjuk Isten előtt, és közben egyre inkább felszabadulunk arra, hogy azért cselekedjünk is. A hivatásokért imádkozni az azt jelenti, hogy elismerjük ezt az isteni tervet, amelyiket valamennyire megértettünk, valamennyit láttunk belőle a Szentírásból, a szentek életéből. Tehát valamennyit tudunk arról, hogy milyen az értelmes emberi élet. És ezért imádkozunk, hogy ezt kiteljesedjék, ezt folytatódjék. De másfelől meg nyilván azt tehetjük, hogy egy olyan közösséghez tartozunk, vagy olyan módon élünk az emberek között, hogy megbecsüljük azokat, akik többiek szolgálatát vállalják, megbecsüljük azokat, akik odaadó életet élnek. Ez nem csak a papi hivatásra érvényes, de arra is. Ugye látjuk, hogy manapság is vannak olyan szolgálatok, olyan hivatások, amelyekre nem szívesen vállalkoznak az emberek, nem járnak magas anyagi megbecsüléssel, néha az erkölcsi megbecsülésük is kétséges. Azt hiszem, hogy ha igyekszünk egy olyan közösséget alakítani, amelyik ezeknek a valódi odaadást vagy néha áldozatot követelő hivatásoknak az értékét tudatosítja, tehát hogyha egy ilyen közösséget igyekszünk építeni, akkor azzal sokat tehetünk a hivatásokért.
0: A papi hivatás magasztosságáról ugye sokat beszélünk. Ugyanakkor a pap is ugyanolyan esendő ember, mint bárki más. Hogy lehet szeretettel kezelni?
1: Ma sokat beszélünk arról, hogy aki mintegy kiemeli magát a mindennapok világából, ahhoz nem lehet kapcsolódni. A mai ember nagyon sokszorosan kapcsolódni akar a másikhoz. Szeretni azt átélni, hogy a másik ugyan tőle nyilvánvalóan különböző, de mégis összetartoznak. Én azt hiszem, hogy a papsággal is az a helyzet, hogy alkalmanként olyan fajta prófétát keresünk, aki teljesen más, aki egy egészen más világnak az értékéről és valóságáról tesz tanúságot. Más alkalommal azt éljük át, hogy szeretnénk, hogyha mégis ő is olyan lenne, mint mi, ha egy lenne közülünk. Amikor valakinek a határai, a gyengeségei bántanak bennünket, akkor gyakran a mi személyes szükségletünk nem teljesül. Tehát amikor arra várnánk, hogy az illető meg tudja bennünket erősíteni a kétségeinkben, de ő is kétségeskedik, akkor arra várnánk, hogy az illető erős legyen, mint egy jó apa, de helyett gyenge, és esetleg nem is figyel ránk rendesen, akkor hiányt szenvedünk, akkor megszólal bennünk az a fájdalom, ami az emberhez hozzátartozik. Hát még, hogyha az illető kifejezetten rosszat tesz nekünk, tehát hát még, hogyha valami kisebb-nagyobb hibát, vétséget követel velünk szembe, ezt Isten ne adja, de sajnos mégis hát tudjuk, hogy megtörténik. Tehát amikor ilyesmi történik, akkor pedig kifejezetten károsodik bennünk az a remény, hogy Isten küldötteként az emberek tudnak közöttünk működni. Én azt gondolom, hogy az érettségünkhöz, a felnőttségünkhöz hozzátartozik, hogy egyfelől mi Istentől kérjük, hogy ő legyen az, aki végül is közvetlenül, mint egy odafigyel arra, amire nekünk igazán szükségünk van. Ha ezt így tesszük, akkor tulajdonképpen meg tudjuk neki engedni, hogy bizonyos helyzetekben az emberek csalódást okozzanak, és mégis arra tudunk figyelmesek lenni, hogy Isten nagyobb, és ő akkor is közel van hozzánk. Tehát tulajdonképpen az egyház szolgáló tagjai, a szolgálati papság részesei azért vannak, hogy elvégezzék ezt a sajátos szolgálatukat. Amikor ebben mégis kudarcot vallanak vagy gyengék, azt hiszem annál inkább kell kérnünk Istent, értük, és persze magunkért is, meg az egész egyházért.
0: Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznia egy fiatalnak, vagy egy idősebbnek akár, aki hallgat minket, hogy mit szeretne Isten ma személyesen neki mondani? Tudna egy ilyen üzenetet küldeni neki?
1: Isten úgy alkotott meg téged, hogy rengeteg jót adott beléd. Sokféle módon az egész történetedben, sőt az elődeidnek a történetében is olyasmit helyezett el, amiből te életet tudsz fakasztani, amit te tovább tudsz fejleszteni, amit a jelennek a körülményei között a magad és mások boldogulására fel tudsz használni. Szívből kívánom, hogy megtapasztald Isten jelenlétét, aki ezen az úton kísér, és szívből kívánom, hogy észrevedd azokat az embereket is, akik szurkolnak neked ebben a nagy munkában.
2: Martos Levente Balázs püspök atya szavai után talán még erősebben érezzük, a hivatás nem elsősorban arról szól, hogy mi mit szeretnénk kezdeni az életünkkel, hanem arról, hogy merjük-e meghallani azt a személyes meghívást, amellyel Isten bennünket keres. De mi történik akkor, amikor az ember egy időre mégis elveszíti ezt a kapcsolatot? Amikor eltávolodik, rossz döntéseket hoz, és egyszer csak azt érzi, talán már túl messzire került. A most következő tanúságtétel éppen erről a visszaútról szól. Arról, hogy Isten hűsége sokszor akkor válik igazán láthatóvá, amikor az ember felismeri saját hűtlenségét.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat, Farkas Ferenc vagyok, Hódmezővásárhelyről jöttem. Valóban így a függőségeim mélypontján az alkoholfüggőségről beszélünk. Eljutottam egy olyan terápiára, ahol az gyógyulásomhoz egy nagyon fontos lépés lett volna, hogy az Istennel való kapcsolatomra épüljön ez a gyógyulás, hogy az Istennel való kapcsolat a mozgatórugója a függőségbe való gyógyulásnak. És mivel, hogy én már jóval korábban úgymond megtértem, és 10 évig volt egy komoly Istennel egybekötött életem, ami megszakadt, mert visszaestem az alkoholizmusba, eltávolodtam Istentől, sőt, megfogalmaztam, vagy ki is mondtam, hogy Isten elhagyott, valahogy, mint egy őt hibáztattam. Talán azért, hogy visszaestem, és újra a szenvedélyeim fogságába élek, miközben családom, gyerekeim, feleségem mind megsínylik ezt az állapotot. Eljutottam egy terápiára, ahol, hát ezt őszintén elmondtam a segítő doktornőnek, hogy nekem nehezen megy ez az Isten kérdés, mert én már voltam nagyon közel Istenhez, de most úgy érzem, hogy el vagyok hagyatva őt tőle. Nem vagyok közel hozzá, azt sem tudom egyáltalán, lehet-e benne hinni, bízni. És akkor a doktornő csak annyit mondott, hogy de hogy hagyta el az Isten magát, Ferenc? Hát maga hagyta el őt. És most nagyon egyszerűen vissza lehet térni hozzá. Nem is mondom meg, hogy hogyan. Tudja maga. És akkor ez olyan hatással volt rám ez a mondat, hogy egész éjszaka nem aludtam, hanem próbáltam elhinni és fölfogni, hogy ez valóság. És igazából azon az egyetlen éjszakán így átfordult az életem, és újra átéltem azt, hogy közel vagyok Istenhez. Sőt, átéltem azt nem csak gondolatban, hanem szinte egy fizikailag, érzelmileg is, hogy amikor én azt hittem, hogy el vagyok hagyatva, igazából akkor is velem volt. Csak várt arra, hogy újra felé forduljak. Szinte mai napig nem értem, hogy tarthatott ez a úgymond várakozás, ez a várás az én részemről 10 évig. Igen, ez valóban egy erős mondat, ami meghatározza az életemet, hogy vissza lehet térni Istenhez bármilyen mélységből, bármilyen távolságból, mert ő nem hagyott el. De amikor benne vagyok ebben a mélységben, akkor ki kell mondani, hogy nagyon, nagyon távol éreztem magam. Nagyon elhagyatva éreztem magam. De, mint hogy a tanúságtételemben is mondtam, hogy az elveszett bárány is olyan, hogy igazából csak ő hiszi azt, hogy el van veszve, valójában a pásztor figyeli, a pásztor keresi, a pásztor megy utána, és egyszer csak megfordítja jó irányba, hogy itt vagyok, meg itt vannak a többiek is, hanem te állsz félre, te bújtál el egy bokor mögé, te nem látod a többieket, te nem látsz engem, de mi itt vagyunk. Persze nem volt olyan egyszerű ezt megélni, nem volt olyan egyszerű ezt végig gondolni akkor sem, meg ma is elhinni, de én azt hiszem, hogy ami fontos tanulság számomra az, hogy egy dolog az, hogy hiszek Istenbe, és egy másik dolog az, hogy bízok is benne.
0: Talán mondhatjuk azt, hogy az ember sokszor éppen akkor érzi magát a legtávolabb Istentől, amikor a legnagyobb szüksége lenne rá. Ön mit tanult abból az időszakból, amikor már úgy érezte, hogy nincsen visszaút?
3: Hát természetesen ebből csak utólag lehet tanulni. Hogy így szokták mondani, hogy a buta ember az utólag okos. Hát én is besorolom magam ebbe a kategóriába. Most igazából utólag látom azt, hogy ezek a kategóriák valójában nem egészen így vannak. Mert Isten akkor van a legközelebb hozzám, amikor úgy érzem, hogy nagyon nagy szüksége volna rá, de még sincs valahol itt. A könyvem, amiről beszéltem is a tanúságtételemben, egy külön fejezetet írtam erről, hogy milyen érzés lehetett az, meg milyen érzés nekem is az, hogy akkor azt tapasztalom, hogy Jézus alszik az életem csónakjába, miközben tombol a vihar. És hogy emlékezzünk vissza, hogy felidézzük ezt a jelenetet, a tanítványok is azzal mennek oda Jézushoz, hogy azt mondják neki, hogy nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Hogy tudsz te aludni, mikor itt vagyunk a halál torkába? És akkor fölébresztik Jézust. És én nekem az a legfőbb tanulságom, hogy egy, hogy föl kell ébreszteni Jézust, kettő pedig egy óriási tanulság az, amit Jézus akkor tesz. És az én életemben is ez így volt, hogy fölébresztem Jézust, ő lecsendesíti a vihart. De nem azért csendesíti le a vihart, és nem azért oldotta meg az én életem problémáit se, hogy most megoldjunk egy nehéz helyzetet, meg kihúzzalak a nehéz helyzetből, hanem hogy megmutassa azt, hogy mi van valójában, hogy valójában ez a vihar, az a te fejedbe, a szívedbe, vagy a gondolataidba, érzéseidbe van, a valójában békesség van, itt vagyok melletted, még ha te vihart is élsz meg, és igazából békében is lehetnél, nyugalomban is lehetnél. Nekem ez a legfőbb tanulság ezekből az évekből utólag, hogy Jézus akkor van nagyon közel, amikor nagyon nagy szükségünk van rá. De azért ébresszük csak föl nyugodtan, és meg fogja mutatni azt, hogy béke van, csönd van, és nyugalomban is lehetsz.
0: A megtérés sokszor nem egyetlen pillanat, hanem egy hosszú út. Az ön életében mi volt ez a pont, amikor már nem csak hitt Istenben, hanem újra valóban rámerte bízni az egész életét?
3: Hát talán ez az a pont volt, amikor hazajöttem erről a fél éves terápiáról, és akkor azt hittem, hogy abba voltam, hogy mondjuk ilyen 101 néhány nap józanság után, ha mindenki hasra esik előttem, hogy ez igen, most már felmutattam valamit, itt van, megjött a józan férj, a józan apuka, és talán a gyerekeim hamarabb tudtak váltani, de a feleségem úgy igazából nagyon megsínylette ezt az elmúlt 10 évet, és nagyon el is távolodtunk egymástól, és azzal kellett szembesülnem a terápia után, és néhány hónap józanság után, hogy hát nem olyan egyszerű ez visszanyerni az ő bizalmát, az ő szeretetét. Volt is bennem egy ilyen gondolat, hogy lehet, hogy ez nem is fog sikerülni. Együtt voltunk, együtt maradtunk, imádkoztunk együtt, jártunk lelki gyakorlatokra, de mégis egy távolság is volt köztünk, és eltelt egy-két év, amikor eljutottam arra a pontra, hogy ha ez nem változik, hiszen én tehetek róla, hogy ő ilyen érzésekkel, vagy ilyen nehézségekkel van irántam, én attól még lehetek boldog az én Istenemmel, boldog azzal a feleséggel, aki így is itt van mellettem, és valahogy elfogadtam ezt az egész helyzetet, hogyha nem változik semmi, és így kell tovább élnünk együtt, hogy érzelmi távolság vagy egy fal is van közöttünk, én akkor is élhetek egy teljes életet, akkor is élhetek egy boldog életet, mert szabad vagyok a legfőbb függőségemtől, újra rátaláltam az én Istenemre, az életem többi felületével meg majd lesz valahogy. És azt hiszem, amikor erre a szabadságra, vagy erre a békességre, vagy belső, akár nevezhetem így most utólag is, hogy boldogságra jutottam, akkor egyik napról a másikra leomlottak köztünk ezek a falak, és újra visszanyertem az ő szeretetét, közelségét. Tehát, de akkor ezt úgy éltem meg, hogy ez egy ajándék, mint hogy alapszinten is ajándéknak kéne lenni, de akkor különösen is úgy éltem meg, hogy ez egy ajándék, ajándék a Istennek, mert elfogadtam ezt, hogy ennélkül is lehetek boldog, mint ahogy van most ez a poén, ezt nagyon szeretem. Mi a titka egy boldog házasságnak? Boldog emberhez kell feleségül menni.
0: Ha most egy olyan ember hallgatja ezt a beszélgetést, aki azt gondolja magáról, én már túl messzire kerültem Istentől, nekem már nincs visszaút. Mit mondana neki a saját életének tapasztalatából?
3: Tudnám arra bíztatni, hogy most ne halogassa, csak tegyen egy próbát ezzel az Istennel, hogyha most tényleg törődsz velem, akkor mutasd meg magad itt és most. Sokszor annyira megkeményedünk saját bűneinkbe vagy függőségünkbe, hogy képtelenek vagyunk egy ilyen egyszerű kis imádságra, fohászra. Én a magam életéből sokszor tapasztaltam ezt, mások életében is, hogy Isten mindig válaszol ezekre a véghelyzetekbe kimondott imákra. Meg talán javasolnám azt, hogy forduljon közösséghez. Mondjuk menjen el az anonim alkoholistákhoz, ahol én magam is 19 év józanság után is, ha tehetem, elmegyek, megfordulok, mert mindig Isten élménnyel, Isten tapasztalattal gazdagodok ebbe a közösségbe.
4: Amikor szellemi vagy lelki harcról beszélünk, akkor magában a terminus technicus, hogy a mi mint vallásos emberek küzdünk a gonosz kísértése ellen. Ez nem a pszichét jelenti önmagában, hanem jelent kísértéseket, jelenti azt, hogy az evangélium megélése mellett döntök, és lehet, hogy fáj, vagy jönnek a kísértések, vagy a kisítősé, de mindenképpen az Isten mellett, az evangélium megélése mellett döntök, és amikor valami el akar ettől vinni, akkor annak nemet mondok, és tulajdonképpen ezt nevezzük a harcnak.
0: Ha jól értem, akkor sokszor nem valami látványos rosszról van szó, hanem egy gondolatról, egy félelemről, egy reménytelenségről, vagy arról az érzésről, hogy Isten biztosan nem szeret engem. Hogyan ismerhetjük fel, hogy egy ilyen belső küzdelemben mi az, amire érdemes különösen odafigyelnünk?
4: De ez mindenképpen kell egy úgynevezett lelki intelligencia, vagyis az, hogy valaki reflektál saját magára. Nem csak éli az életét, nézi a telefon, tévét, akármit, hanem leül is reflektál és nézni, Szent Ignác fogalmazza belső megmozdulásait. Ezek gondolatok, érzések. És azt is megvizsgálja, hogy ezek az Istentől elvisznek, vagy közelebb visznek. Tehát például jön valamilyen rossz gondolat, hogy az Isten nem szeret, amit mondott is, hogy nem szeret akkor, hogy ez nem igaz. Tehát az egyház a Szentírás tanítása szerint ez hazugság, mert az Isten végtelenül szeret. És akkor nem engedem, hogy ez a gondolat elterjedjen bennem, rám üljön, hanem igenis, Uram, te szeretsz engem, és hogy te nagyon-nagyon közel vagy hozzám, és hogy te igent mondtál rám, és elkezdem akár dicsőíteni az Isten, tehát, hogy erre a belső megmozdulásra úgy reflektálok, úgy kezdek el imádkozni, ami az Istenhez közelebb visz. Ez most csak egy példa, de ezt jelenti.
0: Az ön tapasztalata szerint mi az, amivel a gonosz a legkönnyebben próbálja meg eltávolítani az embert az Istentől?
4: Igazából azt kell látni, hogy a gonosz a hazugságatja, a legnagyobb profi hazudozó, és mindenkit személyesen a maga gyengeségénél fogva próbál megragadni. És hogy kinek mire van szüksége, lehet, hogy például valakinek a túlzott magabiztosság, a hiúság, a gőg, amikor azt mondja, hogy én most már megelégedett vagyok, nem kell csinálnom semmit, de a szorongással, a félelemmel, tehát mindig személyre szabottan, ami az ő gyengesége, ami őt elviszi az Istentől. Tehát profi hazudozó, aki nagyon intelligens, és hogy tudja, hogy mi az a gyenge pontunk, ahol meg lehet ragadni, esetleg még úgy, hogy ne is fogjunk gyanút.
0: Ön szerint hol húzódik a határ a hétköznapi lelki nehézség, a pszichés problémák és a valódi szellemi küzdelem között? Miért fontos, hogy ezt az egyház nagy körültekintéssel külön tudja választani?
4: Fontos látni a kompetencia határokat, de a valóságban ez egy egységet alkot. Tehát amikor ez a görög filozófia szerint az a trichotomizmusnak nevezi, hogy van a test, a pszichi és a lélek. A test, hát ami a testünk, a pszichi, ez a pszichének a működése, tehát az agyban lévő folyamatok, a lélek pedig, amit az Istentől kaptunk, ami az Istennek a teremtménye, és ami az Istennel való kapcsolatot megéljük. Ez egy egységet alkot, és látni kell azt, hogy amikor például gyógyítás van, hogy most mi is az, amit gyógyítanunk kell. Például lehet valaki testileg nagyon egészséges, pszichésen is minden rendben van, de halálos bűnben él, azt jelenti, hogy lelkileg halott. De a szentek között is volt sok olyan, aki például testileg beteg volt az akkori kor orvostudomány, és hát amire képes volt akkor, úgy tudták gyógyítani, a pszichében is vannak sérültségek, azonban mivel az Isten mellett döntöttek, és kitartottak mellett, ezért lelkileg egészségesek, szentek. Tehát látni kell azt, hogy ezt a három igazából az egy valóságot alkot, tehát mi együtt éljük meg ezeket, de látni kell a kompetencia határokat, hogy mit kell gyógyítani, mire kell a figyelmet szentelni, és hát persze igazából mind a három fontos, hogy egészséges legyen, de számunkra a legfontosabb az életszentség.
0: Beszélhetünk-e ön szerint úgy szellemi harcról, hogy közben ne a gonoszra irányítsuk a figyelmet, hanem magára, Krisztusra? Miért éppen az Istenbe vetett bizalom, az ima, a szentségek és a bűnbánat lehetnek a legerősebb kapaszkodóink az életben?
4: Hát a szellemi harcnak a lényege, hogy az Isten mellett kitartani, az ő szeretetéből, kegyelméből élni. Tehát az Isten a lényeg. Rá figyelek, tőle kérek segítséget, őt nézem, ő az én Uram, Istenem, őt szeretem, tehát mindenem ő, az Isten. A gonoszt úgy nézem, mint aki ettől el akar vinni, akit hiszek az ő valóságos létezésében, de nem ő a lényeg, nem azt akarom, hogy körülötte forogjon minden, hanem én az Istenhez ragaszkodom, és tulajdonképpen talán kicsit hasonlít ahhoz, amikor Péter a vízen jár, amikor Jézus nézte, akkor megállt a vízen és tudott felé lépni, amikor elkezdte nézni a sötétséget, és most szimbolikusan a sötétséget, nem csak magát a vizet, akkor pedig elkezdett süllyedni. És ha valaki csak a rosszat, a gonosz nézi, a gonosz a hazugság atya, ő próbál minden formában a hazugságot mondani, becsapni és lehúzni, de ha Jézusra nézek, akkor pedig belőle mellétek erőt, és hogy felé fogok menni.
0: Mit mondana annak az embernek, aki fáradt, küzd, sokszor fél, és úgy érzi, egyedül maradt a problémáival?
4: Ez egy szentírási résztel válaszolnék a Máté evangélium 11. fejezetében, hogy Jézus arra hív, hogy jöjjetek hozzám mindannyian, akik fáradtak vagytok, az életterhét hordozzátok, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. És hogy Jézusnál megnyugszik a lelkünk, mert az én igám édes, az én terhem könnyű. Tulajdonképpen ebben benne van minden, hogy az iga az a törvénynek a teljesítésére, mivel az Ószövetségben, ahogy ezt előadták, az írástudók igazából egy teherré vált, és ma magyarban is most az iga is azt jelenti, hogy olyan óriási ter, ami nem embernek való, ami tönkreszt lesz, ami lehúz. És hogy felismerni azt, hogy sok olyan terhet, igát hordozunk, nem is vettük észre, ami elvárásai, mások elvárásai, vagy én azt hiszem, hogy ő azt hiszi, hogy én azt hiszem, meg azt várják tőlem, rengeteg ilyen iga van, és ezeket felismerni, lerakni, és azt venni magamra, ami Jézustól való. És az mindig egyszerű, meg annak van értelme. Annak a kereszteknek is, amit mindenképpen el kell hordoznom, van értelme, és ezért édes, és ezért könnyű, meg ő segít. Tehát tulajdonképpen egyfajta életrendezés, letenni mindazt, ami nem az Istentől való, és felvenni úgy, ami Jézustól való. Ez a szentírási rész, persze ez egy komoly elmékerést jelent, de ezt adnám tanácsul, meg azt, hogy Jézushoz menni, és ilyen lerakni a küszöbben a rengeteg felesleges szenvedést, és azt magamra venni, ami Jézustól való.
2: Szabó József atya előadásában a lelki és szellemi küzdelmekről beszélt, és arról, hogy miközben komolyan kell vennünk ezeket a harcokat, a tekintetünket nem a rosszra, hanem Krisztusra kell szegeznünk.

Szeretetlánk Fesztivál elmúlhat, a színpad elcsendesedhet, a tömeg hazatérhet, de egy-egy mondat talán velünk marad. Talán az, hogy Isten akkor is hűséges, amikor mi hűtlenné válunk. Talán az, hogy nincs olyan messzeség, ahonnan ne lehetne visszatérni hozzá. Talán az, hogy a hivatásunk nem önmagunk megvalósításának története, hanem Isten szeretettel teli meghívása. És talán az is, hogy amikor küzdelmek, félelmek vagy kísértések vesznek körül bennünket, nem kell egyedül megvívnunk őket. Mert a keresztény ember végső kapaszkodója nem a saját ereje, hanem Krisztus. Talán ez lehet az idei Mária Remetei Szeretetlánk Fesztivál egyik legfontosabb üzenete, Isten keres bennünket, nevünkön szólít, és akkor sem enged el, amikor mi már azt hisszük, hogy elvesztettük őt. Megköszöni figyelmüket a technikai munkatárs Urbán Péter, a riporter Tóth Kata nevében is a szerkesztő Kékes Jenikő.

Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket a Kicsoda az Isten című sorozatban. Ez a sorozat a kereszténység alapkérdéseiről szól, egyszerűen, közérthetően. Mai témánk az alapkérdések között is az egyik legfontosabb. Címe Jób kérdése, a Jób könyvének 14. fejezet 10-es verse, ha meghal az ember, hol van ő? Ha meghal az ember, hol van ő? Mi az, hogy az ember meghal, és hol van, aki meghalt? Nincs sehol. Eltűnt, megsemmisült, semmivé lett. De hogy lehet az? Ha nem semmisült meg, akkor pedig hol van most? Mi a halál, miben áll, mit jelent? És van-e valami utána? Mi történik a halál után? Temetéseken gyakran látom, hogy az emberek hívők, nem hívők, milyen tompa belenyugvással viseltetnek a halál iránt. Élt, és most meg meghalt. Elpusztul a növény, az állat, az ember is. Ez a természet rendje. Hát nem. Ez nem rend, ez borzasztó és elviselhetetlen. A nagy teológus Pascal hasonlata érzékelteti ezt számomra legalábbis, aki ezt írja. Képzeljük el, hogy van egy nagy embertömeg, akik közül nap mint nap kiválasztanak egyeseket, és a többi szeme láttára agyonlövik őket. A többi meg csak nézi ezt, annak tudatában, hogy holnap tán rá is sor kerül. A szív legmélye ebbe nem tud belenyugodni. A halál, mint végleges megsemmisülés, elfogadhatatlan az ember számára. Még az a nagy magyar költőnk Szabó Lőrinc sem volt képes elfogadni, aki pedig kihívóan hirdette magát materialistának, meg ateistának. Csak az Imént című versében a halálról így ír. Ez a legfurcsább, a semmi. Hogy lehet többé sose lenni, ez a legérthetetlenebb. Végső lakójául agyamnak a nagy csodálkozás marad csak, hogy voltam, és hogy nem leszek. Voltam, és nem leszek. Na ez a borzalmak borzalma, amit elfogadni nem lehet, hogy az ember tele van életszeretettel, törekszik, fáradozik, szenved és örül, és egyszer csak elvágja a fonalat ez a titokzatos valami, a halál. Hogy elveszítjük azokat, akikkel összefűzött a vér, a rokonság kapcsa, a szeretet meg annyi köteléke, és most mindez egyszer csak hirtelen megszakad, mintha sose lett volna. Hogy az ember, aki, mint Kosztolány írja, egyedüli példány, egyetlen van belőle, és soha többé nem születhet a világra még egy olyan, amilyen ő volt. És egyszer csak nincs többé. Isten, a jó és irgalmas Isten nem erre, nem a halálra teremtett minket. Ilyet csak egy gonosz, kegyetlen, szadista Isten akarhatna. A halál elfogadhatatlan, képtelen és abszurd. Mi is a halál? Jézus neve azt jelenti, Isten a szabadító. Ő az, aki megszabadít a bűntől és a haláltól, ezt ígéri a neve. De 2000 év múlt el, mióta ő a földön járt, és mégis meghalnak azok is, akik hittek az ő szabadításában. Hát hogyan válik valóra ez az ígéret? Kicsoda, hogyan, mikor szabadít meg minket a haláltól? Pál apostol

23-as vers. A bűn zsolnya halál. De nem a testi halál, hanem a második halál, a kárhozat halála. Na az a bűn zsoldja. A halál az ember bűnének, azaz önközpontú, önző beállítódásának, mint egy természetes következménye. Nem arról van szó, hogy Isten így büntetné a bűnt. A bűn saját belső természete, hogy halálba visz. Mert önközpontú alapbeállítódása miatt az ember élete tele van feszültséggel, konfliktussal, harccal, és ez felemészti őt. És végül a halálba viszi. Törvényszerűen, mert így nem lehet élni, ez nem élet, ez halál. A bűnt, a rosszat és annak forrását, a sátánt Jézus Krisztus győzte le a kereszten. Aki nem a maga bűne miatt halt meg, hiszen neki bűne nem volt, hanem az emberek, az összes ember összes bűnéért, minket helyettesítő áldozatként. És ami a csodálatos, hogy innentől kezdve az ő erejével lehetővé válik, hogy most már az ember is le tudja győzni a bűnt a maga életében, ha akarja. Mert azt írja Pál, ez egy nagyon nagy mondat, Római Levél 20-as fejezet, 16-os vers, azt írja, a békesség Istene eltiporja a sátánt a ti lábatok alatt. Fantasztikus. Két erő működik itt. A sátánt, a rosszat, a bűnt, a békesség Istene tapossa el az ember életében, de a lábát rátenni ennek a rossznak, a sátánnak a fejére, azt az embernek kell, és akkor Isten eltapossa az ő lábával. Az embernek kell akarni legyőzni a rosszat, tehát ez egy isteni és emberi együttműködés. De most még mindig ott tartunk, hogy 2000 évvel Krisztus után is azt látjuk, hogy mindenki meghal, hívő, nem hívő, meghal. Hát akkor a legfontosabb, elsődleges tény, amit még keresztények közül is sokan nem látnak világosan, pedig őrülten fontos dolog, hogy a Biblia nem egy, hanem kettő halálról tud. Az első és a második halálról. Az első halál a földi élet vége. Ezen mindenki átmegy. Hívő, nem hívő, mindenki. De az első halál nem jelenti mindennek a végét. A vég az a második halál, a kárhozat, vagyis az Isten nélküli lét, mely a végítélet nyomán következik be. Ez azokat sújtja, akik életükben tudatosan és végleg visszautasították az életet, Isten kegyelmét. Bár Isten sokáig, sokszor, sokféle eszközzel küzdött értük, ők nem akarták Istent. Aki nagyon szomorú mindegyikükért, de ha őnekik nem kellett Isten társasága, akkor hogyan lehetnének vele, mint egy akaratuk ellenére az örök életben, ugye? Hát sehogy. Isten nélkül maradnak. Ez a kárhozat halál. Az igazi, a végleges, avagy második halál, melyről a Jelenések beszél a legtöbbet, de maga Jézus is utal erre a két halálra, például a Máté evangélium 10. fejezet 28-as versben azt mondja, ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni. Vagyis ne féljetek az első haláltól. Inkább féljetek attól, folytatja, aki kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani. A második haláltól féljetek, a kárhozattól, mert az örökre szól. Az ember persze fél a meghalással járó szenvedéstől, és fél, mert a halál számára ismeretlen valami. Ám ami az embert igazán örök érvénnyel fenyegeti, nem ez, hanem a második halál, a kárhozat. Pál kijelentése, a híres kijelentés, hogy a bűn zsoldja halál,
Erre a második halálra vonatkozik.

vonatkozik a kározatra, és nem a testi halálra az elsőre, amelyik ideiglenes. Jézus ettől a második haláltól váltott meg, a kárhozattól. Az első, a testi halál az ő utána is utalér mindenkit továbbra is.

De mi történik a halálban? Röviden, az ember teremtésének megfordítása. Az ember teremtése, ugye, az úgy történt, hogy Isten vette a föld porát, az anyagot, megformázta, és belé lehelte az élet lehelletét. Így lett az ember élő lényé. De Isten nem a pszichét, a lelket, a személyes lelket lehelte az emberbe ekkor. Nem. A három szent nyelvben, héber, görög, latin, két külön szó jelöli azt, amit mi egy szóval léleknek fordítunk, de ez kettő valami. Van az élet lehellete, a rúa, ami nem jelenti a személyes lelket, az egyedi személyiséget. Arra egy másik szó van, a héberben a nefes, a görögben a psziché, a latinban az animus, vagy anima. A psziché magában foglalja a gondolkodást, akaratot, érzelmet. A lelke pszichéje teszi az embert egyedi személyiségé, de nem a ruach, nem a szellem, nem a görögül pneuma, hanem a rua jelentése egészen más: szél, szellem, életelv, életprincípium, életerő, energia, életmozgás, ilyeneket jelent. Ez a rua személytelen, minden élőlényben közös erő. Isten az anyagba ezt lehelte be, ettől elevenedett meg az addig élettelen emberanyag, és kezdett élni, mozogni. A ruach mindaddig benne van az emberben, míg meg nem hal, mert ez tartja életben, ez az életenergia. A halálban a ruach, az visszatér Istenhez, a test pedig visszatér a porba, felbomlik, elenyészik. A teremtés fordítottja ezt, tehát ezt akartam elmondani. A Prédikátor könyve úgy írja le a halált, hogy a por, a test anyaga visszatér a földbe, ahonnan jött. Az éltető lehellet, a rúa meg Istenhez tér vissza, aki azt adta. Az éltető lehelletet, az életerőt, tehát látjuk, hogy nem Isten veszi vissza az embertől, hanem az visszatér hozzá. És a Biblia azt állítja, hogy az ember halála, hát technikailag ugyanolyan, mint az állaté, hogy a ruach eltávozik. Azt írja a Prédikátor a 3. fejezete 19-es versétől kezdve, mert hiszen az emberek fiainak sorsa és az állatok sorsa egy és ugyanaz a sors, amint ezek meghalnak, meghalnak amazok is. Mindben egyforma az éltető lehelet, ruach, mindkettő ugyanarra a helyre jut. Mindkettő, tehát ember-állat, porból lett és visszatér a porba. De ez az első, a testi halálra vonatkozik. Az ember sorsának ezzel még nincs vége. Várja a feltámadás és az örök élet vagy örök halál, a második halál, a kárhozat halála. Tehát a Bibliában a ruach, életenergia szó szerepel, és nem a személyes lélek. Nem az tér vissza Istenhez, úgy, hogy elhagyja a testet, elválik, elkülönül a testtől a halálban, és akkortól Istennél van. Nem. Itt megint egy sok évszázados, mélyen meggyökerezett félreértésről van szó, olyan súlyosról, hogy én nem is akarok erről saját kútfőmből beszélni, hanem Ratzinger bíboros könyvét, később ugye 16. Benedek pápa, veszem elő. Az a címe, hogy a végidő. A halál és az örök élet kérdései magyarul is olvasható. Tehát ő a következőket mondja. A legfőbb nehézséget az úgynevezett köztes idő okozza. Az ember halála, meg a feltámadás és a végítélet között eltelik egy bizonyos idő. Sok, kevés, nem tudjuk. Ez a köztes idő. Mi történik a holtakkal a köztes időben? Vagyis ugye Jób kérdése, ha meghal az ember, hol van ő? Ha ma élő hívőket, felekezettől függetlenül, megkérdeznénk, mi az ember sorsa a halál után, akkor nagyon sokan, talán a legtöbben azt felelnék, hogy hát
a lélek halhatatlansága. Hát ez a válasz ugye feltételezi, hogy az ember kettő elkülöníthető, elválasztható részből áll, testből és lélekből, a halálban pedig a két rész elválik egymástól. A test elporlad, elpusztul a földben, a lélek meg a testből eltávozva tovább él, netán boldogan, mivel halhatatlan. Él abban a bizonyos köztes időben, amely az ember halála és a föltámadás közt eltelik. Majd aztán a feltámadáskor újra egyesül a hozzátartozó testtel. Na, ez a hagyományos elgondolás, amivel legalább három nagyon súlyos probléma van. Egy. Az eleve önmagától, természetétől fogva halhatatlan lélektana. Hát ilyen nincs. Egyáltalán nincs semmi, ami önmagától képes lenne örökre megmaradni. Minden, ami él, radikálisan Istentől függ, életét tőle és csak tőle kapja, és nincs örök léte önmagában. Vagyis nincs önmagától halhatatlan lélek. A másik probléma az, hogy a Biblia sehol nem tesz exakt említést erről a különválásról. A testtől különvált lélekről nem. Pedig sokat beszél a halálról, de ilyen különváló és magában tovább élő, majd a testtel újra egyesülő lélekről a Biblia nem tud. Hát a teológusok szerint ez a dualista antropológia, vagyis kétrészes embertan, a görög filozófiából, a platonizmusból, meg az új platonizmusból származó képzet, amely beszivárgott a keresztény tanba, de merőben idegen, teljesen idegen a Szentírástól, és mint ilyen nem fogadható el. A harmadik probléma pedig az, hogy a lélek, a psziché élete, működései, a gondolkodás, az akarat, az érzelemvilág a testhez, legfőképp konkrétan az agyhoz vannak kötve. Hát hogyan élhetne és működhetne akkor tovább a pőre lélek a test nélkül, vagy ha tetszik, az agy nélkül? Ha viszont mégis képes lenne így önmagában élni a mennyben, akkor meg miféle haszna lenne neki a majdani feltámadásból? Miért akarna ő egyesülni a hajdan volt testével? Hát mi jó lenne ebből a léleknek? Azt mondja a maga sajátos stílusában Luther Márton, azt mondja, bolond egy léleknek kell lenni annak, amelyik a mennyben élve még vágyakozna a test után. Hát de lényegében erről van szó. Ratzinger bíboros könyve 156. oldalán szintén karcosan fogalmaz, persze más stílusban, idézem szó szerint. Az összes újabb teológiai traktátust kísérő vagy kísértő tanítás a test és a lélek görög platonikus kettősségéről és a lélek halhatatlanságának ehhez tartozó tanával együtt a teológusok fantáziájának szüleménye, ami nem felel meg a valóságnak. Nincsen ilyen. Így Ratzinger bíboros. És hát lássuk be, hogy a lélek halhatatlansága komolytalanná teszi a halált, mert ha a lélek él tovább, akkor miért baj? És komolytalanná teszi a feltámadást is, mert ennek a bizonyos léleknek nincs szüksége a testre. A valóságnak a Biblia emberképe szerint azt felel meg, hogy az ember test és lélek psziché egysége elválaszthatatlan, az marad a halálban is. Ez az egységes test-lélek, az ember hal meg, tűnik el, az egész, de ez még nem a vég, nem az igazi vég. A Biblia ezt a testi halált alvásnak mondja, és hát olyan gyakran teszi ezt, hogy komolyan kell venni. Az alvás képe magában foglalja, hogy az első halál az egy öntudatlan állapot, melyben az ember nem érzékel semmit, időmúlást sem. Másrészt nem végleges állapot, ugye, hanem van belőle fölébredés. Krisztus ébreszti föl az embert,
és kihívja az életre szavával, amint a negyedik napja halott Lázárt hívta ki a sírjából. És ez a feltámadás. De mindenről, kedves hallgatóim, a halál alvásáról, a belőle való ébredésből, a feltámadásról sokkal többet kell mondani, és mondok is a következő alkalommal. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották.

Múlt és jelen. Dér Katalin előadását hallották. A szerkesztő Kékesi Enikő, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.

0: Haydn C-dur szimfóniájának részletét a Tafel Music előadásában hallották Bruno Weil vezényletével.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra van.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Következik a teljességünk felé. A szerkesztő Gerbei Anita.

0: Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Limpár Imre tanácsadó szakpszichológust, állandó szakértőnket, akivel most a Hol tart a karrierem című előadása kapcsán életfeladatról, életpályáról, karrierről fogunk beszélgetni. Erről emlékeim szerint nem beszélgettünk még sose.
1: Hogy maradt valahogy ez ki, Anita? Nem is értem. Köszönöm újfent a meghívást, csapjunk bele, figyelek.
0: És ez azért is nagyon-nagyon érdekes, mert hogy most látóteremben van több életkorban lévő ember, tehát akár egy 8. osztályos, aki most pályaválasztás előtt áll, akár egyetemistákat is látok magam körül, vagy akár a mi korosztályunkból újrakezdő, pályaelhagyó, pályakereső embereket.
1: Pályakorrekció, szép szó, kevesen
0: ismerik.
1: Na, ezt
0: nem is ismertem,
1: igen,
0: így
1: igen,
0: van.
1: Igen.
0: Ehhez viszont hozott egy olyan szót az egyik előadásában, hogy önmenedzselés.
1: Igen.
0: Ugye
1: igen.
0: Hol tart a karrierem? Nyilván nem kívülről fogja ezt valaki megmondani, hanem mi fogjuk megmondani, hogy azon a pályán vagyunk el, vagy azon az úton vagyunk el, ahol szeretnénk. Milyen célokat érdemes keresni, hogyha a karrierre gondolunk?
1: Kezdjük Senecával, a klasszikus céltalan hajónak egy cél sem jó. Ha nem jelölünk ki célt, akkor sodródás van. Ki szeret sodródni? Van annak egy hangulata, de előbb-utóbb, múltkor beszéltünk a krízisekről, például a krízisek mindig az arcunkba teszik, hogy hát egyébként hol tartasz? A lélek sok mindent kibír, de hosszabb távon nagyon nehezen viseli az önmagának az elárulását. Magyarán a megalkuvást azt nem szereti a lélek, és ebből van egy ilyen megkeseredett, nem jó hangulat, amikor az jut osztályrészül 10 évek, 20 évek után, hogy nagyon nem ilyen életet akartam. Persze ott még mindig maradhat a szarkazmus és az irónia, és hogy nem baj, én akkor a környezetem életét majd pokollá teszem, mert nem sikerült, de nyilván kezdjük minél fiatalabban, de a lényeg az, hogy sosem késő. Ha végén megleljük az igaz utat, akkor legalább megleltük, és az, hogy most 12 év ment bele a levesbe, vagy 24, de látjuk az ösvényt, és az lenne a legfontosabb. Nehéz helyzetben vagyok, hogy most egy ilyen rövid beszélgetésnél melyik röntgen felvétel lehetőségét hozzam be. Választok engedelmével egyet.
0: Igen.
1: És legyen ez most akkor a felütés, ha már valószínűleg a 8-asnak az esete hozta be nekem ezt a rövid analógiát. Ha valaki a helyén van pályaválasztási értelemben, akkor az mit jelent? És a pályaválasztással kapcsolatban van egy 4 pilléres modell, amit én nagyon szeretek, mert egyszerű, és a legnagyobb szomorúságom ebben a karriermenedzsment, önmenedzsment témában, hogy a legtöbbször a közoktatás és a szülők az első 2 pillérig jutnak, slussz, tisztelet a kivételnek. Ez egyben evidencia is lesz, de hogy a képességek pillére, tehát mi az, amiben kaptam a Jóistentől talentumot, tehetséget, ami kis újba van, tehát hogy egész egyszerűen, hogyha nem tudom én, valaki nem tud rajzolni, akkor nem lehet mérnök. Tehát hogy vagy ha nincs nyelvérzéke, nem lehet tolmács, pont. Hogy kézügyesség kell, hogy valaki sebész legyen. A második pillér az érdeklődés pillére, hogy az érdeklődésnél mindig ezt a 3-ast mondom, amikor dobban a szívem, mozdul a lelkem és csillog a szemem. Hogy ez az, amivel akár egy életen át hajlandó lennék foglalkozni. És az a baj, hogy a legtöbben eddig jutnak és itt megállnak. De mi van a realitással, 3. pillér, realitás vagy realitáskontroll, a munkaerőpiacot nagyon sokan nem ismerik. Hogy mik a munkaerőpiaci trendek, folyamatok, hogy nem szeretem a hiányszakma kifejezést, de valahogy mégis fejezzük ki most így is utamód, hogy
0: mire van szükség?
1: Hogy mire van szükség, tehát hogy és Isten látja lelkem, nem akarom cikizni az egyiptológia, népraj, szakpárú bölcsészeket, meg a skandinavisztika végzettségűeket, de hogy csak annyit kérnék, hogy ne 3. meg 5. éven tegyék fel a kérdést, hogy hát tök jó, hogy ezt eddig tanultam, de akkor most mi lesz velem a munkaerőpiacon? Tehát, hogy egy kicsit előre érdemes tekinteni. Ide tartozik a realitáshoz amúgy az is, hogy mit fogok tanulni. Kedvenc példám mondjuk a jog területéről. Valakinek jó a verbalitása, néz filmeket, ahol ráadásul angol száz jog uralkodik, ugye a hollywoodi és a külföldi filmek zömében, és nagyon megtetszik neki, hogy ő lesz a jogász. De egy tárgyalásra nem megy be, hogy a húsvér magyar valóságban amúgy mi zajlik egy tárgyalóteremben, meg például bemenni egy megyei könyvtárba, vagy a városi könyvtárba, és a római jogtankönyvet leemelni. Mert drága barátom, ha te jogász akarsz lenni, abból te le fogsz szigorlatozni. Abból a száraz, kemény anyagból, és az még csak a bevezető.
0: Nem csak retorikából áll a jogász.
1: Pontosan, azaz. És ez olyan kiózanító. És a negyedik pillér, a legfontosabbat, pszichológiai szempontból a legfontosabbat hagytam a legvégére, az életstílus, életritmus. Hogy van az egyénnek egy szükséglete, egy igénye, vagy egy vágya, hogy ő milyen életvitelt szeretne magának, és van minden pályával megélhető életritmus, és a kettőnek a harmóniáját, vagy diszharmóniáját érdemes figyelni. Tehát, hogy és most csak nem is a diplomás szakmákat kell ide sorolni, bármelyiket, hogyha például én isteni, kiváló, csodálatos péksütiket tudnék
0: ugyanez
1: sütni.
0: Ugyanez jutott eszembe, a pék jutott
1: a pék, de hát ők háromkor kelnek, és tehát, hogy akkor az ürességben markolok pályaválasztási értelemben, vagy például szerintem minden fiatalnak, vagy mindenki, aki pályamódosítás környékén van, fontos ilyeneket is kérdezni, hogy mennyi a heti arc igénye. Arcigénynek én azt nevezem, hogy mi az a komfortos, hogy mondjuk egy rendezvényszervező több száz arccal találkozik egy héten, nem megbántva az informatikusokat, ők meg mondjuk a pizzafutárral, és ennyi, meg a szívszerelmükkel, akikkel együtt élnek, azaz anyjukkal, hogyha még a mama hotel jelenség van, slussz! És lehet, hogy ők amúgy alkalmasak erre, arra, marra, de az arcigényük így vagy úgy a szélső értékek felé mutat, akkor meg fogják égetni magukat. És a művészet mi a négy pillért integráltan egybe. Tehát mint egy négylábú asztal, bármelyik lábát kiveszem, nem sikerül a pályaválasztás. Úgyhogy utolsó mondat, akár a nyolcadikasnak, akár a pályamódosítás előtt állónak mondjuk ezt a négy pillért nem árt egy kicsit átgondolni és elmerengeni rajta.
0: Egyébként azt hiszem, hogy ilyenkor szoktak tanácsot adni, hogyha valaki jön egy fennkölt gondolattal, hogy én ez és ezt szeretnék lenni, és akkor jön a realitás, hogy oké, de erre van-e kereslet?
1: Így.
0: Meg fogsz-e élni belőle, ugye, mert ez is számít. Sem. Fogsz-e kelleni? Úgyhogy ez tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy ezt átgondoljuk. Én felírtam magamnak ide egy kérdést, hogy igen. Mikor tisztul a kép? Akár nyolcadikas vagyok, akár nem tudom én, 20 éves fiatal, éppen már ki kacsingatnék az életre, vagy a közép korosztály, hogy mikor mondom azt, hogy oké, megtaláltam, meg tudok alkudni azokkal egy pár dologgal, ami nem annyira szimpatikus abban az életpályában. Ugye most már a tanároknak is ugye nagyon szépen életpálya modell
1: igen,
0: van,
1: igen.
0: Orvosoknak is így van életpálya modell. Mikor tisztul ki a kép, vagy mikor mondhatjuk azt, hogy akkor erre érdemes elindulnom?
1: Álválaszt mondok először, aztán egy valósabbat. A kép az nem úgy van, hogy egyszer kitisztul és halleluja, hanem folyamatosan változik, mint amikor a régi rádiókkal úgy néha sikerült befogni az adást, aztán elment, aztán lehet egy felhő is, vagy a szomszéd kicsit ott mókolt valamit, és már nem fogtuk be, úgy jött az árnyékolás. Tehát, hogy néha tisztul, és annak örülni kell. Tehát magyarán azt mondtam, hogy mindig lesznek kételyek. Az érdemibb válasz pedig inkább az, hogy ellenpróbákat csinálni, feltenni időnként magunknak. Nem lehet minden nap azon vívódni, a helyemen vagyok, nem vagyok a helyemen, ja Istenem, a másik ösvényt. De időnként vívódjunk, tehát mondjuk évente egyszer, vagy két évente leülni, és egy tautológikus, önmagára mutató mondatot fogok most mondani, ilyen definíciósan, hogy akkor vagyok a helyemen, bárki a hallgatók közül akkor van a helyén, ha nem vágyódik máshova. Na most hát kösz, ennyit én is értek hozzá, mondhatná bárki, de hogy ez azt jelenti, hogy nem vágyódom el térben, időben, személyben, mondok pár példát, hogy minden munkahelyen időnként vannak gyötrő projektek. És ez nem jelenti azt, hogy mindig ezres mosolyjal megyek be, de nem akarok más főnököt. Tehát nem vágyódom el, nem akarok más munkáját, noha most ezen a novemberen, ezen a májusban gyűlölöm épp, amit. De összességében És ez, teszem hozzá, párkapcsolatilag is igaz, vagy életkorban. Akkor van valaki a helyén életkorban, hogyha nem akar más életkorú lenni. Ez nem azt jelenti, hogy nem örülne, ha most egy pillanat, én is örülnék, ha nem tudom, hirtelen több hajjal, és újra 22 évesen tombolhatnék, de valójában tök jó így a 40-es éveimben, és nem akarnék 51 éves bölcseletet sem, én majd eljutok oda. Tehát most ez így jó, párkapcsolatban, néha megölnénk a feleségünket, férjünket, gondolatban biztos, mert nem mindig vannak a mézes hetek, de nem akarok más feleséget. Őt választottam, holtomiglan, holtodiglan, tehát hogy az elvágyódás magyarán kicsi. Ha nincs elvágyódás, akkor a helyünkön vagyunk. Ha van, akkor ez meg egy intőjel, hogy ez valamit mutat, hogy mit mutat, érdemes utána menni és keresni, kutatni.
0: Egyébként, ahogy mondta ezeket, azt gondoltam, hogy az elköteleződés szó is behozható ide. Hogyha az ember egy párkapcsolat, vagy egy munkahely, vagy egy hivatás mellett elköteleződik, mert azért lássuk, hogy vannak olyan hivatások, amiket nem váltogat az ember, akárha papi hivatásra gondolok, vagy tanári hivatás is régen ilyen volt, vagy az orvosi hivatás, hogy nem ugrabugrál mondjuk egy orvos, hogy egyszer ma sebész vagyok, holnap meg kozmetikus leszek, vagy nem tudom, vagy fordítva. Szóval, hogy vannak bizonyos elköteleződési pontok, és nyilván jönnek a nehézségek, de
1: Bocsánat, ezt hadd árnyaljam egy kicsit, mert nagyon fontosat kérdez ezzel. Az elköteleződés nem mindegy, hogy egy pálya mellett van, vagy ügyek mellett, mert azt el tudom képzelni, hogy valaki az ügy mellett, vagy egy érték mellett köteleződik el, először pedagógusként, de aztán azt mondja, hogy máshogy is tudja ezt az ügyet szolgálni, akkor valójában az elkötelezettsége marad. Amit végtelenül veszélyesnek tartok, sok pályaválasztás ment már gajra emiatt, mert közel van az elköteleződéshez az, hogy amit elkezdtük, azt befejezzük, mi ezt így csináljuk, végig kell csinálni, és tucatszámmal tudnám azokat az egyetemista példákat mondani, hogy a második szemeszterbe, vagy az első szemeszterbe elsős egyetemistaként tudta, hogy ez nem az ő útja. De mi végig csináljuk a dolgokat. Miért? Miért kéne végig csinálni a dolgokat? Ami érdekes, hogy párkapcsolatban megengedőbbek vagyunk, a legtöbbször már inkább az, hogy nem kell rögtön hozzámenni az első férfihoz, nem kell rögtön az első kislányt feleségül venni, próbálkozzatok, ismerjétek meg, és majd elköteleződtök. Pedig a munkánkkal több időt töltünk, mint a házastársunkkal, akkor honnan veszi a társadalom azt a szemtelen gőgöt, hogy rögtön tudni kell, és akkor ki kell tartani. Tehát miért nem szólhatnának a 20-as éveink arról, hogy kicsit belekóstolunk ebbe-abba, és aztán, ha valaki 30 éves korára már tudja az életfeladatát, az de jó. Ha 45 évesen sem tudja, az meg nagy baj. Tehát, hogy nagyjából legyen meg egy szép szóval egy inkubációs ideje ennek, amíg megérünk arra, hogy nekünk mi is a dolgunk, hogy és hozzá szoktam tenni még, hogy az életfeladatot szerintem nem kitalálni kell, hanem megtalálni. Az ott van a lelkünkbe, valahol a szívünkbe, ahova jó Isten tette, az nem kitalálható, csak megtalálható.
0: Még egy utolsó gondolatra Igen. van időnk. Utalt ezzel arra is, hogy ha valaki más életeit éli, mondjuk egy szülői elvárásra, vagy bármilyen elvárásra, nem biztos, hogy az stabil, de mi van akkor, hogyha valaki tanul, mert ugye az is fontos, hogy mit fogunk később a szakmánknak, vagy hivatásunknak tartani, hogy mit tanulunk. Minél szűkebb az a réteg, amiben tanulunk, annál szűkebb a választás, amiben pályánkkal tovább tudunk menni. Igen. Gondolok itt a nyolcadikasra újra visszatéve, hogyha a nyolcadikas gimnáziumba megy, akkor utána bármilyen egyetemet választhat nyilván a képességeihez mérten. De ha mondjuk egy szakiskolába megy, ahol bizonyos szakmát fog tanulni, akkor utána nehezebben tágul majd később a világ. Igen. Nyilván ez se biztos, hogy persze így van.
1: Ami fontosnak tartok, hidakat ne égessünk föl magunk mögött, tehát hogy mindig lehessen egy továbbviteli út. Ez az egyik. A másik, hogy van-e arra szabadságom, hogy én válasszak jövőt? Ez egy filozófikus kérdés ezen a ponton, hogy mi áll az én hatalmamban, vagy sem, kinek az életét akarom élni. Beleszerettem egy versbe, ez a Lackfi Jánostól a Még mindig szoknom kell című opusza, és egy hosszú vers, most csak egy a hangulata. Még mindig szoknom kell, hogy nincs mérce, hogy nincs mihez képest, hogy élhetek önmagamhoz képest. ez a kulcs. Hogy hosszabb távon ezt a önmagamhoz képest, és ez most nem egy ilyen gőgös, elcárt, narcisztikus, már az én mércém, de hogy nem annyira a világ szava, hanem hogy itt van nekem dolgom, és ezt keresni, kutatni, de hogy ezek nem két percek, és nem úgy van, hogy kitöltök egy kérdőívet, és akkor ennek kell lennem, hanem keresem a témákat, hogy mi az, ami megszólítta, ez a bizonyos szívdobbanás, meg szemcsillogás, hogy ott van nekem dolgom, teszek az ügyért, de amit szülőknek szoktam mondani, hogy az ingatlan jogban van ilyen, hogy holtig tartó haszonélvezeti jog, a gyerek nem a miénk. Én is használom a fiamra, hogy az én fiam, de nincs holtig tartó rendelkezési jog. Az az ő élete és az ő pályaválasztása. Úgyhogy kellő alázattal a másik sorsa iránt, mindenki a saját sorsáért kell, hogy fókuszt és felelősséget vállaljon, és a gyerek pályaválasztása az nem a mi megismételt pályaválasztásunk.
0: Azt hiszem, hogy nagyon gazdag ez a téma, úgyhogy csak abba hagyni tudjuk befejezni,
1: majd
0: nem?
1: Majd folytatjuk, ha szól,
0: szeretettel visszavárjuk.
1: És igen.
0: Hol találkozhatnak önnel, személyesen, vagy az online térben?
1: Igen, ugye YouTube hashtag Limpar Imre, ezt fiatalok tudják, hol kell keresni, és klasszikus előadást én a Magnetházban tartok Budapesten minden hónapban egy csütörtök vagy egy pénteki nap, élőben 70 perc plusz áfa kulcs a kérdésekre szánt idő, várjuk a szervezőkkel lelkesen az érdeklődőket, úgy határoztuk meg a jegyet, hogy egy mozi jegy áráért el lehet menni egy pszichoedukációs előadásra, tehát nem horror jegyekre kell számítani, hanem egy mozi jegy, vagy egy Limpar 3D, majd ki eldönti. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm.

0: Elhangzott a teljességünk felé. Szerkesztette Gerbei Anita.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Saint-Saëns első A-moll cselló versenyének részletét Starker János és a Filharmónia zenekar előadásában hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. 1978. szeptember 7-én hunyt el Keith Moon, a brit The Who formáció dobosa, akit a rockzenei életben újító szellemű drámai dobjátéka tett egyedivé. Ő volt az első ütős a könnyű zenében, aki hangszerét vezető szerephez tudta juttatni, egy olyan korszakban, amikor a dobostól leginkább csak azt várták, hogy tartsa az ütemet. A hangolóban a The Who felvételeit hallják.

A hangolóban az 1978-ban ezen a napon elhunyt dobosra, Keith Moonra emlékeztünk. A szerkesztő Szabó Ágnes volt. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Fülöp Tamás, bemondó, Szabó Ágnes, zenei szerkesztő, valamint a technikai munkatársak Csák Éva és Urbán Péter. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

0 óra 5 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Mária és Márta, a háziasszony és a művész. A nők gyakran fantasztikus vendéglátók, akik szívesen fogadnak vendégeket otthonukba, hogy ott ők is otthon érezhessék magukat. A háziasszony sok szeretettel ékesíti fel a házát, egyben művész is tehát. A háziasszony és a művész szorosan összetartozik, de egymásnak is feszül. Még a vendéget fogadó háziasszony néha teljesen átadja magát a feladatainak, addig a művésznek szüksége van kizárólag önmagára fordított időre, olyan csendes időszakokra, amikor visszavonulhat, hogy intuícióját követve megvalósítsa kreatív ötleteit. Mindkét archetípus olyan képességekkel kapcsolja össze a nőket, amelyek mindegyikükben ott szunnyadnak. Lukács evangélista, aki görög műveltségével különösen érzékeny volt a női méltóságra, egy csodaszép találkozás történetben mutatja be, hogyan verseng egymással és tartozik össze mégis szorosan a háziasszony és a művész. Jézus tanítványaival egy faluba érkezik, ahol egy Márta nevű asszony befogadja őt házába. Volt neki egy Mária nevű húga, aki az Úr lábához ülve hallgatta szavait, Márta pedig sürgött forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt, és így szólt. Uram, nem törődsz vele, hogy a húgom egyedül hagy engem szolgálni? Szólj már neki, hogy segítsen. Az Úr ezt válaszolta neki. Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha. Lukács nagyszerű elbeszélő. Kevés szóval is érzékelteti a két nővér személyiségét. Sok nő mégis nehezen közelít ehhez az evangéliumi részhez, mert úgy vélik, hogy leértékeli az ő otthoni munkájukat. Pedig nem erről van szó. Márta és Mária a nő egy-egy oldala, mindkettő hozzátartozik. Márta háziasszony. Az ókorban a vendégek fogadása szent cselekedet volt. A vendég egyben az idegen is. És gyakran Isten az, aki egy idegen alakjában belép egy házba, hogy lássa, hogyan bánnak ott az idegennel, aki Isten különleges oltalma alatt áll. Mártának az a célja, hogy Jézus jól érezze magát, tudja, hogy mire van szüksége a vendégnek. Gyorsan ételt készít Jézusnak és a tanítványoknak, de ténykedésében úgy tűnik nem teljesen önzetlen. Szeretné, ha Jézus jó háziasszonynak látná. Talán a többi háziasszonnyal versengve különbnek akar mutatkozni. Hogy nem adja át magát teljesen a feladatának, jól mutatja az, hogy milyen dühösen reagál Máriára, aki odaül Jézus lábaihoz és hallgatja őt. Ha Mártában és Máriában a nő két különböző oldalának megszemélyesítését látjuk, akkor a történet a következőképpen értelmezhető. A nőben lévő Márta gyakran annyira belevész a teendőibe, hogy nem veszi észre, mire van szüksége a vendégnek. Megvendégeli, de nem kérdezi meg, hogy mit szeretne. Sürög, forog, anélkül, hogy tudná, az jó-e a vendégnek, és hogy valójában mit szeretne. Mária ellenben meghallgatja a vendéget. Szeretné hallani, amit mondani akar. Hiszen a vendég hozott magával valamit. Elhozta önmagát. Valami idegent, amivel figyelmesnek kell lenni. Lukács úgy fogalmaz, hogy Mária Jézus lábaihoz kuporodik és issza a szavait. Ez a tanítványok klasszikus leírása. Ugyanígy fogalmaz Lukács akkor is, amikor Saul tanítványságáról ír. Saul Gamáliel lábainál ül, hiszen a tanítványa. Mária e jelenetben tehát Jézusnak a többiekkel egyenrangú tanítványa. Mivel minden emberben a cselekvő oldala hangosabb és erősebb érvei vannak maga mellett, Jézusnak ezért bennünk is a meghallgató oldalt kell támogatnia. Tevékenységeink közepette újra és újra meg kell állnunk, hogy érezzük, mi a következő lépés. Sok nő teljesen belevész a munkájába, anélkül, hogy megkérdezné, hogy a környezetének szüksége van-e arra, szeretnék-e egyáltalán. És ha nem veszik észre, hogy milyen sokat dolgozott, akkor csalódott, mint Márta. Fontos tehát, hogy leálljunk egy kicsit, és befelé figyeljünk, hogy mire van igazán szükség, mi az a jó, amit most meg kell tennünk. Mária nélkül Márta vak. De Máriának is szüksége van Mártára, mert Márta nélkül Mária mindig csak meghallgat és nem cselekszik. A nagy misztikus Eckhart mester Márta pártját fogja.
Úgy véli, hogy Márta nélkül Mária csak önmaga körül forogna, összetévesztve a spiritualitást az érezzük jól magunkkal hozzáállással. Ez azonban narcisztikus spiritualitás lenne. Márta mutatja meg, hogy a lelki útnak a másokról gondoskodó szeretethez kell vezetnie. Lukács Márta és Mária történetével megrajzolja a háziasszony és a művész archetípusát. Sok nő csodás háziasszony. Náluk az ember szívesen látott vendégnek érzi magát. Az otthonosság és a védettség, a kedvesség és a szeretet légkörét tudják megteremteni. A háziasszony gyakran művész is egyben. Felékesíti otthonát, az asztalt ötletesen, szeretettel teríti meg. Ahogy fogadja vendégét, abban az iránta való tiszteletét fejezi ki. A vendég is szívesen lép be oda, ahol szeretet és kreativitás lakozik. Abban, ahogyan a háziasszony az ételeket készíti, életszeretete látszik meg. A háziasszony életet ajándékoz. Mária alakjában azt mutatja meg Lukács, hogy a művész nem feltétlenül válik egyé a háziasszonnyal, néha pont az ellentéte. A művésznek szüksége van időre a maga számára. Nem tud folyton dolgozni. Teremtő szünetekre van szüksége. Először önmagára kell figyelnie, és meg kell hallgatnia az idegent, aki új ötleteket ébreszt benne. A művész figyel önmagára, a belső hangjára, az intuíciójára. Az odafigyelés során új gondolatok fogalmazódnak meg benne. A művész az intuitív nő, aki az élet és végső soron Isten titkából képes kifejezni valamit. A testvéreimmel együtt örülünk annak, hogy vendégszerető családban nőttünk fel. A szüleim mindig fontosnak tartották, hogy vendégeket fogadjanak. Karácsonykor hosszú éveken keresztül mindig voltak nálunk külföldi egyetemisták is, hogy együtt ünnepeljenek velünk. Amikor a szomszéd gyerekek nálunk játszottak, mindig velünk is ettek, hiszen oda tartoztak. És mivel édesanyám minden nap kilencünknek főzött, nem okozott gondot, ha egy-két éhes szájjal több ült az asztalnál. Olyan légkör teremtett, hogy mások is otthon érezhették magukat nálunk.

Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.

0: 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások. Irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Vannak költők, akiket érdemtelenül elfelejtenek, akikre még életükben kevés figyelem hull. Az ördög tudja, hogy van ez, miért alakul méltánytalanul egy komoly értékeket felmutató alkotói életpálya. Nyilván közrejátszik ebben a költő, annak természete is, nem tülekedik, nem igen keresi hangadó körök társaságát, túlontúl szerény. Lehetne erre okokat találni. Nos, Pap Árpád ilyen költő volt. Múlt időben kell szólnom róla, mert 2010-ben hunyt el. Talán, ha Kazantzakis világsikerű regényét, az Orbát említem, talán a regény fordítójaként együtt fordította Szabó Kálmánnal, ismeri őt az átlagolvasó, de nálunk a műfordító neve, kedves hallgatóink, a könyv impresszumában hamar feledésbe merül. Pedig nem csak kiváló fordító volt, Ritszosz Vrettakosz verseinek fordítója, hanem kiváló költő, esszéista, irodalomtörténész. 1937-ben született Somogy Aszalón, szegény paraszti környezetben. Magyar-latin szakon végzett az ELTE-n, majd hosszú évekig a kaposvári Táncsics Mihály gimnázium tanára lett. Kitűnően tudott görögül, az Ötvös Kollégium, majd a Balaton Akadémia tanára lett. Évekig volt a Somogy folyóirat szerkesztője. Több könyve megvan nekem otthon, de talán kedvencem az Írógép végtelenített gyászszalaggal című könyve. A most következő versében, melyet ebből a kötetéből idézek, egymás mellé kerül a nagymama vásznat fehérítő, kezet vállat megfájdító munkája és egy gyönyörűen megrajzolt évszakváltás érzékletes képe. Az ennek a versnek a címe, kedves hallgatóink, hogy Emlékezés vásznat fehérítő nagyanyámra. A kenderáztató tavak köré terítve már végszám a vásznak, a sárgás barna rétek. Napfény fakítja színüket, szemerkélő esőben áznak, áznak, áznak. Egyik reggelre hófehérek. Mindössze ennyi ez a vers. Olyan rövid, hogy még egyszer felolvasom, aztán beszélünk róla. A kenderáztató tavak köré terítve már végszám a vásznak, a sárgásbarna rétek. Napfény fakítja színüket, szemerkélő esőkben áznak, áznak, áznak, és egyik reggelre hófehérek. Az a különös, kedves hallgatóink, hogy nem is esik szó a versben a nagymamáról. Nem jelenik meg alakja, és mégis a nagymamáról szólnak. Ott van a tájban, a sárgásbarna rétek fölött, a szemerkélő esőben, a kifakuló, színüket vesztett vásznakban, melyek egy reggelre hófehérek. Azért nagyon szép ez a vers, mert minden fordítva történik benne. A sárgásbarna fakó rétek, majd a hóba borult táj juttatják a költő eszébe a vásznat fehérítő nagymamát, de csak a cím utal a nagymamára. Távolról, nagyon távolról, nekem mégis közelről, József Attila Mama című verse jut eszembe. Egyszer csak megjelenik az udvaron, a udvari környezetben, tájban, mint a természet eleme az édesanya képe. Szürke haja lebben az égen, kékítőt old az ég vizében. Vagy az ódára is gondolhatok, ugyancsak József Attilától. A színvapatak fehér kövein fakad fel a kedves tündér nevetése. Emlékszünk ezekre a varázslatos sorokra. Nos, itt Pap Árpád versében a nagymama alakja villan fel az őszi színek között. A nagymama alakja sejlik fel. és hát a vásznak fehérek. A fehérbe, a hófehérbe, a hótisztaságba mindig is beleérezzük a fényességet, mely felé az ember élete halad, és mely végül is jó esetben befogad életünk végén. Gondoljunk a fehér szín megjelölésére, a fényességre, az Iván Illics halálának nyitó jelenetében, az alagút végén ott van a fény, vagy akár Hemingway novellájának főhősére, a Kilimandzsáró havára gondolok. A főhős, akinek földi élete utolsó pontján a Kilimandzsáró hava kerül a szemébe, hullik bele, mint látvány. Hát és említettem önöknek ezt a nagyon szép kötetet, írógép végtelenített gyászszalaggal. Ebben találom a következő esszéjét, 1987 márciusát Athénban tölti, egy diákszáló 10. emeletén Papárpád, tanulmányúton jár. Emlékezik, mint Széchenyi, akinek görögországi naplóját ő fordította magyarra, Papárpád, és Széchenyi is hazagondol a hazájára 1818 májusában, ekkor történik görögországi útja, az elhagyott hazára, amikor Athénban tartózkodik. Hát egy rövid részlet ebből a könyvből. Hogy mit jelent ehhez a nyájhoz tartozni, mármint a magyarsághoz? Ezzel a nyájjal vállalni sorsközösséget? Hadd próbáljam meg megmutatni egy görög vers tükrében, melyhez kölcsönadom az én népem sorsában gyökerező szavaimat. Íme Ritszosz, a Haza című verse, melyet nemrég fordítottam. El innen, mondogatták. Nem lehet elviselni tovább ezt a képmutatást, ezt a nyomort. Nem lehet tűrni tovább a rossz halált. Igen ám, de mi lesz a halottainkkal? A csontokkal, a cserépkorsókkal, a haranggal? Ó, jaj, olajfa déli árnya! Tengerre dűlő kicsi szőlő, nagyhangú békák éjjelente, fáj ez a föld. Meg aztán ki lesz gazdája a kutyának, a verébnek? Kire marad a szérű? Ráadásul itt ez a horgonylánc zúzta bénakéz, mihez kezdesz vele? A gyeplőt azt még csak megtartja, de a csákányt, de a fűrészt és az ásót. És ha közben széthordja a szél a szalmakazlat, és ha a krisztustalanok kiássák a pajtában a puskát, ki meri akkor majd kimondani, haza? Ültek a földön, lehúzták a bakancsukat. Kibogozták az előruha csücskét, rákcsálták a kenyeret. A morzsát összekotorták, és a lapos fehér kőre tették, hogy könnyen megtalálhassa a fia fecske, éhen ne vesszen. Aztán keresztet vetettek magukra, és maradtak. És akkor utána fűzi még appendixként, hogy ahhoz, hogy megállhassak az Akropolis előtt, én, akinek kövei is alig maradtak örökbe, fel kell idéznem magamban fején sorsom terheit cipelő, rongytekercs glóriás édesanyámat, a szülőfalumat, a Szent Skarabeuszként kévét görgető fajt, ahogy Kazantzakis írja a krétai parasztokról. Amint gabonahordáskor a neki rendelt búza és árpa templomokat építettek, új falut a szérűs kerteken, újra meg újra, apáról fiúra örökítve a mindennapi mozdulatot. Azért gyönyörű ez a részlet, amit felolvastam, mert a hazagondolás melegítő érzésében eszébe jut a legújabb kori görög líra, egyik legnagyobb költőjének, Ritszosznak a verse, és a honvágya magyarázataként, a honvágya csillapítására Papárpád az ő versét idézi. Kedves hallgatóink, egy méltánytalanul feledett költőről, esszéistáról, műfordítóról beszéltem, Papárpádról. Köszönöm, hogy meghallgattak, minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: a Royal Philharmonikus zenekar játszott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Hungárium. A szerkesztő, műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és régi kedves művész barátomat, a kiváló fonogram díjas énekes előadót, teszem hozzá parádés gitárost, aki sokáig sokszor álcázza, mint Prince, amikor így hallottam, hogy csinálja az igényes poprockját, és aztán egyszer csak egy koncerten elcsíptem egy olyan 10 perces gitárszólót a Purple Rainben, amikor rájöttem, hogy hát ez Frank Zappa és a legnagyobbak között van ott. És nálad is ugye a sok színvonalas zene mellett én az öreg iszapszemű rája mindig a szólókra hegyeznék, és a másik barátom, Nagy Ádám, régi címbarám, ugye a Roynál, szintén néha kap 8 másodpercet, és ott akkor kiderül, hogy úristen, miket tud. Na most nálad is ezért teszem hozzá, hogy remek énekes zeneszerző, de ugyanolyan parádés gitáros is vagy. Tiéd a szó, hiszen egy új kategória, nem új, de részben új, ami színezi az életedet, miközben remek muzsikáidat hallgattuk, és fogjuk is, ugye? Tehát Heinz Gábor Biga, a zeneszerzés és annak tanítása. Na aztat hogy lehet, mert van, vagy van talentum az úrtól, vagy nincs.
1: Nagyon-nagyon szép napot kívánok én is a hallgatóknak. Igen, ez egy fontos téma, akkor nem tudom, mennyi időd van.
0: Mennyire nem mondom, 8 perc, 7.
1: Nálam a zeneszerzés egyébként eléggé központi téma, és eléggé fókuszban van. Ez nagyon régen is így volt, csak egy kicsit talán a balansz elbillent a színpadi és az előadási státusz felé. Rengeteget játszottam, rengeteget koncerteztem, mindig azért sírtam, mert kevés idő van a dalírásra, pedig iszonyatosan imádok kollektívában, csapatban dolgozni, zenéket írni, szövegeket írni. Ráadásul nálam azért van ennek egy fejlődési íve, egy pályája. Én korábban nem szerettem és nem mertem szöveget

0: Ez nagyon-nagyon fontos, mert amikor zenéket írunk, akkor ez a kémia kell, hogy működjön, ez a személyes kapcsolódás. Úgyhogy nálunk még ilyen old school hozzáállás van, hogy így mondjam, a zeneszerzéssel kapcsolatban.
1: A normális.
0: Hát igen, nyilvánvalóan
1: nálam
0: ez normális, igen. Illetve ezt az attitűdöt és ezt a habitust szeretném örökíteni. Nagyon sok fiatal zeneszerzővel dolgozom, egészen fiatal srácokkal, akiknél nyilván teljesen más a zeneiség, teljesen más a hozzáállás és a megközelítés. Ők azért pislognak, hogy én teljesen másképp csinálom, ők nagyon sokat tanulnak ebből. Én pedig egyébként ellesek néhány trükköt, amit meg ők másképp csinálnak, mert a technológiai részéhez meg ők értenek jobban. Úgyhogy egy nagyon jó fúzionálás ez, és nem is mondanám, hogy itt tovább is csatolnám azt, hogy szeptembertől a Kodolányi Egyetemen fogok kreatív zeneszerzés kapcsán előadásokat tartani. Nem is mondanám, hogy én tanítom őket, hanem igazából egymástól tanulunk, és ahogy jól mondtad az elején a beharangozóban, hogy nem feltétlenül átadható dolog ez, mert ugye a kreativitás, tehát a kreatív zeneszerzés, ez lesz az én tantárgyam. A kreativitás van, vagy nincs. Úgyhogy igazából az én dolgom az, hogy meglássam a tehetséget, meglássam azt, hogy kiben van, és mihez van tehetség. Nem biztos, hogy mindenkiből zeneszerző lesz majd ezen a szakon. Az is lehet, hogy valakiből nagyon jó hangszerelő lesz, valaki nagyon jó szövegíró lesz, valaki nagyon jó hangszerész lesz, vagy éppen hangmérnök lesz. Ez majd ott időközben eldől, hogy mihez van tehetségük, kitartásuk. Az biztos, hogy egy olyan irányt vett most például a Kodolányi Egyetem, egyrészt a könnyű zenei tanszék megújításra került, úgyhogy bekerült egy pár olyan arc, és egy olyan, például kreatív zeneszerzés, mint tantár nem volt. Ez a tavaly előtti évben indult el, úgyhogy ennek kapcsán kerestek meg engem is, hogy lenne hozzá kedvem. Olyan zeneszerzőket akarnak nyilván tanárnak az iskolában, akik ezt ténylegesen csinálják évek óta nálam, meg ugye a zeneszerzés főcsapás irány. Nagyon szeretek a srácokkal együtt dolgozni, tavaly évben is volt már a Kodolányin néhány előadásom, és akkor is iszonyatosan éltem, és nagyon szerettem. Ezek főleg ilyen gyakorlati órák, nem azon, hogy én megmondom, hogy kell dalt írni, hanem gyakorlatilag közösen írunk dalokat, különböző tematikákra, nem tudom én, mit tudom én, a Queen zeneiségével csináljunk dalt a mai hangszereléssel. Mitől volt Queen a Queen, a vokál felrakások, a gitár szandok, és a többi, és a többi. A következő órán meg reklámzenét fogunk csinálni, mondjuk a nem tudom, a MOL-nak, vagy nem tudom. És akkor az a tematika, hogy éppen azt kell megfogni, hogy milyen tartalmi részt, és milyen kohézióba kell majd meg pozícióba kell elhelyezni azt a dalt, ki lesz a célközönség, és a többi, és a többi. Egy nagyon átfogó téma, és iszonyatosan érdeklődőek a srácok és a gyerekek. A zeneszerzés, ez a fajta kreativitás, ez nagyon foglalkoztatja a srácokat. Tehát nem akarom őket zeneelmélettel untatni, nem lesz szolfézs, nem kell félni ettől a részétől, itt zenét fogunk írni. Tehát egyből a lényeg részébe, a torta közepébe fogunk csapni. Úgyhogy iszonyatosan izgalmas időszak jön most az én életembe. Ráadásul az az időszak, amit mindig is a legjobban szerettem. Tehát nálam valahogy ez a zeneszerzés, az már csak egy folyamány volt, hogy előadtam a színpadon, de igazából ott is a saját dalt szerettem előadni a színpadon és a fókuszban, ott is a saját dal volt. Az, hogy adom elő, hogy mennyire gitározom jól, vagy mennyire énekelek jól, vagy lesznek-e 10 perces gitárszólók, az igazából már szolgálja a dalt, vagy sem, és nálam inkább mindig a dalközpont volt a téma, úgyhogy azt érzem, hogy egy ilyen megérkezettség érzés van most.
1: Hát ez ugye a jó szívedet, a jó embert is jelzi, tehát mindig mondom a gyermekeimnek is, bármit néznek ilyen külsőségeket, hogy mondom, az aranyszív gyerekek, az aranyszív.
0: Csak az legyen, persze.
1: Hát ugye nyilván a tehetség mellé, mert van, aki úgy él 100 évig, és a világ egyik legjobb muzsikusa, hogy ehhez nincs affinitása, ugye a pedagógiai érzéke, vagy az átadni vágyása. Attól még egy zseniális művész, és ránk az tartozik, ahogy játszik egy Bill Evans, vagy egy John Scofield, vagy egy Mike Stern. Most nem azért mondom példáknak, hogy ők esetleg nem tanárok is, de az nekem mindig megmelengeti a szívemet, amikor valakinél látom ezt a jó szívű továbbadást, átadást.
0: Ez fontos egyébként, a mi generációnknak ez egy nagyon-nagyon fontos. Mi egy híd generáció vagyunk, én így hívom. A nagy generáció, akik a nagy könyvet írták és a poprockot feltaláltak, a mi apáink generációja.
1: Akikkel zenélsz is,
0: Solti, úgyhogy igazából mi azt nem is feltétlenül szakmaiságot tanulunk tőlük, hanem egyfajta hozzáállást a zenéhez. Ezt a hozzáállást muszáj, tehát csak a mi generációnk tudja továbbadni. Ha a mi generációnk nem adja tovább, akkor a következőnél már nem lesz meg ez a tudás, amit mi kaptunk vagy láttunk. Úgyhogy egy nagyon-nagyon fontos feladat a miénk, én azt gondolom.
1: És hát ugye rettenetes sok múlik, most már tényleg csak egy percre lezárom, a

0: pedagóguson, ahogy mondtad az előbb is. Én majdnem elmentem a zongoratanárnő mellől, mert egy hónapon át a kezemre csapott szinte a vesszőpálcával, hogy a zongorához akartam nyúlni. És lökte a fotelban a... Látod, még mindig elkísér. Cédurnak a párhuzamos mólia?
1: Igen.
0: Mondom, kedves édesanyja, jól van. És mentem volna focizni, és amikor odaengedett végre, akkor meg séróból nyomtam a Child in Time-ot, a Uriah Heep-et, Kottára nehezen tudott rávenni, de ez már az én hibám. Tehát arra akarok kiukadni, hogy te, ahogy mondtad, hogy te ezt tudod, hogy mit nem szabad, hogy hazamenjenek a gyerekek, hanem hogy mindjárt bele az élvezetbe, és ez a rengeteg témakör, ez meg nyilván a te felelősséged és utána járásod, hogy tényleg a hangszerelés, a reklámzene, filmzene, ilyen zene, hogy kiben van az, hogy remek zeneszerző lehet belőle, ki az, aki jobban fogja meg a hangszerelési részt, vagy uram, bocsánj, remek muzsikus, aki persze csodálatosan játszik,
1: és
0: improvizál.
1: Az én szempontomból azért is nem kell a tantárgy mellett kitérni nagyon az elméletre és a szolfézsra, mert a Kodolány Egyetemen vannak nagyszerű tanárok, akik egyébként ezt oktatják, tehát zeneelméleti órákra hozzájuk tudnak menni, ott azt tudják megtanulni, tehát be tudnak iratkozni több tantárgyra, és így mindent megtanulnak.
0: Hálás a helyzeted.
1: Igen.
0: Viga, köszönöm szépen, visszavárunk, szia!

ugye kezdhetünk újból minden, s jöhet a jó. Vagy hazudhatnád, hogy lehet újra szép.

0: Jó napot kívánok! Szent Irmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm Önöket. Messzelátunk mai adásában folytatjuk múlt hét pénteken elkezdett marcali értékeit, látnivalóit bemutató adásunkat. A Somogy vármegyei városközpontjában találjuk a kulturális korzót. A több feladattal ellátott épület magába foglalja a múzeumot, galériát, színház, közösségi és foglalkoztató tereket. Aulájában kávézó, turisztikai információs pont van, és itt kapnak helyet a rendszeres időszaki tárlatok is. Az intézmény egységeit, kiállítótereit Samuné Bogyóhajnalka, a Marcali Múzeum igazgatóhelyettese, és dr. Huszár Mihály történész mutatja be.
1: Ha tovább megyünk, és egy kicsit az aulában körülnézünk, akkor Bernát Auriel munkájával itt is találkozhatunk, ugyanis itt a bal oldalon, ezen a nagy fal felületen a Szent Ivánéi álom pasztel vázlatának látszik kéthatod része, mert hogy ez maga olyan nagy méretű, 6/6 rész, amelyből mi csak 2/6 tudunk kiállítani, összesen 3/6 a Marcali Múzeumnál van, de ebből 2 látható, nagyon szépen mutat ebben a térben, és örömmel veszik a látogatóink is. Ugye a kiállításaink megkezdődnek már így, mert a jobb oldalon vitrinekben helytörténeti anyagok láthatóak. A Marcali Múzeum legrégebbi értékes műtárgya Forgács Gergely vörösmárvány sírköve. A Forgács grófi család volt az, aki Marceliban, a gombai városrészben támogatta a templomépítést, a kastélyaival és egyáltalán a jelenlétével komoly súlyt adott. Az ő családtörténetük olvasható magyar-szlovák nyelven a falon, illetve római kori leletegyüttes látható egy vitrínben, amelyet itt Boronkán a közvetlenül mellettünk lévő kis városrészben találtak, és egy anyag van, ami a legújabb, ez pedig szintén Boronka környékéről, régészeti korú leletek. Vékony Péter az, aki ezt felajánlotta, most a Kaposvári Múzeum gyűjteményében tartoznak, de ebből egy kis mini kiállítás látható már itt az aulában. Ha bemegyünk, ha tovább lépünk, akkor tudunk betérni a Marcali Múzeum kiállító tereibe, elsőként az időszaki kiállítótérben, ahol váltakozó témájú kiállításokat láthatnak a látogatók. Jelen pillanatban most egy olyan kis teret rendeztünk be, ami a nyári táborozók és külföldi látogatók szükségleteit tudja kielégíteni, ugyanis balról egy várostörténeti tablósorozat látható, amelyben a leghíresebb, legnevesebb épületeink rövid története és egy kis rövid várostörténet olvasható magyar és német nyelven.
0: És képeslapok illusztrációjával, ugye amik különösen tetszenek, hogy itt a képeslapok korát is nyomon követhetjük, fel vannak nagyítva itt a molinókon a város egy-egy részeiről készült fotók, főutcáról, kastélyról, templomról, tehát ezek a jellegzetes épületek, amelyeket megörökítenek, és mind a mai napig megjelennek a postai levelező lapokon. Látjuk a Bernát Auriel galériát, köztéri szobrokat, a templomokról is van egy együttes, a fürdőről, ugye, mint a Marcali fürdő. Tehát tulajdonképp itt meg minden szeglete látszik, ahová érdemes elmenni, így vagy van. Meglátogatni, felkeresni.
1: Ezzel ez volt a cél, hogy egy röviden összefoglaljuk a város történetét, de kedvet csináljunk ahhoz, hogy akik nem mennek a Balatonra, vagy szeretnének egy kicsit sétálni, milyen épületeket nézzenek meg, és azok milyen szerepet játszottak, ezek az épületek milyen szerepet játszottak a város életében, és jelenleg milyen funkcióval működnek.
0: Most, ha megnézem a legutolsót, ezen már rajta van a kulturális korzó, ahol most is vagyunk, és a legelső pedig a templom volt, a katolikus templom, amit ábrázoltak. Talán ez az egyik legrégibb 1898-as képeslap Marcaliból.
1: Igen, az egyik legrégebbi, és itt még érdekességként látható, ez egy színezett képeslap, ugye fekete-fehérként készült, és még látszik a templomot körbevevő fakerítés, ami ugye a piac miatt volt fontos, és a vásárok miatt, hogy lehetőség szerint ott ne rohangáljanak elszabadult állatok, vagy a kocsik ne jussanak be, tehát egy védettséget adott a templomnak.
0: Marcali Somogy megye északnyugati részén, ugye a Balatontól 13 kilométerre található régóta lakott a vidék, ahogy ezt a régészeti leletek is mutatják.
1: Így van, és itt a kiállítás végén ezek már a legmodernebb képeslapok. Ezeket is a Marcelli Múzeum grafikusa készítette, és mi adtuk őket ki, és ezek jelenleg elérhetőek a városról.
0: Mi az, amit nem láthatunk már? Vannak-e itt olyan épületek, ami már nincs meg, amit igen. Már ne keressünk?
1: Igen.
0: Ez volt a zsinagóga, ez már nincs.
1: Nincsen meg, a helyén egy gimnáziumot építettek, sajnos ez a csodaszép épület már nem látható, és a régi kastély sem, helyette viszont látható az új, az úgynevezett új kastély, Széchenyi kastély.
0: Tehát két kastély volt?
2: 1910 környékéig, és 1912-ben készült, 12-13-ban készül, a ma is látható. A Széchenyi család nem nagyon van itt a 19. század utolsó harmadáig, tehát ő nekik Marcelli uradalmi központ, de a mindennapi életük, a reprezentációs életük az nem ide kötődik. Aztán a 1800-as évek utolsó harmadába kezdenek el itt állandóan itt lakni, és annak fényében kezdik el az épületet is átépíteni, újat építenek, tehát a dualizmus utolsó évtizedében azért egy nagy kastélyépítési láz itt a környéken. Erejükön felül jellemzően komoly adósságokat termelve ezzel olyan épületeket építenek, amelyek igazából nem fenntartatók már később. Tehát ugye Marcelli a Széchenyi családnak az uradalmi központja. Széchenyi Ferenc még életében a három fia között felosztja az uradalmait. Vannak lánya is, kiházasítja. Széchenyi István kapja Nagy Cenket, Széchenyi Lajos Kelet-Somogyban kap területeket, és Széchenyi Pál kapja Marcellit. És akkor Széchenyi Pál ága van itt, 1944. október 45, nagyjából 46-ba költözik el az utolsó családtag, és ők elkezdik fejleszteni a kastély környékét. 19. század elején a kastély környéke egy gazdasági központ, magtárakkal, mindenfajta uradalmi épületekkel, a hozzá köthető uradalmi úri lakasz pedig egy nem egy annyira díszes valami, nem is nagyon lakik itt a család, inkább tisztartók rövid-hosszabb ideig jelennek meg a családtagok, tehát arra elegendő. Aztán a 19. század végén, amikor már itt laknak az unokák meg az ő családtagjaik, akkor kezdik el átépíteni a kastélyt. Akkor van egy ilyen nagy hullám itt a környéken, és egy bécsi építész tervei alapján 1913-ban készül ez a kastély. És aki ezt a kastélyt átépíti, Széchenyi Andor Pál, ő a leghosszabb ideig Marcelliban élő családtag, gyerekei is itt születnek, 1943-as haláláig itt tevékenykedik. Nagyjából ő él itt a második feleségével, mert az első felesége még a kastély készülőtek közben meghal. 43-ban, amikor ő meghal, akkor a fia örökli. Aztán 44 őszén, amikor a második világháborús front közelít Marcelli felé, akkor a család átadja hadikórház céljára az épületet. A berendezés nagy részét elviszik, és onnantól kezdve mai napig kórházi funkciókat lát el ez az épület. Ez részben az átalakítása, tehát át lett alakítva belülről, ezzel vesztett az épület, viszont azzal, hogy még mindig intézmény működik benne, így azért nem pusztul tovább.

0: Mesterek és műhelyek, ez a következő rész, ahová belépünk. Mintha egy régi épület részbe léptünk volna át. Boltíves kis ajtókon léphetünk az adott mester portájára vagy műhelyébe. Jobbra a cipész, balra pedig talán a kék festő, most így első betekintéssel.
1: Így van, ez az eredeti épület rész, ez régen a 19. század végén börtön céljára épült, mellettünk van a járásbíróság, és amikor a településen igény merült fel arra, hogy létrehozzanak egy múzeumot, ez a 60-as években történt, 60-as évek végén, akkor úgy tűnt, hogy ez lesz erre alkalmas, ez lesz a legjobb épület erre, és átépítették, és 1972-ben ebben az épületben nyílt meg a Marcali Múzeum. Tehát több mint 50 éve működünk múzeumként, és a járási szerep az nem csak abban mutatkozik meg, hogy most mi területi múzeumként működünk 2013 óta, hanem már a kezdetektől is a szomszéd települések is téglajegyeket vásároltak, támogatták a múzeum létrejöttét tárgyakkal, dokumentumokkal, így ha lehet ezt mondani, tulajdonképpen a kezdetektől járási szerepe is van az intézménynek, és a börtön cellákból a Boltívek megnyitásával alakították ki a Mesterek és Műhelyek című állandó kiállításnak a kiállítási tereit. Olyan mesterségeket mutatunk be a kiállításban, amelyek körülbelül 100 évvel ezelőtt, tehát az 1900-as évek elején itt Marcaliban működtek. Tehát kékfestő, cipész, kovács, mézes, bábos, kötélgyártó műhely látható, és egy vásári jelenetben azt is megidézzük, hogy ezek az iparosok hogyan árusították a termékeiket.
0: Lépjünk be ide a kékfestő terembe, itt látjuk a bemerítő medencét, felfüggesztve ugye a textileket, bal oldalon már a nyomtatott mintákat, itt pedig ezt a rengeteg nyomó dúcot, vagy nem tudom minek nevezik a kékfestőknél, ha közelebb jövünk, hogyan készítik. Itt van hosszant fölvezetve a textil, több méter hosszú, és itt vannak a dúcok, előkerülnek, vannak itt virágok, pici pöttyök, fából, fémből készített, apró szögecskék jelennek meg rajta. Külön volt itt dúckészítő?
1: A mesterség úgy működött, ahol jártunk a templomnál, a templommal szemben volt egy terület a kátyú mellett, a kátyúpatak mellett, ugyanis a kékfestésnek nagy a vízigénye, ott állt a kékfestő műhely. És az alapján, hogy mit igényeltek a vásárlók, milyen mintákat, maga a kékfestő mester is készíthetett nyomódúcot, de voltak olyan szakemberek, akiknek ez volt a feladatuk, hogy nyomódúcokat készítsenek, és valóban vannak teljesen fából készült nyomódúcok, vannak olyanok, amik rézdróttal és kis rézlemezecskékkel vannak díszítve, és az az általános elképzelés, hogy valószínűleg úgy dolgozott a kékfestő, hogy kékre rányomta a fehér mintát, az nem valós. Tehát fehér vászonra tarkázott, nagy mennyiségű vásznat megtarkázott a mester, és azután festették meg kékre az indigó csávában a vásznat, és egy kémiai anyaggal átmosták, az kioldotta ezt a viaszos anyagot, mint a tojásírásnál, ahol a viasz befogta, ott fehér maradt a vászon. Tehát egy negatív mintázással készültek ezek a kis minták, és mindig a divatot követték, hogy ki, melyik terület, melyik asszonyok, milyen mintát szerettek, olyan mintát készített a mester.
0: Tehát tulajdonképpen a dúcokat a viaszba mártotta bele, és utána került fel a textilre, ami most itt előttünk látható, még fehér és kék pici mintákkal, vagy ilyen szürkésebb mintával, és még ez került majd utána az áztató medencébe.
1: Így van, így van. Minden kékfestő mesternek megvolt a maga receptje erre a viaszos anyagra. Érdekességképpen mondom, hogy ezt papnak nevezték, ezt a viaszos bevonót, ami ugye a vásznon a minta nyomatát adta, és akkor ezzel tarkázták meg. Itt láthatók mögöttem, hát több mint 100 darab nyomó minta, vagy nyomó dúc, ezek a Marcali műhelyből származtak, de a Kaposvári Múzeumban vannak lertározva, mivel az elején még Marcelinak nem volt ilyen gyűjteménye, tehát helyi mintákat láthatunk.
0: Itt aztán mindenféle méretben és díszítésben levelek, virágok, halacskák, szegélyek, nagyon változatos. És akkor jött a megrendelő, ő ilyet szeretne, Mennyi idő alatt készült el vajon?
1: Ez nagyon munkaigényes, ugyanis amik nem elég egyszer belemárta. Egyrészt a tarkázás nagyon hosszú idő, nagy pontosságot kíván. Ha rosszul nyomta rá, akkor gyakorlatilag dobhatta el a vásznat. A vászon színezésénél pedig úgy működött, hogy a csillagráfra feszített anyagot belemerítette az indigó csávába, benne hagyta egy ideig, aztán kihúzta oxigéllel, hagyta 10-15 percet. Aztán megint belemerítette, és ezt mondjuk 20-szor meg kellett, hogy ismételje, hogy megfelelően bevonódjon az anyag, így van. Tehát nagyon időigényes volt a munka, és csak tavasztól, késő őszig dolgozott a mester, mert a szabadban tudott szárítani, és a szabadban tudta a kipákban, a medencékben megfesteni az anyagot. Téltől tavaszig viszont helyrehozta a Nyomod utcait, vagy vásározott, egy kicsit pihent esetleg, ez volt a munkamegosztás része. A kiállítási térben keramikus művészek által készített emberbábok láthatók. Az agyag tulajdonsága, hogy annyira hasonlít a bőrhöz, hogy nagyon gyakran azt tapasztalom, hogy a belépő kisgyerek megijed, hogy ez itt egy igazi bácsi, de valóságosan nagyon hasonlítanak, de természetesen csak bábok.
0: Magasságra is, arca is, mintha tényleg itt dolgozna az asztal mellett. Na, tehát akkor ez volt a kékfestő műhely, szemben a cipész dolgozik, nagyon sok kaptafa van mögötte, varrógépek, eszközök, itt vannak korabeli cipők is, csizmák a polcon. Tevékenykedett cipész is, gondolom, Marcaliban volt. Ez pedig a kovácsmester terme.
1: Így van, és ahogyan említettük a templomban már, kollégám említette, Marcali neves kovácsmestere Hickman Béla volt, az ő műhelyéből származóak ezek a tárgyak. Láthatók a vitrínben az elkészült szép díszmű kovács termékek is, amelyek kerítéselemek lehettek, de belső tárgyakat is készített a mester, órát, állólámpát, polcokat, gyönyörű munkái voltak, és a cégére olyan híres, erről majd a kollégám mesél, és meg is mutatjuk, amelyre nagyon-nagyon büszkék vagyunk.
0: Ezek már alkotások, kapudíszek, ajtódíszek, kilincsek, virágminták, levelek megformázva, egy masni például fémből, de úgy, hogy olyan, mintha most kötötték volna meg. Hickman Béla kovács és műlakatos mesterről lesz még szó műsorunkban. Eredeti lakatos cégérét az emeleti folyosón csodálhatják meg a látogatók. De ahhoz, hogy ide feljussunk, egy korabeli vásárt idéző enteriőrön kell áthaladni. A zene után itt folytatjuk.

0: ez pedig a Mézes Kalácsos.
1: A Mézes Kalácsos műhelye, Gömbös István Mézes Kalácsos műhelye. Itt a kiállításokban láthatóak a szép kis címek is. Tehát a Schusternél, a cipésznél és a Mézes Kalácsosnál is látható. Az egész műhelynek a berendezése is. Láthatóak az eszközök, és az elkészült szép mézes bábok is láthatóak. A falon néhány ütőfa is látható. Ezekbe beleütögették, belenyomták a mézes mintákat, és ugye itt az, ahogy kifordították, úgy mintázták meg a mézeseket.
0: És egy nagy kemence van mögöttünk, egy rakott kemence, amiben készülhettek, vagy sülhettek a szebbnél szebb mézes kalács alkotások. És most nézem, ez pedig egy vásáros láda, benne a sok mézes kalács, baba, szív, tükrös szív, tükör nélküli szív, akkor huszár, hát ezek a jellegzetes vásári mézes kalács termékek.
1: Igen, és az italokhoz tartozó kis eszközök, mert hogy a mézes kalácsos a vásárokban márcot és mézsört is árusított. A mézsört a férfiaknak, a márcot asszonyok és gyerekek ihatták, méz alapú karamellizált cukorból készült finomítóka volt.
0: Ezt a kemencét még lehet használni? Ez olyan, annyira életűen van fölrakva, hogy ha kinyitnád, akkor én most el tudnám képzelni, hogy beletesszük a sütnivaló mézes kalácsot.
1: Igen, igyekeztek, arra törekedtek a kiállítás építők, hogy autentikusan bemutassák azokat az eszközöket, azokat a munkafolyamatokat, amikkel a mesterek dolgozhattak.
0: Akkor Marcaliban volt mézes bábos, mézes kalács készítő, és a kötélgyártó.
1: Igen, a kötélgyártó mestert ugye nem a műhelyében ábrázolja a kiállítási tér, hanem ahogyan látható az udvarán, hiszen a hosszú köteleket az udvaron és az utcán gyártották. Látható a mester és látható az inasa, ahogyan a köteleket sodorják. Szépen itt vannak a kötélgyártó műhelynek a nagyobb eszközei is, és az elkészült termékek, a borjúkötél, az istráng látható a falakon. Mindegyik mesterséghez tartoznak a Néprajzi Múzeum rövid filmek, amelyek a mesterséget bemutatják. Ezeket a vezetésekkor vagy a foglalkozások során én meg szoktam mutatni a látogatóknak, a gyerekeknek, illetve tartozik múzeumpedagógiai foglalkozás is magához a kiállításhoz is, de külön egy-egy mesterséghez is. Így például a mézes kalácsozás karácsony előtt itt a múzeumban mézes kalács illat van folyamatosan, de a kékfestő mesterséghez is és a kötélgyártáshoz is tartozik egy-egy foglalkozás, amelyet előszeretettel vesznek igénybe az általános iskolások.
0: Ez is nagyon látványos. Én például addig, amíg ezt nem láttam, én nem tudtam, hogy ekkora helyi igénye van a kötélgyártónak.
1: Igen, igen.
0: Mert ugye egyik tekeri, a másik húzza, és ott igen. Van a derekán a zsák, amelyben benne van a kendernek, vagy hát a kötélnek az alapanyaga, a kenderkóc, és ez hosszant húzza, akár három szálon is.
1: Így van.
0: Attól függ, hogy mennyiben, mekkorát sodor.
1: Így van, így van. Vízes bőrdarabbal tudta a szálakat, először megsodorta külön a szálakat, aztán ahogy megvoltak a szálak, rátette őket a fonógépre, és itt már kellett ugye az inas, aki tekerte, vagy a felesége tekerte a fonógép, ő pedig szépen egyenletesen összeeresztette a szálakat. Ehhez nekünk a foglalkozásunkhoz van egy mini kis modellünk, amivel gyönyörűen kipróbálható és megmutatható, hogy mennyire egyszerűnek tűnik, de milyen fontos tudni ennek a mesterségnek is a fogásait, hogy hogyan lesz szép egyenletes a kötélkék.
0: És nem ugrik szét utána. Úgy kell maradni ott, ahol most fölakaszgatva látjuk, hogy ez úgy egyben van. És nem ugrik szét.
1: Így van.
0: Ez a titka.
1: Na, és akkor a kiállítás összegző tere az a vásári jelenet, amelyen bemutatjuk a két kis térrészben, hogy Marcaliban, amikor az éves négy vásárt tartották, mert hogy Mária Teréziától évi négy vásárra kapott jogot a vásártartásra kapott jogot a település. A négy évszak szerint volt, ez egy novemberi imrenapi vásárt mutat ez a jelenet. Háttérben látható a templomunk, ugye a Gyümölcsotó plébánia templomunk.
0: Előtte volt a vásártér.
1: És előtte a vásártér, ahogy a ponyvasátrakból árusítanak, Ez egy nagyon szép kis életkép, látszik a szomszédos utcáknak a képe, és az árusítási módokból bemutatjuk a ponyvasátras árusítást, azt, hogy a fazekasok szekéroldalból vagy szekérre eléterített ponyváról árusítottak, illetve a vándorárus látható itt mögöttem, aki a nyakába akasztott ládából árusította apró holmikat. Ugye nem volt lova, nem szekérrel haladt, ment egyik településről a másikra. Az is érdekes, hogy a ruházata ezeknek az embereknek, a fiatalasszonyak kislányával Somogy-Szentpáli viseletben van, a vásárlók Somogy-Sámsoni és Bizei viseletbe vannak öltöztetve. És akkor ennek kapcsán megmutatható az, hogy régen az iparosok a termékeiket nem boltban árusították, hanem a vásárokban, amelyik jól működő iparos volt, az ugye saját sátrat kapott, sátorhelye volt, ponyva sátorból tudott árusítani, vagy éppen a nagyobb termékeket szekérről árusíthatta.
2: Az emeleti folyosó a helyi értéktár bemutató tere. Épített környezet, kulturális örökség elemek, köztük neves Marcalihoz kötődő személyek, tablókon és fotókon. És itt van a különleges sárkányt formázó Lakatos cégér is.

0: Hickman Béla sokoldalú díszműkovács és műlakatosról, Marcaliban töltött éveiről, dr. Huszár Mihály történészt kérdezem.
1: Ez egy nagy fém sárkány, és egy kulcsot tart a szájában, és a kulcsra rózsa tekeredik föl, vagy éppen lefelé. Mit érdemes erről tudni? Mi miatt van ez itt?
2: Szó volt a templomban a Hickman Béláról. Hickman Béla készíti a templom szentség tartójának az ajtaját, és hát ez az iparművészeti remek, ez nem véletlenül tőle rendelték meg, hiszen a lakóházán is egy iparművészeti remek lógott, az úgynevezett lakatos cégér. Lakatos cégér, mert a sárkány a tűznek a szimbóluma, a kulcs az meg a lakatos iparnak a cégére. Ezt 1930-ban készítette, kb. Akkora készül el a lakása, tehát nagyjából 10 évig 1920 és 30 között építi a két üzlettel, két lakrésszel, nagy műhelyjel, idansoknak lakással ellátott házát. Ennek díszes kapuja is elkészült, az is az a házon még most is látható. Ez a lakatos cégér, ez pedig a háznak az orom központi elemeként hirdeti a mesternek a nagyszerűségét. Hickman Béla amellett, hogy lakatosként dolgozik, biciklitárul, villanyszereléssel foglalkozik, tehát nagyon sokfajta szakákból egy nagyon innovatív vállalkozó. 4-5-6 inasa segédje van, vasútnak dolgozik, 1920-as évek közepén bevezettet, felépül az utcába egy áramállátó trafóház, vagy hogy mondják, azt nem tudom, és azt például ő építi. Tehát már nagyon korán bekapcsolódik az infrastruktúrás modernizációba. Emellett közéleti tevékenysége is eléggé széles körű volt, a település bírója, ipartestületi elnök, tehát ilyen nagyon innovatív közösségi ember. És az unokája, unokái, Szabó Béla festőművész, illetve a Szabó Miklós székesfehérvári mérnök, és a Szabó Nándor agrármérnök, ugye három unokája van Hickman Bélának, ők adományozzák ezt a múzeumnak. Amikor eladják a házat, 1970-es években, akkor a nagypapa műhelyét, ugye az állandó kiállításban van, illetve a lakatos székét eladják a múzeumnak, így kerül be, így is marad meg, mert műtárgyá válik. Többször van restaurálva, illetve konzerválva, és hát különlegessége az is még, hogy azért ilyen lakatos cégér nem sok van az országban. Két darabból van összehegezve a testnek az egy üreges lakatos cégér, amelyre a különböző dolgokat felhegeztette. Pár évvel ezelőtt volt egy nagy akció, amikor a Magyarország múzeumai összeadták a legfontosabb műtárgyaikat, és egy ilyen több állomásos vándorkiállításra ez a sárkány is tőlünk ment. Érdemes még tudni róla, hogy jelenlegi mostani műlakatosok nem vállalnák ezt a munkát, mert olyan szakmai tudást és anyagismeretet kíván, amelyet ők jó, tehát nem igazán tudnának vele most mit kezdeni. Lehet, hogy van az az összeg, amilyen legyártanák, de hát az már mégse ez lenne, ez a lakatos cégér. Egy dolog merült föl, amiben esetleg úgy másolatot lehetne készíteni, mert időközönként másolat felmerül, hogy a másolatot el kellene készíteni. Ez pedig a háromdimenziós nyomtatásnak a technológiája, az egy másik anyagból, számítógéppel. Ennek egy digitális fénykép lenne az alapja, ezt viszont elkészült pár évvel ezelőtt egy fotóművész befotózta milliméterről milliméterre a sárkányt, úgyhogy digitálisan rekonstruálva van.
1: Mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez egy test, egy sárkánytest, rögzül rajta két szárny. A sárkány nyaka pöttyös, tehát a pikkelyeket látjuk, nagyon sok díszítő elem van a hasán, a fején.
2: A szecessziós világnak a utóhatása érezhető rajta. Hickman 1890-es évektől 1920-ig, nagyjából 20 évig Budapesten tanul, és ott idaskodik, saját üzletet nyit, és az ottani világból inspirálódik, tehát az akkori dualizmus utolsó évtizedeinek a formavilága a műlakatos mestereinél. A Jungfer Gyula nevét kell kiemelni, aki például a parlament és a nagyon sok középületnek a lakatos nagyvállalkozója. Tehát ő a Jungfer név, ez egy fogalom, Hickman Béla nála tanul, munkakönyv alapján tudjuk, hogy pontosan Mettő Mendi van nála. Tehát a legjobbaktól tanul, önálló vállalkozást próbál indítani 1910-18 környékén, de hát nem igazán jön össze neki ez a dolog, és inkább visszaköltözik Somogyba és Marcaliba, amit családot alapít és műhelyt itt indítja el, ez sikeres lesz, mert itt ilyen típusú szaktudáson konkurensi nincsenek. És ezért megteheti azt, hogy egy ilyen díszes lakatos cégért is készítsen. Nagyjából ez a típusú szaktudás, ez vele itt meg is szűnt, sajnos.
1: De az a végéig itt dolgozik.
2: Igen, itt dolgozik az államosítás idején, akkor a műhelyet államosítják, nem dolgozhat, lakását államosítják, Balatonmárja villáját. Tehát pont az a típusú vállalkozó, akit a kommunista rendszerben elég rendesen megkurcolnak. Ennek a dolognak a rehabilitációja az, hogy egyáltalán a szaktudását reprezentáló tárgyak múzeumban vannak, emlékéről időszaki kiállítások, könyvek készültek az elmúlt évtizedben, és a helyi szakiskola őt választotta névadónak, ami egy nagyon fontos lépés volt 2022-ben.
1: A sárkány hasán látjuk a monogramot, és azt, hogy 1930 az évszám, gondolom, az elkészítés. Arra kíváncsi lennék, hogy mennyi idő alatt készítette el ezt.
2: Szabó Béla ebből a sárkányból is, nagyapai formavilágból, műlakatos szaktudásból, stílusból inspirálódva lesz festőművész. Tehát az első rajzait a ilyen fémlapokon gyerekként ott rajzolgat, és ugye a nagypapa ezt a rajzolási tehetséget így elkezdi támogatni.
0: Az imenti percekben dr. Huszár Mihályt, a Marcali Múzeum történészét hallották.

0: Lehet még egy kicsit korai a karácsony előtti időszakról beszélni, de a múzeum látványraktárában olyan különleges darabokat mutattak, hogy ünneptől függetlenül úgy gondolom érdemes szót, sőt perceket áldozni rá. Itt őrzik ugyanis a környékre jellemző báb táncoltató betlehemeket. Samuné bogyóhajnalka kalauzol. Akárhova nézek, nekem itt a betlehemezés jut az eszembe, bármelyik. Olyan, mintha egy betlehem kiállítás különböző elemeit látnám, nincs két egyforma. Alapanyagban sem, méretben sem, kialakításban, de a téma ez úgy látom, hogy mindegyiknél általános.
1: A Marcelli Múzeum néprajzi történeti gyűjteménnyel rendelkezik, illetve egy zárt régészeti gyűjteménnyel. A néprajzi kutatásoknak a fő központja az a karácsonyi adventi lépszokás, amit a Balaton délnyugati csücskében különleges jelentőséggel bírt, és az országban nem túl sok helyen van ez. Ez a bábtáncoltató betlehemezés. Ezek a kis betlehem épületecskék, amik templomhoz hasonlítanak, azért különlegesek, mert mindegyikben elől egy kis vájat van kialakítva, amelyeken keresztül mozgathatóak a bábok. Ez egy helyi, speciális, sajátságos népszokás. Vidák Tünde néprajzkutatónak ez a fő kutatási területe. Marcelli Múzeum egy bábtáncoltató betlehemes központként működik. És mondom úgy ezt a működést, hogy nem csak kutatási központ, hanem a hagyomány helyi élését, éltetését is támogatja, és egymáshoz gyűjti azokat a csoportokat, akik a környékbeli településeken ezt ma is éltetik és működtetik. Volt egy nemzetközi betlehemes találkozó ezelőtt 2 éve, 3 éve itt nálunk, és ahova a környékbeli betlehemezőket meghívtuk, de országon túli magyar betlehemezőket is. Amit érdemes tudni, hogy Marcelli is betlehemes, bábtáncoltató betlehemes terület volt. Nem maradt fönn az a kis bábtáncoltató betlehem, ami Marcelliban volt jelen, viszont van róla fotó. Az 1926-ban készült fotóról elkészült egy másolat. Ez a marcelli betlehemnek a másolata. Aztán a környékünkben, a szomszéd településen 2 helyen működött betlehemezés, bábtáncoltató, Mesztegnyőn, Balatonszentgyörgyön, Balatonberénybe, Balatonújlakon, Holládon, Vörsön. Ezek a környékbeli kis települések, és közülük legalább 5 település van, ahol máig éltetik ezt a hagyományt. Ezekről a betlehemekről készítettünk műtárgymásolatokat, az eredeti betlehemek a raktárban vannak, tehát nálunk van például a vörsi eredeti betlehem, mert nekünk ajándékozták, készítettünk helyette egy másolatot, és ma azzal járják az utcákat adventkor a vörsi betlehemezők. Nálunk van az 1905-ös 2 helyi betlehem is, eredeti betlehem, de a másolata itt látható, és a különlegessége ennek a szokásnak az is,
0: Marcelli szomszéd települése.
1: Így van, ez a 2 helyi betlehemről készült másolat, és mögötte látható egy olyan, ami még nincs lefestve. Ugyanis a másolatokat elhelyezhetjük kiállításban, akár egy művelődési házban is. Eredeti műtárgyat nem vihetünk oda, csak minisztériumi engedéllyel. Akkora az igény adventkor az ilyen jellegű kiállításokra, hogy volt olyan időszak, amikor egyszerre 4 településen volt ilyen jellegű kiállításunk.
0: És ilyenkor kikölcsönzik?
1: És akkor így van, akkor mi megépítjük a kiállítást, másolatokkal meg tudjuk mutatni, és a kutatási anyagokat, tablókkal, fotókkal tudjuk reprezentálni. És az előttünk lévő 2 kis különleges papírbetlehem, a szívemnek különösen kedves, ezt ugyanis egy gyerekcsoport, 2 gyerekcsoporttal készítettük, mert 2022 és 2023-ban volt egy Veszprém-Balaton kulturális fővárosa projektünk, ami 2 évet ölelt át, és mind a kettőnek a karácsonyi népszokás volt a központi témája, és 2 helyen megalakult egy gyermek betlehemező csoport, velük készítettük azt a kis betlehemet, de a környékbeli településen, összesen 5 településen számos múzeumpedagógiai foglalkozáson közvetítettem ezt a hagyományt, és próbáltam a gyerekeknek ezt bemutatni, és Vörsön az egyik ilyen alkalommal készült el a vörsi betlehemnek a gyerek betlehem változata is.
0: És ez amiatt mozgatható, mert a benne lévő pici bábokat, alakokat, állatokat, ugye nem, Mária, József, igen, Kis Jézus, ezeket mozgatni lehet, mint igen, egy báb, attól függ, hogy hogyan, van, ahol alulról egy csatornán keresztül, van, ahol forgatják.
1: Ezt azért tudom így mutatni, ezek mai bábok, ugyanis itt láthatók a polcon, a téli ünnepkörhöz kapcsolódó műalkotások is, mert abban az időszakban, amikor ez a projektünk volt, akkor rendeztünk egy kiállítást is ma élő és működő népi iparművészek munkáiból, gyűjtöttünk össze Somogyból és Zalából különböző technikával készült tárgyakat. Tehát nagyon szép kerámiák láthatóak, teljes kis betlehemi csoportok, illetve itt a másik falnál látható csipke betlehem, faragott betlehem, hokedli betlehem, amelynek nemezből készült bábjai vannak, és ha ezen meg tudom mutatni, hogy hogy működött a bábtáncoltató betlehemezés.
0: Belép a, igen, fogom közben, nehogy lehogy lehessen, köszönöm, megfogom. Igen. Tehát belép a betlehem mögé.
1: A betlehemezőknél általában két angyal viszi, angyalnak öltözött figura férfi,

pásztor pásztorral táncol, a menyecske mondjuk a huszárral, nagyon gyakran a pap táncol esetleg az ördöggel, vagy a kéményseprő az ördöggel, és ugye megvívják a jó-rossz küzdelmét. És végül angyalok is táncolnak, és a legvégén itt a körlékben egy kis adománykérő figura, Lackó, vagy Marinka, attól függ, hogy melyik település lép elő, és oda a háziak egy picike kis pénzes zacskocskába dobhattak adományokat. Mindezt énekkel, dramatikus játékkal kísérték, elmesélték az álmaikat, és ez egy ilyen 9-10 percnyi kis történetben felelevelítették Jézus születését is.

0: És ez Marcaliban mind a mai napig megvan valamilyen szinten decemberben?
1: Marcali betlehemező csoportunk még nincs, de nem jelenti azt, hogy nem is lesz. Ugyanis a marcali betlehemes hagyományokat lejegyezték. Tehát a szöveg megvan, elkészült ugye a Betlehem, és 2019-ben készült egy rekonstrukciós film, amiben a Kalipszó kórus énekesei, férfi énekesek megtanulták a dalokat, és előadták itt az aulában, a közönség előtt az eredeti marcali betlehemezésnek a menetét, és ezt filmre rögzítette a Ilácsa József kollégánk. Ez megnézhető a Marcali Múzeum honlapján, de a környékbeli településeken két helyen, Vörsön, Holládon, Balatonberényben, Mesztegnyőn máig működik. Így van.
0: Itt mögöttünk is látunk egyet, ez talán ez volt a régi verzió, ez pedig az új. Színben ugyanaz a zöld, kicsit látszik, hogy ez volt valamikor igen, egy öreg darab, igen, és így megújult, de követve a régi formát, mintát.
1: Nagyon jó együttműködésünk volt Ősz Sándor bútorasztalossal, aki elkészítette a másolatokat, szintén egy pályázat kapcsán, illetve a marcali másolatot Boros Gábor ügyeskező kórustag készítette. Itt látható, az egy eredeti Balaton keresztúri Betlehem, ez a tavalyi év során, vagy tavaly előtt került be hozzánk. De már tehát ez egy zárt raktár, itt tudjuk tárolni. Többségében másolatok a betlehemek, de láthatóak ott nagyon, nagyon szép kis csuhé betlehemek is, ezek a kerámiák is, és amikor téli időszak, adventi időszak van, akkor az igények szerint kiállításokat építünk belőle. A különlegesség, hogy testvérvárosunkban, Németországban Künzelszóban is készült egy a magyar népszokást bemutató tárlat, aminek nagyon nagy sikere volt, illetve előzményként Künzelszóból viszont érkezett hozzánk a Vürgyűjteménynek egy nagyon különleges betlehemes kiállítása, amiben a világ minden részéről származó betlehemeket mutattunk be.
0: Bővülhet még, tehát kerülhet igen, még ide be hozzá?
1: Igen, igen. Van esély rá, mert a Tünde kutatja ennek a szokásnak a régi dolgait is, és mindig vannak új információk, hogy ki emlékszik, például most legutóbb Buzsákról emlegették, hogy ott is volt, és volt, emlékeztek arra, hogy mozgatós Betlehem volt. A gadányi eredet is megvan, de arról készült egy másolat is. Ugye, valóban mindegyik más. A formájában, a kiképezésében, a díszítésében, ugye az jellemző, hogy szent képekkel díszítették, és különböző virágokkal, zöld ágakkal, valós, tehát élő tujával, fenyővel is, de művirágokkal is, ahogyan az itt látható. És itt a például a Vörsinek látszik egy olyan változata, amikor alufóliában van csomagolva, mert volt egy ilyen időszaka is. Ugye, ahogy a használattól kopik, akkor megpróbálják megújítani, akkor kitalálnak, átfestik, vagy földíszítik, újabb díszeket csinálnak rá. Tehát ez egy valóban egy élő hagyomány.
0: Igen, mert a Vörsi, ugye a templomi stabil Betlehem mellett van egy olyan szokás is, hogy kiviszik házakhoz a kis Betlehemet.
1: Igen, és azt meg is mutatják mindig ott a templomban,

0: tehát ott atyával van egy ilyen megállapodás, hogy úgy indul tulajdonképpen a karácsonyi szezon, hogy a Vörsi betlehemezők ott előadják a Vörsi betlehemezés hagyományos formáját.
1: A báb táncoltató betlehemek látványraktárban őrzött darabjairól Samuné Bogyóhajnalkát, a Marcali Múzeum igazgató helyettesét kérdeztem. Ezek az alkotások annyira lenyűgöztek engem, hogy valamikor decemberben részletesebben is kérdezem majd a téma kutatóját, Vidák Tünde etnográfust. Messze látunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszönöm a figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Szabó Ágnes, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Ungvári Judit. A mai adásban szokásos programajánló rovatunk a Kultúrmorzsa mellett. Bővebben hallhatnak az 1000 éves évfordulóját ünneplő Váci Egyházmegye jubileumi napjáról, valamint arról a felolvasó színházi előadásról, amely a 100 éve született festőművésznőre, Ország Lilire emlékezik. Tartsanak velünk!

0: A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácon, az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, a közösségi élet és az evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével. A jubileumi napról és a hozzákötődő rendezvényekről és eseményekről Gáborné Ház Andreát, a Váci Egyházmegye kommunikációs vezetőjét, Kovács Éva Rebeka kérdezte.
1: Marton Zsolt püspök úr 3 évvel ezelőtt hirdette meg a felkészülést, amit jubileumi felkészülésként kezdtünk meg, és ennek célja az volt, hogy elsősorban lelkileg készüljenek az egyházmegye közösségei, hívei az egyházmegye fennállásának 1000 éves megünneplésére. A lelki felkészülésnek része volt, hogy tanítások, tanúságtételek, imák, közösségi összejövetelek révén elmélyüljünk abban, hogy milyen személyes megtérésünk, illetve elgondolkodjunk azon, hogy hogyan tudunk meghívni másokat, hogy ehhez a közösséghez tartozzanak. A felkészülésnek körülbelül fél idejében történt meg a felújított székesegyház átadása, Váci Nagyboldogasszony székesegyház, és az új oltár megszentelése, amely szintén egy nagyon fontos pillanata volt ennek az egész folyamatnak. Ebben az évben pedig szeretnénk egy egyházmegyei jubileumi, millenniumi ünneppel rátenni a koronát a 3 éves felkészülésünkre. Magára a jubileumi napra, amit egy családi napként, családi fesztiválként rendezünk meg, tulajdonképpen a teljes egyházmegyéből Varasógyarmattól Szolnokig várjuk a résztvevőket. Tavaly már rendeztünk egy családok és közösségek fesztiválját a katolikus társadalmi napok keretében, amelynek egy nagyon fontos eredménye volt, és ez látszott, hogy nem csak a hívek jöttek el a programra, hanem kívülállók, érdeklődők, akiket elsősorban a programok maguk vonzottak, a tény, hogy a palotakertet ki tudtuk nyitni, és hogy olyan minőségi programokat tudtunk nekik kínálni, amely a találkozásra, a közösségi élményre épülhetett. Nagyon bízunk benne, hogy ez idén is így lesz, hiszen ugyanígy hívjuk, várjuk az érdeklődőket, a látogatókat, de természetesen elsősorban most az egyházmegye híveivel szeretnénk ünnepelni. A velük közös ünnepnek két kiemelkedő pontja lesz, az egyik a délutáni szentmise, a püspöki szentmise, amikor hálát adunk a közösségekért, a papokért, püspökeinkért, mindazokért, akik építették ezt az egyházmegyét, hívekért, akik ma is fenntartják, illetve este egy történelmi színdarabbal, egy misztériumjátékkal készülünk, amelybe viszont több mint 30 település, 30 plébániai közösség 500 szereplője fog részt venni.
2: Milyen kapcsolódó programok lesznek még előtte lévő és utána való napokon?
1: 2 nappal korábban, szeptember 17-én az egyházmegyei könyvtárunk 1000 év Isten tenyerén címmel rendez egy millenniumi emlékkonferenciát, ahol 3 nagyon meghatározó időszakát elevenítik fel az egyházmegye történetének: a tatárdúlás utáni újjáépítés, törökkor utáni helyreállítást, illetve a 20. század 50-es éveinek egyházüldözését. Mind a 3 olyan időszak, amikor nagyon nehéz körülmények között éltek az emberek, az egyház, de mégis egy-egy hitvalló, tanúságtevő, vértanúnak köszönhetően ki tudtak tartani, újjá tudták építeni, talpra tudták állítani az egyházat.
2: Említette, hogy családi programok lesznek. Mikor kezdődnek ezek a programok, és kik lesznek ezekben a családi programokban?